0: és még meg fognak tudni ennyit takarítani az idejében. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor már van eredménye a kiigazításnak, vagy hát a fegyelmezettebb költségvetésnek, de azt is hozzá kell tenni, hogy azért vannak elemek, ahol ad is a kormány, tehát ugye például a iskolakezdési támogatás ilyen, az áfa csökkentés, a tűzifán, a vényköteles gyógyszereken, úgyhogy, és még ugye ígértek más dolgokat is, hát meglátjuk, hogy ezekből mi valósul meg. Ezek most még nincsenek elfogadva, meg nincsenek napirenden, viszont ami érdekes, hogy beemeltek egy 500 milliárd forintos tartalékot, egy havária alapot, ami arra szolgál, hogyha nem várt események következnek be, akkor legyen ennek fedezete. Tehát nem szeretnék azt látni, hogy a 7,5%-os hiánycélt nem tudják elérni, hanem akkor ebből a keretből tudnak gazdálkodni. Ugye itt leginkább, amitől félhettek az az, hogy az energiaszámla hogyan alakul, hiszen augusztusban nagyon sok extra importra szorult az ország a paks leállása miatt. Hogyha ez folytatódott volna, akkor akár el is fogyhatott volna ez az 500 milliárdnyi tartalék. Én most úgy látom, hogy ez egy nagyon nagy tartalék, tehát lehet, hogy a 7,5%-os hiánynál alacsonyabb lesz évvége, mondjuk 7,1-7,2, de ez persze attól is függ, hogy mondjuk az év végén nem történik-e valami átstruktúrálás, mert erre is láttunk azért az elmúlt 16 évben példát, hogy volt valami tartalék, de akkor az év végén még átstruktúrálták, és akkor új források, vagy új intézkedésekre még.
1: Az év vége az mindig a nagy ügyeskedések időszaka volt, de hát valószínűleg egy cégnél a könyvelésben is így van ez. Na mindegy, ezt most elengedve, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa csökkentette az alapkamatot, ez várható volt, és ez egy tendencia, amit ők vállaltak. Ez együttműködésben van-e a kormányzat céljaival? Tehát azt lehet-e mondani, hogy a kormány és Varga Mihály jegybankja együttműködnek?
0: Sok szempontból abszolút együttműködnek, ugye ma is volt egy olyan kérdés, hogyha ez a 7,5%-os hiány teljesül az idejében, ennek tükrében el tudják érni a 3%-os hiány célt 2030-ra, ugye ez a Maastrichti kritérium, és erre az volt a válasz, hogy igen, tehát a kormány ezt továbbra is elkötelezett, és ma Varga Mihály jegybankelnök a sajtótájékoztatón szintén arról beszélt, hogy az inflációs célt is felülvizsgálják, lehet, hogy lejjebb fogják vinni 3%-ról 2,5%-ra, ugye ez is egy Maastrichti kritérium, tehát ezek azért azt mutatják, hogy van egy elég komoly kommunikáció, együttműködés a két terület között, és hát természetesen, hogyha a fiskális politika jól alakul, az segíti a monetáris politikát abból a szempontból, hogy lehet jobban kamatot csökkenteni, hiszen akkor kevesebb prémiumot kell adni a külföldi, illetve a hazai befektetőknek. Úgyhogy ebből a szempontból a monetáris politika nagyon rá van utalva a fiskálisra, tehát a kormányzatra, hogy milyen gazdaságpolitikát folytat, illetve azzal, hogyha tudja csökkenteni a jegybank az alapkamatot, akkor azzal a kamatkiadásokat ő is segíti, hogy mérséklődjön, amivel megmozgásteret ad később a költségvetésnek. Tehát van egy ilyen együttmozgás, most próbálják azért egymást támogatni, segíteni. Itt mindig az a kérdés, hogyha egymásnak ellentmondó folyamatok indulnak be, tehát például az infláció ugye most szerencsésen nagyon alacsony és 1,2%, tehát pont tud is a jegybank kamatot csökkenteni, de mondjuk a jelenleg elinduló energia áremelkedés, az olajár az már megint a 90 dollár közelébe kezd emelkedni, a gázára is már 70 euró környékére ment föl, hogyha ez tartósan fennmarad, és az infláció mondjuk gyorsul, akkor ott egy szembekerülés keletkezik a kormány és a jegybank között, hiszen a jegybanknak az infláció ellen kell küzdenie, akkor ő nem csökkent kamatot, és akkor majd érdekes, hogy ezre hogy reagál mondjuk egy kormányzat. Nem tudjuk, hogy ez bekövetkezik, de hogy ugye ez most egy reális az szenárió.
1: Egy próba lehet.
0: Ez egy reális szenárió, ami a következő fél évben akár be is következhet.
1: Még egy dolgot hadd hozzak be, az előző kormányzat az Orbán kormány rendre és nagy előszeretettel avatkozott be piaci folyamatokba. Különböző különadókkal, ársapkákkal és mi egyébben. Ezekkel kapcsolatban a magyar kormány eddig semmit nem tett. Van egy piaci várakozás, lehet mondani azt is, akár hogy van egy piaci követelés arra, hogy valamit lépjenek, vagy legalább valamit mondjanak, hogy hogyan lesz.
0: Abszolút ugye az Európai Bizottságnak is voltak ellenvetései a magyar bizonyos különadókkal szemben, meg extra profitadókkal szemben. Ugye ez nagyjából a GDP-nek olyan 2%-át teszi ki az ilyen különadókból származó bevétel. Ugye ez se kicsit étel, hogyha azt veszük, hogy ezt el kéne mind törölni, akkor 7,5%-os hiány, az 9,5%-os hiány lenne ezek nélkül, az adóbevételek nélkül. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, hogy ezt miből tervezik majd pótolni, illetve hogy teljesen eltördik az ilyen típusú különadókat. Hát a más ilyen piaci hatások, ezek az ársapkák vagy árés intézkedések, ezekről valóban nincsen hír. Én úgy látom, hogy ez most nincs is annyira a fókuszban, megmondom őszintén, a piaci szempontból. Sokkal inkább az a fő kérdés, hogy a hiánycsökkentés az milyen szerkezetben és milyen időhorizonton fog bekövetkezni. És egyelőre még a türelem ugye az kitart, de hát október-novemberben erről sok információt fogunk kapni.
1: Hosszú távon gondolkozva abban, hogy így marad minden, ahogy most van. Így egy forint-euró váltás, ez euróvezeti belépés megoldható? Tehát ez nem bonyolítaná agyon az ügyeket, hogy itt különadókkal bingizgetve gyűjti össze voltak éppen a kormányzat a pénzt ehhez?
0: Nyilván az egyik fontos téma, hogy az Európai Bizottsággal azért ez legyen egyeztetve meg, hogy milyen adórendszer az, ami Magyarország számára hosszú távon fenntartható, működőképes. Egy másik dolog az, hogy mi Magyarországnak az érdeke az, hogy a versenyképességét mi fogja befolyásolni, és ugye ezek is egy olyan témakörök, amiket még csak nagyon felszínen kapargat a kormány, hogy majd hogyan áll a magyar gazdasága, ugye alacsony hozzáadott értékű bérmunkáról a tudás alapú gazdaságra, ez milyen egészségügy, milyen oktatási rendszer és egyebek lesznek. Ugye ezek mind forrásigényes dolgok, ezeknek az rendszereknek az átalakítása, legalábbis az elkezdése az én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az eurozóna belépés előtt. Amikor már beléptünk, akkor inkább ennek tudna egy ilyen multiplikátor, ilyen felgyorsító hatást adni, hogy már egy jobb szerkezettel lépünk be az eurozónába, és már úgy érkezik meg egy csomó külföldi működő tőke, hogy ebbe az új rendszerbe tud érvényesülni. Hogyha ezek nem történnek meg, és mondjuk valamilyen külső sok éri az országot, akkor nagyon nehéz lesz, mert árfolyam leértékelődéssel nem fogjuk tudni a problémákat eszközölni, éppen a versenyhátrányunkat, akkor tényleg nagyon mély reformokkal, megszorításokkal lehet ezt megtenni. Tehát ezért én azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy már előtte ezek a folyamatok elinduljanak.
1: Német Dávid, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Vendégem Hak Péter, az ELTE büntető eljárási tanszékének oktatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Retorika tanár is. Van egy ma reggeli hír, az tegnapi hír egyébként, hogy Handó Tünde lemondott a bírói megbízatásáról.
2: Ennek nincs különösebben nagy jelentősége, ő alkotmánybíró maradt, ugye egyszerre a bírói kinevezés az határozatlan ideig tart, elvileg lett volna lehetőség annak, hogyha az alkotmánybírói posztról mond le, akkor bíróként folytathatta volna, ezzel a mostani lemondással megszűnt a bírói állása, tehát ő az alkotmánybíróságról már nem mehet vissza a bíróságra.
1: Egyébként Polt Péter mellett ő az, aki tehát szerintem a leginkább a véleményében, amit az Alkotmánybíróságon hangoztatott a legutóbbi verzióban is, közelebb állt a Fidesz csomagjához, tehát hogy tartalmi értelemben van teendője az Alkotmánybíróságnak ez ügyben. És ő volt az, aki egyébként ugye kezdetben a bírák nagy részének a bizalmát élvezte, amikor az Országos Bírósági Hivatal vezetője volt, majd hirtelen ki kellett onnan menekíteni, mert az egész bírói kar nagy része szembe került vele.
2: Igen, ez így volt. Ugye ő bíróként kezdte a pályáját, Budapesten volt a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnak az elnöke, mielőtt az Országos Bírósági Hivatal elnöke lett. Ugye volt egy általános elégedetlenség a bírók között abban az időben a korábbi igazgatási rendszerrel szemben, és sokan bíztak benne, hogy Handó Tünde belülről jöve és a reformokat képviselve talán pozitív változásokat hoz, de viszonylag hamar ő konfliktusba került a saját közvetlen stábjával, onnan is többen távoztak idő előtt, és az egész bírói karral is, és tulajdonképpen a tevékenységének az utolsó ideje, az már az Országos Bírósági Hivatal élén, az már egy folyamatos háborúzás volt a bírói kar nagy részével szemben.
1: Így van. Térjünk rá a vagyon visszaszerzésre, hiszen itt egy kiválasztási folyamat kellős közepén vagyunk, ahol három elnök jelölt közül már az egyik vissza is lépett, Jancsics Dávid, de igazából az a kérdés valójában, hogy az, aki majd az élére kerül ennek a hivatalnak, ő valójában milyen nehézségekkel és párhuzamosságokkal néz szembe ahhoz képest, hogy egy hagyományos struktúrában működő igazságszolgáltatás áll a másik oldalon.
2: Igen, szóval szerintem vegyük külön, hogy a jelölésnél is azért most nem három jelöltről van szó, mindenhol hármat említenek, de valójában többről, hiszen a jelölési folyamatban van egy pályázati rendszer, a pályázat ajánlatot benyújtók, a hírek szerint 96 pályázó pályázatát bírálta el valamilyen szűkebb körű bizottság, talán az Alkotmányügyi Bizottság zárt ülésen. Ők választottak ki három jelöltet, és ebből a három jelöltből fognak most már úgy tűnik, hogy csak kettőt meghallgatni ma vagy holnap, de a szabályok értelmében a parlamenti frakciók is jelölhetnek, és ugye megjelent a tegnapi estén, tehát hétfőn este, három név a Tisza párt jelöltjei közül, akik közül egyet jelölnek elnöknek, és kettőt alelnöknek, miközben a jogszabály szerint valójában négy alelnökének kellene lenni ennek. Tehát most ez a felállás nem nagyon világos. És az sem világos, hogy most mi fog történni, tehát hogy a Tisza párt jelöltje az ugyanolyan jelölt, mint a pályázaton átesettek, akkor mi értelme volt a pályázatnak?
1: Igen.
2: Ugye itt szerintem egy kicsit valószínűleg belelavírozta magát a Tisza párt egy nehéz helyzetbe. Hiszen nekik van egy saját jelöltjük, akit azért jelölnek, mert alkalmasnak tartanak, illetve igazából három jelöltjük van, ugye az elnöki posztra Sárvári Nikolász, akkor a nyomozati alelnökre Braun Robert, és van még egy Barabás Zoltán nevű jelöltjük, tehát őket alkalmasnak tartanak. Most ha őket nevezik ki, vagy őket jelölik majd a parlament plénumának, akkor az egész folyamat olyan lesz, mint azok a közbeszerzések, amiket éppen támadnak, hogy van egy közbeszerzés, de valójában akkor az egész folyamat olyan lesz, mint azok a közbeszerzések,

0: az a hatályba léptető és egyéb rendelkezések. Ha jól számoltam, 173 törvényt módosít ez az alaptörvény. Uh-huh. Tehát a vízgazdálkodástól kezdve az egészségügyi törvényt, a büntető törvénykönyvet, eljárási törvényeket, polgári törvényeket. Ez nagyon-nagyon végig gondoltnak tűnik, hogy mit akarnak ezzel a szervezettel, vagy honnan, hova akarnak eljutni. Ugye az előző beszélgetésben is volt film ajánló, akkor én is ajánlom, ugye a 80-as években volt egy nagy amerikai film, amit magyarra érinthetetleneknek fordítottak, az Untouchable, a Sean O'Connor és mások főszereplésével, Chicagói szervezet bűnözés felszámolására hoztak létre egy 9 fős tábot Chicagóban, és ők voltak az érinthetetlenek. Kevin Conner szerepelt még, meg talán Al Pacino, de a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy valakinek volt egy ilyen víziója. Most ez a víziót, ezt valakinek végre kell hajtani, hogyha ez nem az az ember lesz, aki az egész gondolatot megalkotta, akkor az nem biztos, hogy könnyen működik. Ugye jelenleg most már jól látható, hogy elég nagy időveszteséget okoz ennek a szervezetnek a létrehozása, miközben jó pár szervezet már most dolgozhatna a korrupciós ügyeken, hiszen az ügyészségnek van jogköre, ennek a szervezetnek nem lesz több jogköre a büntetőeljárásban, mint a jelenlegi ügyészségnek, a NAV-nak van jogköre, a rendőrségnek van jogköre, az európai pénzek tekintetében az integritás hatóságnak van jogköre, az ÁSZ-nak vannak feladatai, a gazdasági versenyhivatalnak, tehát elég sok szervezet létezik, működik, és már ma végezhetné a tevékenységet. Ugye itt különösen érdekes az, hogy a mai nappal megszűnt a korábbi legfőbb ügyésznek a megbízatása, és még nincs megválasztva az új legfőbb ügyész.
1: Igen.
0: Ha őt megválasztják, az ügyészség már a Tisza párt igényeinek megfelelően holnap utántól dolgozhat. Ez a szervezet, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, ez még hónapokig nem fog tudni, mert minimum 2 hónap, de lehet, hogy több, hiszen el kell fogadni egy szervezeti és működési szabályzatot, fel kell venni körülbelül 200 embert, legalábbis a bizottság szerint. Az ügyviteli szabályzatát ki kell alakítani, a belső működési szervezetét, fel kell építeni a számítógépes infrastruktúráját. Szóval ez nem egy egyszerű dolog, ez az egész megoldás azt eredményezi, hogy a mai nap, vagy akár már április, vagy inkább azt mondom, május 10-e helyett, valamikor csak október-novemberbe kezdik el a tevékenységet. Most akit elnöknek megválasztanak, őnek egy nagyon bonyolult feladata van, hiszen egyfelől egy bonyolult jogi rendszerbe kell eligazodni, ahol vannak ütközések és együttműködések az ügyészséggel, rendőrséget, alkotmányvédelmi hivatallal és így tovább. Másfelől a közvélemény előtt kommunikálni kell, hogy ez egy komoly ügy, és nem elég, hogyha a Facebook közönséget meggyőzzük, mert valójában ugye bíróságig kell vinni ezeket az ügyeket, és a bíróság előtt kell meggyőző bizonyítékokat szolgálni. Most ehhez képest érdekes, hogy a Tisza párt például ugye nyomozási ügyekkel foglalkozó alelnöknek olyan szemét jelöl, akinek nincs ilyen területen tapasztalata, de kétségtelen kommunikációsan van, hiszen az SZDSZ elnöki kabinetjében is utána a Gyurcsány megyesi kormányban is dolgozott. Tehát úgy tűnik a személyjelölésekből, hogy inkább a kommunikációs része lesz fontos, mint az igazság.
1: De lesz vádemelési alelnök is, tehát ilyen szempontból.
0: De azt most nem tudjuk, hogy őket miért nem jelölik még, tehát hogy ott mire várnak a jelölés.
1: 30 ezer milliárd forintról beszélnek, hogy annyit kell visszaszerezni, de ez nem így működik, nem? Tehát, hogy nyilván egyes ügyek vannak, és haladni kell előre a garanciák mentén.
0: Na most azt gondolom, hogy ennek a vagyon egy részének a visszaszerzése nem okoz gondot, mert ez a vagyon materiálisan rendelkezésre áll, és csak annyi a teendő, hogy a telekkönyvekben, a földhivatalnál...
1: De mi van azzal a vagyonnal, amely cégeken keresztül, vagy más módon már magánvagyonná vált?
0: Ugye, most nyilvánvaló, hogy az állami vagyon a normál működésben egy része magánvagyonná válik, mert mindenhol az állam magánszer cégekkel épített, ugye a 2010 előtt is, ugye az autópálya építéseknél az állam pénzt fordított erre, és a Strabag meg a különböző külföldi cégek magánvagyonává vált.

0: vagy ugyanez mondjuk a Spár, vagy a külföldi kereskedelmi láncok, ugye a mi magánpénzünket osztrák tulajdonos magánvagyonává teszik. Tehát itt csak azokkal kellene foglalkozni, ahol ez kriminális módon történt, tehát büntető, jogi Igen. felelősség állapítható meg. Most ebből a szempontból én azt gondolom, hogy például a Tiszapártnak jelöltjeinél én nem látom azt a fajta szakértelmet, ami meg tudja magyarázni a közvéleménynek, hogy az, ami rossznak tűnik, az büntetőjogilag miért problémás. Ligeti Miklós szerintem szakmailag erre alkalmas, de azt hiszem, hogy Ungár Anna is alkalmas lenne erre szakmailag. Jancsics Dávid is alkalmas lenne szakmailag, de ő szerintem helyesen látta, hogy itt valójában nem ilyen elemzőre van szükség, hanem egy operatív, egy 200 fős szervezetet hatékonyan menedzselni tudó vezetőre, aki egyúttal a kommunikáció. Is nagyon.
1: Már csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ugye ez igaz, hogy ez olyan, mint a kommunizmus alatt a legrosszabb időkben ez a hivatal?
0: Egyelőre nem tudjuk, hogy fog működni, de az biztos, hogy a felhatalmazásai rendkívüliek, és nagyon sok olyan terület van, nem a büntető eljárási, hanem az azon kívüli terület, ahol jogokat korlátozhat, ugye cégek működését beavatkozhat be.
1: Ezt a Fidesz mondta, igen, ezt meg kell említeni.
0: Nyilván az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz, azt már bejelentett, és az Alkotmánybíróság ellátja, vagy eldönti azt, hogy itt vannak-e jogi problémák. Első ránézésre vannak, tehát tulajdonjogot korlátozni úgy, hogy közben jogorvoslati lehetőség a lépésekkel szemben nincs. Ez az alaptörvénnyel is és az európai emberi jogi dokumentumokkal is ellentétes, de lehet ezen még finomítani.
1: Meglepne, hogyha ez lenne az utolsó beszélgetés ezen témakörben, úgyhogy legközelebb is számítok rá.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az elmaradt társadalmi egyeztetésre hivatkozva megtorpedózta a média szakmai szervezetek által a független közmédia testületbe jelölt szakemberek meghallgatását a Tisza párt. A jelöltek később közös közleményükben azt írták, továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett, és mindenki közös érdeke, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Fábri Györgyöt kérdezzük.
2: Egyetemi tanár, a közszolgálati tanács elnöke. Jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Te próbáljunk ebben rendet tenni, hogy micsoda kicsoda. Van egy médiatörvény, van egy médiahatóság, a médiatörvény majd újra fogalmazzák, és lesz egy új a médiahatóság, meg nincsen, mert jelen pillanatban az nincsen, és vannak különböző testületek, amelyek egymást jelölik, vagy amelyek felügyelettel bírnak a másik jelölése fölött. Az egyik ilyet vezeti ön, a közszolgálati tanácsot. Hogyan van itt a struktúra? Hogy áll föl?
3: Nagyon örülök, hogy erről beszélgethetünk, mert ez valóban nem egészen tiszta, azt gondolom sokak számára közvéleményben, nem beszéltük róla talán korábban eleget. Én a médiahatóságot félretolnám egy kicsit, hiszen az nem csak a közmédiáról szól. Én azt javaslom, a közmédiára koncentráljunk. A közmédiának van egy tulajdonosi testülete, amely úgy mondanám egy igazgató tanács, amely ellátja ezt a board funkciót. Ezt korábban egy közalapítványnak volt a kuratóriuma, most az új törvény szerint ezt fogják független közmédia testület, ezt hívják független közmédia testületnek. A fogjákkal azért voltam bizonytalan, mert ez még nem alakult meg.
2: Ugye erre lett volna ma az országgyűlésben, a Művelődési Bizottságban egy fordulója, hogy megalakulhasson.
3: Ahhoz, hogy három tag a média szakma képviseletében bekerüljön, ez úgy néz ki az új média törvény szerint, hogy három főt a kormánypárti, három főt az ellenzéki frakció kerülhetnek, ez eddig is így volt egyébként, ami az újdonság, és egy nagyon fontos jó újdonság, hogy három főt pedig a média szakma jelölhet ide, tehát így lesz 9 fős. És ennek a jelölési folyamatnak, azt gondolom magam a jobb hiány, a közszolgálati tanács volt a letéteményes, ez a tanács, amit van szerencsém vezetni. Ez korábban is létezett, akkor közszolgálati testületnek hívták, ez kifejezetten a társadalmat, a civil világot képviseli, rektori konferencia, gazdasági kamara, olimpiai bizottság, a 4 nagyobb egyház, a művészeti akadémia, és így tovább. Tehát nagyjából egy 15 embert jelent. Ez teljesen civil, tehát törvény zárja, hogy ebben bármilyen pártpolitikus legyen, és nekünk volt az a feladatunk a médiatörvény felhatalmazás alapján, hogy lebonyolítsunk egy nagyon-nagyon-nagyon összeszorított időben egy jelölési választási folyamatot, 20 napunk volt összesen rá. Tehát 20 napunk volt arra, hogy kiírjuk a pályázatot, jelöljenek a törvény által bekezelt szervezetek, lebonyolítsuk ennek az adminisztrációját, nem kell mondanom, hogy ez nem egyszerű dolog, és utána meghallgatásokat is lebonyolítsuk. Ez történt meg a múlt héten 19-én, és ez alapján szavazott titkos személyenkéti titkos szavazással ez a tanács, illetve a tanácsba behívott még közmédiás szakszervezeti képviselők, és ebből alakult ki egy sorrend, és ezt kellett volna ma meghallgatnia, ezt három embert.
2: A szakma talán joggal kifogásolja, hogy ebbe a független közmédia testületben végül is egyetlen újságírót sem jelöltek. Lehet, hogy szakmabeli három is van benne, de egy sem újságíró közül.
3: Sok mindent kifogásolnak sokat. Valaki azt kifogásolja, hogy nincs köztük olyan értve újságíró, mint aki újságíró.
2: Hát aki a szakmát műveli.
3: Igen. Valakik azt kifogásolják, hogy nincsenek benne gazdasági szakemberek. És valaki azt kifogásolja, hogy nincsenek benne olyan a világra rálátó nagy nemzetközi potentátok. Sok mindent lehet kifogásolni. Volt 11 jelölt, akit végül is meghallgattunk személyükben. Ennek a többsége egyébként, a jelentős többsége egészen kitűnő jelölt volt. Valamiért úgy döntött a közszolgálati tanács maga bölcsességében, hogy ezt a három embert fogja jelölni. Nagyon fontos, hogy ez nem egy operatív testület lesz. Tehát nem ők fogják vezetni a közmédiát. Ők, ahogyan mondtam, egy igazgató tanácsként szakértői háttérrel sok minden egyébben ott lesznek. Azon el lehet gondolkodni, hogy jobb lenne, hogy ilyen, olyan vagy amolyan ember legyen köztük, de hát ez egy szavazás.
2: Az, hogy a MOSZ, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nem tudott részt venni ebben a folyamatban, az sokféleképpen lehet magyarázni, van is magyarázat hozzá, hogy van egy törvényi háttér, ami ezt nem engedte meg, mert 2 éve jelen kellett volna lenni egy bizonyos rendszerben a MOSZ-nak, amiben nem vett részt. Nyilván ez is egy bonyolult procedúra. De mégis azért furcsa, mert hogy a legnagyobb magyar sajtószervezet a MOSZ.
3: A jelölési joggal rendelkező szervezetek körét azt a törvény rögzítette. Az nem volt nevesítve, hogy ki jelölhet és ki nem, már mint név szerint. Az jelölhetett, akik ebbe beletartoztak, nagyon fontos szervezetek jelöltek, részt vettek ebben. A MOSZ-nak a jelenléte az nyilván fontos, hogy egy ilyen szervezet is ott legyen, hogy ők ezeknek a kritériumoknak nem feleltek meg, akkor nem tudtak jelölni, de ez nem a MOSZ-ra volt szabva. Ezt nagyon hangsúlyoznám, hanem egyáltalán az általános sztenderdeknek volt megfelelő vagy meg nem felelő.
2: A független közmédia testülethez hogyan kapcsolódnak az előbb említett egyéb testületek és szavazások?
3: A független közmédia testület lesz az, amely közvetlenül is nagyon fontos, hogy valóban függetlenül önállóan kell, hogy irányítsa a közmédiát. A mi testületünk, a közszolgálati tanács, az ellát egyfajta ellenőrzési feladatot a tartalmat illetően. Tehát a független közmédia testület, ő valójában a tartalommal nem foglalkozhat, nekünk az a dolgunk, hogy minden évben a vezérigazgatók beszámolója alapján monitorozzuk, hogy vajon a közszolgálati korábban kódexnek, ez most karta lesz,
2: mindegy, ugyanazt jelenti végeredményben.
3: Nagyjából ugyanaz,
2: tartalmilag,
3: és egyébként ugyanez lesz benne, hogyha jól tippelem meg. Nem az volt eddig a baj a közmédiával, hogy a közszolgálati kódex ne lett volna kellőképpen jó, tegyük hozzá. Tehát, hogy annak megfelelnek-e a tartalmai a közmédiának. Tehát a mi civil testületünk az pusztán ezzel foglalkozik. Hogyha túl leszünk ezen a jelölési, majd választási folyamaton, végre újra csak azzal tudunk foglalkozni.
2: Ez azért merült fel, ugye, mert a független közmédia testület bejelölte a Fidesz-Siklósi Beatrixot, akit most váltottak le a közmédia egyik vezető pozíciójáról érdemei el nem ismerése mellett. Ezek ilyen nagyon furcsa, szinte provokáció szintű mozdulatok, mozdulatok.
3: Valóban furcsák, és megadta jó Isten azt a kegyelmet, hogy nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk, mi csak a média szakmai jelöltekkel foglalkozunk, azt a politikai pártok bölcsességére bízhatjuk, hogy ők kiket fognak jelölni. Mi egyébként annyit tettünk meg, hogy amikor megvolt az eredménye a választásunknak, tehát amikor ez a három egészen kitűnő kollega bekerült a mi jelölti körünkbe, akkor én magam egy levelet intéztem mint az összes parlamenti párt frakcióvezetőjéhez, és mi a figyelmébe ajánlottam ezeknek a frakcióknak, hogy sok olyan jelöltünk volt, akik kitűnőek, és válogassanak közülük. Az már az ő dolguk, hogy használják.
2: Volt jobb, vagy valamilyen. Szóval visszakanyarodva az alapvetéshez, miért kellenek a politikai pártok? Miért nem tudjuk azt elengedni, hogy a politika közvetlenül tudjon befolyást gyakorolni? Miért nem lehet azt mondani, hogy van egy karta, annak kell megfelelni, és legyen egy társadalmi testület, amely ezt ellenőrzi. És akkor innentől kezdve a politikai pártok mehetnek vissza a parlamentbe maguk dolgát végezni.
3: Hát, hogy legyek jó hiszemű. Most egy kicsit. Talán azért, mert hogy azért ez egy közpénzekkel dolgozó, nem is kevés, reménység szerint nem is kevés közpénzzel dolgozó szervezet, a közmédia.
2: A civilek nem tudnák annak elköltését ellenőrizni?
3: A civilek tudnák a tartalmakat, a felelősség az politikai felelősség, de nagyon fontos, hogy itt a törvény azért berak zsilipeket. Tehát például a okáért ennek a testületnek a tagja nem lehet politikus. Tehát például nem lehet a testület tagja, legalábbis akiket mi jelöltünk, az nem lehetett olyan ember, akinek bármilyen pártpolitikai kötődése van, volt, lesz. Tehát azért itt van, tudom, Magyarországon élünk, nem vagyok naív. Nyilván vannak kapcsolódások, kötődések, de azért legalább ennyi van, hogy nem közvetlen, éppen gyakorló pártpolitikusok vannak benne. Ha engem kérdeznének ennek a törvénynek a továbbfejlesztéséről, ha kérdeznek, el is fogom mondani, hogy valószínűleg többségben jobb, hogyha civilek lennének, és nem közvetlenül a párt, vagy közvetve akár pártokhoz kötődő emberek. Szerintem, hogyha az a bizalom meg lenne a pártpolitika irányából a társadalom felé, hogy ezt elengedheti. Legyen ott egy-két emberük, semmi probléma. De hogyha az egészet elengedheti, azzal mindannyian jobban járnánk, és esetleg erősödne egy viszonbizalom. Ha ezt meg tudná tenni a politika, akkor esetleg a civil társadalom azt mondja, hogy oké, néhányan legyetek ott.
2: Nem kellene mindenben mindig a politikának olyan mélyen benne lenni, mint amennyire akar. Az ő felőle nézve teljesen törvényszerű, mindenhol ott akar lenni, csak egy kis önmegtartóztatás. Visszakanyarodva, mert ő mondta, hogy a média hatóság kapcsán, hogy foglalkozunk csak a közmédiával, azzal, ahogy most a közmédia, és nem szakmai értelemben, hanem szervezetileg, szerkezetileg, törvényi hátterében működik, és amerre ez most ez a folyamat elindult, azzal lehet valamit kezdeni egy olyan szervezetnek, mint például az önök testülete?
3: Az például egy nagyon fontos lépés volt, hogy az MTV, a korábbi MTV, a Duna TV kettéválasztás megszűnt. Ezt mi évek óta szorgalmazzuk, hogy ennek nem láttuk az értelmét, hogy elválasztjuk egymástól. Így például mi ellenőrző funkciónk az meglehetősen kiüresedett ettől, hiszen azt lehetett mondani, hogy hát kérem, az MTV-t mi nem ellenőriztük. Csak a Duna TV-t. Hát, és innentől kezdve, legyünk őszinték, meglehetősen beszűkült.
2: Most viszont ellenőrzik majd az MTV-t is.
3: Nagyon fontos, hogy egybe van az egész. Tehát a gyártástól kezdve a sugárzásig egybe van, ez nagyon lényeges. Ez például egy kifejezetten fontos előrelépés volt, ez az egyik. A másik pedig, hogy a felelősségek azok talán úgy tűnik, hogy egyértelműen meghatározhatók lesznek, ez szintén egy jó lépés. Ezzel van mit kezdeni, én nagyon remélem, hogy nem fog felborulni olyan irányba, hogy fölöslegesen választanak vezérigazgatót, újat, hogyha rákényszerítenek egy új struktúrát, az eléggé fura lenne.
2: Hát mint ahogy most is fura az a helyzet, hogy oda mentek dolgozni ideiglenesen vagy véglegesen nem tudható kollégák, akik hát remélhetőleg a legjobbat akarják, de ki tudja, hogy lesz-e idejük arra, hogy ezt megtegyék.
3: Hát legyünk ebben is
2: összevőjük. Ezek furcsa helyzetek.
3: Furcsák, de mondjuk, mi lenne, ha ezt fordítva fognánk?
2: Kérdezem úgy szerencsés, igen, ahogy ez most alakul?
3: Kényszerhelyzet van. Tehát kényszerhelyzet van, mármint az időbeli kényszer van, nyilván át kell mindent alakítani, gyorsan kell átalakítani, de ezt is, hogyha egy másik oldalról nézzük, és azt mondjuk, hogy az új struktúra az a kiváló kollégák köré fog épülni. A szerkesztői, az újságíró autonómiák köré fog épülni, hogyha ezt a jóhiszemű interpretációt mondjuk, és legyünk jóhiszeműek egy ideig, akkor szerintem ez kivéthető probléma.
2: Ma nem hallgatták meg a jelölteket a parlamenti bizottságban, hogyan tovább?
3: A hírek szerint mi is csak onnan tájékozódunk, hiszen mi a dolgunkat elvégeztük. Időben, törvényesen, rendben végment. A hírek szerint a jövő hétre halasztják a... Tehát nem, nagyon fontos, hogy nem visszautasították a jelölteket, hanem...
2: Nem hallgatták meg.
3: Nem hallgatták, még tájékozódni gondolnak a képviselőhölgyek és urak. Mi ebben állunk rendelkezésükre, hogyha segíteni kell. Én nagyon bízom benne, hogy a jövő hétre meg lesznek a médiaszakmai jelöltek, tudnilik, és ez egy kicsit megint a civil szervezetek iránti pozitív hozzáállás jelzi. Ő nélkülük nem alakulhat meg a testület. A párdelegáltak nélkül megalakulhat, de ő nélkülük nem. És ez azt gondolom, ez egy jó, ez egy erőt jelez.
2: Fábri György, köszönöm szépen.
3: És köszönöm.
2: Aktuál Paprika Kinga. Szervusz, jó estét kívánok.
4: Szervusz, jó estét, üdvözlöm a nézőket is.
2: Mi lesz nálatok?
4: Szalai Bobrovnicki Kristóf számára úgy tűnik, hogy az egykori hadtörténeti múzeumban közel 2 millió forintért újítottak fel irodát, illetve egy irodaszintet, míg a múzeum többi része tulajdonképpen széteső félben van. Ez az egyik témánk, és erről fogom kérdezni Juhász Ferenc korábbi honvédelmi minisztert, meg hát arról, hogy ő mennyit költött irodára annak idején, ha már van itt egy szakmai összehasonlítás. Megkérdezem majd Hoffmann Tamás nemzetközi jogásztól, többek között például azt, hogy mire számít a vagyonvisszaszerzési hivataltól, és mit lát a mostani jelöltek közül, ki a befutó, az ő vélekedése szerint, és az öröké és mindenben rendkívül kompetens Ónodi Molnár Dórával beszélgetni fogunk, például a MÁV lehallgatás elleni zavaró készülék beszerzéséről, amiről Panyi Szabolcs írt nemrégiben, de beszélgetünk még az egészségügyi hírekről is, várom önöket.
2: Köszönjük szépen, holnap este itt már Szőlősi Györgyi, én meg holnap reggel a Startban várom önöket, úgyhogy rövid éjszakánk lesz, hogyha együtt akarjuk tölteni a mai estét is, meg holnap reggelt is, de legyen az élény. Köszönöm szépen a figyelmüket, jó éjszakát!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hétfőn Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter új rendkívül erős Irán elleni gazdasági nyomás gyakorlást jelentett be. Reuters szerint 5 kritikus területre koncentrálnak, többek között technológiára, aranyra, digitális eszközre, légi közlekedésre, hajózásra és újabb 60 személyt, szervezetet és hajót szankcionáltak, közben Washington más országokat is másodlagos szankciókkal fenyeget, ha üzletelnek Iránnal. Itt van velünk Csizmazia Gábor, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének kutatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Gábor, mit jelent az, hogy az amerikai pénzügyminiszter gyakorlatilag gazdasági számüzetéssel fenyeget egy egész országot, mondjuk?
2: Ez lényegében azt jelenti, hogy az Iránnal szemben alkalmazott, már amúgy is egyébként mondhatjuk, hogy történelmi távlatban is erős amerikai szankciókat fokozza. Két irányba indulhat el az Egyesült Államok. Az egyik az az, hogy új szankciókat vezet be. Ugye ez, hogy 60 különböző szemét, ugye érvontos, hogy entitás és szemét, tehát céget és magánszemét helyeztek ugye szankciós listára. Ez csak azt jelenti, hogy a már meglévő szankciós rendszereket bővítették. Tehát ez a másik irány, hogy a meglévő rendszerekre hivatkozva, vagy korábbi felhatalmazásokra hivatkozva, ami jöhet elnökségektől, meg jöhetett a kongresszustól is, arra hivatkozva bővítik, vagy szélesítik az érintettek körét iráni oldalon. A másik, hogy újakat vezetnek be, ami igazából újdonság itt, vagy hát nem is annyira újdonság, inkább csak egy már régóta várt fejlemény, hogy másodlagos szankciókat fogják majd nagyobb mértékben alkalmazni az amerikaiak. Kisebb déjà vu érzése van az embernek egyébként, mert amikor Scott Bessent a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a világ különböző országainak, egyébként elsősorban Kínának, de a világ különböző országainak fel kell készülni arra, hogy az úgynevezett szürke, hát nem zónák, de szürke űrökben vagy terekben nem mozoghatnak annyira ezen konfliktusokban. Magyarul el kell dönteni, hogy vagy Iránnal üzletelnek, vagy Amerikával, és akkor ez egy zéró összegű játék, akkor automatikusan többetnek eszébe juthatott Janet Yellen, tehát még a Biden elnökség pénzügyminiszterének a hasonló mondata, ha jól emlékszem, még 22 nyarán az Atlantic Council nevű think tanknél, amikor ugye ez hangzott el az orosz háborúval kapcsolatban, célozgatva egyébként akkor Indiára, meg Kínára, hogyha tulajdonképpen nem lehet csak úgy távolból nézni idézőjelben semleges országként ez az egész konfliktus, nem el kell dönteni mindenkinek, hogy kinek az oldalán áll. Tehát ebben újdonság, hogy ez a vagy velünk, vagy ellenünk logika ezzel erőteljesebben megjelenik. Ez azért mondom, hogy nem teljesen új, mert erre is van már precedens, tehát másodlagos amerikai szankciókra. A kulcskérdés itt az lesz, hogy ezt milyen határidőkkel fogják az egyes országokkal szemben alkalmazni, és hogy hogyan tudnak megállapodni, mert ugye ezt nyitva hagyta a sajtótájékoztatón beszélt pénzügyminiszter.
1: Ez gyakorlatilag gazdaságpolitika, amit látunk, vagy a háború folytatása bankon, olajon keresztül?
2: Inkább az utóbbi, tehát a háború folytatása, ugye mindeközben, ugye, tehát az amerikai-iráni háborúval kapcsolatban ugye az általános kritika az Amerikában, tehát a félretéve Európát, meg a világ többi részét. Amerikában, ha úgy tetszik, a Trump adminisztráció támogatói körében is a kritika az, hogy a Trump adminisztráció nem volt elég kemény Iránnal szemben. És épp megint két irányba lehet elindulni, vagy fokozzuk ugye a katonai csapásokat. Ugye most már egyre többen úgy gondolják, hogy igazából ez elérte, amit el tudott érni. Most ezért tehetünk pozitív, mert negatív előjelet is, de ott tulajdonképpen elmentek a falig, nem igazán vannak már katonai célpontok, amelyeket érdemben, és persze hangsúlyozom, költséghatékonyan lehetne támadni. Sokkal inkább, is ez a másik opció, hogy akkor növelni kell a gazdasági nyomást Iránon. Pont ezért értetlenkedtek sokan egyébként, amikor ez a szándéknyilatkozat ugye napvilágot látott júniusban, hogy mennyire nagyvonalú az iráni gazdasággal, vagy az iráni állammal szemben. Tehát tulajdonképpen az, hogy növelik a gazdasági nyomást Iránon, az igazából egy várt fejlemény volt sokak részéről az Egyesült Államokban, már csak azért is, mert a háború összességében nem népszerű az amerikai közelmében, közeledünk a félidős választásokhoz, ezért a politikai kalkuláció is azt igényelte, hogy a katonai műveletek helyett elsősorban gazdasági vonalra helyezze át az Egyesült Államok a fókuszt.
1: Na, azt meg lehet csinálni, hogy Amerika azt mondja egy országnak, hogy vagy velünk üzletelsz, vagy Iránnal? Tehát ez konkrétan ez így működik, hiszen azt látjuk az orosz szankciók kijátszásánál is, hogy számos megoldás van.
2: Igen, a másodlagos szankcióknak tulajdonképpen ez a lényege, és azért mondtam, hogy van rá precedens, mert pont Irán kapcsán, ha jól emlékszem, 2018-ban alkalmazta ezt az első Trump adminisztráció, amikor egyébként szövetségesek is, köztük például az Európai Uniós tagállamok, illetve pontosabban maga az Európai Unió, mert ugye a kereskedelmi politika Brüsszelben van, tehát az Európai Unió részéről felmerült az a gondolat, hogy hát arra fogja utasítani, vagy arra ösztönzi pontosan az európai cégeket, nagy, főleg telekommunikációs, energiaszektor és energiaszektorban, meg a gépjárműiparban, vagy autógyártásban érintett ugye szereplőket, akiknek voltak befektetései Iránban, hogy ne foglalkozzanak az amerikai szankciókkal, ami igazából az amerikai pénzpiacokhoz való hozzáférésnek a tilalmát jelenti. Tehát nem üzletelhetnek amerikai cégekkel, illetve hát nem juthat hozzá dollár alapú különböző pénzügyi ügyletekhez. Na most ugye akkoriban is az Európai Unió akkor azt mondta, hogy hát a cégeket, az európai cégeket arra ösztönzi, hogy ne nem is Washingtontól, hanem ugye New Yorktól, meg Chicagótól, tehát az amerikai pénzvilágtól féljenek, hanem az európai szabályozástól. Na most annak a történetnek alapvetően az lett a vége, hogy sokan próbálták megkerülni az amerikai pénzügyi rendszernek az egész környezetét, tehát tulajdonképpen kikerülni a szankciókat, de sok esetben ezek az európai cégek egyébként inkább kivonultak, vagy csökkentették a tevékenységüket Iránban. Tehát létezik ez a megoldás, de a kulcskérdés az valóban az, hogy nem szövetségesek, akik eddig is segítették Iránt, gondolok itt elsősorban az oroszokra, de főleg a kínaiakra, na ővelük szemben tudja alkalmazni ezt a Trump elnökség. Nem tudjuk.
1: De ráadásul.
2: Az eddigi évek tapasztalata alapján ez kijátszható. Ami igazából itt kérdés, az, hogy szeptemberben lesz, ha minden igaz, akkor Trump-Xi Jinping találkozó majd az Egyesült Államokban. És hogy ha akkor lesz jele annak, hogy valamiféle együttműködés alakul ki Washington és Peking között, ami egyébként sokak szerint most az valószínűtlen, de bármilyen területen esetleg sikerülne valamiféle együttműködést látni, vagy ha úgy tetszik, nem eszkalálni az amúgy is feszült amerikai-kínai viszonyt, akkor elképzelhető, hogy egyről a kettőre tud lépni ilyen vonalon a Trump elnökség, de ezt igazság szerint még nem tudjuk. Egyébként ez volt rögtön az legeslegeső kérdés a beszent sajtótájékoztatón, hogy jó rendben értjük, hogy más országokkal szemben is ugye büntető intézkedéseket vezetne be az Egyesült Államok. Na de mi van a kínai bankokkal konkrétan? Amit egyről látjuk, de ugye ez még csak retorika, hogy nem élveznek majd mentességet a kínaiak. Na most az első 60 új entitás éve személy bejelentését illetően ebben a körben nem voltak még kínai szereplők. Tehát egyelőre ezt még mondom, nem tudjuk.
1: Hát ezt a Reuters is észrevételezte, hogy egyelőre óvatos Washington ezen a téren. Ez azt jelzi, hogy ami Amerikának nagyon fáj, azt már nem. Tehát, hogy ez az a határ?
2: Valószínűleg ez lehet a megfontolás, hogy tulajdonképpen főleg a félidős választásokhoz közeledve a Trump adminisztráció próbálja korlátozni azokat a gazdasági hatásokat, amelyeket úgy teszik visszaüthetnek az amerikai gazdaságra. Nem vagyok benne biztos, hogy itt kínai vonalon, tehát ha nincs eszkaláció, értem ez alatt azt, hogy a kínaiak nem fognak ezért más büntető intézkedéseket bevezetni, mondok egy például ritka földfémek exportját tekintve például, azt mondani, hogy na akkor nem fogjuk exportálni Amerikába, vagy a világ különböző részeibe kínai ritka földfémeket, vagy feldolgozott ritka földfémeket válaszul erre az egész amerikai egyoldalú fellépésre. Ha ilyen területen nem lesz eszkaláció, akkor valószínűleg azért van egy tűrés határa az amerikai gazdaságnak. Ezt azért mondom, mert az iráni válasz az volt, hogy akkor ők nem fognak olajat exportálni. Na most amúgy is blokkád alatt van ugye a hormuzi szoros ilyen szempontból. A Trump adminisztráció pedig úgy néz ki, hogy ez bekalkulálta, jól vagy rosszul, ez mindenki erről vitatkozik, de bekalkulálta a történetbe. Tehát az amerikai üzemanyagárak azok nagyjából ugye gallononként ilyen 4 dollár fölött vannak most, ugye korábban még 4 alatt voltak. Ez magas, de még nem olyan magas, mint ami mondjuk 2022 nyarán volt. És ugye ez a másik nagy kérdés, hogy meddig tudna ez emelkedni. Ezt többé-kevésbé egyelőre kontroll alatt tudta tartani a Trump elnökség, de nem tudjuk mondom, hogy a nemzetközi piacok erre hogyan reagálnak majd.
1: Ha holnap tényleg komoly fennakadás lenne a hormuzi szorosban, akkor a magyar üzemanyagárak ezt hány nap múlva éreznék?
2: Tehát rendelkezés szakértő többet meg pontosabbat tud mondani. Valószínűleg ugye az európai országok, beleértve minket is érzékenyebbek vagyunk erre, mert ugye az amerikaiak azért sem kevésbé érzékenyek, azért is kevésbé érzékenyek erre, mert egyrészt már kisebb mértékben importálnak olajat a Közel-Keletről, másrészt pedig odahaza, ettől az egész ügytől függetlenül, ugye az amerikai fosszilis üzemanyag, vagy fosszilis erőforrásoknak a kitermelését a Trump adminisztráció jelentősen megkönnyítette. Tulajdonképpen történelmi szempontból is rekordméretet ért el, vagy rekordnagyságot ért el az olaj, illetve palagáz kitermelés az Egyesült Államokban. Tehát Amerikában is csak azért érződik ez az egész, mert a nemzetközi energiaárakon keresztül ugye begyűrűzik a nemzetközi piacokon keresztül ugye az áremelkedési hatás. De nyilván nálunk Európában ez sokkal elő fog érződni.
1: Gábor, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg. Miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz, földre hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.

szavannál. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

szürkeséggel felváltotta a szín. A halált ő maradt az élő víz. Tudat kaptam, én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő híd. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigaszt, minden hibá.

kiteszem az ajtót. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági... Húzós a Spirit FM-en. Róna

Műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerdán újra hetek. Megmaradni vagy elveszni. Szent István király intelmei. Időjárás befolyásolás. Klímafegyver okozza az aszályt. Fegyver nélkül a harcban. Emlékezés a boszniai háború áldozataira.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszalapozunk a naptárban, és egy adott nap eseményeit elevenítjük fel. Ezúttal 2026. február 9-ére utazunk. Ez a nap a Pizza Világnapja, egy nemzetközi gasztronómiai ünnep, amely a világ egyik legkedveltebb és legnépszerűbb olasz eredetű ételének, a pizzának a történetét, kultúráját és népszerűségét hivatott megünnepelni. És szintén 2026. február 9 én az Adj Esélyt című műsorunkban Nemes Anna vendége Bodz Zoltán állatbefogó hüllőszakértő volt, és a vadon élő állatokról beszélgettek.
3: Ha már egzotikus állatok tartása, akkor igazán fontos szerepet kapnak a vadállatmentők. A legismertebb hazai vadállatbefogót, Bodz Zoltánt kapcsoljuk. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Ha jól mondom, akkor több mint 25 éve foglalkozik ezzel, és hogyha valakinek, akkor önnek van rálátása, hogy mi a legnagyobb hiba, amit elkövetnek az egzotikus állatok gazdái. Nem értenek az állatokhoz, amit vesznek, és akkor lép a képbe a vadállatbefogó?
4: Hát pontosabban inkább én úgy fogalmaznék, hogy mindenféle szakmai gyakorlat és tudás nélkül vásárolnak, úgymond csúnya szóval élve divatból, egzotikus, illetve veszélyes állatokat, amiket ugye már a törvény szabályoz, és tartásukhoz veszélyes állattartási engedély szükséges, ami nem véletlen, hiszen emberéletre veszélyesek, és hát nem véletlenül szakirányú képesítés szükséges ezeknek az állatoknak a tartásához. Ennek hiányában nem lehetséges, hanem egészen biztos, hogy nem sokára be fog következni a baleset, hogyha egy ilyen állatot vásárolnak meg. Na és akkor itt kerül képbe a veszélyes állatbefogó, mikor ezek az állatok kikerülnek közterületre, illetve hogyha megtörténik a baleset, kihívják a mentőszolgálatot, a mentősök nem tudják ellátni a sérültet, ugyanis a sérült eszméletét vesztette, az egzotikus veszélyes állat meg kint van a szabadban, a szobában, a lakásban, és akkor ugye ezt össze kell szedni, mielőtt a mentősök bemennének. Szóval hát ez a legnagyobb probléma itt az országban.
3: Általánosságban elmondható, hogy az elszabadult állat, vagy az emberek vannak nagyobb veszélyben egy ilyen esetben, amikor hívják Önt?
4: Mindenféleképpen az elszabadult állatok. Ugyanis ezek nem őshonosak, ez egy invazív faj. Ugye az egzotikus állatok azok javarészt trópusi országokból származnak, úgy vannak behozva állatkereskedésekbe, ez a jobbik eset, vagy fekete kereskedelem által, és akkor pult alatt tárulják ezeket az állatokat, fillérekért, tehát mondhatni azt, hogy sajnos fillérekért, tehát egy 10 éves kiskamasz össze tudja gyűjteni a reggeli pénzét ahhoz, hogy akár egy fekete mambát, vagy egy kis 25-30 centis kis bébi krokodilt vásároljon, és azt hazavigye otthon.
3: Az Ön történeteit hallgatva például megütötte a fülemet, hogy villamoson is találtak már pitont. Ez például hogy fordulhat elő? Az egy szándékos otthagyás, egy borzalmasan rossz ízléstelen vicc vagy figyelmetlenség?
4: Ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz kideríteni, ugye itt az esetek 98%-ában nem derült fény arra, hogy történhetett az, hogy kiszökött az utcára, ott hagyták a gyors étterem mellékhelyiségében. Tehát én valószínűségnek tartom azt, hogy ezek az állatok nem véletlenül vannak ott hagyva, vagy betegek az állatok, nincs pénz az állatorvosi kezelésre, ugye ezek az egzotikus állatok javarészt sokkal többe kerülnek állatorvosi költségbe, mint például egy kutya-macska, nincs pénz rá, illetve megunták az állatot, és akkor hát ez egy ízléstelen tréfa, meg egy felelőtlenség, hogy ott hagyják közterületen, vagy olyan járműveken, ahol mások észrevehetik őket, és megijedhetnek tőlük, ami nem véletlen is természetes reakció.
3: Mi a tapasztalata? Az elmúlt 25 évben javult a helyzet, vagy inkább romlott?
4: Hála Istennek azt tudom mondani, hogy javult a helyzet, ugyanis 2018-19 óta sokkal kevesebb riasztást kapok a 112-es segélyhívótól nyaranta, mert ezek az állatok azért főképp nyaranta, akik ugye meg is élnek itt Magyarországon, főképp nyaranta bukkannak elő az időjárás véget, sokkal kevesebb riasztást kapok. Ami azt jelenti, hogy voltak olyan nyarak 2000-es évek elején, hogy egy nap 4-5 riasztást kaptam a 112-es segélyhívótól, most viszont hetente kapok összesen annyit, tehát ez valószínűleg, hogy pozitív változás, illetve hát az, hogy most már egészen más állatok vannak a divatban, amiket meg lehet vásárolni az interneten, mint például a hüllők és különböző egzotikus állatok. Illetve hát az egzotikus állatok azok vannak, csak nem a hüllők.
3: Most mi a jellemzőbb? Mert én azt gondoltam, hogy ha Önnek megcsörren a telefonja, akkor a vonal másik végén valaki felsikít, hogy mérges kígyót találtam. Nem ennyire egyszerű
4: hát
3: a helyzet?
4: Ez a jellemző nálam, ha azért valaki az én telefonomat hívja, vagy a segélyhívó szól, főleg ugye a hüllőkre vagyok specializálódva, most már azért azt kell, hogy mondjam, mint mondtam az előbb is, hogy itt nem igazán a hüllők vannak hangsúlyba, sokkal inkább a szurikáta, a kenguru, és különböző olyan egzotikus állatok, amiket gond nélkül be lehet szerezni, és azt kell, hogy mondjam, az előbb felsőt fajokhoz semmiféle szakirányú képesítés nem kell, csak egy kis apró pénz a zsebedbe, és be tudod szerezni, és már ki se kell utaznod külföldre a szomszédos országokba, hogy különböző állatbőrzéken megvásárol, ugyanis itt Magyarországon ezeknek már van tenyésztőjük, és meg lehet vásárolni. Hát nem apró pénzért, de bele kell nyúlni a zsebedbe.
3: Munkája során volt már példa az életveszélyes helyzetre. Ez még manapság is előfordul? Vannak rázós szituációk ennyi év tapasztalattal is?
4: Hát rázós szituációk mindig vannak. Ez ugye a helyszínen derül ki, hogyha engem kihív a rendőrség, vagy a tűzoltóság egy adott helyszínre. Ez akkor derül ki, hogy mennyire rázós a helyzet. Nem is igazán az állatok befogása jelentett problémát, sokkal inkább az olyan helységekben való előkerítésük, ami mondjuk egy pince, egy liftakna, egy túlzsúfolt lakás, és hát lehet tudni azt, vagy lehet sejteni azt, hogy méregelő látról van szó, akkor inkább sokkal nagyobb ugye a veszélyfaktor, hogy itt bármiféle baleset történhet, mint ahogyha egy nyílt terepen van például egy lépcsőházban, ahol szemmel láthatólag ott van az állat, ahol rámutatnak a járőrök, amikor kiérkezek a helyszínre, akik biztosítják a helyszínt, amíg én ki nem érkezek, hogy ott van az állat. Tehát magának az állatnak a befogása pár perc. Tehát még egy percet se szokott igénybe venni. Itt maga a keresés, ami eltartott több órán keresztül is.
3: Meg lehet önt még 25 év után lepni?
4: Hát engem már nem. Nem, már nem lehet meglepni. Én ezt 2008-2010-ben egy interjúban elmondtam, hogy itt igazából akkor lesz nagy probléma, hogyha már nem kígyókra fognak engem hívogatni, hanem krokodilokra Magyarország közterületein. És hát ez 2016-ban, képzelj el, hogy volt egy olyan hívásom, amikor engem krokodilra hívtak egy Szolnok melletti főút szélén, találtak egy másfél-két méteres krokodilt, ami a közeli utazó cirkuszból szökött meg, az állatgondozók nem igazán figyeltek rá, és műsor után rosszul zárták vissza a ketrecet, ahol ez az állat lakott, éldegélt, és ez az állat ez szépen önállasította magát, és kisétált a 200 méterrel lévő főút szélére, és ott tűcsörgött, amikor is egy arra járó autós észlelte, hogy a reflektorfény, ami visszavillan ugye a vadállatok szeméből, az nem egy róka, vagy nem éppen egy nyest, vagy nem is egy macska, hanem bizony lefékezve észrevette, hanem egy krokodil, és akkor hívta 112-es segélyhívót. Na, innentől kezdve mondom azt, hogy már nem érhet semmi meglepetés. Minden volt, amit én a 2000-es évek elején megálmodtam, és minden volt olyan, amire gondoltam, hogy hát ennek nem kéne bekövetkeznie, de sajnos bekövetkezett.
3: És azt mondja, hogy a jövőben akár lehet egy ilyen borzalmas divat is? Illegálisan tartott krokodilok?
4: Reméljük, hogy nem. Ez már volt. Ez már lefutott. Hála Istennek a 2010 és 2018-as év között ezek már lefutottak, illetve a 2000-es évek elején, amikor ez nagy divat volt, az egzotikus állatok hüllők kétértőek tartása, ezek már lefutottak. Ezek az állatok javarészt el lettek kobozva, szomszédi bejelentés, illetve lakossági bejelentés alapján, vagy belettek fogva közterületről, úgyhogy nem történt baleset. Hát az, hogy mennyi egzotikus állat van itt még az országban, azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül minden hatodik háztartásban van valami egzotikus állat, hüllő kétértű, ami nem kifejezetten azt jelenti, hogy ember életre veszélyes, mert az inkább minden 30-40. Háztartásban van, ami veszélyes állattával nyilvánítva és feketén tartanak. Sajnos ott előbb-utóbb be fog következni a baleset, amikor is ugye segélyhívót kell hívni, és akkor találkozhatunk személyesen a sérülttel, vagy hát a hatósággal, amikor én azt előkerítem, azt az állatot, ami a balesetet okozta.
3: Reméljük, hogy marad a javuló tendencia, és egyre kevesebb ilyen veszélyes helyzet áll elő. Bóth Zoltán vadállatbefogónak nagyon szépen köszönjük.
4: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra üdvözlöm a hallgatókat.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit. Közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente,

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez ismét a múlt idéző, néhányat lapozunk a naptárunkban, és 2026. február 19-ére lépünk az időben. Ezen a napon a Trump adminisztráció bejelentette, hogy lezárja a nagyszabású bevándorlás ellenes akcióját Minnesotában és az állam fővárosában, Minneapolisban, amely két amerikai állampolgár életébe került és feszült helyzetet eredményezett. És szintén 2026. február 12-én a Letöltendő című műsorunkban arról beszélgettek, hogy hogyan működik a szakértői vélemény egy bírósági ügyben.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Sokszor halljuk filmekben akár, vagy mondjuk eljárások közben, vagy olvassuk a cikkekben, hogy szakértő bevonása szükséges egy-egy eljárásnál. Hogy milyen szakértők vannak, hányan, mi a feladatuk, és egyáltalán mikor indokolt ezt, a mai adásban ezt próbáljuk majd helyre tenni. Itt van velem Salkáz Éva, aki büntetőjogász. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm.
2: És Csernai Ákos, aki igazságügyi pszichológus szakértő, úgyhogy majd ennek a rejtelmeibe fog beavatni minket. De induljunk onnan, hogy valóban mik azok az esetek, vagy ügyek, vagy egyáltalán bármikor mondhatja azt a bíró, hogy hú, hát ezt én nem tudom eldönteni, és kell egy szakértő? Tehát hogy működik ez?
3: Van az, amikor a bírói döntésnek a függvénye, és vannak azok az esetek, amikor a bírónak előírja a büntetőjárásjogi törvény, hogy szakértőt kell kirendelnie bizonyos esetekben. Ezek azok az esetek, amikor a jogász végzettségű bíró nem rendelkezik az adott szaktudással. Vannak úgynevezett módszertani levelek, amik meghatároznak szakterületeket, tehát hogy milyen erről majd talán szakértő fog tudni részletesebben nyilatkozni, hogy milyen kompetenciával rendelkező szakértő milyen fajta vizsgálatokat tud elvégezni.
2: Csak a bíró kérhet egyébként az eljárás során, vagy az ügyvéd is mondhatja azt egy adott ponton valamilyen esetnél, hogy én szeretném, hogyha lenne szakértő.
3: A bíró is, illetve magánszakértőként be lehet vonni szakértőt a büntetőjárásba, akár sérteti, akár védői oldalon. Általában a védői oldalon szokott ez felmerülni, és ennek van részletesebben szabályozva az eljárás rendje. A szakértői véleményeknél, hogyha van egy alapszakértői vélemény, beszerzésre kerül egy alapszakértői vélemény, ha azzal kapcsolatban valamilyen kétség merül föl, tehát az önellentmondó, szakmaiatlan, más külső bizonyítékok esetleg cáfolják annak a megállapításait, akkor új szakértőt kell bevezetni az eljárásba, erre nyilván az eljárási résztvevők is tehetnek indítványt. Azonban, hogyha ezt az indítványt elutasítja a bíróság, vagy nyomozóhatóság, hogyha még nyomozati szakban vagyunk, akkor megnyílik a lehetőség az azt indítványozó a szakértői véleményt vitató fél számára, hogy magánszakértőt vonjon be az eljárásba, és azt kvázi szakértői szintre emelkedve kerüljön be az eljárásba. Tehát azonos szinten, mint ahogy a hatóság részéről kirendelt szakértő. Hogyha itt továbbra is ellentmondás van, tehát mondjuk ezek a két szakértő megállapításai ellentmondanak egymásnak, akkor elrendelhető már bírósági szakban a szakértők párhuzamos meghallgatása, tehát egy tárgyalásra megidéztük őket, amikor tudja minden eljárási résztvevő, az ügyész, a bíró, a védelem, a vádlott akár, kérdezni a szakértőket, hogy ezt a látszólagos vagy tényleges ellentmondást megpróbáljuk feloldani ott az eljárás keretében. Hogyha ez nem vezet eredményre, akkor viszont új szakértőt kell kirendelni, aki már csak abban fog dönteni, hogy melyik szakértői vélemény az, amelyik szakmailag megállja a helyét.
2: Folytatjuk majd, hogy a bírósági szakaszban mi van, de elhangzott egy fontos dolog, hogy a nyomozati szakaszban is szükség lehet szakértőre. Szóval nálad is kérlek, hogy induljunk az alapoktól. Én tudom például, Kitanics Márk szokott hozzánk például sokat jönni, és sokat beszélgetek vele civilben is, és tőle tudom, hogy belőletek iszonyatosan kevés van az országban. Ez engem akkor sokkolt, hogy pszichológus szakértőből 20 pár van, jól tudom?
4: Én is úgy tudom, hogy olyan 30, maximum 40. Ugye a büntető eljárásokban szinte kizárólag klinikai szakpszichológusok

0: pszichológus végzettségű igazságügyi pszichológus szakértőre van szükség, mert hogy egy büntető eljárásban a legtöbbször az élményszerűség megállapítása a szakértőnek a legfontosabb feladata, illetve az, hogy a vizsgált személynek milyen a személyisége, intellektusa, tehát hogy ezek a fontos kérdések egy büntető eljárásban. Ez mind klinikai pszichológusi kompetencia. Na most eleve azért most már talán egyre jobb a helyzet, de hogy klinikai pszichológusból sincsen sok, és hát nem egy hálás feladat igazságügyi pszichológus szakértőnek lenni, úgyhogy a kollégák körében ez, megmondom őszintén, nem egy népszerű feladat meg szakirány. Egyrészt a pszichológusok félnek a jogi dolgoktól, mert hogy az ismeretlentől azért általában szoktak félni az emberek. Azt látjuk, hogy a kollégák nem szívesen vonódnak bele büntetőeljárásokba, jogi eljárásokba, amit egyébként meg is értünk. És szerintem innen ered az, hogy nagyon kevesen vagyunk, tényleg körülbelül 30-40-en. Ennek megvan egyébként az az előnye, hogy legalább elég nagy tapasztalattal bírnak azok a szakértők, akik rendszeresen dolgoznak. Én például most is rendőrségről jövök, és innen is rendőrségre megyek, tehát hogy nagyon leterheltek is a szakértők, ez sem túl vonzó. Én megmondom őszintén, például én hétvégén már repülőüzemmódba teszem a telefonomat, mert különben nincsen hétvégén, mert az ember meg nem tud nemet mondani, vagy én legalábbis nehezen mondok nemet.
1: Igen, egyrészt a leterheltség, ami eszembe jut a számról, amit mondasz, és akkor legyünk megengedők, hogy mondjuk 40-en vagytok az országban, hát nem tudom, gondolom több ezer olyan ügy van, akár nyomozati szakaszban, akár bírósági szakaszban, ahol szükség lehet rátok. Másrészt pedig nyilván a nyomozati szakaszban is, de egy bírósági szakaszban meg kifejezetten azt gondolom, hogy óriási teher van egy szakértőn, nem? Tehát, hogy nagyon nagy a nyomás, hogy akkor az tényleg, hogyha mondjuk te kérsz egy szakértői véleményt, és azt te vinnéd a bíróságra, hát az eldönthet egy ügyet.
2: Eldönthet egy ügyet. Magánszakértői vélemény azért nem tud eldönteni egy ügyet. Tehát, hogyha van olyan szakkérdés, amit a büntetőeljárásjogi törvény rendelkezése folytán szakértővel kell, szükséges, tehát kötelező előírása a törvénynek, hogy szakértővel vizsgáltassa meg a bíró, akkor ugye nem fordulhat elő, hogy csak magánszakértői vélemény van egy eljárásban. Én azt gondolom, hogy pláne a szenzitívebb ügyekben, ott, amit szakértő is említett, tehát, hogy ahol élményszerűség vonatkozásában történik a vizsgálat, és ugye itt sok esetben akár cselekvőképtelen kiskorú, tehát olyan kiskorú gyermeket vizsgál meg, akinek még a belátási képessége, hogy polgári kifejezést is a büntető mellé társítsak, nincs meg. Tehát, hogy például szerződést ugye nyilván nem köthet mondjuk egy 4-5-6 éves gyermek, ugyanakkor nem kikerülhető az ő vizsgálata, az ő meghallgatása az eljárásban, mert mondjuk egy olyan cselekményt szükséges vizsgálni, ahol más nem volt jelen. Tehát gyakorlatilag az ő vallomásán áll az adott ügy, és nagy tétje van annak, hogy az most egy valós elmondás, egy konfabuláció, de ezekkel kapcsolatban majd talán szakértő úr a szakifejezésekkel kapcsolatban. Tehát, hogy mennyire lehet elfogadni azt az adott elmondást, belekeverednek-e olyan elemek, amik nem valósak, esetleg másra rávetítve jelennek meg valóban olyan cselekmények, amik megtörténtek vele, és nem szabadott volna, hogy megtörténjenek. Nagyon nagy a felelőssége a szakértőnek is, meg a bírónak is, mert az élményszerűség az egy elem az ilyen esetekben. De az élményszerűség és a tanúnak az igazmondása, az nem ugyanaz. Tehát a szakértő, a pszichológus, klinikai gyermek, mondjuk ebben az esetben gyermekpszichológus szakértő nem abban foglal állást, hogy amit a gyerek elmond, az igaz vagy nem. Ő azt mondja, hogy az élményszerű-e az ő elmondása. És ehhez ez egy elem a négy közül, amit utána a bírónak meg a hatóság résztvevőinek mérlegelnie kell. Tehát ez egy szakértői vélemény, élményszerű. Első pont. Utána jön a következő, a külső bizonyítékok, mondjuk egy látlelet, hogyha van egy elmondás egy bántalmazásról, egy abúzusról, helyszín, ott volt, nem volt ott, amit hivatkozik. Tehát körbe kell nézni a külső megfogható körülményeket, hogy bizonyítékkal mennyire alátámasztottak ezek, az a sértetnek és a feltételezett elkövetőnek a viszonya előtte, utána változott, nem változott, óvónőt mondjuk meghallgatni, szülőket, akiknek van egy bizalmi kapcsolata a gyermekkel, hogy ők mit tapasztaltak, akár az adott személyhez való viszonyulásban, akár a gyermek zárkózottabbá vált, nem vált zárkózottabbá, ezt a körülményt körbenézni, illetve magának a sértetti elmondásnak a következetessége. Tehát ez változik, nem változik, mindig ugyanazt mondja el, mindig ugyanúgy mondja el. És tehát az élményszerűség az egy, ami nagy felelősség a szakértőkön, és utána a másik három körülmény láncolatnak a vizsgálata, ami már bírói kompetenciába tartozik, az már ugye bírói kompetencia, és utána ebből a négyből állapítja meg a bíró a tényállás során, ez egy elfogadható tanúvallomás, nem elfogadható, kétségek támaszthatóak vele szemben, és ő fog a bírói szabad mérlegelés körében állást foglalni arról, hogy az igaz mondása az megállapítható-e tanulnak. Tehát a bíron van a végső felelősség, de ugyanakkor nagyon-nagyon hagyatkoznak az ilyen ügyekbe a szakértői véleményre.
1: Elhangzik többször ez az élményszerűség, igen. Ezt tegyük helyre egy kicsit, hogy számomra is érthető legyen.
0: Jó. A nyomozóhatóság általában arra kíváncsi, amikor felmerül egy bűncselekménynek a gyanúja, hogy a sértett elmondása élményszerű-e. Az élményszerűség egy olyan koncepción, egy olyan hipotézisen, azt hiszem egyébként Undolcsnak hívják ezt a szerzőt, aki ezt leírta, van egy olyan hipotézis, hogy a kitalált történetek azok máshogy szerveződnek, mint a valós történetek. Hogyha kitalálok egy történetet, akkor azt általában ugyanúgy, ugyanabban a sorrendben, ugyanazokkal a kifejezésekkel mondom el, logikusan van felépítve, most csak néhány példát ragadok ki. Míg egy valós történetnél az emlékezetnek a sajátosságai miatt az elmondás az azért bizonyos mértékben változik, azzal együtt, hogy azért a magja az ugyanaz marad, illetve azt is figyeljük, hogy például vannak-e olyan elemek, amiket kijavít spontán a mesélő, most akkor nevezzük mesélőnek. Tehát, hogy megvannak azok a jegyek, amik alapján azt tudjuk mondani, hogy élményszerű, kijavította magát, a történet ugyan koherens, de azért vannak benne módosulások, és ezek a módosulások megfelelnek az emlékezeti működés sajátosságainak, és a többi, és a többi. Amikor egy igazságügyi klinikai pszichológus szakértő, mert hogy ez klinikai pszichológus szakértői kompetencia, azt mondja, hogy élményszerű a gyereknek, most akkor legyen egy gyerek, a gyermeknek az elmondása, akkor azt mondja, hogy ez az elmondás, ez olyan, mint hogyha ez egy igaz történet lenne, tehát hogy ez nem egy kitalált történet. Egyébként minél kisebb egy gyerek, annál könnyebb tetten érni, hogyha kitalált történettel állunk szembe, vagy esetleg betanított történettel állunk szemben. Betanított történeteknél akármilyen okos is az, aki betanítja ezt a gyereket, lesz olyan szó, amit a gyerek nem fog ismerni. Például apa gonosz. Mit jelent az? Döncike, hogy gonosz. És Döncike nem tudja, hogy mit jelent az, hogy gonosz, mert ő még csak 4 éves. Száz meg száz ilyen példát lehetne mondani, de az élményszerűség ezt jelenti. Nem jelenti azt, hogy igazat mond. Ez ugyanis ténykérdés, vagy jogkérdés?
2: Ez már bírói döntés.
0: Igen.
2: Bizonyítékértékelések alapján a bíróhoz le egy végkövetkeztetést, hogy elfogadja azt a vallomást, vagy nem. Tehát igaznak tulajdonítja, igen, azt a vallomást tartalmat.
0: Ugyanakkor nem akarok álnaívnak sem tűnni, nyilvánvalóan tudjuk, és a pszichológusok abszolút érzik ennek a felelősségét, hogy sok esetben azért ez perdöntő ennek a megállapítása, vagy elvetése, és ezért sem népszerű ez a pálya, mert hogy ez nagyon nagy felelősség, tehát hogy ezen emberi sorsok múlnak, és ezt felvállalni bizony tényleg nagyon nehéz, és én azt hiszem, nem csak a magam nevében mondhatom, hanem az összes kollégám nevében is, hogy azért mi rendszeresen elgondolkodunk azon, hogy reméljük, hogy nem tévedtünk, illetve abban is reménykedünk, hogy a rendszer kijavít minket, hogyha mégis tévedünk, és ezért örül egy pszichológus szakértő annak, amikor kirendel a bíróság egy újabb szakértőt, meg egy harmadikat, meg nekem már olyan ügyem is volt, ahol már negyediket, meg ötödiket. Mert hogy igen, hogyha itt hiba csúszik ebbe a döntésbe, akkor az legyen kijavítva, de én nekem az a tapasztalatom, hogy ma már nagyon óvatos az igazságszolgáltatás, óvatos a nyomozóhatóság, tehát hogy én biztonságban érzem ezeket a döntéseket, nagyon remélem legalábbis.
1: Igen, ezzel megerősíted azt szerintem, hogy nem ciki, hanem jó az, hogyha mondjuk egy picikéte is van, akkor abszolút, plusz egy abszolút szakértőt rendeljenek ki.
0: Különösen azért is, mert hogy, és ezt sem lehet elhallgatni, ennek szubjektív elemei is vannak. Tehát a lelki jelenségeket nem lehet kilóra mérni. Itt sajnos nem tart a tudomány, valószínűleg a mi életünkben már nem is fog itt tartani, és éppen ezért szubjektív elemek is szerepet kapnak, és mérlegelés tárgyát képezi, és ahol mérlegelés van, ott létjogosultsága van másfajta mérlegelésnek is, és az a helyes, meg az a jó, hogyha ez a tárgyalóteremben megtörténik.
1: Picit beszéljünk arról, hogy egyáltalán milyen ügyek azok, amikor szóba kerül az, hogy szakértőt vonjunk be?
2: Gyakorlatilag bármilyen ügybe lehetne szakértőt bevonni, most akár legyen az egy költségvetési csalás, ahol egy könyvszakértő, tehát gazdasági végzettségű szakértő kerül bevonásra, akár a számlák elemzésére, vagyoni hátránynak a kimutatására, közlekedési balesetnél, műszaki mechanizmusra, nyilván testi sértésnél, emberölési cselekményeknél, ott orvosszakértő bevonására tud sor kerülni. Pszichológus szakértő az talán annyiból speciális, hogy a személyiség jegy az minden bűncselekmény típusnál fel tud merülni, hogy van-e relevanciája. Most akárha meglát az ember egy viszonylag fiatalt, mondjuk egy 20-as éveinek az elején járó fiatalembert, és látom a Prius napjában, hogy neki ez a 6. garázdassága. És látok benne mondjuk egy mintázatot védő ügyvédként, hogy hasonló helyzetekben van egy, hát talán nem tényleg azt mondom, hogy autoacting, tehát egy ilyen kirohanásszerű düreakciója. És akkor az emberbe felmerül, hogy hát azért ide kéne egy pszichológus szakértő, tehát nyilván ebben a fiúban, be fogja darálni a rendszer, tehát ebben a fiúban van valami feldolgozatlan probléma, amit valami, hogyha megérint, akkor ott van egy robbanásszerű reakció. És nem gondolom, hogy az lenne a megfelelő az ő személyiség alkatához, aki mondjuk nem tudja, mi az az asszertív kommunikáció, vagy nem tudja, hogy mi egy dükkezelési tréning, nem elérhető egyetlen az információ számára a közegében, hogy ilyen létezik. Nem gondolom, hogy az fogja szolgálni most akár a társadalom védelmét, akár az ő egyéni fejlődését, hogy előbb-utóbb, mivel ugye folyamatosan látják, hogy nem tartotta vissza egy pénzbüntetés, akkor adunk egy felfüggesztetet a következőre, és előbb-utóbb el fogunk oda jutni, hogy letöltendőt kap. Ha van egy pszichológus szakértői véleménye, ami mondjuk azt mondja, hogy van neki egy kezdeti sérültsége, vagy mondjuk van egy személyiség zavar esetleg megállapítható nála, és azt tudom mondani, hogy rendben van, akkor van egy információm, menjen arra a védekezés, hogy járjon el mondjuk asszertív kommunikációs vagy dükkezelési tréningre, és igazoljuk a bíró fele, hogy nem tudott róla, most már tudja, ennek megfelelően jár el, és ez életvezetést változtatott. Tehát nagyon sok helyzetben tud bejönni akár a pszichológia, és egy pszichológus szakértő mondjuk egy jellemre, egy jellemvonásra.
1: Ez így nagyon érthető példa volt, és azért örülök, hogy nem a hárt példát mondtad, mert sokszor akkor találkozunk veletek vagy szakértői véleménnyel, amikor mondjuk gyilkosságokról beszélünk, vagy mondjuk ugye itt a gyermekek érintettségét említettük, de ezek szerint ez jóval több ennél, vagy szerteágazóbb.
0: Igen, jóval több, jóval szerteágazóbb. Ugye a pszichológus szakértők nem csak büntető eljárásokban járnak el, hanem polgári perekben. Uh-huh. Tehát, hogy a munkánknak eléggé nagy szeletét képezi például a válóperekben a gyermekelhelyezéssel kapcsolatos szakértői vélemények, de például biztosítási perekben is nagyon gyakran előjön, hogy például történik egy autóbaleset, és akkor mondjuk az autó, most van egy ilyen ügyem, az autóban ül egy gyerek, meghal az egyik szülő, és aki felelős a balesetért, annak a biztosítója, nem tudom én, sérelemdíjat fizet, ezt az ügyvédnő jobban tudja, de hogy például annak a megállapítására, hogy egy adott esemény, az milyen hatást gyakorolt a lelkére? Milyen szenvedett el pszichés sérüléseket? Ezek maradandóak-e?
1: Segítek, igen.
0: Igen.
1: Nyilván.
0: De hogy ennek a megállapítására is szakértőt kell kirendelni, mert ugye ahol szakkérdés merül fel, ott szakértőnek kell nyilatkoznia.
3: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Új évszak, új lendület. Hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Sok napsütésre számíthatunk, pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, tovább csökkent a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta a közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést, amely megfelel az elemzői várakozásoknak, a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatokkal indokolták. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, észak-keleti szelet élénk lökések kísérhetik, a hajnali 15-20 fokot követően napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. A 194-es, a 194B, valamint a 994-es autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en.

0: után. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánok, ez itt a Start augusztus 26-án, szerdán reggel, egy hét múlva ilyenkor már kezdődik a tanítás, sőt, hát tulajdonképpen már egy nappal hamarabb is hivatalosan, hiszen a tanévítók jövő kedden lesznek, úgyhogy ezzel is indítjuk a mai adást, és Totyik Tamással, a pedagógus szakszervezet elnökével, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nagyon várják már a pedagógusok a tanévkezdést?
2: Hát inkább izgalommal várják, hogy a kormány által meghozott könnyítések, azok valóban könnyítések lesznek az iskolák működésében.
1: Annak van valami jele, hogy azon túlmenőleg, hogy voltak bejelentések, lesz ebből valamiféle gyakorlati változás is?
2: Hát egy jelentős részét már használták a pedagógusok, csak illegálisan használták, mert ezek tiltott gyümölcsök voltak, hogy 35 perces órák legyenek, vagy a szöveges értékelésnek egy részét a szülőknek azért próbálták a hétköznapokban alkalmazni, tehát ezek működtek, csak most próbált a kormány valamennyire legalizálni, bár még a törvényi hátteret ehhez nem módosított.
1: Itt egy csomó mindenről szó volt, szabad tankönyvválasztástól kezdve, sokkal szabadabb tanrendig. Nyilván ez egyik pillanatról a másikra nem megy, hát tankönyveket sem lehet hirtelen előhúzni a raktárakból. Hogyan lesz ez a gyakorlatban?
2: Hát erre az egy évre vonatkozóan annyi történt, hogy gyorsított eljárással néhány segédeszközt bemérettek, illetve hát elfogadtattak a szakértőkkel, és ezek felkerültek a listára, és a májusi megrendelés után, ahol maradtak még szabad források a tankönyvrendelésnek a forrásaiból, akkor ott az oktatási intézmények még ezeket az eszközöket megrendelhették, és a pedagógusok szabadon használhatják. Szeretném azért azt hangsúlyozni, hogy még új tankönyvek nem jelentek meg, tehát a régi tankönyvek maradtak, és amiket májusban megrendeltek, azokat ugyanúgy használni kell, illetve hát nem kötelező használni most már, de a gyerekekhez ki fog kerülni, és mindenki számára ingyenes lesz. Tehát a jogszabály abban a tekintetben se változott, hogy a szülőktől pénzt kell kérni ahhoz, hogy más típusú tankönyveket szerezhessenek.
1: Hát és az sem változott, hogy van egy érvényes nemzeti alaptanterv. Nyilván azzal kell menni most is igazából, attól nagyon eltérni, teljesen más felé menni nem lehet.
2: Nem is a nemzeti alaptantervvel van a gond, az is egy súlyos probléma, hanem az iskolák működését a kerettantervek, illetve a helyi tantervek határozzák meg, és itt a helyi tantervekbe viszont már hagyott egy mozgásteret a miniszterasszony, mert a tantestületek most már saját maguk határozhatják meg a pedagógiai programot, és akkor ezen belül, hogy helyben mit használ, vagy milyen módon, milyen ütemezésbe hajtják végre a nemzeti alaptanterven meghatározott minimumokat, ezekben viszont már nagyobb szabadságuk van és mozgásuk van most a pedagógusoknak.
1: Amikor előkerültek pontokba szedve a miniszterasszony elképzelései arról, hogy hogyan legyen, illetve nem is ő, hanem az államtitkára közölte ezeket, akkor én azt megosztottam a Facebookon, és ott a pedagógusok érdekes módon estek egymásnak, hogy van, aki azt mondta, hogy eddig is így csináltam, van, aki azt mondta, és egy elég élénk vita alakult ki, hogy jó volt ez, ahogy volt, mert rendnek kell lenni. És ez a rendnek kell lenni, ez gyakorlatilag végigkíséri a magyar oktatásügy elmúlt nem tudom hány száz évét.
2: Hát a rendnek kell lenni, az ugye azok a kollégák, akik azt szerették, ha központilag megmondták, hogy mit kell csinálni. Azok, akik a nagyobb szabadságot élvezték, és próbálták a gyerekek az adott, bocsánat, ez nagyon csúnya kifejezés, gyerekanyaghoz hozzáigazítani a tananyagot, azoknak meg egy kicsit, vagy nagyon sok esetben nagy szenvedés volt ez a központi irányítás, mert nem lehet ugyanazt elvárni egy második kerületi elit szülői háttérrel rendelkező gyerekeknek az oktatásával, ugyanazt a mentalitást és elvet felhúzni, mint egy hátrányos NG járásból lévő iskolának. Teljesen más, eltérő ütembe kell haladni.

0: más a tananyagnak az elsajátítási üteme, tehát ezeket figyelembe kellett venni. Most erre adott lehetőséget a miniszterasszony egyébként.
1: Most is van 214 betöltetlen tanári állás, ami meghirdetett. Lehet, hogy van ennél több is, csak nem hirdették meg, bár miért ne tették volna. Ezeknek egy része Budapesten, 51 betöltetlen álláshely a fővárosban. Reménytelen?
0: Hát ettől sokkal rosszabb a helyzet. Hát tavaly mondjuk 1200 környékén volt ugyanez az érték.
1: Akartam is mondani, hogy ez mintha jobb lenne, mint valahol. Hát
0: ez jobb lenne, csak én vissza szeretnék kérdezni, hogy a nyugdíjas állások, akiket nyugdíjasok töltenek be, az minek számít? Betöltött állásnak, vagy betöltetlen állásnak? Azok az állások, amelyeket képesítés nélküli testnevelők látnak el, akik szakedzői végzettséggel rendelkeznek, vagy pedagógus végzettséggel nem rendelkeznek. Azt minek tekintjük? Betöltetlen állásnak, vagy betöltött állásnak?
1: Statisztikailag biztos betöltöttnek.
0: De hát nem megfelelően ellátott. Vagy azokat az órakereteket, amelyeket túlórába fizetnek ki most a tankereti központok, vagy a fenntartók, vagy az óvodák, akkor azokat minek tekintjük? A KSH egyébként 6500 betöltetlen állásról beszélt az első negyed éve, a második negyed évi adatot még nem láttam. Tehát ez is azt mutatja, hogy azért ettől jóval több van. Amit mi mondunk, ha most a nyugdíjasok által betöltetlen állást nézzük, az óvodapedagógusoknál azt nézzük, hogy 31 ezer fő látja el a 15 ezer óvodai csoportnak az ellátását, és ehhez 35 ezernek kell lenni, mert 4500 feladat ellátási hely van, és minden feladat ellátási helyhez egy vezető kell a két óvodapedagóson kívül, akkor már több mint 20 ezer környékén tartunk.
1: Na de akkor a közellátás vagy közszolgáltatás oldalán, az az oldal neve, igen, ott miért nem jelennek ezek meg? Tehát miért teszünk úgy, mintha a statisztika ennyire bíztató lenne?
0: Két ok miatt. Az egyik ok az, hogy nagyon sok helyen már a nyugdíjasokkal megpróbálták, illetve betöltötték. A másik ok pedig az, hogy egy hónapig van a közigálláson fent a hirdet, és utána automatikusan lekerül. Tehát ez is egy mozgó érték, és hiába nem tudták betölteni, akkor is nem hirdetik meg újra. Illetve hát nagyon sok iskolaigazgató kreatív, és a Facebookon próbál hirdetni és keresni.
1: Másképp oldja meg. Én előbb azt kérdeztem, hogy ez reménytelen. De hát a 200 pedagógusra kérdeztem, nem a több ezerre. Most miért nem olyan vonzó a pedagógus szakma, mint ahogy az egyébként várható volt a béremelések nyomán?
0: Hát én is azt vártam, különösen azután, hogy a pályakezdőknek jóval magasabb arányú béremelése volt, mint az átlag pedagógusnak. Tehát én is azt vártam, hogy meg fog ugrani a pályakezdőknek a száma, bár egy 4-5 éves kifutási időnek kell lenni, míg a felsőoktatásban jelentkezőknek a száma azért hatással lesz, de hát nem ez történt most a felsőoktatásban is, mert ami emelkedés történt, az történt, hogy a másod-harmad diplomás pedagógus jelöltek mentek, vagy pedagógusok mentek, és ők emelték meg a létszámot, ami azt eredményez, hogy a humán erőforrás gazdálkodás egy kicsit racionálisabb lesz. De én azt gondolom, hogy valamennyire meg fog oldódni, mert annyira rossz demográfiai mutatóink vannak, hogy az oktatásban biztos, hogy álláshelyeket kell megszüntetni.
1: Nem több tanár lesz, hanem kevesebb álláshely.
0: Így van.
1: Világos. Azt mondja Rétvári Bence, hogy jön a pedagógus sztrájk. Hát jótól kérdezem, ha lesz, akkor azt önnek tudnia kell szakszervezeti vezetőként.
0: Pedagógus sztrájk nem lesz, hanem a nevelés-oktatás közvetlenül segítők és a technikai alkalmazottak részéről van egy nagyon komoly bérfeszültség. Ugye megtörtént a pedagógusoknak a béremelése, és elmaradt a technikai alkalmazottaknak és a nevelés-oktatás segítőknek a béremelése. Ma van olyan diplomás nevelés-oktatás segítőnk, aki 265 ezer forintot visz haza nettóba. Ez egy, és diplomás, tehát ez egy megalázó helyzet.
1: Ez így van.
0: Vagy azt, én azt szoktam mondani, én nem kívánok senkitől sem más, csak a lányom mellé egy gyógypedagógiai intézetbe menjen el nevelést oktatás segítőnek, gyógypedagógiai asszisztensnek, és egy napját csinálja végig. Ha azután azt mondja, hogy ezek az emberek nem érdemlik meg a béremelést, és nem tudják előteremteni a költségvetésből, akkor ez az ország halálra van.
1: Van ez ügyben tárgyalásuk a minisztériummal, kormánnyal?
0: A kormány részére van, jeleztük is, hogy probléma van, csak az a nagy gond, hogy választ nem kaptunk, illetve hátsó üzeneteket kaptunk, hogy nincs forrás erre. Tehát a szakszervezetünknek az az álláspontja, ha december vagy a jövő évi költségvetésben nem fogjuk látni, akkor meg kell tennünk azokat a lépéseket, hogy először ugye akciókat szervezünk, az országgyűlési képviselőknek levélküldő kampányt kezdünk, illetve a sztrájkészültségnek a felmérése megtörténik, tehát ez egy hosszabb folyamat, ami egyébként az előző sztrájkok idején is így történt, tehát ezeket végig kell játszanunk, és ha nem lesz a költségvetésbe változás, a jövő évi költségvetésben, akkor biztos, hogy egy kényszerhelyzetbe kerülünk.
1: A pedagógus szakszervezet elnökével kezdtük a ma reggeli műsort, Tutyik Tamással. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm szépen.

0: Van egy híd, amit Kátai Németh Vilmos arra használt, hogy lefussa rajta az éppen közlekedő vonatot. Ez a Gubacsi híd, ahol olyan lassítás és olyan 10 kilométert még akár el sem érő vonatközlekedés van, ami hát tényleg a nevetséges és a szánalmas határán mozog. Emellett a Gubacsi híd másfajta forgalmat is ellát, így aztán nagyon fontos a csepelieknek, és hát nem csak a csepelieknek, hanem gondolom a pestieknek is, hisz Csepelt Pesttel köti össze. Ennek a hídnak a felújítását döntötte el a kormány, is írta alá Vitézi Dávid az erről szóló megállapodást. Mi pedig megbeszéljük majd azt, hogy ezt és más különféle megállapodásokat és felújításokat hogyan kellene végrehajtani. Jócsik Ádám úrban is, te jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket.
0: Szóval ez a híd, ez nagyon régóta kiabált azért, hogy valamit csináljanak vele. Ez eddig miért nem sikerült? Nem volt rá szándék, vagy nem volt rá pénz?
1: Ugye azért azt már megtapasztaltuk az elmúlt 16 évben, hogy amire van szándék, arra lesz forrás is, tehát erre a hídra is egyébként már többször kiírtak valamilyen közbeszerzést, ami sikertelenül zárult, például amiatt, mert a valamelyik pályázó megtámadta ezt, és akkor a minisztérium ezek után ezt elengedte. Tehát ha lett volna valójában rá politikai akarat, akkor az meg lehetett volna ezt oldani az elmúlt években. Ugye magának a Gubacsi hídnak a jelenlegi állapota az egy remek példája annak, hogy az elmúlt 16 évben, meg hát az előző évtizedekben is a kormányok, bármelyik kormány az egyébként hogyan hanyagolta el a vasúti infrastruktúrát. Tehát a 60-as évektől kezdve gyakorlatilag az volt a mindenkori magyar kormánynak az álláspontja, hogy hát a vasút az egy ilyen meghaladandó dolog, az áruszállítás meg a személyszállítás is, előbb-utóbb azt átveszi majd a közúti forgalom. Ugye hát ez az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy ez egy elég nagy hiba volt, tehát mind környezetvédelmi okokból, mind városfejlesztés okokból látjuk, hogy mihez vezet az, hogyha túl nagy lesz a közúti forgalom. Most az áruszállítás tekintetében is ugye látjuk, hogy mihez vezetett az, hogy gyakorlatilag a magyar teherfuvarozás az mind a közutakra helyeződött át, tehát Európában egyébként látjuk, hogy országok teljesen jól meg tudják oldani azt, hogy a teherforgalomnak a nagy része az vasúton vagy folyami szállítással végződjön. Tehát ez Magyarországon is pont a Csepeli kikötő lenne a legjobb példa erre, ami ma is az országnak az egyik legfontosabb ilyen csomópontja, ahol a vízi, a közút és a vasúti áruszállítás tud kapcsolódni. Viszont ennek van egy ilyen szűk keresztmetszet, ugye ez a Gubacsi híd, ahol jelenleg tényleg hát 5 km/h tudnak áthaladni a tehervonatok, amit egy képviselőjelölt is képes lefutni.
0: Hát le is futotta. A Gubacsi híd az nem csak vasúti híd, ott, ugye ez egy párhuzamos híd, tehát ott mellette van közúti forgalom is. Az egészre vonatkozik a felújítás, vagy csak a vasúti oldalára?
1: Ugye jelenleg úgy néz ki, hogy magát a vasúti hidat kell teljes egészében, tehát a vasúti hidat nem felújítani fogják, hanem gyakorlatilag egy újat építeni mellé, és ha jól tudom, a minisztérium azt vizsgálja, hogy a megmaradt vasúti hidat egyébként lehessen hasznosítani utána valamilyen apró felújítás után. Nyilván hosszú távon egyébként tervben van az, hogy egy új Gubacsi híd is megépüljön, ugye rendes villamos kapcsolattal Cseperre, hogy összekösse a Csepelen keresztül a budai és a pesti oldalt, de ez még nem erről szól.
0: Ez eléggé távlatos elképzelés, sőt, hát ugye arról is szó volt, hogy lesz egy új híd Budapesten, igen, pont ott a déli szakaszon. Annak most hogy állnak az ügyei?
1: Jelenleg erről a minisztériumtól még nem érkezett semmiféle konkrét ígéret, tehát az előző tárca, meg még az azt megelőző is megígérte, ugye, hogy megépül ez a híd. Ugye arról
0: ez a Galvani híd névre hallgató épület.
1: Tehát ugye ez elég sok konfliktus volt körülötte, helyek is tiltakoztak, hogy ott féltek az odazúduló nagyobb autóforgalomtól, a különböző közlekedési szervezetek között sincs teljes konszenzus arról, hogy egyébként milyen formában van ennek a hídnak a megépítésére szükség, tehát hogy ott valóban szükség van-e kétszer-két sávnyi autóforgalomra, hogy az valójában mekkora forgalmat terelne át egyébként az M0-ásról, egyébként lakott területekre, hogy úgy az autósok néhány percet megspóroljanak. Természetesen jobb kapcsolatokra szükség van a külvárosban, tehát hogy a belvárosról levegyük azt a terhelést, amit most az ott élők, meg ott dolgozók minden nap tapasztalnak. Szükség van ezekre az új kapcsolatokra a külvárosok felé is. De annak, hogy ez milyen formában, azt szerintem most ideje lesz majd ezt az egyeztetést újra megnyitni, hogyha a kormány valójában be akarja tartani azt az ígéretét, hogy nem fog erőből átvinni ilyen ügyeket. Úgy gondolom, hogy ez mind a szakmai, mind a helyi embereket képviselő szervezet.
0: Ugye ez valahol a határút és az Egérút közötti szakaszt kötni össze és tenni elérhetővé ilyen módon Dél-Pestet egy újabb hídkapcsolattal. Egy egészen másik témát hatozzak ide. Karácsony Gergely az elmúlt napokban többször is beszélt arról, és a Facebookon nagyon komoly tanulmányokat is megmutatott arról, hogy a Népligettel mit szeretne kezdeni a főváros. A Népliget egy nagyon elhanyagolt, de hatalmas zöld területe Budapestnek. Be lehet azt úgy vonni a város életébe, hogy közben azokat a most már évszázados fákat ne tegyük tönkre, és mégis valamilyen módon egy szórakozó negyed legyen belőle, mint hogy egyébként erre voltak korábban tervek.
1: Természetesen, és hát erre is lenne szükség, hiszen Budapesten egyébként hatalmas zöld terület hiány van. Viszont a Népliget, ami az egyik legnagyobb ilyen zöld terület, az kihasználatlan, és nagyrészt azért kihasználatlan, mert pont az ellentéte történt, mint a Városligetben. Ugye a Városligetben volt elég funkció, ami oda vonza az embereket, még bőven a Liget projekt előtt is. Tehát ott volt a régi közlekedési múzeum, az állatkert, mindannyian tudjuk mi.
0: Minden a Városligetben.
1: Viszont ugye a Népligetben gyakorlatilag a planetárium bezárása óta hát gyakorlatilag nincs semmi egyéb funkció, ami oda vonzá az embereket, és ugye ez beindít egy ilyen ördögi kört, hogyha nem használnak elegen egy közterületet, akkor ott általában megjelenek olyan közterület használók, amik távol tartanak más embereket, tehát például gyerekesek vagy idősek nem szívesen mennek ki olyan területre, ahol hát tudják, hogy találkozhatnak ilyen-olyan elemekkel. Nyilván a planetárium megújítása, amire most vannak jó jelek a minisztérium felől is, az egy jó első lépés lenne, illetve a közlekedési múzeumnak az északi járműjavítóban történő megépítése, amely egyébként együtt járna mindazzal, hogy ott egy új vasúti megálló is képül, az már valószínűleg tudna annyi funkciót hozni, hogy egy új embertömeg gyakorlatilag megjelenjen a Népligetben, viszont a teljes felújításhoz, tehát hogy maga a park is megújuljon, ahhoz, ha jól tudom, a főváros szerint is állami források is szükségesek, tehát a főváros ezt jelenleg nem tudná saját költségvetésből kigazdálkodni.
0: Kellenek oda attrakciók a Ligetbe? Márhogy a Népligetbe?
1: Én úgy gondolom, hogy egyébként, ha a planetárium és a közlekedési múzeumot megépül, akkor egyébként nincs szükség arra, hogy egyébként ott új épületek épüljenek. Ugye ezt láttuk, hogy a Ligetben is eléggé nagy ellenállás váltott ki, tehát ott gyakorlatilag ezt a klasszikus ilyen pihenő park funkciót kell megőrizni, vagy hát újraéleszteni szerintem. Nyilván megjelenhetnek például vendéglátóegységek, vagy olyan időszakos események, amiket most jelenleg tényleg így nagyon a Városligetbe zsúfolódnak, vagy esetleg a Margit-szigetre, tehát ezeknek mind a Margit-szigetnek, mind a Városligetnek egy felüdülést hozna, hogyha egy új közpark ezeket a funkciókat át tudná részben vállalni.
0: Urbanista volt a vendégünk, Gyurcsik Ádám. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Sok napsütésre számíthatunk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője, hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akció célja, hogy megkönnyítse az iskola kezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezési idejéről és a mentési esetek számáról. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten az egyes villamos helyett a Népliget és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, illetve a budai alsó rakparton a Petőfitől északra. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi-Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti felújítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8 millió 290 ezer forinttól.
11: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
14: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
16: Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Augusztus 26-a szerda, tisztelettel köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok a rádióhallgatóknak is, akik a Spirit FM-en keresztül követnek bennünket, és persze az ATV nézőinek is. Én Rónai Egon vagyok, és Horn Gábor az első vendég itt 7 óra után, a híradó után. Jó reggelt kívánok, szervusz Gábor!
2: Jó reggelt!
1: Republikan Alapítvány kuratórium elnöke, de Önök ezt már nyilván jól tudják. Szerintem az önmagában egy fura helyzet, de a körülmények magyarázzák, hogy egy hivatal kinevezési procedúrája minden politika iránt érdeklődő számára az elmúlt napok legfontosabb eseményeinek egyike. Mint hogyha egyébként múlna azon valami, és kérdezem is, hogy múlik-e azon valami, hogy név szerint ki lesz a jelöltekből a győztes.
2: Szerintem sok múlik, és ami éppen ma reggel ezen gondolkodtam, amikor idefele jöttem, hogy ez a hajnali kelés, ez engem megviselt, én már hozzá vagytok szokva, ezek a időnként bénázásnak tűnő dolgok, amiket láttunk, akár most is a elnök választás körül, arról is szólnak, hogy mintha meg akarnák adni azt az érzést, hogy közünk van ahhoz, hogy hogyan tovább. Tehát mintha ez a politika, amit most látunk, ez amit időnként filmszínháznak neveznek ellen, akik nem szeretik olyan nagyon, ez arról is szól, hogy hát nekünk is közünk van ahhoz, hogy előttünk zajlanak ezek a folyamatok. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer csak kilép valaki egy szobából és közlő, hogy akkor ez lesz. Akiről tudjuk, hogy egy megbízható elvtárs, egy jó káder, aki tudjuk, hogy régóta már az ötös számú tagkönyv is az övé volt. Tehát nem ezek számítanak. Azért nézzük meg, hogy ezek a jelöltek, akik tegnap előkerültek, egyiknek sincs igazán köze a Tiszához. Mindegyik ugye Ligeti a Transparency International, ő egyik legfontosabb
1: jogi igazgatója.
2: Igazgatója annak a szervezetnek, ami évtizedes múlta próbálja meg kideríteni, mi a fene folyik Magyarországon. Ungár Anna ugye ezzel foglalkozik 14 éve. A harmadik előttől kevesebbet tudunk, de ő meg egy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező valaki. Szerintem nagyon jó lenne, bárki is nyer, én Ligetinek drukkolok, hogyha másik két ember akár dolgozhatna is ebbe a szervezetbe valamilyen állásban, mert szükség lehet arra a nemzetközi tapasztalata, és amit ha jól értettem, ez az úr, akit én eddig nem ismertem, elnézést tőle.
1: Sárvári Nikolász.
2: Igen, Nikolász tudhat, hogy hogyan is tűnnek el itt a pénzek, ez egy fontos kérdés lett az elkövetkezőkben. Tehát azt hiszem, hogy ami időnként ilyen zavarnak, bénázásnak, nehézségnek tűnik, az a politika normális működése. Amikor előttünk történnek ezek, amikor látjuk a folyamatokat, amiben belefér az, hogy hiba történik a kommunikációba, belefér akár az is, lásd média tanácsügyét, mint hogyha ott valami a szabályozásban rések keletkeztek volna, miközben én nagyon örültem, amikor láttam, hogy kikerültek a közmédia ellenőrző tanácsába a szakma oldaláról, a közben most látom, hogy elkezdték fúrni őket, hogy talán nem pontosan úgy történt a kiválasztása, hogy az szabályozva volt. Tehát azt gondolom, hogy ezek rendnyilvalóak. Vissza kell szoknunk ahhoz, hogy a politika az olyan, hogy egyrészt előttünk zajlik, másrészt pedig, hogy a hiba természetes, nem az a reakció, mint Orbánnak, hogy akkor meghosszabbítom Bicskéig, nyilván emlékszel a kisvasút
1: történetre.
2: Tehát, hogy itt van reflexió, önreflexió, van változtatási képesség, és persze vannak hibák, én ezt a türelmetlenséget értem, bennem is megvan, a bizonytalanságot is, de azt gondolom, hogy ezek természetesek egy ilyen nagy átalakításban, egy rendszerváltásban.
1: Itt az elmúlt napokban nagyon komoly figyelmet kapott az, hogy a Tisza jelölt hirtelenében valakit, aki egyébként nem jutott a legjobb három közé, azt pont Sárközi Nikolászról van szó. Ő meg elmondta, hogy hát ő a sajtóból tudja, hogy neki meg kell jelenni a bizottság előtt, mert neki meg senki nem szólt. Viszont egyébként ő pályázott, és a pályázati pontszámokban nem is szerepelt rosszul. Tehát itt azért van egy olyan fura helyzet, amikor valaki, mint hogyha a leállósávon előzhetett volna azáltal, hogy a Tisza mint párt jelölhetett valakit, egyébként a többi parlamenti párt is megtehette volna, és ilyen módon került oda. Ezt sokan kritizálták joggal?
2: Ugye én amit ebben problémának látok, hogy ahogy ez el lett mondva. Tehát úgy került ez nyilvánosság elé, hogy Sárközi, jó mondom?
1: Igen.
2: Bocsánat, tőle.
1: Sárvári.
2: Tudtam, hogy rosszul mondom, mert Sárközi Tamás jut mindig eszembe. Sárvári a Tisza jelöltje. Na most ez igaz jogi értelemben, hiszen minden frakciónak joga volt jelölni, tehát ez rendben van, de ugye van egy egyébként nagy többsége működő parlament, ahol a Tisza által uralt bizottság másokat választott ki. Tehát ugye van a kettő között, minthogyha kicsit az emberek az érzés, mintha hülyének néznék azokat a tiszás parlamenti képviselőket, hogy bennülnek a bizottságba, döntenek valahogy, és az ő kollégáik közben másképp döntnek. De ugye nem erről szólt a történet, mint utólag kiderült aztán estére, hanem a történet arról szólt, hogy szerettek volna még valakit a jelöltek közé helyezni. Valószínűleg ők már tudták, amikor ez megtörtént, hogy vissza fog lépni a harmadik jelölt, tehát hogy legyen legalább három. Csak ugye itt a hogyan mondjuk el, miképpen kommunikálunk, ezekben én mondom, én voltam kezdő politikus 1990-ben, tudom, hogy ez...
1: Még emlékszem?
2: Hát kicsit, nem nagyon. De hogy milyen elképesztő hibákat tud az ember elkövetni. De az a kérdés, hogy tud-e korrigálni? El tudja-e utána mondani, hogy miről van szó? És szerintem az nagyon fontos, hogy most tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy Sárvári a Tisza jelöltje lenne, hanem arról van szó, hogy a Tisza azt akarta, hogy legyen legalább három jelölt, akit meghallgat a bizottság, hogy a döntésnél egy szélesebb választási lehetőség legyen. Ezzel élhettek volna egyébként a Fidesz, a KDNP is, és a Mi Hazánk is. Most az, hogy a Fidesz meg a KDNP nem vesz részt a Vagyon Visszaszerzési Bizottság vagy hivatal testek elnöke kiválasztásában, az egy kicsit érteni vélem, hiszen, hogy mondjam, eléggé sajátos, hiszen a történet, ha nem is teljes egészében, de azért részben róluk is szól.
1: Az, hogy azt mondja Magyar Péter, mert azt mondta tegnap, hogy ettől a hivataltól függetlenül is, hát a Vagyon Visszaszerzés elkezdődött, az egyúttal egy picit idézőjelbe is teszi azt, hogy ettől a hivataltól várhatjuk egyedül azt, hogy ezügyben előrelépés történjen. Ugye éppen tegnap született meg a feljelentés a lélegeztetőgépek beszerzése ügyében is, ami szintén egyfajta ilyen típusú, hát a korrupció és a vagyon megmentése, vagy a vagyon visszaszerzésére utaló dolog, bár hogy lehet visszaszerezni a vagyont, azt én már nem tudom. De igazából ennek a hivatalnak van olyan jelentősége, ami túlmutat azon, amit egy ügyészség, egy rendőrség, tehát a meglévő rendszer képes produkálni?
2: Abban az értelemben szerintem van, hogy a felhatalmazása talán erősebb, mint mondjuk az ügyészségnek vagy a rendőrségnek. Közvetlenül a parlament alá rendelt komoly lehetőségekkel, mozgástérrel rendelkező testületről van szó, külön ezzel foglalkozó testületre. A rendőrségnek azért van más problémája, az ügyészségnek is van még egy kicsi. Ugye azért az illúziók kapcsán azt el kell mondani, hogy persze ettől nem lesz másik Magyarország, nem lesz több hozzáértő szakember, nyilván a hivatal el fogja vinni az ügyészek egy részét, mert honnan a fenéből találjon olyan szakembereket, akik bűnnyugodnak.
1: Hiszen neki is ügyészek kellene.
2: Igen, neki is ugye több kéne, tehát csodák nincsenek, kicsit túl sokat várunk ettől a kérdésedben is, ezt érzem. Nem fogja ez megoldani a problémákat. A problémák egyébként oldódnak meg, tehát azzal, hogy felszínre kerülnek az ügyek, azzal, hogy most már nem csak gondoljuk azt, hogy ezek ezt csinálták, hanem látjuk is, hogy mit csináltak. Tehát, hogy hogy mondjam, az igazságtételnek nagyon lényeges eleme, hogy láthatóvá válik, hogy mi történt velünk az elmúlt 16 évben. Önmagában én ezt részének gondolom az igazságszolgáltatásnak, vagy akár a helyreállításának, a bizalom helyreállításának, hogy igen, ott tartunk, hogy a külügyminiszter feljelentést tesz abban az orcátlan történetben, ami itt ebben a lélegezhető gépügyben történt. Igen, kiderül, hogy mi van az NKA körül. Igen, kiderül, hogy hogyan éltek vissza itt-ott, a rendszerben egyértelműen és világosan a Fidesz az elmúlt 16 évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek önmagában is visszatartó erejük, mert az igazán fontos az, hogy ne lehessen ezt újból megcsinálni. Nagyon fontos, hogy kiderüljön, hogy mi történt, nagyon fontos, hogy a bűn eljárja büntetését, tehát legyen bűnhődés, legyen a végén büntetés, de ennél még fontosabb, hogy egy olyan világban éljünk, ahol ez nem fordulhat elő velünk még egyszer. És azt gondolom, hogy azért mindenki azt megtanulja, akár a közigazgatásban is, hogy nem írunk alá papírokat arra, hogy a főnök azt mondja, hogy légy szíves, csináljátok már ezt meg. Tehát az egész rendszerünk attól, amit most látunk mindannyian, szerintem óvatosabb, okosabb, hogy mondjam, normálisabb lesz, ha szabad ezt a szót használom Magyarországon, mert látjuk azt, hogy ilyen is lehet következmény, van következmény.
1: Jó lenne, ha igazad lenne, úgyhogy ebben bízunk. Köszönöm.
2: Én is köszönöm.

0: Hadd folyjanak egymásba a beszélgetések, ha már Horn Gáborral úgy fejeztük be, hogy szóba hoztuk a lélegeztetőgépek ügyét, akkor hát hadd kezdjem én ezzel a következő vendéggel, aki az Orvostechnikai Szövetség főtitkára, Ráski úr. Örülök, hogy itt van, Ráski László. Jó reggelt kívánok. Hát ezt a történetet rengeteget beszéltük, csak semmiféle megoldást nem láttunk egészen mostanáig. Most lehet, hogy valami felé elindul ez az ügy, de önök szakmabeliek, hogy vélekedtek erről? Akkor meg mit gondolnak róla most? Mondjuk ön.
1: Nekem vannak emlékeim arról az időről, az egy rendkívül izgalmas, de egyben rendkívül nyomasztó időszak volt. Tulajdonképpen naponta kapták a beszállítói szervezetek a kérdéseket különböző kormányzati szereplőktől, egészségügy, külügyminisztérium, miniszterelnökség, hogy milyen védőeszközök elérhetők. Ugye az egésznek az volt az alapja, hogy a fejlett kapitalizmusban a készletgazdálkodás az nagyon szigorú, tehát a cégek nem termelnek raktárra. Úgyhogy amikor hirtelen a világban jelentkezett egy hatalmas igény különböző eszközökre, akkor eluralkodott a kormányzati pánik.
0: Emlékszünk, még maszk sem volt pedig, hát ez a legegyszerűbb eszköznek tűnik.
1: Pontosan. Na most ilyen értelemben persze érthető az, és ez nyilván az előző kormányzat kommunikációjában megjelent, illetve hát az előző egészségügyi államtitkár tegnapi posztjában is megjelent, hogy senkinek nem kívánja ezt a helyzetet. Én ezzel egyetértek, főleg és ugye az államtitkár is Bergámóra hivatkozott, ahol hát talán nem szép kifejezés, de tényleg hullottak az emberek, mint a legyek, tehát halomban álltak a holttestek a kórház folyosóján. Nyilván egy ilyen esetben egy politikus, vagy hát a kormányzatok megijednek. Én azért azt gondolom, hogy ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lehessen gyorsan határozott és jó döntéseket hozni, és amit mi látunk, az az, hogy nem így születtek ezek a döntések. Hadd mondjak egy önértelemben személyes példát, hogy nekünk egy tagvállalatunk, egyébként egy világmultinak volt készleten lélegeztetőgépe. Nyilván nem több ezer vagy ezres nagyságrendű, de csak a minőségét tekintve megkérdőjelezhetetlen minőségű lélegeztetőgépek. Erről tájékoztatta is a kormányzat megfelelő szerveit vagy képviselőit, és még csak válaszra sem méltatták, tehát vissza se hívták. Úgyhogy ez azért elég sok mindent elmond arról, hogy az akkori kormányzati döntési folyamatok a havária ellenére sem feltétlenül feleltek meg azoknak a követelményeknek, amik ilyenkor azért fenn kell, hogy álljanak.
0: Nem biztos, hogy lélegeztetőgépet kerestünk, elsősorban lehető üzletet, de majd ez kiderül. Viszont azok a berendezések, amik itt szóban forgó, apnoe elleni mindenfajta kiegészítő berendezések, és egyáltalán nem lélegeztetőgépek a hírek szerint. Azt önök tudták, hogy ezek érkeznek, és hogy ezek használhatatlanok?
1: Természetesen csak a hírekből tudtuk, illetve azért azt egy olyan kiegészítést tennék, hogy nagyon sokféle eszközt vásárolt akkor a külügy, és egyébként egész érdekes módon, és itt csak egy számmal hadd jöjjek, hogy Magyarországon hosszú évek óta mondjuk orvostechnikai eszközre 250-270 milliárd forintot költ a magyar állam. Ebben benne vannak a vényre felé gyógyászati segédeszközök, de benne vannak mondjuk az uniós forrásból beszerzett CT és MR gépek is. Na ehhez képest tájékoztatott arról a külügy bennünket, illetve a sajtó nyilvánosságot, hogy 2020 novemberéig 428 milliárd forintot elköltöttek, tehát ha nem is két éves, de egy több mint másfél éves összeget elköltöttek mindenféle védőeszközökre, és egyébként én láttam olyan dokumentációt, kínai lélegeztetőgép dokumentációját, ami dokumentáció alapján alkalmas lett volna lélegeztetésre, vagy alkalmas lélegeztetésre. Nyilván az, hogy a valóságban ez tényleg így volt, ez majd szakértői vélemények megmondják.
0: Ez sem lesz egy rövid történet, mint ahogy egyébként az egészségügyi reform sem. Ugye erről szintén rengeteget beszéltünk, halljuk évtizedek óta, hogy szükség van rá. Most talán valami felé elindulunk, amit a Hegedűs miniszter most bejelentett, annak a részleteiben mennyire tudnak együtt haladni, mennyire értenek egyet?
1: A miniszter posztja bár hosszú volt, de rendkívül tartalmas, és azt gondolom, hogy az alapvető politikai, döntéshozói szándékok helyesek, és az őszinteség, amivel azt mondta egyébként a miniszter, hogy komoly változásokat terveznek, de ez nem lesz rövid idő, az azt hiszem, hogy mindenképpen fontos volt ez az őszinteség. Én egy dolgot hadd emeljek ki, ez a bizalom helyreállítása. Ez nagyon nem lesz könnyű. Jelen pillanatban a bármelyik területére nézünk, vagy bármelyik emberi csoportját nézzük a magyar egészségügynek, rendkívüli bizalom hiány van. Mindenki szempontjából, szinte mindenki felé. Ugye ez megint csak egy példa a saját területemről. Ugye 2022 végén indultak nyomozati cselekmények, majd abból lettek rendészeti eljárások elsősorban az ortopédcipő felírások kapcsán, illetve születtek olyan jogszabályi szigorítások, aminek eredményeképpen ma gyakorlatilag, és erről a miniszter is tud egy július elejé találkozón, ezt külön ki is emelte, hogy ma Magyarországon tulajdonképpen nem nagyon van olyan szakorvos, aki jó szívvel írna fel ortopédcipőt vagy kötszert. Na most az a például, ez a fenyegetettség...
0: Mert hogy fél
1: attól, hogy bármilyen akár jó szándékú, vagy nem tervezett hibát vét, abban a pillanatban őt bűnösnek kiáltják ki, és aként is kezeli mondjuk akár az egészségbiztosító, akár a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a rendőrség. Ezt a fajta bizalmat, ezt nem lehet egy, és ez nem a miniszter hibája, nem lehet egy Facebook poszttal helyre tenni, ahhoz szerintem nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez elkezdjen javulni.
0: Ugye a mentőszolgálat egy szintén kiváló példa, hogy ha időben érkezik, az nyilván nem hír, hogyha késik pár percet, az nyilván emberéletekbe kerülhet, az rögtön híré válik. Ezt próbálja orvosolni most olyan módon a tárca, hogy követhető lesz, hogy egy hívás után egy rohamkocsi mennyi idő alatt ér oda a helyszínre, hogy tud beavatkozni a folyamatokba. Ez megint a bizalmi kérdést erősíti nyilván. Önöknek rendre van problémájuk azzal, hogy megkapják-e a pénzüket időben, vagy nem. Ez is egy bizalmi kérdés. Szállítok, de mikor fizetsz?
1: Hát igen, ez egy megint egy olyan kérdés, ami szerintem nem holnap fog megoldódni. Ugyan most a Magyar Államkincstár körülbelül kétnapos késésben van az adatok közzétételével, tehát még a legújabb a július végi adatokról nem tudok beszámolni, de azt látjuk, hogy függetlenül attól, hogy az idei évben újabb 80 milliárd került a rendszerbe beépülő forrásként, ez egyelőre nem nagyon látszik a kórházi adóssági vagy adósságadatokon. Na most nyilván én azt szoktam mondani, hogy mi beszállítók egy kicsit már papagájnak érezzük magunkat, bár a farktollunk nem olyan színes, de tulajdonképpen mindig ugyanazt mondjuk, nevezetesen, hogy folyamatosan kell figyelni azt, hogy mennyibe kerül a valós ellátás, és azt egyébként a költségvetésnek követnie kellene. Nyilvánvalóan ezekben a szituációkban, amikor már évközben egy látható nagyságú az adósság, akkor mindig el szoktuk mondani, ezért most is elmondom, hogy évközi adósságrendezést szeretnénk, nem év végit, illetve nem a jövő év első negyedévében.
0: Igen, a végén szokott mindig kapkodás lenni.
1: Évközi adósságrendezést szeretnénk, nem év végit,

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A médiáról nem beszélni kell, hanem csinálni azt. Mégis elég sokat beszélünk mostanában erről, és kicsit magamnak is ellentmondva most is erről fogunk beszélgetni. Kocsi Ilona, MOSZ elnöke a vendégünk. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt.
1: És hát van egy tételmondat, ezzel kezdem, mert ez egy idézet. A MOSZ kínosnak és jogilag kifogásolhatónak tartja a szavazást a Független Közmédia Testület szakmai jelöltjeiről. A jelöltekkel vagy a folyamattal van bajotok?
2: A jelöltekkel nem foglalkoztunk, a személyükkel, a folyamattal foglalkoztunk. Azért kínos, mert van egy törvény, amit ennyire különbözőképpen értelmezünk, és ebből következik a bonyolult helyzet. A törvény kimondja, hogy a média tanács ülésén jelenlévők egyszerű többségével dönt a testület és a jelenlévők a három jelöltről. Na most ehhez képest ott voltak a jelölőszervezetek, és nem szavazhattak. Hát jelen voltunk, nem? A törvény azt mondja, hogy a jelenlévők. Szerintem egyértelmű.
1: Akkor valójában kik szavaztak?
2: A médiatanács szavazott, de ők lehetővé tették, hogy a közszolgálati szakszervezetek is jelen legyenek, és ők is szavazzanak. Tehát a szakszervezet és a tanács szavazott. A jelölő szervezetek nem szavaztak. Azt mondják, hogy mi azzal szavaztunk, hogy beküldtünk egy jelöltet. Igen, de ott három jelöltről lehetett szavazni, tehát mindenképp valamiféle jogfosztás történt.
1: Cső, ez egy csűrés csavarás tulajdonképpen. Ők azt mondják nyilván, hogy ti teszitek ezt, ti azt mondjátok, igen, hogy amit ők tettek, az nincs rendben jogilag.
2: Van egy mondat, a jelenlévő egyszerű többségével.
1: Én azt akartam.
2: Most ebben mit nem lehet érteni?
1: Semmit, ez teljesen világos. Én azt akartam csak mondani, hogy a lényegről beszélünk sokkal kevesebbet, hogy ez a média, ez a dolog, ez most micsoda Magyarországon, ez most hogy néz ki? Ehhez képest személyekről, testületekről, különböző szintű intézményekről beszélgetünk, amelyek néha egymást kioltva működnek.
2: Ez így igaz, de azt gondoljuk, hogy most megújul a közmédia, és ha megújul, akkor úgy gondoljuk, hogy a különböző szervezetekbe is új emberek kellenek, olyan emberek, akik értenek hozzá.
1: Nektek egyébként is van fájdalmatok, hogy folyamatokból kihagytak benneteket?
2: Kihagytak bennünket a média tanács esetében, ahol ott lehetnénk a jelöltekről a szavazásnál. Ott van az, hogy aki előzetesen olyan szervezetek vehetnek részt, akiknek szerződésük volt a korábbi média tanáccsal, nekünk nem volt, hogy őszintén nem is tudtam, hogy ilyen létezik, mert bennünket nem vontak be akkor sem ebbe a folyamatba, talán nem véletlenül nem vontak be az előző időszakban, mindig kritikusak voltunk.
1: De pont ez lenne az a pillanat, amikor ezt lehetne orvosolni.
2: Hát igen, csak akkor úgy kellett volna megváltoztatni az új törvényt. És úgy látom, hogy erre ilyen részletekben már nem volt energiája az új kormánynak. Én ezt valamennyire meg is értem, csak ebből adódnak most a bonyolult helyzetek. Most ebben az esetben a tulajdonosi testületről van szó, mert olyan is van. Ez a független média testület lesz, és ebben jelölhetnénk most, illetve jelöltünk is, csak nem szavazhatunk. Ez azért lenne fontos, mert ez a testület ellenőrzi a gazdálkodást, stratégiát határoz meg. Tehát a napi kérdésekben nem folyik be, tartalmi kérdésekben nem folyik bele, de stratégiai kérdésekben igen. És ezért mi úgy gondoltuk, hogy újságíró szervezetként egy olyan újságírót küldünk a testületbe, akinek már volt közmédiás tapasztalata, hosszú tizenakárhány éve volt a mi jelöltünknek, ezen kívül tudja mi az, hogy költségvetés, ő volt vállalatoknál igazgatói beosztásban, és ezen kívül egy együttműködő koncepcionális személyiség. Tehát azt gondoltuk, hogy tökéletesen jelöltünk. Na most ehhez képest úgy tűnik, hogy ezek mind nem számítottak, ezek a tulajdonságok.
1: Mi számított?
2: Az előzetes kiírás szerint ezeknek számítaniuk kellett volna. Fontos a szakmai tekintély. Fontos például, hogy mekkora szervezet küldi jelöli az adott szemét. Na most a MUOSZ a legnagyobb újságírói szervezet, tehát ha pontozás volt, azt gondoltuk, nem tudom, hogy volt-e pontozás, mert például a kiválasztás pontos szempontjai sem voltak ismertek. Egy ilyen általános leírás volt, amiben nem szerepelt egyébként, hogy érteni kell a gazdasági ügyekhez.
1: De azt most átlátjátok, hogy mi döntött, vagy hogy nem. Ki döntött?
2: Hát a ki döntöttet tudjuk a médiatanács tagjai plusz a szakértők.
1: Így igen,
2: ezt,
1: persze.
2: Ez igen. Hogy miért pont a ki, tehát az a három személy nyerte el a gyakorlatilag a jelöltséget, azt nem tudjuk, mert még nem hozták nyilvánosságra a szavazásnak a részleteit, talán előbb-utóbb azt is.
1: Hát azzal kapcsolatban az a felvetés, ellenvetés született meg a közösségi médiában elsősorban, egy újságíró nincs köztük. Milyen érdekes, hogy a szakmáról beszélgetünk újságíró nélkül.
2: Szerintem ez egy alapos és jogos kifogás. Tehát ilyen szempontból a mi jelöltünknek biztos, hogy ott kellett volna lennie, mert ízig-vérig újságíró, de még ért máshoz is, tehát jó lett volna. Nem tudom, hogy hogy alakult ez, de most olyan általános felháborodás van minden oldalról, ami után csak ilyen keserű szájízzel jöhetünk ki.
1: Ami azért rossz, mert valóban, hogyha abból indulunk ki, hogy valami megújulás kezdődött el, akkor azt jó lenne tisztán elindítani.
2: Mi előzetesen több tanácskozást, ilyen házi megbeszélést tartottunk, szakmai megbeszélést, hogy milyen legyen a közmédia, milyen most, hogy lehetne változtatni, tehát javasoltunk is egy csomó mindent. Tehát, hogy úgy mondjam, komolyan vettük, hogy most változni fog a közmédia, és meghirdettük a szervezeten belül, hogy lehet jelölni, hogy kit küldjünk mi ebbe a testületbe. Rengeteg jó javaslat érkezett, és abból választottuk ki mi azt, aki komplexen ért sok mindenhez. Szóval én olyan nagyon biztos voltam benne, hogy egy ilyen jelölt nyerni tud, mert kell bele, a szakmának ott kell lennie.
1: A MUOSZ-nak van koncepciója vagy elvárása a közmédiával kapcsolatban? Ez kimondható vagy megfogalmazható?
2: Nagyon kevés elvárásunk van. Hiteles legyen, a tényekhez ragaszkodjon, és ha lehet, akkor minél több emberhez szóljon. A hitelesség a legfontosabb.
1: Abba a vitába beleszóltok, hogy van-e szükség közmédiára? Ugye ez is egy legitim vita, hogy azok után, ami történt az elmúlt másfél évtizedben, egyáltalán kell ezt újraépíteni? Nyilván itt látszódik, igen, hogy valami eldőlt ez ügyben, tehát a válasz megvan, de ti hogy gondoljátok?
2: Mi azt mondtuk, hogy kell. Azért kell, mert iszonyú bonyolult a helyzet most a médiában és a tömegtájékoztatásban. Az internet ontja a híreket, rengeteg hír van, tehát nem a mennyisége van baj. Rengeteg hamis hír van, ezt is tudatosan ontják, és azon kívül még bejön a mesterséges intelligencia. Tehát kell, hogy legyen egy olyan szervezet, jelen esetben a közmédia, amelyik megpróbál, hogy is mondjam, rendet tenni ebben a zűrzavarban. Ez egy kereskedelmi médiától nem várható el, mert egy folyamatos fake news, hírhamisítás, ellenőrzés, az talán sokkal inkább lehet-e, hogy közmédia feladata, vagy egy ismeretterjesztés, hogy mi ez a mesterséges intelligencia, mit kezdjünk vele a mindennapi életben. Ez nagyon fontos téma. Tehát a közmédiának azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szerepe lehet a jövőben, mint ami eddig volt.
1: Lesz egy elnökválasztási folyamat, az, ha minden igaz, akkor ez egy nyilvános folyamat lesz, pályázati
2: akkor
1: folyamat.
2: Lesz, ha először ez az egyesület, ez a közmédia, független közmédia egyesület megalakul.
1: Hát ez megalakul,
2: mert
1: nyilván.
2: Ők írják ki a pályázatot, tehát addig, amíg ez nem alakul meg, addig is sincs írva a pályázat.
1: Az, hogy például az elnöki pályázat hogy hangozzon, mit lehessen olvasni abban, milyen szempontok legyenek? Arról a MUOSZ-nak lesz állásfoglalása?
2: Hát ebben még nem gondolkodtunk, hogy kifejezetten személyre szólóan.
1: Nyilván nem személyre, pont nem személyre szólóan.
2: Hát, hogy egy ilyen hiteles közmédiát szeretnénk, akkor nyilván a vezetőnek is hitelesnek kell lennie.
1: Szakmabelinek?
2: Is. Tehát valamennyire jó, ha ért a szakmához, mert azért könnyű a számokat leírni, de ha nem tudom, hogy mi van a számok mögött, akkor az csak egy minden vállalatra igaz költségvetés lesz. Ennél itt egy bonyolultabb szervezetről van szó, tehát nem árt, ha ért a valamennyire a szakmához, de az biztos, hogy a gazdasági tudás az sokat számít, a menedzseri képességek, és hogy törekedjen arra, hogy korszerű legyen a szervezet is, korszerű legyen a működés is, és a tartalom is korszerű legyen, ami viszont már nem a vezérigazgatás oktatón elnökön múlik, hanem az már a főszerkesztőkön, az újságíró.
1: Hát legfeljebb a kiválasztáson, hogy az fontos, kik mellé teszi
2: rá a voksot. Nagyon nyitott közmédiára van szükség, ami nem csak lineárisan, vagyis így a tévén keresztül közvetít, hanem ott van online is.
1: A végére a legbonyolultabb kérdést hagyta a médiatörvény. Ugye új médiatörvényt ígér a mostani kormányzat.
2: Ősszel, igen, az is kezdődik.
1: Abban az ügyben például van hangotok, és tudjátok a hangotokat hallatni?
2: Abba a vitába biztosan be fogunk szállni, ez még nem indult el, most ősszel indul el, arra biztosan fel fogunk készülni, és tartunk majd újabb megbeszéléseket, ahol összeszedjük, hogy milyen javaslataink legyenek.
1: Tehát vannak itt most olyan pontok, amik kifejezetten azonnali beavatkozást igényelnek a mostani médiatörvényben, és ahhoz képest kellene egy újat létrehozni?
2: Így most azonnal nem tudok pontot mondani. Az biztos, hogy a média szabadságot erősíteni kell, a sokszínűséget erősíteni kell, hogy újságírókat ne zárhassanak ki különböző sajtótájékoztatókról, hát adott például esetben a kormány szóvívőkről. Tehát ezt valamilyen módon talán jogszabállyal is garantálni lehetne, hogy újságíróknak ott a helye, ahol tájékoztatás van.
1: Kocsi Ilona, a MOLSZ elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: Felcsúti Péter közgazdásszal folytatjuk a Start műsorát, és hát a friss hírekkel a gazdaság életéből. Például a tekintetben, hogy volt egy 3,1%-os hiánycél, abból lett egy 8 egész valamennyi, amit látott az új kormányzat, hogy hát nagyjából itt tartunk, és lett egy bejelentés a 7,5%-ra, aminek lehet, hogy örülnünk kellene, de hát azért ez keserédes ez az öröm. Felcsúti Péter, szeretettel köszöntöm, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Hát elég tragikus, azt kell mondanom, és ugye tragikus önmagában a 2026-os év, és tragikus az, ami a Covid óta a magyar gazdaságban történt. Lényegében egyetlen jó évünk sem volt. A kormány, az akkori kormány, hát hogy is mondjam, a teljes kudarcot vallott minden, a gazdaság minden területén, és ennek egyfajta kicsúcsosodása vagy megjelenése az, ami a költségvetésben történik. Hát azt gondolom, hogy egy nagyon mély gödörből kell majd elkezdeni, vagy kezdtük el most már a kikapaszkodást.
0: Van itt egy hát tulajdonképpen fura helyzet, hogy amikor megcsinálták a rovancsot a kormányátadás, kormányátvétel idején, akkor ez úgy nézett ki, hogy ez még rosszabb, mint ez a mostani szám. Ez azt jelenti, hogy valamit elkezdett ledolgozni ez a mostani kormányzat, vagy azt jelenti, hogy igazából átnézve mélyebben a számokat, az látszik, hogy hát nem 8,3, hanem 7,5.
1: Azt gondolom, ahogy ugye, ami megjelent, mert ezek nagyon nyers számok, és nagyon, nagyon magasan agregált számok, tehát nyilván a pontos részleteket majd később lehet látni feltételezem, amikor az összes részlet ismerté válik. Valószínűleg mind a kettőről szó lehet, hát azt gondolom, egy végül is egy 30-40 ezer milliárd forintos költségvetésről beszélünk, hát itt ugye pár száz milliárd ide-oda, ugye azért az simán el tud csúszni, tehát az, hogy nem látott a kormány esetleg mindent, az új kormány esetleg minden részletét nem látta a költségvetésnek akkor, amikor átvette, és a következő néhány hónapban, én ezt nem rónám fel. Egyébként pedig arról van valóban szó, hogy nagyságrendileg borzasztóan elcsúszott a költségvetés, hát ugye az, hogy dupla akkora legyen, most bármerről nézzük, a hiány, mint amit az előző kormány eredetileg tervezett. Ugye itt lehet azt mondani, hogy ne dupla akkora, csak 90%-kal nagyobb, de hát ez nem változtat a lényegen, ez egy tökéletesen félremenedzselt költségvetés, amit a mostani kormánynak át kellett vennie.
0: Ez hogyan van? Tegye meg, hogy elmagyarázza nekünk, akik nem feltétlenül látunk erre rá. Tehát, hogyha nekem otthon elfogy a pénzem, én ugye nem tudok úgy mínuszba menni, hogy azt mondjam, hogy mínusz 7,5%-on vagyok, azt tudom csinálni, átmegyek a szomszédhoz, és kérek egy kenyércsücsköt. Mit csinál a kormány, ha mínusz 7,5% van a kasszában?
1: A kormánynak minden esetre könnyebb a dolga, mint mondjuk az utca emberének, aki a háztartási pénzeit menedzseli, mert ugye viszonylag könnyen, vagy viszonylag szabadon tud hitelt felvenni. Tehát ha úgy látja, hogy kevés a pénz, és azt azért nem akarnám a képet komplikálni azzal, hogy nagyon nem mindegy, hogy úgy kevés a pénz, hogy a számított hiány 7%, vagy úgy kevés a pénz, hogy effektíve hiányzik a kasszából 7%. Ugye az egyiket pénzforgalminak nevezik, a másik pedig hát a normál számviteli rendszerint összeállított költségvetés, és a kettő nem feltétlenül esik egybe, tehát elképzelhető, hogy a költségvetésnek van pénze, miközben nagy deficitet mutat, ez a kettő között semmilyen ellentmondás nincs, de a dolog lényege az, hogy az állam viszonylag szabadon, de nagyon változó költségek mellett hitelhez tud jutni, és hát azt láttuk, hogy az elmúlt években a magyar állam egyre magasabb költségek mellett jutott hitelhez, amivel be lehet tömködni ezeket a lukakat, miközben lemondott az ingyenes EU-s forrásokról, ami ugye egy elképesztő felelőtlenség. Ehhez képest egyre többet fizetett ki kamatok devizában és forintban az egyre növekvő adósság után. Tehát magyarán lehet a 7%-ot finanszírozni. Eljön az a pillanat, persze az igazság pillanata, amikor a befektetők ezt soknak gondolják, hogy ezt megunják, de egy darabig ez úgy történik, hogy a befektetők a növekvő költségek mellett hajlandók megvásárolni a magyar államadósság papírjait.
0: Hogyha most említette is, megjönnek az uniós források, Illetve, hogyha most egy kicsikét jobb a forint árfolyama, hát voltak éppen nem is kicsi, 15-20%-kal, mint mondjuk volt 2-3 évvel ezelőtt. Ez gondolom könnyebbséget jelent ebben a tekintetben, de mekkora könnyebbséget?
1: Maga az Európai Uniós források érkezése az feltétel nélkül és mindenfajta megszorítás nélkül pozitív. Tehát ott nem kell se de, meg se ha, meg esetleg, tehát ilyen, hogy mondjam, szavakat nem kell ehhez fűzni. Az Európai Uniós források érkezése nagyon jót fog tenni a magyar gazdaságnak és a magyar társadalomnak. Más a helyzet a forint árfolyamával, és más a helyzet egyébként az inflációval, mert hogy itt már a dolgok nagyon keményen összefüggnek. A forint jelenlegi árfolyama jó a költségvetés számára, kétség kívül, mert meg olcsóbbá teszi az adósság finanszírozását, de rossz, speciál az export számára, amelyik ugye az exportáló magyar vállalatok szenvednek a magyar forinttól, szenved az idegenforgalom egyébként, hiszen kevésbé vagyunk vonzóak, kevésbé vagyunk olcsók, ahogy tetszik, az ideérkező turisták számára, és bizony a relatíve olcsó a külföld, a majd kiutazó magyar turisták számára. és ugyanakkor meg ott van az árfolyam kérdése, illetve az infláció kérdése ott van, aminek nagyon örülünk, ha alacsony az infláció, de ha nagyon alacsony az infláció, már pedig most azt gondolom, nagyon alacsony az infláció, az már egyáltalán nem öröm. Megint azt kell mondanom, hogy a költségvetés számára jó egyfelől, mert alacsonyabbak a hozamok, amik mellett kibocsáthat állampapírt, de másfelől meg sokkal kevesebb a bevétele, sokkal kevesebb az adóbevétele, és természetesen a gazdálkodók számára sem jó az, ha egy bizonyos mértékű egészségesnek nevezhető áremelkedést, például 2% vagy 3% nem tudnak elérni, mert a kereslet olyan alacsony, hogy leszorítja az inflációt.
0: Hát pillanatkép arról, hogy mennyire bonyolult a gazdaság, és hogy mennyire másképp lehet nézni egyik vagy másik oldalról egy-egy pozitívnak látszó folyamatot. Mindennek megvan a kontrája. Felsőti Péter, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyjel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénzt került vissza a költségvetésbe. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi út Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti hét felújítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torszó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat a csatornajavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Ez itt már a Start Plus, és ráadásul ne csak akkor beszéljünk róla, amikor már fáj egészségügyi percek jönnek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
1: Régi ismerősünk Szegő Péter, orvosigazgató. Jó reggelt kívánok! Ne csak akkor beszéljünk róla, amikor fáj, mondtam az előbb. Na most, amiről beszélünk, az valójában egy pillanatra mindig fáj, mert az akupunktúra a témák. Hát ott lógnak ki belőlünk a tűk.
3: Hát igen, de azért ezeket a tűket, ezeket nem úgy kell elképzelni, mint hogy az ember otthon lát tűket. Tehát azért ezek vékonyabbak, ezek nem kell, hogy olyan mélyre menjenek.
1: Jó, de ettől még jaj.
3: Aki adott már magának injekciót, önmagának injekciót, és mondjuk inzulinszerű injekciót adott be magának, az körülbelül tisztában van vele, hogy a tűméret ott mekkora. Hát a tűméret ott akkor, hogy oldalról alig látszik. Tehát alapvetően nem ez az elsődleges, ami az embernek az eszébe jut erről az egészről, hogy ez most már rettenetesen fáj. Bár az első kezeléseknél azért az emberek tényleg úgy feküdnek oda, hogy hú, most mi lesz. Aztán utána úgy jön.
1: Hát igen, mert ugye mit látunk ebből? Tehát nem a gyógyulás folyamatát hát látjuk, hanem azt látjuk, hogy az ember mint egy sündisznó úgy néz ki.
3: Ugye az a helyzet, hogy ez egy olyan kezelési metódus, ami teljesen kívül áll a nyugati típusú orvoslásnak a megmagyarázható, kifejthető és akár élettani alapokkal megtámogatható kezelési metódusai közül teljesen kilóg.
1: Azt tudjuk, orvosilag bizonyítottan tudjuk, hogy használ. Hol használ?
3: Pontosan, most erről nagyon érdekes dolgok voltak, ugye a nyugati típusú orvoslás az általában bizonyítékokat gyárt dolgokról, és ehhez különféle klinikai vizsgálatokat használ fel. És ezek a klinikai vizsgálatok általában úgy történnek, hogy hát van egy kezelés, amit hatékonynak vélünk, meg van egy másik, ami a megszólalási ugyanúgy néz ki, csak tudjuk róla, hogy nem hatékony. És azt megcsinálták akupunktúránál is. Tehát úgy történtek ezek a vizsgálatok, hogy voltak olyan betegek, akiket szakszerűen úgy szúrtak be akupunktőrök, ahogy kell, és volt egy olyan betegcsoport, akit meg teljesen másképp szúrtak be, de nyilván a betegnek ez nem igazán jön le, hogy most akkor őt professzionálisan akupunktúrázzák,
1: vagy nem. Itt is egy tű, meg ott is egy tű.
3: Pontosan, tehát ez semmi. És nézték, hogy a kettőnek a hatékonysága között van-e különbség, és volt különbség. Tehát mondjuk, amíg az elrontott kezelésnél maximum egy placebo hatást lehet érezni, addig a szakszerűen kivitelezett kezelések általában a placebónál jobbak voltak az adott témakörben.
1: Na de milyen betegségek esetében? Mire jó az akupunktúra?
3: Hát alapvetően, ehhez kell teljesen eltávolodni a nyugati típusú orvoslástól. Az akupunktúra az alapvetően arra hegyezi ki a működését, hogy a szervezet normál működését állítsa helyre. Ehhez olyan megfontolásokat és olyan alapokat használ, amiket mi nem nagyon tudunk megmagyarázni. Mi egyet tudunk igazándiból megmagyarázni, azt, hogy azoknak a pontoknak, amiket a szúrásokra használnak, azoknak a pontoknak valóban a többi területtől eltérő fizikai és elektromos tulajdonságaik vannak. Slusz. Amire használható a történet, az hát a saját tapasztalatom szerint alapvetően különféle fájdalmak, idegrendszeri eltérések, neuropátiák, amiben egy egész jól beválik a történet, illetve olyan kórképek, ahol azért a nyugati típusú orvoslás, hogy úgy mondjam, nem csillog. Tehát a pszichoszomatikus dolgok, azok a betegségek, amiknél nem igazán tudjuk megmagyarázni, mi van a háttérben.
1: Mondjam példát, doktor.
3: Irritábilis bélszindróma. Pszichés alapon rendeződő fejfájás. Nagyon fáradt vagyok, és nem tudom, hogy mitől. Húzódnak az izmaim, és nem tudom, hogy mitől. Tehát ezek nagyjából olyan dolgok, amiknél mi, hát, ha szívemre teszem a kezemet, akkor alapvetően tudunk lövöldözni.
1: Viszont húzódnak a nagy ágyukkal, az izmaid, kapsz valami.
3: Így van, pontosan. De ettől még nem oldódik meg a probléma. Míg hogyha ezt az ember végigcsinálja, akkor onnantól kezdve valóban a betegek egy jobb egyensúlyi állapotba kerülnek a végén, és ezek a panaszaik, ezek számomra először, amikor találkoztam vele, meglepő módon, de tudnak javulni.
1: Miközben akkor ezek szerint, ha jól értem, orvosként azt mondja, hogy tudományosan nehezen megmagyarázható jelen állat jelen tudásunk szerint.
3: Igen, tehát az a helyzet, hogy azért ennek azért néhány ezer éves múltja van. hát néhány ezer éves múlt alatt a rutin az kialakult ezzel a kezeléssel kapcsolatban, és valóban el kell ismerni azt, hogy bizonyos kórképek esetén egészen jól működik, csak
1: nem kéne az értenünk, asztal... hogy miért?
3: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Azt gondolom, hogy azok a vizsgálatok, azok a mélységű vizsgálatok, amik ehhez kell lennének, azok jelenleg nem kivitelezhetőek. Tehát konkrétan nem áll mögötte egy gyógyszergyár, nem áll mögötte egy lobby, nem áll mögötte senki, aki ezt mondjuk megtámogatná, megfinanszírozná és megcsinálná ezt az egészet. Ez nem jelenti azt, hogy a több ezer éves tapasztalatokat felhasználva nem lehetne kijelenteni azt, hogy ez tapasztalati alapon működik. De ezt lehet kijelenteni, ezt viszont ki lehet jelenteni róla.
1: Orvosként szokta ajánlani?
3: Bizonyos esetekben igen. Tehát nyilván
1: azt kell... a kollégái nem vetik meg? Mert ugye az orvostársadalom nagyon el tud zárkózni.
3: Attól függ, hogy milyen kollégákról beszélünk, mert vannak olyan kollégák, akik ezt konkrétan alkalmazzák is. Amire nagyon figyelni kell, hogy olyan indikációban javasoljuk ezt a történetet, amiből a betegnek biztos, hogy nincsen kára. Tehát olyan kórképekben, amikor teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a nyugati típusú kezelés elmaradásából hatalmas problémák tudnak lenni, olyan esetekben maximum kiegészítőként tudjuk
1: javasolni. Most de fontos dolgot mondott, ez párhuzamosan működik a
3: működik,
1: nyugati
3: igen,
1: típusú
3: igen,
1: az orvosi
3: igen,
1: kezelésekkel?
3: Igen, tud működni. Általában megkönnyítjük egymás dolgát. De még egyszer mondom, tehát mit tudom én, koszorúér betegséget, retina leválást, retina trombózist, akut gútaütést, ezeket nem ezzel, meg tüdőembóliát, ezt nem ezzel kezelünk. Tehát aki azt mondja, hogy ettől majd jó lesz, és ő az infarktusa helyett inkább akupunktört venne igénybe, mint kardiológust, az rossz úton jár. De kiegészítésképpen a rehabilitációnál, mondjuk egy gútaütés utáni rehabilitációban jól tud jönni. Hogyha valakinek mondjuk cukorbetegség kapcsán kialakult egy olyan idegrendszeri eltérés, ami miatt minden zsibog, vagy fáj, mert az idegei mentek tönkre konkrétan, és az agya olyan információkat kap, olyan információkat közvetítenek ezek az idegek, amik nem felelnek meg a valóságnak, de az agy nem tudja eldönteni, hogy most valós vagy nem, tehát tudatosul és elfogadja. Ott például kiegészítő kezelésként kifejezetten jó szokott lenni.
1: Ha valaki bemegy önhöz és azt mondja, hogy akupunktúrát szeretnék, akkor előbb megvizsgálja
3: természetesen
1: a hagyományos nyugati orvoslás alapján?
3: Abszolút igen. Tehát ez alapvetően szerintem elengedhetetlen része ennek az egésznek. Tehát az, hogy pontos diagnózist kezelünk, az mindenféle terápiát úgy kell megelőzni, mint a szentírás. Tehát ha nem tudom, hogy mit kezelek, csak azt mondom neki, hogy ez biztos jó lesz, menjen oda, feküdjön, de aztán majd találkozunk, akkor abból nem fog jó dolog kisülni. És nem is eldönthető egyébként az, hogy mondjuk az akupunktúra az képes lenne jobb gyógymód rá, vagy nem, mert ilyen is előfordul természetesen.
1: Szóval akupunktúrát lehet csak észre.
3: Lehet csak észre, így van.
1: Doktor úr, köszönöm.
3: Köszönöm szépen.
0: Augusztus 19-én tartják a Humanitárius Világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Ha mesterséges intelligencia, akkor dr. Tiles György, aki itt is ül. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz, jó reggelt kívánok! És hát AI Summit most már nem először, és hát gyakorlatilag egyre mélyebben vagyunk ebben a témában hétköznapi értelemben is, és ahogy nézem a programot, gyakorlatilag a vendégek és a témák tekintetében is. Tehát nem csak a hétköznapjainkat itatja át, hanem most már a tudománynak minden területét az AI.
4: Abszolút, sőt túlterjeszkedve a tudományon, tehát ez egy általános felhasználású technológia, úgy szokták mondani, és mindenképpen azt próbáltuk a program összeállításában szem előtt tartani, hogy legalább 12-14 olyan fő témát öleljen föl, tehát tulajdonképpen kis konferenciáknak az egyvelege ez a nagy konferencia, ahol látványos hatása van már most a mesterséges intelligenciának, és ahol az adott szakma vagy téma szakértői, ismerői, érdeklődői össze tudnak jönni, és közös gondolkodás és közös cselekvésre tudnak jutni annak tekintetben, hogy mit kezdjünk vele.
1: Új tudásaink vannak napról napra. Hát ez nyilvánvaló, tehát elképesztő sebességgel halad ez a dolog, de új kételjeink is vannak napról napra, nem?
4: Én úgy gondolom, hogy azon az evolúción mentünk keresztül, hogy kezdtünk onnan, hogy ez valamiféle jövőbeli dolog, most megérkeztünk vele a jelenbe, vagy már úgy kell mondjuk, hogy pár évvel ezelőtt megérkeztünk, tehát már túl vagyunk azon a korszakon, hogy beszélgettünk vele, túl vagyunk azon a korszakon, hogy érzékel, lát, hall, és most mentünk át egy-két éve abba a korszakba, amikor cselekszik a mesterséges intelligencia. Ebből adódóan, hogyha valakinek kiadjuk a kormányrudat a kezünkből, és elkezd cselekedni, egy gépi intelligencia, teljesen természetes az, hogy sokkal jobban kell figyelnünk a kockázataira, és emellett meg van egy csomó olyan búvópatakszerű jelenség, amiket így szoktam hívni, amikor úgy formálja át a társadalmunkat vagy a gazdaságunkat, hogy mindig csak későn veszük észre azt, hogy ez már megtörtént. Ezért kell sokkal jobban odafigyelni, és ezért kell a megfelelő szövetségeseket megtalálni a cselekvésre.
1: Téged meg lehet még lepni AI ügyben?
4: Persze, abszolút.
1: Mondasz erre példát?
4: Hát én nekem az egyik legnagyobb tévedésem szerintem az volt, hogy amikor 5 évvel ezelőtt írtam ebben a témában egy könyvet, akkor nem láttam azt, hogy milyen gyorsan fog kommercializálódni, mennyire gyorsan lesz kereskedelmi szintű termék. Akkor még nagyon a tudománynak a szférájában volt az AI, és nem gondoltam volna például a ChatGPT pillanatot, hál' Istennek az elkövetője vagy alapítója sem látta azt, hogy ez robbanásszerűen pár hét alatt meghódítja a világot, hogyha úgy tetszik. Tehát szerintem ez volt az első pont, amikor az egész világ azt mondta, hogy ez nem történhetett volna meg ilyen rövid idő alatt, ekkora penetráció szinten.
1: Van egy furcsa kettőség, rengetegen használják. Tehát szerintem, akinek okos telefonja van, valamilyen szinten kipróbálta már, legalább érdeklődés szinten. És ugyanígy rengetegen vannak úgy vele, hogy megpróbálják eltolni maguktól. Igen. Tehát ne készíts fotót mesterséges intelligenciával, mert fúj, zenét csinál a mesterséges intelligencia, botrány, és így tovább. És így tovább. Tehát ez a kettőség van jelen. Fogunk tudni ebben egyensúlyt teremteni? Hogy látod ma?
4: Szerintem ez a legnagyobb feladatunk, mert ezzel a kettősséggel együtt kell élnünk, sőt ez egyre nagyobb és nagyobb lesz ez a kettősség, hogyha úgy tetszik. Hogy mondjak neked egy jó adatot a közelmúltból, egy nemzetközi felmérésben Magyarország nagyon-nagyon előkelő helyen, egyes vélemények szerint első helyen végzett abban, hogy ez a fogyasztói AI felhasználás az milyen szinten van jelen a társadalomban. Tehát azt már tudjuk, hogy a magyarok nagyon-nagyon jelentős része interaktál valamilyen szinten ezekkel a mesterséges intelligencia eszközökkel, de nem tudjuk, hogy egyrészt hogyan konvertálódik ez gazdasági, vagy szervezeti, vagy országszintű javakba, másik oldalról pedig nem tudjuk azt, hogy mit csinál akkor pontosan. Tehát lehet, hogy lelkiszemetes ládának használja a mesterséges intelligenciát, ami nem a legjavallottabb alkalmazási mód, de lehet, hogy új képzettségeket vagy új tudásokat sajátít el ezen keresztül. A veszélyekre való felhívás az akkor fontos, hogyha cselekvési tervvel tud párosulni. Az elmúlt pár hónap az arról szólt, hogy nagyon komoly kiberbiztonsági és egyéb kockázatok jelentek meg jelen időben. Mesterséges intelligencia rendszerek kitörtek a burkokból és elkezdtek meghekkelni. Tehát egy erre kell szerintem minden országnak és minden felelős polgárnak felkészülni, hogy itt nem évtizedekbe fogjuk mérni ezt a fajta átalakulást, hanem hónapokban, maximum években, és teljesen át fogja írni a jelenlegi játékszabályokat.
1: Itt a konferencián, mert hát hiszen ez az alapja annak, hogy mi itt most beszélgetünk, miközben bármikor el tudunk erről órákon keresztül is. Itt mennyire tudtok foglalkozni azokkal a kérdésekkel, amik kifejezetten a szakmabelieket izgatják, illetve mennyire közönségkonferencia ez a hogyan használd okosan a mesterséges intelligenciát a telefonon típusú?
4: Nekem az a felfogásom, hogy ez egy közösségi konferencia, tehát tömörít mindenkit, jönnek nagyon nagy nevű nemzetközi szakértők, jönnek nagyon sokan, akik mondjuk már évek óta figyelik ezt a szénát, vagy a saját szakmájukban megpróbálják megtalálni, őket inkább AI értőknek, vagy AI affiniseknek hívnám, és jön egy csomó olyan résztvevő, aki most kezd ezen gondolkodni, hogy hogyan lehet mondjuk a vállalatába bevezetni, vagy éppenséggel ezekkel a veszélyekkel találkozott. Nekem az egyik olyan kérdés, vagy közönség kérdés, amit a legtöbben szoktam megkapni, az a mi legyen a gyerekemmel, és a milyen iskolába irassam.
1: Hát kérdezze meg a mesterséges intelligenciától,
4: igen,
1: nem?
4: Igen, és ő is egyébként, vagyis az is az őt, azt kerüljük. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia is képes erre jó tippeket adni. Szóval Ez a kettősség, amiről beszéltél, azért van jelen, mert az emberekben párhuzamosan van benne az izgalom az új irányába, meg valamiféleképpen az a késztetés, hogy most valamiféle Noébe bárkája épül, amire föl kell szállni mindenképpen, és máskülönben pedig a rettegés a kontrollnak a vesztés. Noébe bárkája épül, amire föl kell szállni mindenképpen.

0: pálya.
1: Ez az AI Summit. Dr. Tiles György, köszönöm.
0: Köszönöm, Egon.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától.
3: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szín, törik a fény a trabant tetejét.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Augusztus 19-én tartják a humanitárius világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Hát egy előadásra hívjuk Önöket így a mai Start Plus legvégén, és hát nem is sokára lesz ez, mert és 27-e az holnap van. Seres Tamás rendező, Medvecki Balázs színművész, szervusztok, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Amiben fogtatok, az azért is különleges, mert egyrészt a helyszín önmagában az. Tehát a PIM-nek az udvara, a Petőfi Irodalmi Múzeum udvara, az gyönyörű, az remek hely. Másrészt oda visztek magyar költőket és szerzőket, dalszerzőket, szövegírókat, megidézve fordítások által. Meséljétek el, mi lesz itt.
2: Jó, kezdte.
3: Ez egy három részes sorozat. Korábban csináltunk már a PIM-ben sorozatokat 10-15 évvel ezelőtt, de most ez egy olyan, ez egybefüggő vadonatúj sorozat, az a cím egy határátlépések, amik mindegyik egy picit más, és mindegyik egy picit más, hogy közelít az irodalomhoz is. Az első az a sorstalanság kiállításhoz.
1: Tomi, várj egy pillanatra, megkeresed a mikroportodat? Mert valahol megvan, de valószínűleg leesett. Okay. És valahol az közeledben van, hogy jobban lehet hallani. Köszönöm szépen.
4: Szóval, hogy az első epizódjának, az a sorstalanság kiállításhoz kapcsolódott Krasznahorkai Kertész Imrék voltak, ez teljesen más, a Kovács Adéllal, a Csorba Lócival, Kamarás Ivánnal, meg a Máté Gabival. És most jön a második rész, ami egy műfordítások és ferdítések, ez talán a legvidámabb epizód, Balázzsal, Márkus Lucával és a Cutor Zolival, és majd szeptember 24-én lesz a harmadik rész, amikor viszont megfordítom a szereposztásokat, és zenészek fognak szövegeket mondani, és a Hajdú Steve fog zenélni. Ez a három rész összefoglalva ez a sorozat. Ennek a mostanak a koncepciója pedig olyan fordítások, amiket talán még nem ismertek, vagy nem ismerhettek, viccesek, de közben mégis van egyfajta ismertség, csak nem biztos, hogy abban a fordításban. Lásd például egy Villon fordítás József Attilától, és nem a Faluditól, vagy például Karinti parafrázisai Kosztolányiról, stb. Most nem mondom el végig. Nem csak. Azt szoktam mondani, és aztán átdobom a szót, hogy ezek tulajdonképpen retina jutalmak lesznek. Tehát úgy képben, mert olyan fotókat is gyűjtünk, és hát szövegben is.
1: Az engem mindig érdekelt, hogy egy színésznek az mekkora teher, vagy mekkora öröm, hogy egy estére készül egy produkcióval. Tehát, hogy nem az van, hogy és akkor most ezt eljátsszuk majd 150-szer, mert hogy ez így megy a repertoárban, hanem van egy estém, és akkor itt van az anyag, ezt kell előadni.
2: Hála Istennek, én ezeket az alkalmakért általában rajongani szoktam. Tehát van, mit tudom én, egy előadás a Víg Színházban, akkor azt ugye sokszor eljátsszuk. Ott nyilván van egy olyan plusz feladat, hogy tudom, hogy eljátszottam, nem tudom, 70-szer, de akkor is most úgy kell eljátszani, mintha először állnék színpadon, hiszen a nézők először látják. Itt viszont az a jó, hogy én legalábbis mindig azt szeretem, hogy akárhányszor csak voltam a Tominál, hogy nem tudjuk, mi lesz. Tehát, hogy tényleg, tehát az a randomitás.
4: Mert úgy szövegkönyv van.
2: Hát szövegkönyv van, csak hogy...
4: Csak egy crossover maga az előadás.
2: Igen, meg hogy most akkor mi a helyszín, nem tudjuk a helyszínt. Tudom, hogy egy templom, de milyen templom, milyen az akusztikája. Általában nagyon munkás az a része, hogy mondjuk együtt akkor lehúzunk valahova, mondjuk Debrecenbe, volt erre példa, és akkor útközben, hát a Tomi szereti úgy nagyon, nagyon hosszan egy hosszú anyagot összeválogatni, amit, hogyha mindent így pontosan betartanánk, akkor mondjuk hát ennyi, 3-4-5 óráig tartana a történet. És akkor mi ezt múltkor Márkus utcával, meg a Tomival közösen megbeszéltük a kocsiban, hogy hát Tomi, lehet, hogy én ezt én nem mondanám, mert tök jó, csak hát szóval, hogy na, tehát, hogy ez...
1: Negyedik órában már sok
2: hát igen,
1: lesz.
2: Amikor a templomban mondjuk fél egy van már, akkor hát az emberek már így...
4: Ez a nagy templom volt éppen.
2: Igen.
4: Az a vicces, hogy mindig szembe ülök velük, és akkor úgy is húzunk, hogy meg van beszélve bizonyos pontokon, hogy rám néznek.
1: És akkor
4: ugrunk, mert be van élve, hogy hol lehet ugrani, hol nem.
2: De mondom, én visszatérve, én nagyon szeretem az ilyen helyzeteket, mert egyedi, megismételhetetlen, nem tudjuk, hogy
1: mi. Ez most neked milyen lesz? Milyen az anyagod?
2: Ja, az anyagom, az nagyon vicces, meg érdekes. Például, mi is a... Hát most nem keverem a címet.
4: Megkeresem neked?
2: Most ez csak megy az...
4: Most a hollóra gondolsz például?
2: Nem, amikor a Karinti újra fordított a kosztolát.
1: De szívesen meghallgatjuk az egészet, tehát nyugodtan adod.
2: Nem, hát
4: ja, vannak... Nem, de ezért osztam be egyébként részben. Tehát, szóval vannak olyan parafrázisok Karintitól, ami kosztolányi stílusban van, és vannak olyan kosztolányok, ami Karinti stílusban. És én ezt szétdobáltam köztük.
2: Aztán a néző ezt meg nem tudja pontos, hogy akkor melyik. De például nagyon érdekes, hogy a Csokonai lefordított a varázs, tehát a Schikaneder féle varázsfólát, szerintem én nem is nagyon tudta azt, hogy a Mozart.
4: Csak nem az van megzenésítve.
2: Nem az van megzenésítve. De most
4: ennek...
1: Mi, akik ott ülünk, fogjuk tudni, hogy velünk éppen akkor mi történik? Igen. Tehát, hogy itt van a Karinti kosztolányi páros, fogjuk érteni, hogy ez most Karinti, az most kosztolányi? És egymást szórakoztatják meg minket?
4: Azért fogjátok tudni, mert az a forma eleme ennek, hogy egy grafikussal a szövegek menni fognak. Tehát én a laptopomban folyamatosan változtatgatom a kiírásokat, és tudni fogod, hogy kitől van az idézet.
1: Mert te is dolgozol az előadás alatt.
4: Hát ez jó, mert egyébként nincs csak a próbán nézegetni, aztán izgulnék, hogy sikerüljön egy mondat. Tudván, hogy itt most a Cutornak a szerepe a Zolinak nagyon más, mint ami nálad szokott lenne az egyenes beszédben, mert hogy ő például most bevállalt olyanokat, hogy például a Süsüt elénekli angolul, mert hogy megtalálta az eredeti szöveget. Ahonnan még annak idején a Csukás Pista bácsi fordította. De például Máté Péter Elmegyek című dala is szilvártánféle verzióban fog.
1: A Nikolá.
4: Tehát a Nikolá, hát ugye popzenével is foglalkoztál, szóval hogy ez azért izgalmas ez a történet, mert azért is írtam úgy a beharangozóba, hogy ez egy olyan este, ahol idegen nyelven is megszólalnak dolgok, de ezek főleg dalok. Egyébként Beatles is. De meg magyarul is, meg, és például a Red Hot Chili Peppers-szel kezdünk, de az
2: magyarul. Zoli nagyon szereti.
4: Igen, az különösebben szereti. Szóval, hogy ilyen típusú előadás és részletek lesznek, és a vége az a varázsvóla Csokonai fordításában, és ezért az érdekes lesz, mert egy picit találjanak a srácok is zenével.
2: Ami nagyon érdekes, meg amiért én nagyon szeretem ezt az egészet, ezt a formát itt csinálni, hogy nagyon furcsa érzés pozitív értelemben mondjuk egy Lovasi Andrást felolvasni. Tehát az embernek megvan az a dallam, hogy az életben nincs már több munka, és akkor ezt úgy dúdolgatja. De nyilván úgy nagyjából tudja a szöveget, vagy hogy úgy értem, hogy tartalmilag érti, de amikor az ember elkezdi ezt mondani, ugye a Lovasi az előadásul pont úgy csinált, vagy pont úgy írt meg egy csomó számot, hogy nem a sorvégeken, hanem a gondolatnak. Igen. És amikor az ember így leül, és elkezdi mondani ezt, akkor sokkal súlyosabb az ember, akkor így megérti, hogy igazából milyen egyébként nagyon jó, tényleg nagyon jó.
1: Miért Lovasi remek? Persze. Na, holnap este ti is remek jók lesztek Márkus Lucával, meg ezek szerint akkor zenész is van Cutor Zolival. Helyre tesszük ezt pontosan? Tehát a Petőfi Irodalmi Múzeum?
4: Ez úgy van, hogyha esküz eső, akkor a kapuhaj. Ugyanannyian férnek. Ha jó idő van, akkor az udvar. Meglátjuk. Én őszintén a kapuhajt nagyon szeretem a múltkori
1: kapuhajban. Hány
4: órakor? 7.
1: Este 7.
4: És egyébként ott is lehet jegyet venni, Tehát nem kell feltétlenül ma rohangálni egy nap alatt a dolgot, mert úgy simán.
1: De azért legyenek ma, meg holnap is vehetnek. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmüket, holnap reggel megint találkozunk, remélem. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Sok napsütésre számíthatunk. Átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnök helyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán ütött ki, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Szalvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Az előbb egy színházi átiratot javasoltunk önöknek. Bodó Viktorral beszélgettem arról, hogy mit tett Bulgakov regényével. Nem semmiféle negatív felhang nem volt benne, mert egy remek előadás született a Mester és Margaritából a Katona József Színházban, de az is egy átirat. Ugye új fordítás, új gondolatok, igazából egy erős támasz Bulgakov műve ahhoz, hogy átfogalmazzon, megfogalmazzon valamit a rendező, és egy csomó minden ilyen van az irodalomban is. Úgyhogy Ludwig Orsolyához fordulunk, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójához, hogy mit szól például az átiratokhoz. Szerbusz, Orsi!
7: Szia! Tök jó kérdés, mert hogy nagyon sok ilyen újragondolás van az irodalmi piacon is, és nyilván ugye most említetted, hogy egy színházi átirattal találkoztál, vagy erről beszélgettetek, és persze színházi vagy filmes környezetben ez aztán szinte mondhatni, hogy hétköznapi, hogy bizonyos történeteket, irodalmi műveket újraírnak. Persze, de egyébként szerintem nagyon jó, tehát ezek izgalmasak, hogy megszületett mondjuk egy irodalmi mű, amiben egyértelműen vannak főhősök, kísérőhősök, mellékszereplők, ez az amaz, és akkor mondjuk megnézni egy történetet egy másik perspektívából. És alapvetően ez szokott lenni az újraírásnak mindig az alapja, csak aztán kérdés, hogy ez a másik perspektíva, ez mondjuk egy másik szereplőt jelent, ez egy másik időbehelyezést, ez mondjuk egy belső világba, egy ilyen pszichológiai perspektívába helyezést jelent, szóval ebben azért színes a paletta, de ez abszolút izgalmas, hogy egy klasszikus, ami már akár több száz évet sikeresen túlélt, és még mindig vannak rajongói, lásd mondjuk a női irodalomban a Jane Austen regényeket, vagy vehetjük Shakespeare-nek bizonyos történeteit, hogy ezek azért nagyon izgalmas, amikor újjá születnek.
6: Hát ugye a filmben, meg a színpadon óhatatlan az egyszerűsítés, mert csomó mindenre nincs sem idő, sem lehetőség egy regény folyam sok-sok színét megmutatni. De vajon hol kezdődik az átírásoknál a plágium, és hol kezdődik, és hol végződik valójában, és hol kezdődik egy új eredeti alkotás megszületése, miközben támaszkodom egy régire?
7: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nem hiszem, hogy feljogosítva érezhetem magamban, hogy én ebben bármilyen.
6: Most csak hangosan gondolkozom.
7: Életet mondjak. Persze, én nagyon élvezem azt a gondolkodást, amit tényleg ez a más perspektívából ugyanannak a sztorinak a megjelenítése jelent. Például egy hasonló élményem, igaz, hogy az könyv és film verzió volt, de nemrégiben láttam a Frankensteinnek az új feldolgozását, ahol sokkal inkább a szörny, vagy a, ugye hát ilyen nem tudom másnak nevezni, a szörny szempontjából nézik meg az egész történetet és eseménysort. Nagyon máshogy hat, komolyan, tehát kifejezetten élmény volt, pedig én aztán abszolút nem vagyok rajongója a horror történeteknek, alapvetően a Frankensteinnek sem. Ez pedig kifejezetten tetszett, tehát nagyon érdekes volt, ahogy egy másik perspektívából megmutatta, hogy oké, hogy a sztorit ismerjük, de a másik hogy élte meg. És ez szerintem nagyon, tehát egy nem azt mondom, hogy új mű született, de biztos, hogy egy nagyon értékes kiegészítése az eredeti történetnek.
6: Egyébként, ha jól emlékszem, most nagyon, nagyon mélyről hozom, de Hernádi Miklósnak volt egy Frankenstein átírata, ha az úgy tetszik. Az is egy egészen egyedi világ volt, az a 80-as évek, nem is tudom, hogy most lehet-e kapni Hernádi könyveket igazából. Na, viszont, amiket meg most lehet kapni, nézzünk körül egy kicsikét, hogy mi a kínálat. A nagy klasszikusok átiratai ott vannak?
7: Nagy klasszikusokból is nagyon sok minden született. A tavalyi évnek az egyik, mondhatom, hogy irodalmi sikere, vagy meglepetése, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, Sandra Newmannek a Júlia című könyve, ami az 1984 történetének egy merész újragondolása női szempontból. Ugye Orwellnek az eredeti művét fordítja meg az írónő, és megalkot egy olyan világot, a nagy testvér világának egy olyan női főhősét, akinek élete, szenvedése, vívódásai és végső lázadása tényleg szuggesztív erővel és provokatív kegyetlenséggel mutatja meg, hogy milyen sorsot jelentett egy totalitárius diktatúra a nők számára. És ebben, tehát hogy tényleg ez, azt hiszem, hogy ha nem is állítanám, hogy Orwell művével felér, mert azért azt talán túlzás lenne állítani, de egy nagyon, nagyon erőteljes írás.
6: De milyen bátor, milyen bátor dolog ez? Tehát gondolkozom azon, hogy ugye merem-e 1984, tehát ez egy olyan klasszikus, amit hogyha megfordítok, akkor is 1984. Merek-e hozzányúlni, és merem-e átalakítani a saját gondolataimra? Ez önmagában egy nagyon komoly szerzői, írói bátorság.
7: Igen, és sikeresen oldotta meg. Tehát most az olvasói visszajelzések alapján abszolút kijelenthető, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt.
6: Mit van még? Mert ilyenkor neked egy csomó könyv elő van készítve, én tudom ám.
7: Bizony, és képzeld el, hogy egy olyan ajánlást is hoztak a kollégáim, ami engem rettentően meglepett, és most alig várom, hogy eljussak egy könyvesboltba, és ezt valahogy megszerezzem magamnak. Mégpedig képzeld el, hogy Salman Rushdie a Don Quixote történetet gondolta újra, ami nekem az egyik kedvenc, gyerekkoromból egy kedvenc történetem. Én Sancho Panza akartam lenni nem tudom hány éven keresztül, és a szamáron lovagolni, és vinni a kartot és egyebeket. Még volt egy ilyen vicces történet is, ilyen családi síelésen, tényleg gyerekek voltunk, tehát ilyen 10 év körüliek, és volt a társaságban egy apuka, aki hát ilyen nagyon vicces volt, ő volt a mi szórakoztatónk, a mi bohócunk, és ő kitalálta, hogy akkor, vagy én találtam ki, nem is tudom, de ő volt Don Quixote, és én voltam Sancho Panza, és ha más nem, a síbotját vittem utána néha, úgyhogy valahogy ezt így megértem. Na de képzeld, hogy ezt a történetet Salman Rushdie újraírta, Kisott címmel, ugye a Booker díjas Salman Rushdie-t én szerintem nem nagyon kell bemutatni, de hogy van egy ilyen regénye, ez számomra is meglepetés volt, és egy utazó ünnök képében kell életre Don Quixote a 21. század Amerikájában, és hát nagyon vicces, ő egy, ahogy mondtuk, egy utazó ügynök, egy tévéfüggő utazó ügynök, aki beleszeret egy híres tévésztárba, és képzeletbeli fiával, Sanchoval lovagi útra indul, hogy hát elnyerje szerelmét.
6: Ő
7: feltételezem, igen. És a regény hát nyilván egyszerre humoros, szatirikus és szürreális, tehát Don Quixote történet azért kellően szürreális. És hát persze nyilván 21. század Amerikájában járunk, és egy utazó ügynök, egy tévéfüggő utazó ügynök mi más lehetne, mint azért egy alapos görbetükör az amerikai társadalom jelenlegi problémáira nézve, társadalmi kihívásaira nézve. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog. Nagyon várom, hogy kezem közé kapjam.
6: És hát az emberek eszébe jut, hogy Romeo és Juliet hányszor, hányféleképpen dolgozták fel különböző neveken, módokon, ugye Bernstein műve, az örök klasszikus, a West Side Story, az mindent visz ebből a szempontból, de hát maga a történet meg ezer életet él az irodalomban.
7: Abszolút ezer életet él. Tehát Shakespeare nyilván attól is akkora szerző és akkora sztár mai napig, tehát én szerintem manapság a fiatalok mondhatnák rá, hogy rockstar, tehát azért az mekkora dolog, hogy hány száz éven keresztül újra és újra értelmezhető az, amit ő megalkotott. Persze lehet vitatkozni, hogy szerzőtársakkal vagy önállóan, de szerintem ennek irodalmi szempontból nincs jelentősége. Az a lényeg, hogy megszülettek ezek a történetek, ezek a drámák, és hát olyan időtlen, olyan univerzális igazságokat, érzéseket taglal bármelyik, hogy ez egyszerűen tényleg a mai napig egyrészt megihleti az embereket, másrészt pedig újabb feldolgozásokban is teljesen életképes, és ahogy mondtad, ez a West Side Story, ugye a Romeo és Juliának az újra fogalmazása, illetve átültetése megint csak Amerikába, ugye itt az 1950-es évek New Yorkjában járunk, ahol két rivalizáló banda testesíti meg az eredeti műben ugye a két olasz családot. Van egy második generációs amerikai csapat, a Jets, illetve a portorikói emigránsokból álló Sharks, és hát mind a ketten szeretnék a környéket uralni, összecsapnak, de még ebben a kritikus helyzetben is megjelenik a romantika, és ugyanúgy, ahogy Romeo és Julia, itt Tony és a Sharks banda vezetőjének húga, Mária szeretnek egymásba. Teljesen jól működik a történet. Én azt is el tudnám képzelni, hogy más kontextusban megmutatni, ugyanígy, hogy amikor teljes ellentétben áll két csoport, vagy mondjuk úgy két háttér, akkor akkor is mégis meg lehet találni a romantikát, vagy az érzéseket, ami lehet barátság is, lehet szerelem is, teljesen időtlen, és csodálatos ez a feldolgozás.
6: Ez is. Ugye az eredeti, a West Side Story féle eredetinek gondolt történetnek az irodalmi változata.
7: Igen, igen. Irving Shulman a musical alapján írta ezt meg, de hát teljes örökzöld, akár a musical, akár maga a könyv.
6: Lehet énekelni formában. Olvasás közben, hát előjönnek a dolgok.
7: Lehet énekelni. Bizony,
6: hát ezt mindenki
7: bizony.
6: Ismeri. De hát ott van a Zeffirelli féle mostanában oly sokat vitatott feldolgozása ennek a történetnek, vagy ott van az Angyalok városa, ami tulajdonképpen egy picit ugyanerről szól. Tehát, hogy annyiféle film meg irodalmi analógia van, hogy egészen lenyűgöző.
7: Igen. És hát vannak ilyen úgynevezett spin-offok is, ami ugye a Romeo és Júlia kultúrköréből elemeket emelnek ki, és hát erre aztán pedig szerintem a hölgyeket lehetne kérdezni, hogy hány ilyen történetet ismernek, szerintem a Netflix tele van vele, de érdekes, hogy ha ide kapcsolódik, akkor azért az mindig valahogy egy kicsit izgalmasabb, érdekesebb, értékesebb is akár, mint egy ilyen századik rágógumi romantikus történet, már csak azért is, mert mondjuk olyan környezetbe ültetik, ami kicsit szívet melengető.
6: Így. Hát jó, olvasunk sokat, eredetit, átiratot, átgondoltat és újra gondoltat, de jókat. Az fontos, hogy jókat. Én azért örülök neki, hogy ezeket elmondod nekünk, mert egy csomó könyv mellett elmegyünk a könyvesboltban is adott esetben. Aztán online végképp, mert még a kezünkbe se kerül, és így legalább feltűnik. Úgyhogy köszönöm, Orsi, most is.
7: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
6: Ludvig Orsolyát hallották, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk jó kis olvasnivalókat. Köszönjük!

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetője Erhard Gábor a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Az önök tevékenysége jelentős része az épített örökség megmentéséről szól, és arról, hogy ez a megmentett örökség, ez kapjon egy új funkciót, amely egyébként hosszú távon garantálja is a megmaradását, fennmaradását és a méltó körülményeit. Történelmi épületekhez nyúlnak az ország, sőt a határon túli magyar területek különböző helyszínein. Itt van például most egy épület Szombathelyen, a Takácsház. Ezügyben kerestük, hogy erről beszéljen nekünk, de hát aztán szóljunk még egy-két most készülő tervről is. Szóval Takácsház.
2: Igen, a Takácsház, hát mondhatjuk azt, hogy a kivitelezési munkák a végéhez, végükhöz közelednek. Pont egy évvel ezelőtt januárban találkoztunk a szombathelyi polgárokkal a mostani képviseletünkön egy nyílt rendezvény keretében, ahol bemutattuk a terveket, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a 2007 óta használaton kívül álló épület az elmúlt egy évben, hát mondhatjuk azt, hogy részbe érni tűnik a története. Ugye a homlokzatot már múlt év végén megfosztottuk az építési állványzattól, tehát az már eredeti pompájában látható mindenki számára, és a belső munkák is gőzerővel zajlanak, reményeink szerint egy pár hónapon belül, hát ha nem is költözhető, de használható állapotban lesz már az épület.
1: A mi 20. századi történelmünk általában ezeket az épületeket elég jelentősen megviselte, átalakították iskolává, volt, amit magtárrá, a TS irodává, vagy bármivé, ami éppen adott pillanatban kellett. Nem becsülték őket semmire. Ez a ház milyen állapotban volt?
2: Hát nem túl jó állapotban. Egyetlen egy szerencséje volt, hogy nagyon jól megépítették ezt az épületet. Ugye azt kell róla tudni, hogy ez az 1910-es évek közepén egy Sodics Lajos nevezetű, nagyon érdekes szecessziós magyar építésznek a tervei alapján valósult meg, és azért hívjuk Takácsháznak alapvetően, mert egy helyi ügyvéd, csak Takács József terveztette, építette magának, és valójában ez egy négy lakásos, hát ilyen nagy vonalú, ma úgy mondanánk társasház, akkoriban inkább bérháznak hívhattuk, vagy hívták ezt, volt, amiben nyilván a Takács család élt, illetőleg a többi lakást pedig kiadták, és ebből finanszíroztak az épületeket. A II. Világháború után valóban államosították, szegényt 54-ben átalakították, és az állami gyermekápolónőképző iskolának kapott, vagy adott helyet, ami aztán később átalakult tulajdonképpen egy szakközépiskolának a kollégiumán, lány kollégiumává. Ez egészen 2007 működött így, és azóta gyakorlatilag, hát mint általában egyébként az MCC ilyen hasonló beruházásai jó ideje gazdátlanul, egyébként állami tulajdonban, de hasznosítás nélkül, hát várta sorsát.
1: Ez a ház, ez nem műemlék, de műemlék jellegű. Nyilván ilyenkor egy gondos gazda igyekszik az eredeti állapotot amennyire lehet visszaidézni, megtartani. Önök is így járnak ezzel?
2: Valóban így van. Ugye azért sajnos igen, ez az 1900-as évek elejének az építési technológiája egyfelől egy elég jó építési technológia volt, hiszen a szerkezetek szilárdak, még ha azért voltak is szükségesek a későbbi átalakítások miatt belső javítások, de ugyanakkor számtalan szempontból már elavultak, kezdve azzal, hogy az épületet gyakorlatilag egy szűk bejáraton keresztül lehet megközelíteni, és rögtön egy lépcsőt találunk a bejárat mögött, ami az akadálymentes megközelítést ugye hát eléggé lehetetlenné teszi. Szerencsénkre ugye már megoldható, a hátsó oldalon van egy 70-es években készült toldalék, amelyiket egy ilyen közösségi térként fog funkcionálni, és onnét akadálymentesen megközelíthető az épület. Ezen túl gyakorlatilag az összes fontos szerkezetét eredeti állapotában igyekeztünk megtartani. Gyakorlatilag a tetőszerkezet az viszonylag jó állapotban vészelt át az elmúlt évtizedeket, a héjazatát azt cserélni kellett, illetve ami komoly problémákat okozott, az a pinceszint falainak a vízesedése, annak a vízszigetelésnek a megoldása, ami már csak azért is fontos volt, mert ezt az említett hátsó udvari oldali akadálymentes bejárathoz akadálymentes belső lépcső, illetve lift kapcsolódik, ami tulajdonképpen a pinceszintet is használhatóvá a működésbe bekapcsolta.
1: Hát meg azért is fontos nyilván, mert hosszú távon gondolkoznak ezzel az épülettel, hiszen képzési központot alakítanak ki benne, mint ahogy azt általában a különféle nagyvárosokban teszik. Mikor nyílik az MCC szombathelyi központja?
2: Hát egy biztosat tudok állítani, hogy szeptembertől már ugye alapvetően Az MCT működéséről azt kell tudni, hogy bár a nevünk kollégium, és valójában ugye a nagyobb képviseleteink azok kollégiumként is működnek, egyetemi kollégiumként működnek. Szombathelyen nincs egyetemi programunk, ezért itt ugye a fitesek, tehát az általános iskola felső tagozatát, és a középiskolásokat fogadjuk különböző programokon, oktatásokon, elsősorban hétvégén. Tehát ez a 300 hallgató a szeptemberi tanévkezdést már biztos, hogy itt fogja tudni kezdeni. Hogy előtte már tudunk-e működtetni, vagy megnyitni a házat, ugye ez alapvetően nem csak eznek a 300 diáknak szól ez az épület, hanem nagyon sok nyílt rendezvényt tartunk minden képviseletünkön, ugye a jelenlegi helyén a szombathelyi képviseletünk is, ami megszólítja a szombathelyi polgárokat, illetőleg a Szombathely környékének régiós kulturális központjával szeretne változni. Reményeink szerint ezt mi hamarabb meg tudjuk tenni. A munkák azok, ahogy említettem, másfél hónapon belül egy használat közeli állapotig tudnak eljutni.
1: Merre építkeznek még?
2: Hát a bőség zavarával küzdködnék, hogyha mindet meg akarnám említeni. Talán, hogy eredményeket is mondhassak, ugye Szegeden a közelmúltban adtuk át az egykori iparkamara székházát a Vörösmarty utcában. A többség ma már Bartók művelődési házként ismeri, ahol viszont egy klasszikus kollégiummal, tehát ugye egyetemi programos kollégiumi szállással van dolgunk, azon túl, hogy természetesen irodák, közösségi helyiségek és egy kávézó is megnyílt az épületben. Büszkék vagyunk rá, hasonlóképpen vagyunk Győrben is, ahol az első mérföldkövet az egykori úgynevezett Kis Hilton, fent az Apor Vilmos téren megvalósult, már átadtuk a felújított épületet. Jelenleg a második ütem zajlik, ahol a padlástérben hát 20 fölötti újabb kollégiumi szobát alakítunk, és ezeknek köszönhetően a kollégium férőhelyek megduplázódnak, illetve hát dolgozunk, zajlanak az építési munkák már Pécsett és Miskolcon, hát ezek elég összetett, ezek valóban nagyon meghatározó település központjában álló műemléképületek, Pécsett az egykori kaszinó, Miskolcon pedig hát Avasszállónak ismert, de leánykori nevén Koronaszállónak nevezhető épület. Ugye itt jellemző mindkettőnél az a nehézség, hogy van egy többszörösen átalakított marha rossz állapotú, szerkezeti állapotú műemléképületrész. Ott mindkét helyen nagyjából a bontások, tehát az utólagos bontások és a szerkezet megerősítések zajlanak, és hát az új épületrészek, amelyek Pécsett a szállást, tehát a kollégiumi szárnyat, Miskolcon pedig a közösségi iroda és oktatási szárnyat foglalják magukba, ezeknek az építési munkáltatai zajlanak.
1: Ugye a Koronaszálló, a miskolci, arról azért annyit lehet tudni, annak volt egy nagy bálterme, meg mozi is működött benne. Ezekkel a terekkel mit tud kezdeni ilyenkor a felújító?
2: Ha van egy fél óránk, akkor nagyon szívesen elmesélek minden részletesen, mert valóban egyébként izgalmas a történet, hogy valóban az épület kellős közepén van egymás fölött két bálterem, tehát rögtön kettőt építettek. A színük is mindenük nagyon érdekesen átalakult, formálódott az évtizedek során. Ugye ott az a szerencsés helyzet van, hogy bár az épület tömbnek a közepén van, mégis van egy lehetőségünk egy hátsó parkoló, vagy ilyen tömb első parkolóval a direkt megközelítésre. Nyilván ezek alapvetően ugye nem csak az MCC céljait szolgálják, vagy programjainak adnak helyet, hanem a közösség, tehát a város és a észak-magyarországi régiónak a rendezvényei előtt is nyitottak lesznek, tehát ezek nyitott helységek lesznek. Nem könnyű, tehát azért azt a szegény beruházósi osztályon dolgozó kollégák szembesülnek napnak után, hogy ezek azért nagyon-nagyon komoly és nagyon kemény feladatok. Egyelőre az ütemtervet tartva mindenhol tudunk haladni a megfelelő ütemben, nem kis munkával.
1: Jó munkát kívánok, és szép épületeket, nem utolsósorban hasznos épületeket a fiataloknak, meg idősebbeknek ezekben az MCC központokban. Köszönöm, hogy beszélt róluk. Erhard Gábort hallották, az MCC építészeti és emlékezet műhelyének vezetőjét.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten nehéz az előrejutás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre. A Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: A következő műfajunk a musical után most a stand-up lesz, méghozzá abból az alkalomból, hogy itt van a vonalban Walter Mikey. Na, most ez a Mikey, ez azért némi magyarázatra szorul, nem azért, mert ez egy magyarítása az angolnak, vagy angolítása a magyar névnek, hanem nekem erről például Woodhouse jutott eszembe, neki van egy felejthetetlen alakja, bizonyos P. Smith úr, de a P. néma. Ez a Mikey meg Y-nal van. Szia,
4: és
3: Mikey. Ával. És Ával, ráadásul. Ezt értik az emberek általában?
4: Abszolút, és igazából az a legjobb benne, hogy így meg is jegyzik. Ugye nagyon sok mindenkit beszélnek Mikey-nak, aki Miklós, rám is a középiskolába ragadt rám, viszont úgy elkezdtem így írni, és ezt így meg is tudták jegyezni az emberek. Nekem a középiskolai tablomon sincsen semmi más kiírva, csak annyi, hogy Mikey Ával és Y-val.
3: Jó, hát legalább így nehéz ezt azonosítani, hogy ő az, aki megbukott az érettségin.
4: Hát, hogy összetörte a táblát másodikba, de erről nem szeretek beszélni.
3: Ugye? A Waltner az igazi, ugye?
4: Az igazi, így van.
3: Na, akkor ezt legalább rendbe raktuk. Hogyan lesz az ember felnőtt fejjel, hát nem vagy 12 éves, hogyan lesz az ember felnőtt fejjel stand-upos?
4: Hát azért ez már tart egy ideje, csak ugye régen sokkal könnyebb volt a médiával befutni, mármint hogy a TV fellépésekkel, akkor mindenki felfigyelt rá. Ma meg online kell ügyeskedni ahhoz, hogy felfigyeljenek. De azért... sokat mondogatták nekem, egyébként picit csapongtam, tegyük tisztába. Tehát cirkuszos múlttal rendelkezem, úgyhogy nem áll tőlem távol a szórakoztatóipar. És ott már én nekem mondogatták, hogy miért jó a dumát, kéne ezzel foglalkozni, és aztán így belevágtam, hogy bátorítottak az ismerősök.
3: Magyarán sokat hülyéskedtél, és elhitted, hogy ez jó.
4: Hát, most ezt úgy mondanám, hogy én zsonglőrnek készültem, úgy is végeztem, és bohócként folytattam. Ez kiderült, hogy a humor része az jobban működik.
3: De miért akartál zsonglőr lenni? Abban mi vonzott igazán?
4: Engem elképesztően lenyűgözött, amikor meg tudtam tanulni egy trükköt. Először az, hogy láttam, hogy mások csinálják, aztán, hogy ezt én is meg tudom csinálni, meg hogy ezen keresztül én szórakoztatni tudok embereket. Tehát én egy olyan helyről jöttem, én nekem az anyukám kozmetikus, apukám RTV műszerész, tehát egy teljesen földhöz ragadt világból, és engem ez a világ lenyűgözött. És az, hogy részese lehettem, dolgozhattam az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb cirkuszába, a Ringling Brothers-ben, Barnum & Bailey Circus-be, az valami fantasztikus az volt. Az nem. Úgyhogy én nekem ez az egész így elrabolt.
3: De Mikey, ezt csinálod még? Szívemet. Egyébként, tehát az artista éned az létezik még?
4: Létezik, de nagyon korlátozottan. Igazából szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány rendezvényen lépek föl, de ebből van egy nagyon, nagyon szívemhez közel álló, az pedig a Vidor Fesztivál Nyíregyházán. Ott már 22 éve folyamatosan mindig visszahívnak.
3: És de ez jól... nem úgy van, hogyha nem csinálod naponta, elmúlik?
4: Hát vannak olyan részei, amit muszáj lenne minden nap gyakorolni, de a három labda az olyan, mint a biciklizés, azt nem lehet elfelejteni. És én nekem a zsonglőr műsorom is most már nagyon régóta egy szórakoztató műsor, beszédes alapra van helyezve, tehát a közönség folyamatosan be van vonva, és akkor őket igazából néhány trükkön keresztül szórakoztatom, de azokat a trükköket, azokat lehet jegelni.
3: Volt neked a Comedy Centralon egy saját műsorod, és aztán ugye a csatorna bezárt nem kifejezetten miattad.
4: De azért hozzátettem én is a magamért.
3: Hát az volt a címe, hogy láttad már. Na, ezt már nem látjuk.
4: Ezt már nem. Behoztuk az internetet a tévére, az volt a koncepció.
3: Működött?
4: Egyébként igen, működött, szerették. Sajnos utána levették, tehát igazán programváltások voltak, és valahogy ez ilyen mostoha sorsra került, de ezt szerették, amikor ment, én nagyon élveztem.
3: Olyat csináltál már, hogy a kettőt ténylegesen elegyített? Tehát arra építesz egy stand-up számot, hogy közben te artista is vagy?
4: Inkább fordítva az igaz, hogy inkább a stand-upos elemeket vettem be az artista műsorba, és így lett nem egy 7 perces cirkuszi szám, hanem egy fél órás, 40 perces ilyen nagyon szórakoztató műsorszám.
3: Most van egy új produkciód, az a címe, hogy Ülj le egyes.
4: Igen, nagyon-nagyon szeretjük.
3: Ezt szerintem ismerjük ezt a mondatot mindannyian, akik iskolába jártunk.
4: Így van, és hát hogyha az ember egy tanárúrral áll össze fellépni, akkor ez egy ilyen adott cím a műsornak.
3: Mert ugye, ott ketten vagytok.
4: Így van, ketten vagyunk. Híres ember tanárúr berobbant a TikTokon közel egy éve, és most úgy döntöttünk, hogy egy kicsit, hát olyan, mintha visszamennénk az iskolába, vagy egy kicsit az iskolába visszük vissza a nézőket, inkább így tudnám megfogalmazni. Ugye ő az az ember, aki a káromkodj helyesen rovatot csinálja az interneten, tehát ő azokat a káromkodásokat, ahogyan beszólogatnak egymásnak az emberek, vagy akár neki is, azt ő tökéletesen helyre teszi, hogy mi a szótő, hogyan ragozunk, teljes hasonulás.
3: Tanár úr, sok hasznos dolgot lehet megtanulni, igen.
4: Ez így van, és akkor azt találtuk ki, és már ne is ment ugye a premier, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, mert egy teltházat csináltunk elsőre. Azt találtuk ki, hogy csinálunk egy olyat, hogy becsöngetnek, megérkezik a rossz diák, a renitens, az lennék ugye én, és ha már nincs itt híres ember tanár úr, akkor addig én elmondok ezt-azt. És akkor így az első felét a műsornak viszem, aztán amikor elkezdem használni a tábláját, akkor megjelenik, odavágja a naplót az asztalra, és mondja, hogy na, az én táblámra te nem érsz, úgyhogy ülj le egyes, és átveszi ugye az uralmat az osztály fölött, akik ugye a nézők.
3: Ezt én Valentin napon mutattátok be, ugye?
4: Így van, Valentin napon. Lehet mondani Pécelen?
3: Pécelen, igen, lehet mondani, minden lehetne mondani. És mi lesz tovább?
4: Most per pillanat úgy állunk, hogy megyünk Szolnokra, Budapestre, Debrecenbe, éppen egy Győr van még Függőbe, illetve Érdre is a következő egy-másfél hónapban. Úgyhogy nagyon izgatottan állunk az időszak elé.
3: A legrosszabb esetben megjön a három labda, ha elveszik a táblátokat.
4: Hát akkor igen, de nem veszi el senki a táblát, mert kizavarjuk a teremből.
3: Ennyi. Ülj le egyes. Na jó, hát Mikey, köszönöm, hogy beszélhettünk ezekről. Örülök, hogy találkoztunk ilyen módon, és majd egyszer beülök, és jól megnézlek benneteket ezen az órán.
4: Várunk nagyon sok szeretettel, és köszönöm szépen én is, hogy beszéltünk.
3: Walter Mikey humorista, stand-upos artista művész volt itt a vonalban az előzőekben, és hát arról beszélgettünk, hogy híres emberrel elkezdett egy közös stand-up estet, az a cím, hogy ülj le egyes. Erről szólt az előző néhány perc. Köszönjük a figyelmüket. Ez volt ma a Kultúra. Szabó Betty szerkesztette. Róna Jegon vagyok. Minden jót önöknek. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket, és pörgesd fel az őszt.
4: Nevezz személyesen a Generali Nightrun Budapestre, és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maraton Mendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
5: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Sok napsütésre számíthatunk, átláthatóbbá tenné a kormány a közbeszerzéseket. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, csecsemők haltak meg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő kettőtől érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán drón támadások. Az észak-ukrajnai Csernyihívben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán drón támadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán drón csapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros Islamabad egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán keletkezett, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: Tiszteltel köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok, ez a Több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. A mai műsort Szakál Erzsi szerkeszti, az első vendég pedig a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, Fekete Tamás. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: Hát sok mindent hallottunk a balatoni szezonról. Először azt, hogy hát el sem kezdődött, mert hogy üres a Balaton. Aztán a végén azt, hogy azért most már van vendég bőségesen, ellenben elfogyott a víz. Nyilván mindenben van valami igazság, víz van még a Balatonban, vendég is volt, de milyen volt a szezon?
8: Nyári szezon vegyes képet mutatott. Egyértelműen átalakulóban van a balatoni turizmus, ezt tapasztaljuk, és ez nem az idei évnek a tapasztalása, hanem ez már a tavalyi évben is látszott. A nemzetközi trendeknek megfelelően, valamint Magyarország más desztinációinak is megfelelően átalakul a turizmus a tekintetben, hogy sokkal rövidebb időre érkeznek az emberek, sokkal impulzívabbak a döntések, nagyban befolyásoló az időjárás, nagyban befolyásoló, hogy milyen programok érhetőek el, és hát természetesen van még ezer más olyan befolyásoló tényező is, amit ön is említett, amelyek ezeket a döntéseket, vagy a döntések meghozatalában meghatározzák a vendégeink számára. Azt tapasztaltuk, hogy az év első fele különben egészen jól indult, és május végéig kifejezetten jól teljesített a Balaton. Ugye több mint 13 éve dolgozunk többek között mi is, és sok más szervezet azon, hogy a Balaton ne csak egy nyári desztináció, hanem egy 4 évszakos üdülőhelyé váljon. És azért ennek már megvannak az eredményei, a tavaszi aktív turisztikai programok nagyon sok embert vonzanak a térségbe. És hát a nyár, amikor elindult, akkor tényleg érződött, hogy egy pici átalakulás van, az idei évben később ért véget az iskola, ez már egy befolyásoló tényező volt, és hát az egész országot sújtó aszály a Balatonra sem volt kedvező hatással, a Balaton vízszintje is csökkent, ami persze nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, és hát sajnos ugye itt a nem megfelelő információk nagyon sokakat befolyásolhattak a Balatonnal kapcsolatos nyári utazási döntéseikben, hiszen amikor valaki azt mondja, hogy 53 cm a Balaton vízállása, akkor nem feltétlenül tudja, hogy ez mondjuk csak a siófoki vízmércénél van, miközben annyi a változás, hogy tényleg sekélyebb a Balaton a partoknál, főleg a déli részen, de a mély vízbe ugyanúgy el lehet jutni, lesz nem csípőigérő vízben jutunk el oda, hanem térd alattiban is a mély a marásnál kezdődik.
7: Hát ez olyan, mint amikor a Duna volt mínusz 100, de valahány centiméter, és ez nem azt jelentett, hogy másfél méter mélyre le kellett ásni, hogy találjunk egy kis Dunát. Pontosan. Ugye ez a vízmércéhez van mérve.
8: Így van, pontosan. És igazából azt lehet mondani, hogy, és lehet, hogy ez egy kicsit furcsán fog hangzani, hogy máskor rengeteg pénzt vagyunk hajlandóak arra költeni, hogy egy plázsos strandra eljussunk, most ez itt volt nekünk. És én úgy gondolom, hogy igazándiból mindenben meg lehet találni azt, ami jó. És sokan meg is találták különben, mert látszott, hogy nagyon sokan élvezték a sekélyebb vízes részeket. A kisgyerekes családok kifejezetten megtalálták a számításokat, de nagyon sokan vízifociztak, frizbiztek a sekély vízben, és aki sportolni akart, annak bizony egy picit beljebb kellett mennie, de ennyi volt a változás, és a vízminőség, amit nagyon fontos elmondanunk, kitűnő volt, és jelenleg is kitűnő a Balatonon, nagyon jó minőségű, le lehet látni egész mélyen a fenekére, teljesen tiszta a víz.
7: Az, hogy változik a vásárlók, a nyaralók szokása, nem egy hétre, két hétre mennek nyaralni, hanem hosszú hétvégéket használnak inkább nagyon sokan. Mennyire befolyásolja azt ott dolgozók, az ottani vállalkozók, a vendéglátósok, az üzleteket működtetők életritmusát és lehetőségeit? Egyáltalán tudnak-e ehhez alkalmazkodni?
8: Azt gondolom, hogy muszáj lesz ehhez alkalmazkodni. Tehát ez a trend nagyon erősen megjelent. Elsősorban, ahogy ön is említette, a hétvégékre koncentrálódott a forgalom. A hőkupola sem volt különben egyértelműen jó hatásra, hiszen annyira meleg volt, hogy a leérkező emberek nagy része nem is jelent meg, akár a délelőtti órákban a strandon. Sziaszt a Balaton címmel adtunk is ki ezzel kapcsolatban egy gondolatmenetet, ami pont arról szól, hogy az aktív turisztikai programok előtérbe kerülnek a kora reggeli órákban, és ott dél körül az emberek teljesen elhúzódnak, mint egy dél-olasz településen, tengerparti településen, és este felé jelennek meg. Tehát erre mindenképpen fel kell készülni, és azt gondolom, hogy a szolgáltatóknak is át kell gondolniuk például tekintetben a nyitvatartásukat, hogy bizony érdemes esetleg később nyitni, tovább nyitva maradni, hiszen amikor már nincs olyan meleg, és nyáron még fél tíz után is világos van, akkor nagyon sokan nem maradnának, hogy itt van, nem vannak a szolgáltatók, és van is erre jó példa. A Balaton partján egy kellemes kávé, egy jó fröccs, vagy egy sör, vagy egy finom vacsora mellett. Mert hogy azt is érdemes elmondani, hogy a gasztronómiánk az nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, és persze mindig hallani e tekintetben is mindenféle híreket, de hála Istennek a 21. században olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kezünkben lévő telefonnal pillanatok alatt lehet tájékozódni, árszínvonalakat lehet megtudni, véleményeket lehet megtudni, és meg lehet hozni mindenkinek azt a döntést, ami az ő elvárásainak, árérték elképzeléseinek megfelelő. De ahogy ön is említette, erre mindenképpen készülni kell a jövő évben, és ennek megfelelően át kell alakítani a szolgáltatási struktúrát, valamint arra is érdemes odafigyelni, hogy a vendégeink pontosan ezen információk birtokában nagyon-nagyon könnyen hozzák meg a döntéseiket, és pillanatok alatt tudnak az ő számukra megfelelő döntést hozni, tehát mindenképpen egy magasabb színvonalú szolgáltatást kell nyújtani, törekednie kell erre mindenkinek, egy jobb árérték arányú szolgáltatást kell nyújtani, hiszen ezzel tudjuk megtartani a vendégeinket, hiszen élményt keresnek, és komplex élményt az emberek azok is, akik a Balatonra érkeznek.
7: Jelentő módban kezelte a közvélemény azt, hogy ebben az évben inkább a tengerpartokat választották sokan turizmus szempontjából, nyaralás szempontjából, különösen a Balatonnal szemben. Ezt önök mennyire tapasztalták, illetve hogyan tud egy tó felvenni versenyt árban, lehetőségekben egy tengerparttal?
8: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül versenytársként kell kezelni akár az Adriát, akár a görög tengerpartot, vagy Olaszországot. Ez egy más típusú termék. A tekintetben van bennük persze közös, hogy mindegyikben van vízes élmény, de én úgy gondolom, hogy fel kell erre készülnünk, és tényleg az árainkkal, az akcióinkkal és az élmény ajánlatainkkal és az élmény ígéreteinkkel tudunk ebben versenyképesek lenni. Azért a hozzánk eljutott információk alapján azt tudjuk mondani, hogy nyár végén én úgy gondolom, hogy egy stagnáló, a tavalyi év hasonló időszakának megfelelő, vagy esetleg minimálisan csökkenő vendég éjszakaszámot, és esetleg egy minimálisan növekvő vendégszámot fogunk különben tapasztalni. Ez is érdekes, hogy a vendég éjszakaszám azt mondjuk, hogy csökken, miközben azt mondjuk, hogy a vendégek száma lehet, hogy minimálisan nő, vagy megfelelő, vagyis tavalyi év hasonló időszakához képest stagnál, de ennek pont az az oka, amit ön is említett a beszélgetésünk elején, hogy sokkal rövidebb időre jönnek az emberek, akár többször is lejönnek, és valljuk be, nagyon-nagyon könnyű ma már lejutni a Balaton partjára, akár a közösségi tömegközlekedéssel, országbérlet áll rendelkezésükre az embereknek, megyebérlet, nagyon sok olyan egynapos vendéggel is találkozunk különben, aki reggel felül a vonatra, egy kedvezményes jeggyel leérkezik, akár itt körbeutazza, vagy utazik a Balaton partján, vagy élvezi a tónyújtotta lehetőségeket, és utána pedig hazatér.
7: Hát ez azért baj önöknek, mert egy fillért sem költ a Balatonnál sok esetben.
8: Nagyon keveset, így van, és azt is látjuk különben, hogy nagyon nagy forgalmakat tapasztalunk. Én személy szerint, aki a Balatonnál élek, szintén például a hipermarketek környékén. Tehát az emberek árérzékenyebbek lettek, jobban meggondolják, hogy mire költik el a pénzüket, és azért nagyon-nagyon sokan úgy spórolnak, hogy esetleg ezekben a szupermarketekben, hipermarketekben vásárolnak, és nem feltétlenül mondjuk egy strandbüfében, egy strandbisztróban, egy étteremben vesznek igénybe szolgáltatást. És ezt érezékelték is, és érzékelhették is a vállalkozók. Azonban érdemes arra is kitérni, hogy a Balaton ma már, ahogy beszéltünk is erről, nem csak a nyári főszezonból áll, hanem emellett van tavaszi, őszi szezon is, és én megmondom őszintén, nagyon bízom benne, hogy egy jó őszi szezonnal fogunk folytatni. Augusztus vége, nincsenek még adataink, de kifejezetten erős volt. Azt pont a mai nap olvastam, hogy a Strandfesztivál is csúcsot döntött, 94 ezer látogatója volt, tehát én azt gondolom, hogy augusztuson ezek a láthatóan jó minőségű nagy rendezvények sokat lendítettek. 20-a környékén azt lehetett elmondani, hogy a teljes Balaton színes palettával várt az embereket, és nagyon-nagyon sokan jöttek, és hát ősszel természetesen a hétvégékre koncentrálódva, de megjelenik egy olyan gasztro és aktív turisztikai kínálat, amiben azt mondhatjuk, hogy a Balaton unikális, 1350 kilométernyi kijelölt kerékpárútvonallal rendelkezünk, 6 kerékpáros ponttal, rengeteg pihenőhelyel, és hát 6 borvidék, egy borrégió, 6 borvidéke, rengeteg termelője, és színes programok fogják várni össze is a Balaton iránt érdeklődőket, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a fajta eltolódás majd év végére kiegyenlítődik, és a nehézségek ellenére egy tavalyihoz hasonló eredményt fog tudni hozni a Balaton, de mindenképpen ezekre a trendekre fel kell készülnünk a jövő évben.
7: Köszönöm a tájékoztatást. Fekete Tamást hallották, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét, az idei szezonról, ami hát bármennyire is fájdalmas, augusztus vége van, lassan véget ér. Bár az is egy izgalmas kérdés, hogy ez az időjárási anomália, ami lassan nem is anomália, hanem a megszokás lesz, hogy 35-40 fok van nyáron, ez mennyire fogja átírni ezeket a szokásainkat, és mennyire szokunk át a korábbi és későbbi hazai nyaralásra. De ez egy másik téma, ez messzemezett, és szerintem ebben nem is bonyolódunk bele, úgyhogy még egyszer Fekete Tamásnak köszönöm szépen.
8: Köszönöm én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Németh Dávidot keressük, a K&H Bank vezető elemzőjét, és remélem meg is találtuk. Szerbusz, jó napot kívánok!
2: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Veled folytatjuk a Spirit FM gazdasági magazinját, és ezzel az elmúlt 101-2-3 nappal, mert túl vagyunk a magyar kormány első 100 napján már, illetve egy mai monetáris tanács döntéssel, ami egy újabb kamatvágás, és én azt a kettőt össze is kapcsolnám, mert sok kommentár igyekszik ezeket összehúzni, hogy mert hogy sikeres volt az elmúlt 100 nap, éppen ezért vághat kamatot a monetáris tanács, magyarán a Magyar Nemzeti Bank. Van ilyen összefüggés?
2: Azt mondanám, hogy részleges összefüggés van, de ha visszaemlékszünk azért az év elejére, akkor a Magyar Nemzeti Bank már februárban kamatot csökkentett, akkor még közelében nem volt az ország annak, hogy új kormánya legyen, csak utána jött az iráni háború, ami megakasztotta ezt a kamatcsökkentési ciklust, mert hogy akkor azt lehetett vélni, hogy már akkor elindult egy kamatcsökkentési ciklust, és ennek az alapja azért már akkor is az volt, hogy az infláció elkezdett lassulni. Az év elején folyamatosan meglepetésszerű alacsony értékek jöttek ki, és így egyre nagyobb volt az a reál kamat, amit Magyarország biztosított, és ráadásul a régión belül is ugye kimagasló volt a kamat szint, amit tudott adni a magyar gazdaság. És ugye erre jött rá később a kormányváltás, illetve az a felfokozott bizalom, ami megérkezett a piacok felől, és egyébként a magyar kockázati felárat is csökkentette, erősítette a forintot, és ez a forint erősödés adott még egy löketet az infláció, a dezinflációs folyamatnak. Ugyanis azt látjuk, hogy a nyári hónapokban az ipercikkeknek az ára, az áremelkedési üteme az folyamatosan lassult, az élelmiszerárak azok csökkennek, úgyhogy ez segítette azt, hogy a kamatcsökkentési ciklus az egyértelműen újrainduljon, és egész nyáron ki tudjon tartani.
1: Én kérdeztem az elején, hogy van-e összefüggés a 100 nap meg a kamatcsökkentés között, de ez a 100 nap, ez ugye egy megelőlegezett bizalom mindig, tehát a rengeteg minden ígéretből mit lehet teljesíteni, és mi az, ami reális egyáltalán, az majd akkor derül ki, amikor kormányra kerül egy garnitúra. Most ez a 100 nap egyáltalán sikeresnek mondható-e gazdasági értelemben?
2: Itt a legnagyobb vívmánya ennek a 100 napnak az egyértelműen az Európai Uniós forrásokhoz köthető, azaz, hogy a kohéziós alapok, illetve az újjáépítési alap befagyasztott keretei, azok nagy részben felszabadításra kerültek. Ugye itt az újjáépítési alapnál egy 6,5 milliárd eurós visszanemtérítendő támogatásról, illetve egy 3,5 milliárdos hitelkeretről beszélünk. A kohéziós alapoknál pedig egy másik több mint 6 milliárd eurós keretet szabadítottak fel. Úgyhogy az, hogy ez lehetővé vált, ez egyértelműen az új kormányzatnak az eredménye, ők tárgyalták le, ők hozzák meg azokat a politikai, intézményi, törvényi módosításokat, amikre szüksége volt az Európai Uniónak azért, hogy felszabadítsa ezeket a forrásokat. És ez az, amit egyébként a piac a leginkább most támogatott is, vagy hát a bizalmával ugye így kitüntetett, hogy az Európai Uniós források azok valóban megérkezhetnek Magyarországra. Ez még nem jelenti azt, hogy minden meg is fog érkezni, hiszen csomó határidő van, lehet, hogy nem tudom magyar gazdaság annyi projektet kiírni, végrehajtani, hogy minden keretet föl tudja használni, de legalább a lehetőség ugye ezzel megnyílt. Illetve a másik ilyen nagy bizalmi faktor az, hogy lesz egy euróbevezetés Magyarországon, és az ehhez szükséges célokat azt el fogja érni, és itt az egyik az a költségvetési hiánynak a nagyon magas szintről történő lefaragása 3% alá. És ugye ezzel kapcsolatban még azért nincsen semmilyen kézzelfogható eredmény, hogy hogyan tervezi a kormányzat ezt lefaragni, ez egy ígéret. Ugye itt arról beszélünk egyelőre, hogy az idei évi hiánycélt a 7,5%-ra emelték meg. Ez nagyon messze van a 3%-tól, de hogy az az út, ahogy el fognak jutni a 3%-hoz, hogy néz ki, ugye erről még nagyon-nagyon kevés, vagy szinte semmi információ nincsen.
1: Az nem lesz egy sima landolás, azt szokták mondani, mert hogy rengeteg olyan tényezőtől függ, amit leginkább majd a lakosság fog érezni a saját bőrén, és igazából az a kérdés, hogy melyik tényezőt mennyire engedik rá a közösségre, ez tényleg így van?
2: Itt nagyon sok tételből tevődik össze, természetesen előfordulhatnak olyan elemek is, amit a lakosság bizonyos szereplői a saját bőrükön érezhetnek. Ugye itt szó volt akár ilyen tételekről, hogy vagyonadót vezetnek be 1 milliárd forint fölött, ugye ez a tehetősebb réteget érinti. Volt olyan kitétel is egyébként, hogy akár adót is csökkentenek, tehát például a minimálbérre vonatkozó adóterhet mérséklik, ez az alacsonyabb jövedelmieknek kedvezne, de így ez költségvetési oldalon egy bevétel kiesést okoz. Itt nagyobb projekteket lehet, hogy leállítanak, vagy új közbeszerzések vannak, itt ezt meglátjuk, hogy milyen műszaki tartalommal, hogyan fogják megvalósítani. Azok is nagy kérdések, hogy az egészségügyi átalakítást hogyan tervezik, pontosan ott egy elég komoly forráshiány van, tehát oda honnan teremtenek elő forrásokat. Úgyhogy sok-sok kérdés merül föl, amiket még nem látunk, hogy hogyan fognak egyrészt időrendben megvalósítani a következő 4 évben, hogyan fogja ez befolyásolni Magyarországnak a gazdasági modelljét, mert ugye az egyik főígéret az az volt, hogy Magyarország elmozdul az összeszerelő típusú gazdaság politikájáról, tehát nem egy olcsó munkaerőt akarunk nyújtani a külföldi befektetőknek, és alacsony ma hozzáadott értéket termelni itthon, hanem egy tudás alapú társadalmat kiépíteni, de hát ehhez oktatás is kell, rengeteg tőke, fejlesztés, know-how, ugye ezek mind-mind olyan tényezők, amik egyrészt időigényesek is, és ugye strukturális váltásokra van hozzá szükség. Na, ezekről még nem tudunk semmit, ezek ígéretek, ami irányában majd a kormányzat tervez elmozdulni.
1: Voltak konkrét ígéretek, ha már ezt a kifejezést használtad te is méghozzá, például a szociális típusúak, a családi pótlék megemelése, a legkisebb nyugdíjak megemelése, és így tovább. Ezekkel kapcsolatban még egyelőre nincs morgás, de azért a számonkérés, az elvárás nyilván erős a kormánnyal szemben. Van ennyi mozgástere a jelenlegi kormánynak?
2: Így említettem, 7,5%-os hiányról indul a költségvetés az idei évben. Én azt gondolom, hogy ebben azért van egy pici tartalék, tehát lehet, hogy évvégével azért befut majd 7,2%-ra, de ez akkor is egy nagyon magas hiány, és ezt kéne lefaragni 3%-ra. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor gyakorlatilag semmire nincsen új intézkedésre fedezet, vagy hát nincsen, vagy úgy, hogy a hiány ne növekedjen. De itt vannak olyan tételek, amikkel számolnak, hogy például alacsonyabb lesz az államnak a működési költsége. Erre azért már vannak utalójelek, hiszen az elmúlt hónapokban a minisztériumokban, a parlamentben ugye csökkentettek bizonyos szereplőknek a fizetéseit, közbeszerzéseket újra átnéztek, és rengeteg hír volt róla, hogy néhányat újra kötöttek, akár 10-20-30%-kal olcsóban. Tehát vannak ilyen költség lefaragási célok, amikkel haladnak előre. Még az idejében egyébként további 300 milliárd forintnyi ilyen költségmegtakarítást tervez a kormányzat, és hát a jövő évben is szeretnének ezzel tovább haladni. Úgyhogy ezekkel tudnak valamennyire fedezetet teremteni neki, illetve hát nagy kérdés, hogy a gazdasági növekedés milyen lesz, hiszen az a legkényelmesebb egy kormány részére, hogyha jó nagy a gazdasági növekedés, abból sokkal több adóbevétel keletkezik, és annak egy részét akkor el lehet költeni különböző szociális kiadásokra. Arról nem beszélve, hogy egy magas növekedési környezetben valószínűleg a bizalom az országgal szemben is javul, akkor mennek le a kamat szintek, a kamat kiadások, ezen keresztül is meg tud spórolni pénzt, és akkor azt is el lehet költeni. Úgyhogy ez a legkényelmesebb. Hát egyelőre, ahogy említettem, nagyon feszített a költségvetés, csak növekedéssel én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megoldani, de valóban nem látszódik az, hogy mik lesznek azok az átstruktúrálások, akár a társadalmi csoportokon belül, akár iparágakon belül, ahonnan esetleg több forrást vonnak el, és azt odaadják más területeknek.
1: Dávid, köszönöm szépen. A KNH Bank vezető elemzőjét, Németh Dávidot hallották.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Szépvölgyi úton kifelé a Bécsi út előtt. Helyszínelnek a Múzeum körúton az Asztória felé a Bródi Sándor utca után a belső sávban. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljáró előtt. A Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól észak felé, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve jár, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Folytatjuk a gazdasági magazint a Spirit FM-en. Uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy. Ez gondolom egyáltalán nem meglepő, bár állandó vita volt e körül, és az elmúlt 16 év az nagyjából úgy telt, hogy mindig meg akartak minket győzni, hogy ez rendben van, miközben például a kórházi adósságok minden évben egyre nagyobbak és egyre súlyosabb problémát okozók voltak. Molnár László, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Van itt egy adatok. Molnár László, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója.

0: jelentősen emelkedett, és ennek a következménye is benne van ebben a 4,7%-os 23-as 24-es adatban, ami egyébként az EU 7,4%-os adatához viszonyítva jól mutatja, hogy körülbelül 50%-kal többet költenek átlagosan GDP arányosan az uniós tagállamok, mint Magyarország. De ha megnézzük, akkor ezen csak a visegrádi négyeket nézzük, akkor is azt látjuk, hogy messze Magyarország fordítja erre a legkevesebbet, a csehek majdnem kétszer ennyit fordítanak az egészségügyre, mint mi.
1: Nem biztos, hogy ettől kétszer jobb a cseh egészségügy, de a mostani helyzet az nyilván tartatatlan. Vannak is szándékok, ugye lehet Hegedűs minisztertől hallani is arról, hogy hogyan alakítanák át, vagy hogy milyen módon tennének jobb egészségügyért többet a most a kormányzatban ülők, viszont hát itt sem a pénz, hanem inkább egyelőre az adminisztráció, a követhetőség az, ami dominál, tehát láthatóan sokkal több pénz most sem jut az egészségügybe. Vannak más mérőszámok ezen kívül, amik mutatják a magyar egészségügy teljesítményét?
0: Hát az mindenképpen a halálozási statisztikákban azért nem vagyunk jók. Ez mondjuk az egészségügy végeredménye sok szempontból. Másrészt az egészségesen eltöltött évek száma sem kimagaslóan jó Magyarországon. A harmadrészt pedig a hozzáférés mutatókban, tehát hogy amikor megállapítanak egy betegséget, milyen hamar kapnak kezelést a betegek, annak a kezelésnek milyen eredménye van. Ezekben a mutatókban is azért igencsak hátul kullogunk.
1: Hogyha nem csak az egészségügyet tekintjük, hanem a szociális szférát úgy általában is, ott mi a helyzet?
0: Hát a helyzet az, hogy lehet mondani, akkor még az egészségügynél is katasztrofálisabb a helyzet. Azt látjuk, hogy mi 2010-ben még a GDP 17,3%-át fordítottuk a szociális szférára, addig 24-re ez már csak 12,3% volt, tehát nagyságrendileg egy 40%-kal kevesebb GDP arányosan a ráköltés, és ez látszik is, ha körbenézünk a szociális intézményeken. Tehát mind az ingatlan állomány, mind a berendezés le van romolva. A dolgozók nagy része idős, önmaguk is küzdenek betegségekkel, tehát nagyon nehezen tudják a rájuk bízott ellátottakat kezelni. Rendkívül alacsony jövedelemért kell gyakorlatilag három műszakban dolgozniuk. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ahhoz képest, hogy az igények egyre nagyobbak lennének a szociális szféra irányába, hiszen öregszik a társadalom, a másik oldalról meg egyre kevesebbet költöttünk erre a szférára is, aminek az egyenes következménye a leromlottság.
1: Általános elszegényedés, ugye időskori elszegényedésről szokás ebben az összefüggésben a leginkább beszélni, de hát azért ez nem csak a nyugdíjasokat érinti ez a probléma, ez a fiatalabbakat is sok esetben.
0: Hát minél több gyerek van, annál inkább igaz az az állítás, meg ugye ez hozzátartozik, hogy nem mindegy, hogy ki hol él. Tehát mondjuk egy elzárt településen, vagy egy zárványban élő család két-három gyerekkel is egy darab munkahelyjel adott esetben, vagy akár munkahely nélkül kellene, hogy megéljenek, és a magas ellátórendszer nem is kedvez annak, hogy például egy olyan ember, aki szívesen dolgozna, de valamilyen okból nem tud kijutni a településről, eljusson egy munkahelyre. Tehát ugye ez is egy probléma, ami szintén bizonyos módon szociális kérdés is, nem csak munkaügyi kérdés. A másik pedig, hogy ahogy az egészségügyet láttuk, így a szociális szférában is igaz, hogy amennyiben az emberek leromlanak, tehát szociálisan egyre kevesebb dolgot engedhetnek meg maguknak, annál rosszabb lesz az egészségi állapotuk is, tehát annál jobban rászorulnának az egészségügyi ellátásra, viszont annál kevésbé férnek hozzá. Tehát ez igazából itt is azt látjuk, hogy szegény embert az ág is húzza, tehát minél inkább valaki olyan helyen lakik, ahol kevés a munkaalkalom, alacsonyak a jövedelmek, rossz a szociális ellátórendszer, annál biztosabban állíthatjuk, hogy egyre valószínűbb az, hogy előbb-utóbb egészségügyi problémái lesznek, és rászorulna az egészségügyre, ami viszont még kevésbé van ezeken a településeken.
1: Hogyha azt tekintjük alapul, amit a kormányzat ígér ezekben a szektorokban, legyen az a szociális vagy az egészségügy, éppen ami össze is függ, akkor itt egyrészt látunk egy 500 milliárdos növekményt az egészségügy tekintetében, másrészt látunk egy bérlakásfejlesztési programot. Ezek programok és ígéretek, láthatóan nehézségekkel küzd a kormány, hogy ezeket mielőbb valóra váltsa. Bérlakásfejlesztési program nyilván nem egyik napról a másikra történik meg, az egyébként is egy folyamat lenne.

0: Ez így van, de mindenről hozzá kéne kezdeni. De a legnagyobb probléma az, hogy például akár az egészségügyben az orvos béremelés ugyan megtörtént, de a valorizáció már nem, tehát hogy a infláció követés elmarad. A nővérbéreknél meg mindig csak az ígéret van, hogy majd fölzárkoznak valamelyest az orvosbérekhez, vagyis az orvosbérek ugye 70%-a környékére kéne eljutni, amire egyelőre esély nincsen. A szociális szférában pedig a 25%-os béremelés az nem oldja meg a dolgozók helyzetét, legfeljebb az elvándorlást csökkentheti. Tehát ettől még nem lesz több szociális dolgozó, már pedig egyre többre lenne szükség. Tehát emiatt valószínűleg egy hosszú távú bérfejlesztési programra lesz szükség, legalább egy 5 éves, ahol minden évben messze az infláció feletti nominális bérnövekedés valósulna meg, akár az egészségügy nem orvosi területein, akár a szociális szféra gyakorlatilag minden ágában. Szükség lenne egy erőteljes bérfelzárkozásra, ez viszont megint csak ugyanaz a helyzet, amit ön is említett, pénz kell.
1: Hát igen, és úgy hűlik, hogy abból van a legkevesebb egyelőre. Minden esetre a folyamatot érdemes követnünk, és az ígéretek betartása az egy kormány számára kulcskérdés az első hónapokban, a 100 napon túl is, úgyhogy erre majd figyelünk, és hát nyilván ennek jegyében elemezzük újra az adatokat. Molnár László, a GKI gazdaságkutató vezető kutatója volt a vonalban. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai adásunk végén az iskolakezdéssel foglalkozunk gazdasági szempontokat követve. Elindultak a postások az iskolakezdési támogatás első részletével, így szól egyfelől a hír. Másrészt pedig ott van egy ezzel párhuzamosan futó másik, amely arról szól, és ezt az ökonomikus segélyszervezet hozta nyilvánosságra, hogy a rászoruló családok számára változatlanul jelentős anyagi terhet jelent az iskolakezdés. Mekkorát és mennyit családnak, és kiváltképp hol találhatók ezek a családok, mert hogy a postás biztos megtalálja azokat a címzetteket, akiknek viszi a támogatást, de jó helyre viszi-e. Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója van itt velünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval én sok kérdést tettem itt most fel, kezdjük a végéről. A postás jó helyre megy a támogatásokkal?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó helyre megy a postás a támogatásokkal, mert hogy abban mindannyian egyet tudunk érteni, hogy egy gyermeknek a beiskolázása az jelentős anyagi terhet jelent az embereknek, különösen azoknak a családoknak, akiket mi is ellátunk, ahol látjuk, hogy valamiféle szociális probléma van, vagy akár valamilyen családi probléma, vagy szegregált környezetben laknak a családok, vagy olyan családszerkezet van, ami miatt fontos, hogy őket támogassuk. De hogy az is nagyon fontos, hogy az anyagi támogatáson felül, azért mi azt is látjuk, hogy nyilván egyéb problémákkal is meg kell küzdeni, és pont az üzenet a segélyszervezetnek a kampányának is, hogy attól, hogy van egy kormányzati támogatás az iskolakezdése, ez egy nagyon fontos történet, ezen kívül még a segítségnek helye van ezeknél a családoknál továbbra is.
1: Van egy egészen durva szám, 81,3% kérdeztek egy felmérésben a különféle intézményeikben dolgozó szakemberektől olyat például, hogy mennyire látják jelentős vagy nagyon jelentős anyagi megterelésnek az iskolakezdést az általuk támogatott családok, és hát azért ez egy elsöprő többség, ami azt mondja, hogy hát ez durva. Először is azt kéne megvizsgálni, talán függetlenül talán attól, hogy mennyi támogatás érkezik, hogy lehetne ez kevesebb, lehetne ez kevésbé megterhelő a családoknak.
2: Én azt gondolom, hogy igen, de hogy a komplex szociális munka az pont erről szól, hogy azért azoknál a családoknál, ahol mondjuk nincsen munkából származó jövedelem, hiteleket kell visszafizetniük, vagy olyan egyéb szociális transzferekből élnek, ami nem munkabérhez kapcsolódik, ott azt gondolom, hogy egy komplex segítségre van szükség. És hogy ez nem csak pénzkérdése, ez nem egy egyéves tevékenység, hanem ez egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy több rendszer által összerakott történetnek kell, hogy legyen ebben, mert hogy itt azért beszélünk egészségügyi problémákról, itt beszélünk mondjuk kapcsolati erőszakról, itt beszélünk egyéb családi konfliktusokról, itt beszélünk a 20-30-40 éves szegregált körülmények között élő emberekről, akik bizonyos szinten el vannak vágva bizonyos lehetőségekről. Tehát azt gondolom, hogy ez egy komplex probléma, amivel foglalkozni kell, nem csak a segélyszervezeteknek, hanem azt gondolom, hogy a szociálpolitikának sokkal inkább fókuszálni kell erre a területére, úgyhogy van mit tenni, és nagyon sok dimenziója van ennek a problémának, hogy miért értik nagyon sokan azt, hogy jelentős megterhelés jelent egy iskolakezdés.
1: Én még egy dimenzióját ennek hadd hozzam ide, mert erről szerintem sokkal kevesebbet beszélünk, mint kellene, hogy ezek a gyermekkori traumák, a nem normális élethelyzetek, a különféle problémák, amik a családban érik a gyerekeket, ezek hosszú távon hátráltatják az ő egész életpályájukat, az életlehetőségeiket, hiszen a gyerekek iskolai teljesítménye jelenti a belépést egy jobb élethez.
2: Így van, és a felmérésünknek az egyik része pont erre is kiterjedt, mert hogy ugye azt is megkérdeztük, hogy milyen egyéb dimenziókat látnak a szakembereink az anyagi kérdéseken túl, ami megnehezíti az iskolakezdés, és az Egyik például ez volt, hogy amikor például a gyermekről kiderül, hogy akár mentálisan, lelkileg segítségre szorul, vagy a tanulással kapcsolatban akár képességfejlesztésre van szüksége, vagy tantárgyi korrepetálásra van szüksége, akkor mennyire elérhetőek ezek a szolgáltatások ezeknek a családoknak. És például a szegregátumokban kétszer erősebbnek érezték ezt a problémát, hogy ilyen esetekben nincs kihez forduljanak, nem tudnak elérni, vagy anyagi nehézség miatt, vagy a rendszer túlterheltsége miatt speciális szakembereket, akik hatékonyan tudnának foglalkozni a gyerekekkel, akik mondjuk a traumát tudnák kezelni, és mondjuk egy terápiás folyamatot végig tudnának vinni a történetben, illetve még azt is láttuk a felmérésből, hogy ez szintén a nagyváros meg a szegregátum közötti nagy különbség volt, hogy akár olyan kérdések, mint hogy az internet biztosítása a tanuláshoz a gyerekeknek, vagy az eszközök biztosítása a gyerekeknek, ott is szintén látunk egy nagyon magas eltérést a szegregátumban élő gyerekhez képest. Tehát, hogy mi azért is hirdettük meg a fontos idő kampányunkat, mert hogy mi szakembereket szeretnénk vinni, hogy a gyerekeknek ezek a kiegészítő foglalkozások, egyéni kis csoportos fejlesztő foglalkozásokhoz tudjunk szakembereket adni és küldeni, hogy minél inkább a gyerekekkel komplex módon tudjunk foglalkozni.
1: A segélyakciójuk az gondolom tart még, hát miért ért volna véget egy héttel az iskola kezdés előtt? Az iskola kezdés együtt, ez ugye a támogató segélyakció. Itt a tanszercsomagok mellett mit várnak még? Vagy csak azt?
2: Nem, sőt, a tanszercsomagok mellett inkább az is lett az új kampányunknak a neve, kicsikét módosítottunk, ez a fontos idő, mert mi igazából most arra gyűjtünk, hogy tudjunk a tanszerek mellett, tudjunk fejlesztő szakembereket fizetni a gyerekek mellé, tudjunk pszichológust adni, tudjunk fejlesztő pedagógust, tudjunk gyógytornást adni, tudjunk a korrepetáláshoz egész évben tudjunk biztosítani fejlesztő szakembereket, hiszen azt gondolom, hogy az esélyteremtésnek ez egy nagyon fontos szegmense és oldala.
1: Ez tehát akkor azt jelenti, hogy most kifejezetten a pénzgyűjtés van a középpontban, hogy ezek a szakemberek oda is jussanak aztán a gyerekekhez, ahol rászorulnak ezek a srácok.
2: Így van, azt a célt tűztük ki, hogy legalább 2000 órányi fejlesztő, ez a minimum célunk, hogy 2000 fejlesztő órányi adományt tudjunk összegyűjteni a támogatóinknak köszönhetően, hogy ezek a gyerekek rendelkezésére álljanak.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet oldalán megtalálnak minden részletet, és hát ott várják a támogatásukat. Hogyha hallgattak minket, akkor gondolom értik, hogy miért fontos ez. Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója mondta el nekünk. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
1: És köszönöm az önök figyelmét is Szakár Erzsi szerkesztő nevében is. Holnap jövünk újra, ugyanebben az időben megtalálnak minket itt a Spirit FM-en. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Nevezd személyesen a Generali Nightrun Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a versenyhelyszínén. Téged is várunk a Generali Nightrun Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Sok napsütésre számíthatunk. Estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. A webes nyugta adatszolgáltatásról készített oktató videót az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán dróntámadások. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán dróntámadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán dróncsapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le, a helyszíni vizsgálat még tart. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
6: És már itt is vagyunk, és folytatjuk a mai fórumot. Annyira belekezdtem a reklám, illetve a híradó előtt az elsőbe, hogy el is maradt, hogy ismertessem a témákat, de úgy is látják önök itt mellettem. Azért gyorsan elmondom, Orbán Anita tegnap az Egyenes Beszéd című műsorunk vendége volt, ahol azt mondta, hogy ki kell használni, hogy a világ most nagyon nyitott Magyarországra. Aztán kiderült, hogy időben teljesítheti az ország az uniós források lehívásához szükséges követelményeket, illetve ma kezdődik a Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Tamással megyünk tovább, üdvözlöm!
7: Tisztok!
6: Jó napot!
7: Nem szeretném a kezdét elrontani, de tudnia kell, hogy a fórum fekete bárányát tetszik beszélgetni.
6: Igen.
7: Tomos András Ándó telefonálója vagyok, 5,5 éve. Uh-huh. Megértünk már sok mindent együtt. Önkikapcsolást is. Egyéb kikapcsolást, úgyhogy legyen kedves a legrosszabbra felkészül.
6: Jó.
7: Nos, én ezeket a témákat egyelőre elérteném. Egyik dolog, amiről szeretnék beszélni, az a Fidesz. Ezen belül Orbán Viktor. Az, ami a Fideszéknél történik, az szerintem egy óriási népbutítás és ismét homokot az emberek szemébe. Azzal, hogy itt emberek eltűnnek, aztán újra születnek, de Lázár János, úgy gondolom, hogy azért lehet látni, hogy a Fidesz még nem adta föl. Meg itt vannak mindenféle fajta ilyen nagyon burkolt, ködös utalások őszre, hogy itt majd ősszel bukik a kormány, akkor ők jönnek. Nyilvánvaló, hogy egy Orbán Viktor, aki egyetlen egy dolgot egészen biztosan nem tud veszíteni, nyilvánvaló, hogy ez a dolog ez úgy néz ki, hogy Fideszék valamire készülnek. Vagy mint Fidesz, vagy nem tudom milyen néven, ami ennek az országnak nem jó. Azért nem jó, mert ennek az országnak nyugodalomra lenne szüksége, és a Fidesznek, sajnos a mi hazánkkal együtt, ez nem érdeke. Nekik az lenne az érdekük, ugye itt volt ez a paksi história, hogy minél nagyobb problémát zúdítsanak az emberekre, és azért lehet hallani olyan nyilatkozatokat, amiből egyértelműen kiderül, hogy ők tényleg ellenszurkolók. Tehát miközben ők éveken keresztül azt hangoztatták, hogy az ellenzék mit csinált velük Brüsszelbe, ők Brüsszelbe is ugye elfutottak a saját érdekükbe, meg hát azért itthon is, hát akkor, amikor embereket arra buzdítanak, lázítanak, hogy használják több vizet és használják több áramot, szerintem ez a sutyóság és a bunkóságnak az alapja. Tehát, hogy valaki ilyet csinál az országával és ilyenre buzdít, és mit tesz Isten, egyszer csak hirtelen tele lesz a Facebook és minden videókkal, ahol emberek nagyon büszkén mutatják, hogy pocsolnak és fölcsavarják mínusz 15 fokra, akár a légkondit vicceltem. Szóval ők még nem adták föl. Ez az egyik.
6: Mennyire van értelme ennek a küzdelemnek? Mert felmérések szerint, vagy egyesek szerint már annyira... nem így akarok fogalmazni, de végül is ez a lényege, hogy annyira lecsúsztak, hogy már onnan nagyon nehéz felkapaszkodni.
7: Azt szeretném erre mondani visszafogott üzemmódba, hogy egy beteg elme, Orbánra gondolok, fejében, hogy mi van, azt mi nem tudhatjuk. Sok mindent megtapasztaltunk, és látjuk azt, hogy ő hogyan reagál és mit csinál. Addig, ameddig ő úgy gondolja, hogy bárminek van értelme, meg van 5 szavazójuk, addig csinálni fogják. Ez biztos. A másik, amiről beszélni szeretnék, az a Tisza, ezen belül Magyar Péter. Én óriási nagy ilyen Tisza fan voltam egészen a választásokig, mert én azt mondtam, hogy Orbán takarodj. Tehát engem nem az érdekelt, hogy kiváltja le, engem az érdekelt, hogy Orbán szűnjön meglétezni. Rengeteg vitánk, beszélgetésünk volt erről a tévébe. Viszont ami mostanában történik, az egy kicsit olyan, mint amire azt mondja a fiatal, hogy túl van tolva. Leginkább a parlamenten gondolok, mert a parlament az egy mápecsó, és szerintem már itt az ideje, hogy elevesse azt a Magyar Péter, hogy csak ő beszél, és elevesse azt, hogy minden áron valakinek a torkát el akarja vágni. Egy embernek, kettőnek, háromnak ott az ellenzéki pacsorokba, zárójel, a mi hazánkot nem sajnálom, de ettől függetlenül ez egy kicsit sok. Meg az is sok, hogy tulajdonképpen nem hagyja nagyon beszélni az embereit. Nem azt mondom, hogy ők nem beszélnek, de ő viszi a prímet. Ez az egyik. A másik, ugye most van a másik adón lehet látni, hogy ez a vagyonvisszaszerzési hivatal végre föláll. Hurrá, örülünk! De ugye szerintem azzal nyert a Tisza elsősorban, hogy azt ígérte, hogy itt fejek fognak hullani. Eltelt most már egy pár hónap, itt ugye napokban számogatja mindenki, hogy mennyi idő, és igazándiból azon kívül, hogy egy-két sokadrangú no-name Fidesz politikus ellen valami elkezdődött, nem történt semmi.
6: Nem lehet, hogy akkor fog, hogyha feláll a hivatal és elkezd működni?
7: Azért nem gondolom ezt jó taktikának, mert azért van itt egy Szijjártó Péter a lélegeztetőgép biznisszel, itt van egy Lázár János a millió ingatlanával, amihez senki nem tudja, hogy honnan van vagyona. Szijjártó nem mellesleg ugye ezzel a BID-val, hát szerintem elárult a hazát. Nettó hazárulás. Orbán Viktort ugye holnap reggelig lehetne sorolni meg a családot. Hát itt vannak emberek, igenis várta a nép, én is vártam, és nagyon-nagyon sokan várták, és sokszor hallom a műsorban, hogy emberek reklamálnak, hogy mert miért nem viszik őket vezető száron. Milyen szép lenne, ha látnánk a híradókban, hogy ezeket a kicsit mafiózó, nagyon mafiózó politikusokat elvinnék. Először 3 napra, aztán meghosszabbítanák 30 napra, és akkor a nép azt mondaná, hogy amit ez a Magyar Péter ígért, az betartotta. Mert ez a magyar nép, ez annyira ostoba és buta, zárójelbe a túloldaliak, hogy ugye azon lovagol mindenki, hogy Magyar Péter még nem hozta haza a pénzt. Miközben ki lett mondva, hogy augusztus 31-ig van az a dátum, ameddig nekünk teljesítenünk kell, és hogyha teljesítettünk, akkor majd utána érkeznek azok a csilliárdok, amit mindenki vár. Nyilván, hogy addig, ameddig a Hír TV még létezik, és a paláverbe betelefonálók habzó szájjal fröcsögve megint jó fiú leszek, nem minősítem őket, beszélnek, és ezt a műsorvezetők megerősítik, tehát nem mondják azt, hogy bocsi, augusztus 31-ig itt semmi nem lesz. Hagyd ne mondjam, hogy ez is mit minősít, és engedje meg nekem, legyen kedves. Nem értem, hogy létezik még a Hír TV. Tehát, hogyha itt mandinereket, meg mindenkit el lehetett lehetetleníteni pillanatok alatt, ugye, mert nincs pénz, akkor a Hír TV-t miért nem lehet, mert a Hír TV azon kívül, hogy uszít, azon kívül nem csinál semmit. Érdemes megnézni azokat a műsoraikat, ahol, tehát nem csak egy palábert. Én palábert betelefonális vagyok, de ilyen tiltólistás, tehát fél évente néha bejutok, hogy egy kicsit homokot szórjak én is a túloldaliak szemébe.
8: Világos. Hát ennek a hátterét azt nem tudom, de az biztos, hogy elégedetlenkedők úgyis mindig lesznek, úgyhogy próbáltam azon gondolkodni, hogy mi az a pozitívum, amit tudnék mondani, de elégedetlenkedők, türelmetlenek, azok mindig lesznek. Én úgy gondolom, de ez csak az én személyes véleményem, hogy akkor, ha elindul ez a hivatal, akkor azért nagyon be fognak pörögni az események, hogyha lehet így fogalmazni, meg egyébként ugye most derült ki, hogy Orbán Lenita feljelentést tett a Szijjártó Péter féle lélegeztető beszerzések ügyében, úgyhogy itt azért vannak már azért így is fejlemények. Tamás, köszönöm szépen, Sándorral megyünk tovább, üdvözlöm, jó napot!
9: Keri Csokrom szerkesztőasszony. Hát utóbbi mondatához szeretném hozzáfűzni, hogyha két kormány 300 milliárd forintos üzletet költ, akkor oda miért kell bevonni egy malajziai közvetítő céget? Itt a lélegeztetőgépre gondolok. Biztos tudja.
8: Igen. Mi a probléma? Mit tart itt ebben a legnagyobb problémának?
9: Hát államközi szerződéseknél szerintem az két kormány köti. Oda nem kell harmadik fél. Ez itt a probléma.
8: Hogyan lehetne kivizsgálni ön szerint ezt az ügyet? Hol kellene kezdeni?
9: Szerintem a legelején. Úgyhogy itt komoly milliárdok eltűntek szerintem.
8: Az, hogy Orbán itt a feljelentést tett az ügyben, az ígéretes kezdés a kivizsgálás ön szerint?
9: Az ígéretes. Uh-huh. De tudnék több példát is mondani. Itt van Híd a munkavilágában, Farkas Szórián 1,6 milliárd forintot elsikasztott, ezt a EU, hogy is mondjam szépen, nehezményezte, mégse történt semmi. Orbán Viktort már legalább előzetesben le kellett volna helyezni hivatali hatalommal való visszaélés miatt.
8: Mennyire tartja ígéretesnek a vagyonvisszaszerzési hivatalt és annak a eddig ismert működését, legalábbis amit terveznek, hogy mi minden lesz ott?
9: Remélem, hogy szigorúan és következetesen fognak eljárni. Uh-huh. Most nem akarok nagy példákat mondani, de lesz mit vizsgálniuk. Például ott van az Eliosz ügy is, a Tibor Istvánnak, Orbán Viktornak a vője. A magyar adófizetőknek 47 millió eurót kellett visszafizetni, mert az Olaf megalapította, hogy sikasztás történt, és ennek se lett következménye. 47 millió euró, az nem kis pénz, ha jól emlékszem.
8: Hát persze. Még 7 se, nem hogy 47.
9: És akkor a hivatali hatalommal való visszaélés miatt már simán előzetesben lehetne helyezni Orbánt. Vagy itt van Lázár János, 47 ingatlana van, meg a Batidai kastélya. Világ életében közalkalmazott volt, soha nem volt vállalkozó. Mindig politikával foglalkozott. A Rabcsáknak volt az akta táska hordója, én még ezt is tudom, Hódmezővásárhelyen. Soha nem volt vállalkozó. És mégis, hogy megszedte magát. Szóval a törvénykezés szerintem föl kéne gyorsítani, mert Magyar Péter úgy nyerte meg a választást, hogy megígérte, hogy számon kéri a korrupciót, elkövetőket. És valahogy nem akar összeállni. Most az NKA-nál volt az a 17 milliárd forint, amit szétszóltak, de hát ez egy csepp a tengerbe, akárhogy is nézzük.
8: Világos, Sándor, én abszolút értem, amit mond, csak ugye nem vagyok benne a jogban, meg a büntetőjogban, de nyilván azért az köztudomású, hogy ilyen esetekben meg kell, hogy legyen a jogalap, és csak azért, mert egyesek ott szeretnék látni, az kevés. Tehát én úgy gondolom, én azt hiszem, hogy azért a háttérben itt vannak a történnek az ügyekben a felderítések, gondolom. Aztán, ha mindegyik eljut abba a szintbe, akkor utána lesznek itt még fejlemények. Én azt gondolom, hogy ennek minden ennek az eleje lesz maga ez a vagyonvisszaszerzési hivatal, és az ki fog vizsgálni minden ilyen ügyet. Úgyhogy szerintem itt, amit sokszor szoktunk mesélni, az most is megállja a helyét, hogy türelmesnek kell lenni, vagy kell a türelem. De sokak meg úgy vannak, hogy nyilván megérthető az, hogy miért van sokakban türelmetlenség.
9: Szerkesztőnő.
8: Igen.
9: Hatházi Ákos egy diplomás ember. Ő is megmondta, hogy Orbán Viktort már rég előzetesbe lehetett volna helyezni. Lett volna rá paragrafus. És Magyar Péter nagyon sok hívét el fogja veszíteni, hogy folyik ez a, hogy is mondjam szép finom, a spiritualizás. Nem tudom szebben kifejezni magam. Már rég előzetesbe lehetett volna helyezni.
8: Világos, Sándor. Hivatali
9: hatalommal való visszaélés.
8: Világos, Sándor. Én csak annyit szeretnék kérdezni. A kiírt témákkal kapcsolatban esetleg szeretne mondani bármit, vagy ennyi volt, amit meg akart osztani?
9: Hát én bízok a vagyonvisszaszerzési hivatalban. Szerintem Magyarországon minden dokumentálva van, és...
8: És így ki tudnak vizsgálni dolgokat.
9: Kívánok nekik. Én nem vagyok kirigy ember, de ahány ezer milliárdot elloptak,
8: az legyen is kivizsgálva.
9: Érte.
8: Világos, Sándor, nagyon szépen köszönjük, elbúcsúzunk egy nagyon rövid reklámra, és egy ugyanekkora etappal, 15 perces etappal jövünk vissza reklám után.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, illetve a Rákóczi úton befelé. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Balcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon közműépítés miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben, a Vágóhíd utcában a Soroksári út, Szerviz útja és a Vaskapó utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre számítsanak szegélyépítés miatt. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Nagy Angélával.
2: És már itt is vagyunk egy nagyon rövid szünet után. Orbán Anitával kezdtük, vagy kezdjük, mint első téma, amit ma választottunk. Ki kell használni azt, hogy a világ most nagyon nyitott Magyarországra. Ezt tegnap mondta a külügyminiszter az Egyenes Beszéd című műsorunkban. De természetesen beszélt sok más napról, másról is. Például az első 100 napot értékelte, és azt mondta, hogy szerint a Magyarország visszatért a szövetségi rendszerébe, vagyis az Európai Unióba. Korábban sok tárgyalásról egyszerűen kihagyták a magyar nagykövetet, de most Magyarország visszaült a tárgyaló asztalhoz. Azt is ígérte, hogy a Covid idején történt lélegeztetőgép beszerzés ügyében hamarosan jelentkezni fognak, és egyébként adásunkkal nagyjából egy időben jött a hír, hogy feljelentést is tett Orbán Anita, a Szijjártó Péter féle lélegeztetőgép beszerzések ügyében. Közlése szerint a tárcánál zajló átvilágítás során talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrány okozó hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját veszi fel. És beszélt arról is, hogy 34 helyről rendeltek vissza misszióvezetőt, és úgy fogalmazott, hogy sok csókos volt a rendszerben, a helyükre viszont szakember rendeltek vissza misszióvezetőt, és úgy fogalmazott, hogy sok

0: Nem, hogy egyébként csodálkozom, hogy a médiahatóság még nem lépett az ügyben. Én föl vagyok a maximálisan háborodva. Az augusztus 20-i rendezvényekkel kapcsolatban véletlenül kapcsoltam rá a Hír TV-re, ahol a műsor közül hölgy elmondta, hogy ebben a ünnepi periódusban ilyen diszkó rendezvényt fognak tartani az Országház épülete, parlament épülete előtt, és ami gyomorforgató hozzátette, hogy azon a helyszínen, ahol 1956-ban sortűz égzett a megjelent emberekkel. Hogyan ez a kettő egybe? Hogyan a csizma az asztalhoz? Hogy lehet egy ünnepet ilyen ocsmány módon tönkretenni? Az nagy kérdés. És hol a médiahatóság ilyenkor?
1: Hát ezek a nagy kérdések, ahogy mondta, és egyelőre nincsenek rá válaszok, úgyhogy...
0: Hát én felelősségre vonnám nagyon gyorsan azt is, aki bemondta ezt a hírt, és azt is, aki megszerkesztette. Na most hát már itt vagyunk ennél a jó tévénél, ez szintén csak egy véletlenül kapcsolás volt, egy pár másodperces. Nem akarom mondani nevet, már attól rosszul vagyok, hogy meglátom az illetőt. Elmondja, hogy itt nyüzsgés van, facebookozás van, hergelés van, és azt mondja, hát hogy mit csinálnak? Hát kérem szépen, fenék küszöböt. De fenék küszöből egy hogy lehet ilyen gúnyszót kreálni? Nekem most nem szoktam nem, ezt már mondani, ez már nem autentikus dolog, de hát véletlenül Majakovszki jutott eszembe, amikor utazik a hajón és az útlevét átadja az útlevél vizsgálónak, az undornak a néhány soros kifejezés, ez borzasztóan találó, hogy úgy fogja, mint csörgőkígyót, 20 pullánkosat rondál, úgy tartja, mint dupla élő beretvát. Szóval attól, hogy azt mondja, hogy fenékküszöb, hát abból hogy lehet citokszót csinálni és gúny. Egyébként gondolom, hogy valószínűleg olyasmire gondolt, hogy hát, nem, hát szennyezett alsó nadrágokat, amin a hátsó része szennyezett, abból akarnak gátat építeni. Fogalma nincs róla, hogy mit beszél ez a jó ember. De ezzel hergelni az embereket, akiket már bocsánat kérek, ez egy kicsit túlzás. Na most még az ennyit, hogy ez a Fideszes társaság élén még ráadásul a Tolockaival, mert ezt ki szeretném még fejteni, megvalósította a lehetetlent. Tehát a kisnyulat egyszerre dehonestálta azzal, hogy van rajta sapka, meg hogy nincsen rajta sapka. Mert először is elkezdték azt, hogy nem vették figyelembe, hogy ők versenyeznek, két hete, sőt, hónapja mondtuk már, hogy be kell avatkozni a Dunának az alacsony vízszintje miatt, és a krízit nem ott kellett volna csinálni, nem úgy kellett volna csinálni. Tehát magyarul ők kormányzati pozícióba tartják magukat. Hát egy ilyen beruházáshoz először is le kell ülni a szakemberekkel. Át kell beszélni a dolgot, hogy hány verzió van, nem csak ők javasoltak dolgokat, mások is javasoltak dolgokat. Ezt meg kell beszélni, és a döntés viszont kormányi. Tessék már fideszesek észrevenni, hogy kormányváltás történt azért, mert olyan módon vezetétek az országot, hogy elege volt az embereknek belőle. És akkor most még osztátok az ész. Jó, hogy azt nem mondják, hogy kérem szépen, Szentlászló projektjében már benne volt, hogy hogyan kell hirtelenébe vizet fakasztani. Ott van a technikai leírás. Hát én nem csináltam meg a magyar kormány ezt az oldalt. Szóval ez kicsit vicces. A másik meg, hogy elmondja, hogy hát igen, mert egy technikai szakértőink vannak, mondja a Tolockai, akik ebben az ügyben is és hát mi javasoltuk, és lesöfölték az asztalról. Hát erről meg az jut eszembe,

0: hogy a mondákban is megjelenő Botond vitéz, aki buzogánya verte be a bizánci érszkaput annak idején. Hát, hogyha azt az utat követi, hogy előkészületlenül mindenféle konzultáció meg tervezés nélkül neki megy a kapunak, de fejjel. Hát a körülbelül ez lett volna az eredménye, hogyha így indítják el ezt az egész beruházást.
1: Hát igen, László, csak aki viszont nem ért vele egyet, vagy hülyeségnek gondolja, vagy egyszerűen csak személyes ellentétet érez, olyanok egyrészt mindig lesznek, másrészt meg a józan ész által diktált érveket, vagy bármit, ami mások számára egyértelmű, és igazi okok, vagy indokok, azokat ezek az emberek nem fogják megérteni. Az ellentábor az nem fogja megérteni. Elégedetlenkedők meg, ahogy szokták
0: mondani. Két évvel ezelőtt az Orbán még azt hangsúlyozta, hogy Magyarország vízgazdag ország, annyi vízünk van, hogy fölöslegünk van belőle. Tehát magyarul ők a 16 év alatt nem tettek semmit, nem építettek fedelnek küszöbet, nem építettek, hogy hívják ott.
1: Hát bármi más, ugye.
0: Tehát
1: igen.
0: Mint az osztrákoknál csinálták, nem is egyet, hanem nagyon sokat.
1: Tehát,
0: és utána meg visszautalják, hogy a másik
1: fél. Ezt mondom, hogy így van, hogy ez így van. Ez ilyen állandó körforgás, aminek sosincs vége. László, nagyon szépen köszönöm, Marikával megyünk tovább, üdvözlöm. Marika, jó napot! Szerintem Marika van a vonalban, csak le vagyunk maradva egy picit.
2: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Marika! Igen, Marika, annyit szeretnék előmondani, hogy a tévét azt én is visszahallom ott a háttérben, ha megtenné, hogy lehalkítaná.
2: Teljesen le van.
1: Jó, köszönjük szépen! Igen, figyelek!
2: Segítséget szeretnék kérni, vagy hogy lenne szíves, kedves Angéla úgy jelezni.
1: Igen.
2: Életékeseknek.
1: Igen.
2: Hogy én önkormányzati lakásban lakom 2020 óta.
1: Igen.
2: Szerzetén. Most két évre megint meghosszabbították. Elmondom, hogy 70 évet betöltöttem. De már akkor ott bent mondták, hogy keresek valamit. De nem tudom, nézem az albérleteket, mindent, a nyugdíjam az nagyon kevés, abból nem lehet albérletet. Tehát ki lehetne, de semmi nem maradna élésre, meg az edédemre. Ugye ebben kihez kell fordulni, vagy olyan jogszabályt kellene, hogy a 70 éven felülieket már ne dobják ki.
1: Marika, nem kell, hogy települést mondjon, de főváros vagy vidékről van szó?
2: Vidék.
1: Vidék, jó. Igen. És családban esetleg van bármi segítség? Vagy nem egyedül? Nincs családi segítség. Családi segítség.
2: A helyemen még meg nem halok, vagy nem is tudom, még be nem kerülök egy otthonba, vagy le nem épülök teljesen. Tehát én már teljesen padlót fogtam. Most a lelkebbe már.
1: Szerintem, Marika, de egyébként itt súgtak is közben nekem ugyanazt, amit szerettem volna mondani, ez szerintem a jegyzőnek a területe lesz. Sőt, majdnem biztos vagyok benne. Tehát polgármesteri hivatal és a jegyző, annál is inkább, mivel hogy vidékről van szó, így effektív, talán annyiban egyszerűbb, hogy egyértelműbb, és nincs túl sok más irány, ami szóba jöhet. A településnek a jegyzője fog tudni ebben segíteni, főleg úgy, hogy bizonyítható, hogy nincsen családi segítsége, és abban mondjuk nem vagyok biztos, de szerintem itt már 70 évnél, vagy 70 év fölött szerintem van is valamilyen életkor védelmetnek talán mondják, vagy nem
2: hát
1: tudom.
2: Én is erre gondoltam, már hova tesznek ki, vagy nem is tudom, hova menjek.
1: Ebben a
2: jegyzőben mennék albérletre.
1: Persze, világos, abszolút, de szerintem ebben a jegyző lesz a kulcsember.
2: Tehát ő dönt akkor, ha azt mondja, hogy nem hosszabbít még, akkor bele kell nyugodna, vagy mi lesz?
1: Azt nem fogom tudni innen megmondani, mit fog mondani, de ő az, akihez tartozik ez a terület, és mindenképpen ő a kiinduló pont. Gondolom, hogy nem ön az első, aki volt már ilyen helyzetben, és gondolom, hogy annak az illetőnek is megoldották a helyzetét, úgyhogy szerintem itt érdeklődjön, vagy ide menjen mindenképpen elsőként, és ő fogja megmondani azt, hogy hogyan tovább.
2: Hát igen. Jó. Nem tudom, hogy dönt majd az a kérdés, mert ha azt mondja, hogy nem, akkor mi lesz vele? Leugrok itt az emeletről, mert nem akarok már élni. Nem tudom, mi lesz.
1: Én azt gondolom, hogy egyenlőre...
2: Én idősödök, már gyengül a lelkem, meg mindenem.
1: Nem, szerintem azért is egyáltalán, ugye egyáltalán nem biztos, hogy nem fog tudni segíteni, vagy esetleg ennyire ilyen választ mondana, mint amire ön gondol, úgyhogy én már csak a maga megnyugtatása miatt is mondom, mert hogy lehet, hogy tényleg pozitívan fog tudni segíteni, és akkor annál könnyebb lesz, vagy annál optimistább lesz a közeljövő, vagy hát egyáltalán a jövő. Úgyhogy én azt gondolom, én nagyon biztatom arra, hogy mindenképpen minél hamarabb keresse meg a jegyzőt. Ha esetleg, de nem tudom, mert ezen felül egyelőre én nem tudok ebben, ha esetleg ő azt mondja, hogy nem, akkor meg nem tudom, megpróbálok utána nézni, hogy ilyen esetben mi van, de szerintem a jegyző lesz ebben a kulcs.
2: Jó, hogy olyan jogszabályra is gondoltam még most, mikor ugye az új kormány van, hogy legalább olyant hozzanak, hogy 70 évvel fölött már ne dobálják ki az embert, még épeszű.
1: Mert én nem gondolnám.
2: Akkor mehetnék a gyógyóba, vagy a szototomba, vagy akárhova, hogy ezt nem hiszem, minden emberen múlik.
1: Én nem gondolnám, hogy lenne ilyen. Én nagyon bízom abban, hogy van ebben pozitív kiút.
2: Hát én is.
1: Szerintem lesz ebben. Elhiszem, lesz ebben, úgyhogy a jegyzőhöz, én a jegyzőhöz irányítom, szerintem én biztos vagy benne, hogy nála kell érdeklődni. Jó? És segíteni. Nagyon, fog. Nagyon szívesen.
2: Majd valamit tudni, tessék szíves majd témaként felhozni.
1: Jó. Gyakran szokta nézni a fórumot?
2: Én, ha csak egy módon van rá, mindig.
1: Jó, akkor Marika, én... Úristen, mikor leszek? Azt hiszem, péntek reggelre megnézem, hogy jogszabály szerint van-e bármi mozgási lehetőség, vagy bármi más még a jegyzőn kívül. És igen. Akkor pénteken beszámolok róla, ha találtam valamit, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen ezt fel is írom. Viszont hallásra fel is írom, hogy péntek reggel akkor el ne felejtsem, és fél percünk maradt. Most ugye megyünk tovább a szokásos rendszerint, ami azt jelenti, hogy fél egykor fogunk találkozni, 12:25-kor egészen pontosan, két rövidebb, ilyen negyedórás blokkal, aztán pedig délután már nem én várom önöket. Úgyhogy most van egy pici hosszabb szünetünk, aztán majd jövünk vissza, én várom önöket, addig is viszontlátásra és szép napot mindenkinek!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok, mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk, estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Tragédia történt Szegeden, egy kisgyerek kiesett az ablakon, már nem lehetett rajta segíteni. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. A végleges forgalmi rend augusztus 28-án lép életbe. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le, a helyszíni vizsgálat még tart. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagyon Gélával.
2: Véget ért a reklámunk, és véget ért az ilyenkor szokásos nagyobb két óra hosszás szünetünk, úgyhogy már is itt vagyunk és folytatjuk tovább. Méghozzá Csabával üdvözlöm.
3: Ez Csoka.
2: Jó napot, üdvözlöm.
3: Most már úgy lefutott ez a Duna, meg Paks, meg egyéb ilyen dolgok.
2: Igen?
3: És úgy most már, hogy is mondjam, hogy figyeltem egy kicsit, amikor úgy beszélgettek a vízállásról. Szóval egész Magyarország föl lett kérve arról, hogy olyan, hogy spóroljunk, ne locsoljunk, meg ha lehet, akkor még keveset is tusoljunk. Na most, és mindig állandóan ez a vízállás jelentés mindig úgy jött, hogy Budapestig, szóval növekszik a vízállás. És Budapestről lefelé, meg elfogyott a víz, és hát nincs elég megfelelő hűtés. A budapesti polgármesterünk hányszor bejelentette azt a részleges dolgot, nekünk nem kell spórolni, nekünk annyi vízünk van, mint égen a csillag, és azt, hogy az áram kell a szivattyúkhoz, de az ellenésző az nem egy nagy gond. Mit szól ez a feltevéshez, hogy Budapest főpolgármester és Budapest miért nem segített az országon, úgy, mint főváros?
2: Hogyan kellett volna? Valamennyire súlyt, hogyan kellett volna? Mi lett volna az elfogadható, vagy elvárható?
3: Hát mondjuk egy kicsit a vízfogyasztással. Ezeket a szökőkutaktól kezdve az égvilágon megszüntetni. Meg, szóval nem kellett volna ennyi hatalmas vizet kivenni, egy kicsit át kellene engedni. Tudjuk, hogy a főváros 23 kerületből van, és tele van emberkékkel, kell a víz, föl kell nyomatni, mit tudom én, a 10. emeletre. Ez rendben van, de úgy magának a város kerületeinek nem kellett volna egy kicsit?
2: Hogyha ezt most tenné meg, már késő lenne?
3: Hát gyakorlatilag a küszöb már készen van, Paks már beindul, és én is azért mertem most gyakorlatilag ezt úgy betenni, hogy ne látna, hogy lázít csak, hogy valami ilyen dolog van. De többszörösen, még a miniszterelnökünk is mondta megjegyzésébe, egyikbe, a másikba, hát igen, Budapestig van víz, szépen rendesen duzzad, Budapestről meg már nincs a Dunában annyi víz, hogy egyáltalán még amikor főleg Paksot le akarták zárni. Uh-huh. Önvéleménye szerint ebben nincs valami, vagy csak az én elképzelésem szerint van.
2: Hát ezt én így nem tudom megmondani, hogy most mi itt a helyes, vagy nyilván főpolgármesterként értem, hogy mit, mire gondol, vagy mire célzott. Ezért is kérdeztem, hogyha esetleg még mostanában jönne bármi ilyesmi, akkor annak mennyi, nem azt, hogy haszna, de mennyire komolyan vehető, vagy mennyire életszerű ez még, vagy már elkésett. Ezzel nem tudom, korábban erre volt-e példa, vagy ez csak egy ilyen egyszeri eset. Szökőkutak visszafogásán, ha lehet így fogalmazni, ezen kívül még mi az, amit szorgalmazna?
3: De mit tudom, én úgy, mint a locsolóautóktól kezdve, Budapesten ez van hatalmas nagy mennyiségű víz, mennyiség, hogy hát azért nem két ember lakik, és hogyha a magában az ország visszafogottan fog, akkor Budapestnek, ha nem tudom most hány milliós emberke van, hatalmas nagy vízmennyisége van, és azt is lehetett volna egy kicsit a felére redukálni, de ott is értelmes emberek vannak, nem?
2: De persze, hogy értelmes.
3: Nekem azt kellett volna hozzászólni, ó, Budapest nem kell takarékoskodni, Budapest annyi vízzel, amennyit akarunk. Ez olyan, mint amikor valamikor a Döbrögi ugyanezt mondta, hogy annyi vízünk van, még el is adhatunk belőle. Szóval ez valahogy nekem nagyon, nagyon megütötte a dolgomat, meg magában ez a lezser hozzáállás egy fővárosi főpolgármesternek. Szóval nem?
2: Abszolút értem, amit mond, hogyha egy picit távolabbra nézünk Paksra, nem tudom mennyire szakmabeli maga, mint fenéküszöb, milyennek gondolja ezt a megoldást, erre a problémát?
3: Én abszolút, én egy közösséges, normális állampolgár vagyok, szóval én nem akarok ebbe se okoskodni, mert most mindenki, az egész ország mindenhez hozzáért, főleg ez a, mit tudom én, ez a tegnap megszólaló, nem tudom, mindenhez értő, mindenhez hozzászóló ember kell, mindenkihez, aki már megállapított, hogy a grimi repülő is azért esett le, mert húha, már arról is akart beszélni, akkor szakította meg. Szóval figyelmes hallgatója és nézője vagyok a fórumnak, és ezt azért mertem most, hogy felhozni, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor jön elő. A küszöb meg, hát szerintem jó dolog, ideglenesen akkor is árammal szükségünk van, főleg az éjszakaira, mert nappal működnek kegyetlenül a napellemek, de hát eljön az este, hát gondolom ezt is meg fogják variálni, ahogy a Facebookon olvasom, már nekiállnak is elkezdenek kóbégatni a szélerőművek ellen, hogy hú, mekkora hatalmas területet veszel, meg mekkora alap kell. Aztán beszélgettünk mindkis róla. Hát mondom, akkor először elküldtétek a nagypenszülcső osztopokat helyeztek el az országban mindenhol. Akkor is mekkora, kiesik a mezőgazdasági terület, meg úgy. Aztán rádöbbentetek, hogy kell az áram. Most is kell az áram. Hát hogyha ezt kell, akkor ezt kell, nem?
2: Persze.
3: Tévhitű emberek mindig lesznek, és akadékoskodók, nem?
2: Ajaj, lesznek is, és olyat ne is reméljen, hogy nem lesznek, mert olyanok mindig vannak, ezt már gyerekkorban is megtanultuk, amikor valakivel vesztekedtünk, mert nekem legalábbis akkor is mondták a szülőm, hogy olyan nem lesz, hogy mindig mindenkinek minden megfeleljen. Csaba, nagyon szépen köszönöm, Jánossal megyünk tovább, üdvözlöm, jó napot! Ha minden igaz, akkor hall engem, üdvözlöm, János!
4: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
4: Asszonyom, délelőtt hívtam önt.
2: Annyit szeretnék mondani, János, annyit szeretnék mondani, hogy minthogyha lenne a háttérben egy tévé bekapcsolva.
4: Igen.
2: Némítsa le, legyen szíves.
4: Igen, kapcsoljam ki a tévét?
2: Az is jó, de ha lenémítja, bocsánat, az is jó. Semmi igen. Baj, csak én hallom magam, és az zavaró mindkettőnknek. Sikerült?
4: Jaj, váljon, mert nem hallom.
2: De most itt vagyok, hall engem?
4: Igen, hallom.
2: Jó, szóval tegnap beszéltünk, igen. Miről beszéltünk? Mi volt a téma? Csak annak, aki esetleg nem követett minket tegnap.
4: Igen, hallom. Arról volt szó, asszonyom, hogy 82%-os egészségkárosodással rokonsági ellátottságot kapok.
5: Igen.
4: És az a helyzet, hogy közgyógyi ellátott vagyok, és a pelenka miatt is, hogy olyan pelenkákat írnak ki, ami szinte alacsony minőségű, és ezután érdeklődtem volna meg a ápolási díj, meg a fogyatékossági támogatással a kapcsolatban, mert tudomásom van arra, hogy tudomásom van, akinek kevesebb egészségkárosodása van, kérem szépen az a fogyatékossági támogatást megkapja. Hallottam olyat, hogy szemtengedett ülése van.
5: Tudom, János, ezt tegnap már elsorolta. Tegnap erről már sokat
4: problémám van.
5: János, tudom, erről már sokat beszéltünk tegnap, de nem vagyok okosabb, mint tegnap. Akkor már próbáltam segíteni.
4: Azon, nem hallottam, már elnézést kérek.
5: Azon túl én többet nem tudok, hogy vagy az önkormányzat, vagy ott a szociális osztályon fognak tudni önnek segíteni. Támogatással, pelenkával, minden mással együtt is szerintem ott kell kezdeni a sort, illetve a házi orvosnál.
4: Azt mondjam, értem, én egy értelmes okosasszonynak tartom, én ezeket már végigjártam.
5: Értem, én csak nem fogok tudni többet.
4: Megkérdezni
5: igen, öntől, igen.
4: Hogy a fogyatékossági azt szerettem volna megkérdezni, hogy ezeknek a támogatásoknak az átalakítása. Nézze, én a Szociális Minisztériumban szeretnék egy bérni, mert hogy mondjam, itt az a gyanúm, hogy azt kapnak támogatást, akik nem érdemlik meg, és akik meg megérdemelnék, azok nem kapják meg. Nézze, ez a fogyatékossági támogatás, ez úgy van, nekem a háziorvos mondta, hogy aki vak, süket, meg aki zokni. Tehát már aki már szellemileg képtelen, meg a kromoszóma károsodottak, érti?
5: Én szerintem
4: ügyfélkapu
5: lesz ebből, szerintem ügyfélkapom.
4: Az életékes orvos, hogy...
5: Én azt mondom, János, hogy házi orvos, elhiszem, hogy tovább ment, akkor meg a neten kell megnézni, hogy lehet. Igen. Akár a minisztériumnak is gondolom van online elérhetősége, ahova írhat bárki, és ott érdemes megpróbálni, úgyhogy én ezt javaslom önnek. Köszönöm, hogy hívott, és remélem, hogy sikerül segítséget kapni. Lacival megyünk tovább, üdvözlöm.
6: Köszönöm, csókolom.
5: Jó napot!
6: Én alig telefonáltam csak, vagy szeretnék telefonálni, hogy itt a szöllőkárosítás, a betegség, hogy mi a gazdák az egyik része műveli, a másik része nem műveli a szöllőt, de az állami támogatást ugyanúgy fölveszik, és akkor kérem szépen, nagy hektár szöllőik vannak, emberek mi ugye nincsenek bejelentve, akik nem lehet, mert elbújik a szöllővel. Lényeg az, hogy egész nagy darab területet műveletlenek, de a támogatást főveszik. Ezután miért nem néz utána a minisztérium, vagy mi az Isten csuda? Mert olyan ember volt a miniszterelnök a Fidesz kormány alatt, aki méhészkedik, a határt meg nem látja, hogy mind tönkre minden.
5: Azt én nem tudom, hogy működik az, aki kap állami támogatást, utána van bármi ellenőrző szerv, vagy hivatal, vagy ember, bárki, igen, aki ellenő?
6: Hát nem tudom, hogy ellenőrzik, az Isten tudja. Csak én mint kereskedő voltam valamikor régen, ellenőriztek, és a sajátokba ellenőrzik, hogy dolgozok. Mondom, miért nem oda mennek ellenőrizni, ahol nincs bejelentve, mert azt mondja, mondjam meg én, hogy hol van ez a 10-15 ember, sinnyi bejelentve. Romániából bejöttek az emberek, még most is van ilyen, és nem esték át meg semmit az égvilágon, nem fizetnek utána, én még saját magam után fizetek, vagy fizettem, és engem ellenőriztek. Akkor ezeket az embereket mi nem ellenőrzik a mezőgazdaságot? Az összes tisztességesen, meg ahol tényleg sok ember van, be van jelentve 5 ember, 20 meg dolgozik. Könnyű így gazdálkodni, meg megcsodálni, gazdagodni. Én csak ennyit szerettem volna mondani a mezőgazdaságról.
5: Hát, hogy nagyobb adminisztrációnak kellene lennie, vagy ellenőrzésnek, vagy egyáltalán nem is csak az, hogy nagyobb, hanem hát, egyáltalán tetszik, legyen valaki.
6: Igen, tetszik tudni, hogy előre kiszólnak, vannak itt, ismerik én olyan társaságot, aki a repülőből is ellenőrzik, hogy na, a dolgoknak az emberek, meg van mondva, hogyha repülőhangot hallanak, hasaljanak a paprika főt sorába bele, vagy a paprika ködé, és akkor ott nem látsa a repülő, hogy ott vannak az emberek, meg a fóliában ott dolgoznak, ha jönnek az ellenőr, jön, akkor meg van mondva, hogy csak ezt szabad mondani, meg azt szabad mondani, hogyha kérdezzen.
5: Alapvetően itt a szabályokat, ahogy nézem, a Magyar Államkincstárnak vannak adminisztratív, illetve műholdas, vagy bizonyos esetekben helyszíni ellenőrzési lehetőségei, és ők vizsgálhatják a jogszerű földhasználatot is, hogyha valaki nem tudja igazolni, hogy jogszerűen használta a földet, arra a területre támogatás nem jár. Ugyanakkor nem minden támogatott földet ellenőriznek személyesen, sok helyen dokumentumok, adatbázisok és területi monitoring alapján történik, akkor gondolom ez a terület is ez utóbbi kategória. Nem tudom.
6: Nekem csak ennyi problémám van.
5: Abszolút értem. Persze, abszolút. Hát nyilván így az elvek miatt már, főleg, hogyha ön meg viszont betart mindent.
6: Én az emberekre, de én, mint kereskedő, befizetem a pénzt, akkor odaadják ezeknek az embereknek, akik nem...
5: Abszolút értem, nem abszolút értem a...
6: Nincsenek bejelentve emberek.
5: Igen, abszolút értem a frusztrációját. Laci, sajnos ennél többen nem tudtam segíteni, ne haragudjon. Elmegyünk egy rövid reklámra, és jövünk vissza egy utolsó blokkal.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Szabad Sajtó úton az Erzsébet híd előtt a buszsávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Pongrácz úton a Kerepesi út előtt. Erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszüllős utcai felüljárónál, illetve a Rákóczi úton befelé. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövidebb szakaszon közműépítés miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.
2: Köszöntöm Önöket a délelőtti blokkunk utolsó részében. Délután majd Paprika Kinga várja Önöket itt a fórumban. Gyorsan elmondom, hogy mi minden az, amiről, ha még van kedvük, akkor tudunk beszélgetni. A következő néhány percben Orbán Anita szerint ki kell használni azt, hogy a világ most nagyon nyitott Magyarországra, időben teljesítheti az ország az uniós források lehívásához szükséges követelményeket, illetve ma kezdődik a kiírás szerint elvileg már véget is ért a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökjelöltjeinek meghallgatása. Erzsébet a vonalban, üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok!
2: Jó napot!
3: Na, arról lenne szó, nekem van a sérült gyerekem. És akkor várjál, majd lehangítom a fejét, jó?
2: Köszönöm!
3: Várjál! És arról lenne szó, És én annyiszor betelefonáltam.
2: Erzsébet, még hallom a tévét a háttérben.
3: Várjál, már lehangítottam.
2: Igen.
3: Hogy én is albéletben alakultával a sérült gyerekkel. És akkor én vagy ezerszer, vagy százszor felmentem az önkormányzathoz, hogy segítsenek rajtunk, mert mi nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk ebben a házzal. És akkor mondom neki, hogy ez is ez van, csak nem nagyon akarok beszélni, mert másnak is átmegy ez a hír. Mert múltkor rám szállt egy hölgy, és akkor nekem visszatelefonált az, hogy ő nem segített rajtunk. Hát nem segített rajtam, az a lényeg. Na mindegy, és akkor szegény gyerek, nekem tetszik tudni, halmozott sérült, én holtam az iskolába, nekem ruha kell, pénz kell, én is elmennék egy másik albérbe, de nem tudok elmenni, mert kevés a nyugdíjam. És akkor igen, nem tudok elmenni, mert kevés a nyugdíjam. És akkor

0: itt venni, mert hiába ketten vagyunk. És akkor nekem erre milliót nincsenek erre a házra, hogy én beépítsek egy fürdőszobát, egy WC-t, vagy akármit.
1: Mennyire van családi segítség?
0: Hát ketten vagyunk a sérő gyerekkel, mert nekem meghalt a párom drága, 22-ben. Uh-huh.
1: Önkormányzati segítség, vagy polgármesteri segítség, jegyző?
0: Nem megyek rá drága, mert mindig haragszanak, én rám, mert sérű gyerekem van, most ez kell, most az kell, most akkor én is megyek fel, akkor kérek egy kis segítséget, nem akarnak semmit se csinálni, mi rajtunk az, hogy legyen egy albélet, vagy akármi. Én nem tudok felmenni, mert én harmadó sérült vagyok. Uh-huh. Az egyik lábom beteg, mert én így születtem.
1: Hát én így akkor viszont ezen kívül nem tudom, hogy hova lehetne fordulni, ezt tudtam volna javasolni a polgármesteri hivatalt, vagy jegyzőt, a szociális hálózatot megkeresni, aki fog tudni, vagy tudna segíteni ebben a speciális helyzetben.
0: Hát én hiába, drága, ez nekünk nem fog összejönni, mert mindig haragszok rá azért, mert nekem sérül gyerekem van.
1: Én szerintem érdemes Erzsébet szerintem próbálkozni, aztán ha esetleg sikerre jár, akkor pedig örülnék, hogyha megosztaná velünk, hogyha sikerül. Köszönjük szépen, Klárival megyünk tovább, üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, Klári vagyok.
1: Jó napot!
2: Kettő dolog miatt hívtam önöket, de az igazság az, hogy megpróbálok rövid lenni, nagyon rövid. Az egyik dolog az, hogy reggel hallottam, hogy itt a volt külügyminiszterrel, inkább így fogalmazok, volt különböző dolog, amit emlegettek, hogy mit csinált, mit nem csinált, a repülőjegyek mennyibe kerültek. Én nagyon szépen megkérném, ha valaki hallgatja, mondjuk úgy tudom, hogy Orbán Anita most a külügyminiszter, ugye?
1: Igen.
2: Ha valaki hallja, akkor próbálja már neki átadni, ha ő nem hallja, vagy nem nézi a fórumot, hogy kérdezze már meg legyen szíves egyszer a volt külügyminisztert, hogy a kvesztorosokkal mi lesz. Mert a pénzünket annak idején 2016-ban a 168 óra című újság meg is írta a Védett Férfiak című cikkben, hogy mennyi pénzt loptak le a számlánkról. Egyszerűen leemelték, és kész. Hogy mi lesz azzal? Azzal kiszámol el mégis, akkor, amikor az ő felesége milliós táskákkal járkál az utcán. Hát micsoda mocskos dolog ez?
1: Mármint kinek a felesége?
2: Szijjártónak a felesége.
1: Ja, Szijjártónak a felesége. Bocsánat, tévesztettem egy picit a fonalat.
2: Hát ő a volt külügyminiszter.
1: Világos. És mi a másik téma, Klári, amit szeretett volna még előhozni?
2: A másik téma az, hogy több helyen jártam vidéken, és teljesen le voltam döbbenve, hogy azok a falvak, most nem erről van szó, mert mindig is szegényesek voltak, de most szinte minden harmadik ház üres. És akkor mondják nekem, amikor megkérdeztem, hogy mégis hát mi van itt? Hát háború volt itt, vagy pusztítás, vagy micsoda? És akkor mondták, hogy hát igen, sok ház üres, de hát majd hamarosan belakják azt, de majd nézzem meg, hogy kicsorák. És akkor megkérdeztem, hogy az ördögben létezik azt, hogy igen, mert azt mondták, hogy elmentek az emberek, de elmenekültek. És akkor megkérdeztem, hogy miért. És olyan ér, amit én már többször is említettem önöknek, de ön is mindig a jogszabályokra hivatkozik, hogy a bíróságokra a jogszabályok vonatkoznak. Hát, hölgyem, azok tartják be legkevésbé a jogszabályokat. Elmondták ezek a lakók, hogy ott sok, főleg az ilyen teljesen idézőjelben mondan, nagyon vidéki falvakban, sok a betöréses lopás, és a bíróság és a rendőrség egyszerűen nem működik. Szóval nem is tárgyalnak, mint mondták a bíróságok, a rendőrségek meg nem nyomoznak. Hát mi folyik Magyarországon? Egyáltalán van itt még valamilyen törvény? Vonatkozik itt a tisztességes embereken kívül valaki másra is a törvény? A betörést, a lopásokat mikor büntetik? Örökké, de örökké azt emlegetik az úgynevezett átkos Kádár korszakot. Ilyen nem volt. Szóval ez felháborító, hogy itt Magyarországon nincs törvény. Ha viszont megtörténik az ilyen vagy amolyan bűneset, a bíróságok, mint ahogy elmondták, és mutatták az irataikat, tehát nem csak egy olyan üres beszéd volt, olvastam, hogy nem is működnek, évtizedek

0: végig húznak ügyeket, annyira nem érdekli őket. És mondtam, hogy forduljanak például az OBH-hoz, vagy az OBT-hez, hát neki kimondtam teljesen a szöveget, ön érti, gondolom. Az Országos Bírósági Tanács és az Országos Bírósági Hivatal közölték, hogy olyan választ adtak nekik, hogy rájuk nem tartozik. No, de akkor minek tartjuk fenn? Hiszen ezeket mind mi, az adófizetők fizetjük, akkor minek vannak? Szóval ez egy felháborító, és a falvak ki vannak ürülve, amelyik nincs ürülve, azt meg lehet nézni, hogy kik vannak. Szóval ez őrület. Egyszerűen őrület.
1: Én továbbra is azt mondom, hogy...
0: Hogy mit? Hogy van törvény, és muszáj betartani?
1: Van törvény, vannak előírások, vannak jogszabályok.
0: És gondolja, hogy ezek betartják a törvényt?
1: Én szerintem igen, de Klári, mi ezt már végigjártuk, és soha nem volt elégedett azzal, amit mondtam, úgyhogy szerintem felesleges tovább.
0: Hát
1: Klári, köszönöm szépen, Gézával megyünk tovább, mert 5 percünk maradt ebből a blogból, és még szeretném őt is meghallgatni. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, Géza vagyok, üdvözlöm. Műsorvezető asszony, hallgatom közben a mondandókat a televízióban. Én egy teljesen más, külön témába szeretném.
1: Semmi baj, igen.
2: Felhívni, hogy minket lehet beszélni a témával kapcsolatban, mégpedig az Orbán kormány és a jelenlegi új kormánynak az átmenetel között szeretnék bizonyos okfejtéseket kifejteni. Az Orbán kormány felveti a jelenlegi Fiszor kormány részére, hogy milyen törvényeket, hogy is milyen önkényúlalmi törvényekkel próbálja a Magyarországot újjá szervezni. Emlékezzünk vissza 2010-11-12 környékén, hogy az Orbán kormány emlékezünk arra az időszakra, amikor a hosszú kések éjszakáján mit művelt a magyar törvényhozással, hogyan intézte el az akkori, úgymond Magyarországnak a bizonyos vezetőit, akik éppen olyan pozícióban voltak, aki ráhatásra voltak a Magyarországnak a bármilyen élettani, vagy pedig gazdasági hatására. Ez nem az egyik. Visszamenleges törvénykezéssel vették el a korábban rendvédelmi nyugdíjba vonult rendőröktől a nyugdíjukat. Gyakorlatilag megszerzett jogot úgy vettek el a volt rendvédelmisektől, hogy visszaható hatállyal hoztak törvényt, ami a római joggal is ellentétes, illetve minden uniós jogszabállyal ellentétes, és ezt sajnos az unió hagyta megtenni azt, hogy egy megszerzett jogot elvegyen az Orbán kormány, ezáltal megadóztatta, illetve átalakította a nyugdíj korhatárt úgy, illetve a nyugdíj megnevezést elvette a rendőröktől, a nyugállományi rendőröktől, oly módon a szolgált járadékkal avanzsálta át, mi által 16%-ot, majd később mindenkori 15%-os adóval sújtotta a megszerzett juttatásukat. Ez 16 éven keresztül ment. Gyakorlatilag sem kártérítés, sem az uniós bíróság nem adott helyt a panaszunknak annak idején. Jelenleg most a Tisza kormány bizonyos összeg fölött nem fogja a nyugdíjunkat emelni, illetve nem kapunk semmiféle juttatást, amit egyéb más nyugdíjba vonuló személyek megkapnak. Akkor gyakorlatilag egyszer nem megadóztatott bennünket az Orbán kormány, jelenleg most a Tisza kormánynál abban estünk bele, hogy bizonyos összeg fölött sem fogunk nyugdíjunkat, most már visszakapott 65 évnél már vissza kell adniuk a teljes jogú nyugdíjat, de viszont nem fogjuk élvezni maximálisan, mert nem fogják emelni úgy, ahogy az egyéb más nyugdíjakat, mert bizonyos összeg fölött nem nyúlnak már hozzá az emeléshez, sem pedig az egyéb külön juttatásokhoz. Nem tartom teljesen igazságosnak ezt, mert akitől elvették a nyugdíjukat és kaptak egy szolgálati járadékot, majd 15-16%-kal megadóztatták, jelenleg most akkor a Tisza kormány pedig ezáltal sújtja a volt nyugállományú kollégákat, illetve magamat is. Én javasolnám a legjobb Tisza kormánynak, hogy akiket betöltötték a 65 évet, és nyugállományba kerültek, már visszakerültek a rendszerbe nyugállományuként, hogy őket kompenzálják valamilyen szinten, az Orbán kormány által elvett juttatásokból. Mindenki tudja, minden rendvédelmi és nyugalmi rendőr tudja, hogy a 2006-os büntetés miatt kaptuk ezt a, külön büntetési tételt, hogy megadóztattak bennünket. Ugyanis emlékezzenek mindenki arra a történetre, amit akkor történt. Gyakorlatilag ott egy erőszakos kormányhatalom átvételre kísérletet történt meg. Ezt a Gyurcsány kormány valamilyen oknál fogva nem forszírozta. Ott álltunk több mint 300-an a parlament mögött, közben ütötték, verték a tüntetők, a társainkat a tévészékház előtt, és nem engedtek oda bennünket. Köszönhetően Gergényi úrnak, aki keményen lepoktált az Orbán kormánnyal.
1: Géza, csak tájékoztatásként szólok, hogy egy percünk maradt.
2: Ezt szerettem volna elmondani gyakorlatilag. Tehát most ismételten belekerültünk egy olyan helyzetbe, ami méltánytalan a volt rendvédelmi nyugdíjasokkal kapcsolatban.
1: És ezzel kapcsolatban van több, vagy volt hangzott el több javaslat, hogy hogyan lehetne őket?
2: Úgy lehetne kompenzálni, hogy a rendvédelmi, aki ténylegesen betöltötték a 65 évet, elvették a 16 év alatt a szolgálat, hogy nyugdíjukat visszakapják 65 éven, 65 évesen, ők gyakorlatilag őket ne érintse az, uh-huh. az a kitétel, hogy a bizonyos összeg fölött nem kapnak semmiféle támogatást.
1: Világos, Géza. Nagyon szépen köszönöm a gondolatait, a javaslatát, tanácsait. Reméljük, hogy vagy meglátjuk, hogy lesz olyan, akihez eljut és meg is alkalmazni is tudja. Én nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet. Paprika várja önöket délután, én pedig holnap délután jövök majd újra. Viszontlátásra!
3: Indul a Mandula!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

akihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetésről, az uniós források hazahozataláról is tárgyal mai ülésén a kormány. Estére újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a Paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. A kormányülés várhatóan este 8 után ér véget. A tervezetnél korábban várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mózs Zoltán a Mi Hazánk, Marti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. Végül mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a halhatatlanok, ugye? 2026-ban is megszavazták Önök, hogy kik legyenek a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai. Ennek van egy rendes menetrendje, összeül egy művészekből álló kuratórium, ő jelöli azokat a művészeket, akiket Önök elé tárunk, és közülük választhatnak különféle kategóriákban. A mostani vendégem egy olyan művész, aki hát tényleg többféle kategóriában önmaga is megmérette magát, hogy mennyi mindenben az rögtön a névjegyéből is kiderül majd.
3: Szulák Andrea, előadó művész. Az egyik legszínesebb életúttal rendelkező művész. Játszott filmekben, sorozatokban, szerepelt prózai darabokban és műzikelekben, volt zenekari tag és szólista, diszkócsillag, revüsztár és jazzénekes, televíziós talkshow, vetélkedő és reggeli műsorházi gazdája. Nagyszériás előadások, sikerdarabok főszereplője, toplistás albumok énekese, megkerülhetetlen jelenség a hazai szórakoztató műfajban. Munkásságát Máté Péter díjjal ismerték el. Kétszer volt az év énekesnője, illetve az év musical színésznője. 2026-tól örökös tagja a Halhatatlanok Társulatának.
2: Szulák Andrea.
4: Ez nagyon komoly.
2: Komoly mi?
4: Hát még nem sikerült feldolgozni.
2: Kell ezt valahogyan?
4: Én olyan típusú ember vagyok, aki szereti ezeket feldolgozni. Nem elhinni, meg nem beledőlni, meg belekényelmesedni, hanem a helyére tenni. Tehát most itt elhangzott, hogy mennyi mindent csináltam már, de a mai napig én úgy megyek fel a színpadra, mint hogyha először látna a közönség. Tehát én mindig meg szeretném őket győzni arról, hogy nem elvesztegetett idő, amit rám szánnak.
2: De lehet másképp egyáltalán?
4: Ó, sokan csinálják másképp, persze.
2: De ők nem lesznek hallhatatlanok.
4: Nem mindenki arra gyúr, és erre gyúrtam.
2: Jó, én csak nyilván a nem járulék a dolognak.
4: Én csak a csinálási részét szerettem sosem. Tehát mindig jobban szeretek például próbálni. Az előadás is jó, ha jól állnak a csillagok, és jó kollégákkal, jó darabot, jó rendezésben adunk elő, de próbálni az szerintem sokkal izgalmasabb, az a műhely munka, az olyan. Főzni is jobban szeretek, mint enni a látszat ellenére.
2: És jobban is főzöm, mint ahogy eszem, mit mondott anyád? Egyél már rendesen?
4: Igen, egész gyerekkorom ebben telt el, és addig mondogattam, amíg sikerült neki.
2: Nem tudok inni, így nem fog menni. Ez egy életút honorálása, vagy inkább egy támogató bólintás a közönségtől, hogy na, mennyi csináld, ez jó, menj tovább.
4: De jó, jó kérdés. Én inkább úgy veszem, hogy az utóbbi. Tehát van egy pont, amikor az ember elgondolkodik, hogy meddig méltó még színpadon állni, ilyen-olyan feladatokkal, szerepekkel. És én úgy gondolom az én jelenlétemet, hogy abban a pillanatban, hogy megérzem, hogy ez már nem méltó, akár nem lesz olyan a hangom, vagy fizikailag nem leszek eléggé alkalmas arra, hogy akár színházi szerepekben működjek, bennem van annyi kurázsi, hogy akkor befejezem. De most ez a díj, ez most arra inspirál, hogy még egy darabig ne. Még egy kicsikét, hogy még van a lenyugvó napnak is van még ereje.
2: De hát csak ezért is érdemes volt ezt a díjat tekkén ítélni. Tehát igen. Ez a díj, ez egy szakmai megbecsülésen alapuló, de mégiscsak a közönség szeretetét tükröző díj. Téged a szakma nem mindig kényeztetett így.
4: Hála Istennek.
2: Nem mindig tett a tálcára, hogy itt van, vigyétek.
4: Nem is nagyon tudtak velem sokszor mit kezdeni. Tehát nem tudták, hogy ez az UFO, ez most honnan jön. Én annyiszor megkaptam életemben, hogy na ez kinek a kicsodája. Ez honnan jött? Ez miért tudja ezt, és miért tudja azt, és miért tudja amazt? Soha senki nem nézett a dolgok mögé, csak a puszta ténnyel nem tudtak mit kezdeni. Aztán, amikor különféle terheket róttak rám, és ezek alatt a terhek alatt én nem megtörtem, még csak nem is hajoltam meg, hanem hoztam a papírformát, akkor azt mondták, hogy na, hát akkor most akkor már értem, hogy miért pont ő, meg miért pont itt. És
2: de az már egy jó állapot, amikor utólag azt mondják, hogy aha, persze.
4: Sosem tudott engem igazándiból frusztrálni az, hogyha ellenszélben kell dolgoznom.
2: Inspirált inkább?
4: Van bennem egy kis dafke, hogy na, akkor figyeljetek, akkor megmutatom. De egyszer a Verebes Pista fogalmazta meg, hogy azért a Szulák az egy eszestő, soha nem ugrik magasabbra, mint amiről pontosan tudja, hogy át tudja ugrani.
2: Volt, amit nem vállaltál pont ezért?
4: Persze, a mai napig is vannak olyan dolgok, amik nem utánam kiáltanak.
2: Mondj már példát. Tehát mi az, amit a te pozíciódban, amit a szakmában elértél, most nem mosolyog így. Nem zrikálni akarnak vele. De hogy hát hívjuk fel a Szulákot, majd megoldja. Tehát nyilván van egy csomó emberben ma már ez. Mint ahogy régen az volt, hogy ez kicsodának a kicsodája, ma már az van, hogy a Szulákot felhívjuk, megoldja. Mire mondod azt, hogy ezt én nem oldom meg?
4: Nem nagyon van olyan feladat, ami riaszt. Olyan feladat van, vagy olyan közeg manapság inkább. Tehát vannak olyan klubok, amiknek nem szeretnék a tagja lenni.
2: Jó, ez így más. Ez másról szól. Ez nem szakmai feladatról szól.
4: Szakmai feladat? Annak idején, amikor én hazajöttem külföldről, mert ugye azt köztudomás, hogy én külföldön kezdtem a kis pályafutásomat, az én mentorom azt mondta, hogy legyél kész. És meg kellett, hogy magyarázza, hogy mire gondol, hogy legyek kész. És azt mondta, hogy soha ne kelljen azt mondanod egy feladatra, hogy ezt én nem tudom, nem akarom, nem merem. Legyél rá kész, hogyha lovagolni kell, akkor lovagolj. Ha táncolni kell, táncolj. Ha görkorcsolyázni kell, akkor görkorcsolyázz. Tanulj meg rendesen énekelni, beszélni, lenni, viselkedni, felkészülten, stb.
2: Ki volt a te mentorod?
4: Váradi Zsuzsának hívták, és annak idején ő tanított nekem előadó művészetet, de ugyanezt tanultam én Balassa P. Tamástól, Dobsa Sándortól, Körmendi Vilmostól a Magyar Rádióban, Kis Imrétől, Jávor Zolitól, Bol Balajostól. Fodor Imrétől a televízióban. Tehát mindig voltak körülöttem olyan atyáskodó, felnőtt emberek, akik ezt a fiatal lényemet támogatták. Volt, amikor nem túl kedvesen, volt, amikor nagyon kedvesen, de mindig csipegették le rólam a létező vagy nem létező hadhajtásokat.
2: Azért voltál külföldön, mert vendéglátóztál, de azért voltál vendéglátózni, mert nem indult be itthon, vagy ez egy teljesen normális lehetőség volt, és persze kapjunk az alkalmon.
4: Nem tudom, hogy normális, de lehetőség volt, és azt mondtam, hogy végső soron mindegy, hogy az ember hogy, hol indul el. Körülöttem nem volt egyébként egy olyan használható közeg, tehát nem volt egy olyan támogatói csoport, akár családilag, akár rokonságilag, akár barátilag, akik az itthoni karrierem beindulása körül tudtak volna bábáskodni. Tehát megkaptam a képesítéseimet, a papírjaimat, a jogosítványaimat, és azt mondták, hogy repülj. Na de hova? Meg hogy merre? Meg hogy miért? Meg stb. És jött ez a lehetőség, ami egészen precíz kereteket adott az én pálya indulásomnak, mert egy komoly hivatal, az Országos Rendező Iroda intézte a dokumentumainkat, munkavállalási engedélyvízum.
2: Úgyhogy még a rendszerváltás környékén vagyunk.
4: Rendszerváltás előtt, bőven előtt.
2: Ez egy másik korszak azért.
4: Igen, és a vigyázó szemüket rajtunk is tartották. Az már egy másik.
2: A zsebeteken is.
4: Na most mondd. Ez a dolga.
2: Jó, de hát ilyen volt.
4: Meg a világ ilyen, tehát senki nem indulhat el ingyen. Ha más nem, a mai elindulóknak vannak menedzserek körülöttük meg, különféle irodák, tévécsatornák, hogy ne menjünk messzire, és akkor azok majd ugyanazt megcsinálják, amit annak idején az Országos Rendezőiroda. Az már egy másik kérdés volt, hogy azzal, ami mit tudunk kezdeni, amink van, külföldön. Ahol egészen más elvárások voltak a munkaadóink részéről az irányunkba, mert mindent kellett tudni. Tehát nem lehetett azt mondani egy feladat, hogy hát nekünk nincs kedvünk foxtrottot játszani, mert mondjuk egy rotterdami tánckaféban, ahol hétvégente összegyűlt az úri közönség, és nagyon nagy divatja volt a társas táncoknak, és akkor mondták, hogy tessék foxtrott. Foxtrottot. Hát én Madonnát szeretnék, meg Whitney Houston. Nem, tessék fog. Kérem szépen.
2: Mondjuk ez egy nagy iskola.
4: Nagyon.
2: Hát ez a mindent kell tudni, és mindent úgy kell tudni,
4: és
2: az nagy iskola.
4: És úgy. És úgy. Vagyunk még olyanok, akik ebbe egy-két szemesztert elvégeztünk. Például a Falusi Marian is majdnem ugyanabban az iskolába járt Rotterdamban. Tehát egy pár hónap eltéréssel ugyanott léptek ők is fel egy zenekarral. Aztán ő is hazajött.
2: Hát ugye, a foxtrotjával együtt. Aztán abból lett a padödő, szóval a foxtrottól elég távol került. De neked ez használt mondjuk az itthoni pályafutásodban, hogy ott ezt a fegyelmet, meg ezt a mindenfélét megtanultad?
4: Persze.
2: Mert nyilván nem úgy mentél ki, hogy tudsz foxtrotot, én nekem most maradjunk ennél a példánál, de úgy jöttél vissza, hogy bármit tudsz.
4: Egyfelől, másfelől, irgalmatlan teherbírás. Tehát amikor 7-8 órákat énekelsz, ilyen óránként 5 perces szünettel, magas sarkú cipőben, és abban az időben még lehetett mindenütt dohányozni.
2: A füst. Igen.
4: Tehát a füstben, és folyamatosan figyeltek bennünket a főnökök, a felszolgálók, tehát mi jöttünk a keleti blokkból a kis csórók, és hát itt nagyon kellett teljesíteni, mert nagy volt egyébként
2: a konkurencia. Ebből a szempontból veletek kivételeztek negatívan? Tehát, hogy
4: nem.
2: Jöttünk a keleti blokkból, ezek örüljenek, hogy luk van a fenekükön.
4: Nem éreztem ezt, valamilyen fajta furcsálást éreztem, mert például pont Rotterdamban megkérdezték, egyébként egy tüneményes főnökeink voltak, de megkérdezték, hogy Budapest, ott vannak utak? Ott van közvilágítás, és mondtuk, hogy hát,
2: majd egy volt, mint Rotterdam.
4: Pár év múlva elhívtam őket vendégségbe, és konkrétan könnyezve kértek bocsánatot, mondták, hogy nekik nem volt ennyi információjuk Magyarországról, mint amennyit például általunk megkaphattak abban az időben. És aztán ugye jött a rendszerváltás, és aztán minden szépen a helyére került.
2: Te is?
4: Én igen, de én azt hiszem, hogy én mindig tudtam, hogy hol a helyem. Mindentől függetlenül. Helyszíntől, időponttól. politikától, gazdaságtól teljesen függetlenül.
2: Ez a Neoton történet, ami ugye ez utalása a névjegyben a zenekari életedre. Ez a Neoton történet, ez mennyire volt kényszer?
4: Semennyire.
2: Ezt magadtól vállaltad? Mert egy nagyon, nagyon fura helyzetben lettél a Neotontól, amikor a Csepiék különváltak a Jakabéktól.
4: Alapvetően úgy kerültem az egész sztorihoz közel, hogy én énekeltem a Béke Orfeumban, és oda jöttek be a kiadótól emberek, és közölték fel, hogy ismeretlen fiatal arcokat keresnek, akiket most, ugye, hogy megszűnt a lemezgyári monopólium, felkarolnak, és majd lesz belőlük popstar. Hogy van a kedvem? Hát
2: nem szeretnék popstar, itt akarok.
4: Tét nélküli volt, mondta, hogy próbáljuk meg. Így indultunk el. És aztán jött az a dolog, hogy akkor lenne itt egy ilyen formáció, és hogy van-e kedvem. Hát nem volt veszteni való. Mondom, legfeljebb megyek vissza a balettba ugrálni. Megpróbáltam, nagyon hamar kiderült, hogy annak ellenére, hogy csináltunk egy a mai napig megítélésem szerint vállalható jó kis albumot, de ezt a goodwillt, amit az emberek a Neotonhoz, a Neoton szereplőihez, és főleg Csepregi Évához kötöttek, ezt nem lehetett egyik napról a másikra lesöpörni az asztalról. Nekem az nem is esett volna jól. És megint csak azt éreztem, hogy én tudom, hogy hol a helyem, és borzasztóan örültem, amikor sikerült egymáson áttolnunk azt a dolgot, hogy engedjük el ezt a neotonosdét, és csináljunk valami olyasmit, amire az emberek kíváncsiak, érzékenyek, ami nekünk jól áll, és akkor ebből lettek a filmslágerek magyarul szériák.
2: És meg hát ugye lett a Nem harap a néni, meg
4: az sokkal később,
2: tehát azért lett egy szóló karrier.
4: Igen.
2: Ami azért nagyon szépen épült, és nekem ez valahogy mégis úgy tűnik, hogy ezt a színházért egy kicsit odahagytad. Tehát valahogy, lehet, hogy nem, de nekem ez kívülről olyan, hogy nem annyira fontos, hogy legyen egy új slágerem, mert van egy új szerepem.
4: Megint csak azt kell mondjam, amit már többen is használnak tőlem ezt az idézetet, hogyha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor úgy akarom, ahogy lehet. Abban az időben, amikor az én életembe belépett a színház, egyrészt akkor már kezdtem abból a korból kimenni, viccesen úgy szoktam fogalmazni, amikor még jól állt a lakmeltartó meg a bőrsort. Tehát nekem kapóra jött egy olyan fajta igazi paradigmaváltás, hogy most valami egészen másba fogjunk bele. Plusz nem is volt körülöttem olyan szerzői csapat, olyan masszív és elkötelezett brigád, akik az én személyiségemet meg tudták volna zenében fogalmazni.
2: Ez mennyire múlik egy előadón rajtad ebben az esetben?
4: A Dés Laci azt mondta, hogy egy ilyen all-round embernek, mint amilyen te vagy, jelentsen ez bármit, nagyon nehéz írni. Mondom, biztos a Barbara Streisandnak is mondhatta ezt annak idején, mondjuk, nem is akarok neveket mondani.
2: A gépfivérek majd.
4: Akár. Tehát nem tudom. Nem tudom. És abban az időben annyira ilyen gyorséttermi kajaszintű lett a popvilág, hiszen rengeteg lányzenekar jött, rengeteg fiúzenekar jött, rengeteg ilyen tiszavirág életű, ám bár valószínű, hogy jól induló történet, és ebben nem szerettem volna ott könyökölni, nyomulni, hogy de nekem minden áron kell, mert én énekelek. Jött a színház, és én hagytam, hogy beszippancson. Aztán utána a barátaim felhívták a figyelmet, hogy lassan fölnő egy generáció, aki nem tudja, hogy én énekesnő vagyok, akkor azt mondtam, ma figyeljetek. És akkor csináltam egy dupla teltházas MÜPA koncertet, és akkor egy kicsit visszatértem.
2: Ez a csiki-csuki, ez neked jól áll, de nem nehezíti egyúttal az életedet? Tehát, hogy annyi, mint ugye felsoroltunk ezer dolgot, a tévéprodukciókat, a vetélkedőket, a reggeli, a mindent, hogy nincs egy olyan irány, amivel azt tudod mondani, hogy ebbe én beleálltam, és akkor ezt csinálom, ez a pályám.
4: Rettegek az unalomtól. Rettegek a fásultságtól, attól, hogy beleszürkülök a saját nagyszerűségembe, mert én annyira nagyon jó vagyok egy dologban. Hogyha elhitetik velem, hogy én másban is képes vagyok jó lenni, akkor próbáljuk meg. akkor aktivitizzünk, vagy akkor csináljunk ilyen műsort, vagy olyan szerepet, vagy drámait, vagy érted? Tehát én nem akartam soha, és nagyon utáltam azt, hogy az én fiatal koromban ezek a keretek, ezek a bélyegek, amiket magunkra kellett volna ragasztani, csak azért, hogy be tudjuk sorolni, hogy ő kicsoda, én ezt sose szerettem. Én szerettem azokat az embereket, akikről, tehát a Hofi Gézáról sokkal később derült ki, hogy ő igazándiból egy jó színész, mert baromi jól énekelt, iszonyatosan jó humora volt, fantasztikus koponya volt, stb. De hát az emberiség legnagyobb része abból ismerte őt, hogy hát olyan jókat mond a tévében. De engem ez sokkal jobban izgat, mint egy olyan általam nagyra becsült művész, mindegy, hogy most énekes vagy színész, aki már annyira önmaga, hogy már a saját paródiájává kezd válni, és ezt én sosem szerettem volna.
2: Rólad mit gondoljanak, mit szeretnél?
4: Mit gondoljanak?
2: Mondtad, hogy Hofiról azt gondolták az emberek, hogy milyen vicceseket mond.
4: Nem tudom, hogy az a helyes nő. Semmit. Nem, soha nem akartam, hogy rólam valamit gondoljanak. Ezt annyira rábízom az emberekre, hogy nem is akarom soha befolyásolni. Tehát én nem cukiskodom bele magam az emberek vélemény formálásába. Nem tetszik neki, nem tetszik. Kicsit sírok a kocsiba, de hát ez van. Nem tudok minden egyes emberhez meggyőző érvekkel szólni, mert nem vagyunk egyformák.
2: A színház könnyen a tiéd lett? Vagy megküzdöttél érte?
4: Én mindig mindenért megküzdöttem. És akkor azért tudom értékelni. Azért vagyok hálás, és azért nem gondolom, hogy ez nekem járt, ez a díj. Egy nagyon neves kolléganőm azt mondta, hogy neki járna. Mondom, de olyan nincs, hogy jár. Maximum jut. De olyan nincs, hogy jár.
2: Név nélkül, hogy hívják?
4: Nem fogom megmondani.
2: Igen, hát a díjakkal ugye az a baj, hogy aki megkapja, az azt szokta mondani, hogy hát persze. Aki meg nem kapja meg, az meg azt mondja, hogy de miért ő?
4: De én nem mondom azt, hogy persze. Annyira meglepődtem önmagában attól, hogy egy ilyen szakmai grémiumnak én eszébe jutok, hiszen fantasztikusan sok csodálatos művészünk van. Nem fogok most listát sorolni, de vannak a fejemben. Hogy nekik én eszébe jutottam, ez egy már önmagában ez végtelenül kitüntető. És az, hogy erre a közönség a szavazatával még ráerősített, hát ezért most még akkor nem nagyon sokat kell
2: nagyon sok dolgozni. Szavazat jött, úgyhogy nem kis támogatást kapott a díj, és benne a te díjad sem.
4: Köszönöm.
2: Vissza a színházhoz. Én emlékszem egy beszélgetésünkre, ahol te arról panaszkodtál, hogy hát az elején számon kérték a hátad mögött leginkább, de lehet, hogy szemtől szemben is, hogy hát nem is színésznő. Hát most nem végzett színművészetit sem. Most miért kap főszerepet? Azért ezzel, tehát elhiszem, hogy elmész a próbára, és ott megteszel mindent, de utána el is kell jönni, és akkor fortyog az emberben ez a mindenféle. Meg kell vele küzdeni.
4: Megküzdöttem, és nagyon rövidre zártam. Nagyon rövid. Én emlékszem erre a beszélgetésünkre, és arra is emlékszem, hogy ez melyik szerepemnél volt. Ez az ellenszél, ez csak addig tartott, amíg el nem kezdtem énekelni. Meg amíg meg nem győződtek arról, hogy ja, hát most már értjük, hogy miért pont ő kapta ezt a szerepet. Önmagában úgy gondolom, hogy a sikert nagyon nehéz az embereknek jól kezelni, a mások sikerét. Mert a mások sikertelenséget, ó, hát szegény, hát nem volt rá alkalmas, hagyjuk. De az, hogy valaki, aki mondjuk nem diplomás színész, a szó klasszikus értelmében, és mégis az előadások, amikben játszik, valamiért most már évek óta, esetemben akár évtizedek óta működnek, sikeresek. Nem csak egyszer nézzük meg, hanem nézzük már meg még negyedszer is. Ez nyilvánvaló, hogy olyanoknak, akik az egész fiatalságukat, az egész életüket ennek a megtanulásával töltik, nehezen értelmezhető, vagy nehezen értékelhető. De ez már nagyon régen nincs körülöttem így. Sőt, azt hiszem, hogy a komoly barátságaimnak a 90% most már színházi környezetből származik.
2: Ez is milyen érdekes fordulat, változás.
4: Igen.
2: De például az engem érdekelne, hogy a hangodat hogy találtad meg a színpadon. Ugye megtanulsz egy szerepet, megtanulsz egy szöveget, az nem a tiéd. De mégis a tiéd lesz a végén. Segítettek ebben? Mert ugye mondjuk a színművészetén ezt tanulják évekig.
4: Nem, szerintem engem eleve azért alkalmaztak a kezdetektől fogva. Mert erre nem kellett megtanítani. Tehát szerintem van bennem valami ösztönös ráérzés. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem finomítottak rajta, vagy legyél egy kicsit hangosabb, vagy legyél egy kicsit halkabb. Tehát ezek rendezői instrukciók, de alapvetően a megtalálni egy szerepben a saját hangomat, az sosem okozott problémát.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetésről, az uniós források hazahozataláról is tárgyal mai ülésén a kormány. Estére újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. A kormányülés várhatóan este 8 után ér véget. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojs Zoltán a Mi Hazánk, Marti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. Végül mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Van kedvenced?
0: A Spirit FM-en.

0: hazarabbul el tudná játszani, és akkor én egy kicsit úgy éreztem, hogy eleszem előlük a kenyeret. Tehát nem utánam kiállt, nem tesz hozzá az előadás sem reklámjához, sem színvonalához az, hogy én vagyok benne. De akkor a drága emlékű Kocsmáros Gyuri jól lehordott, és mondta, hogy mert te fogod csinálni, és kész. És megcsináltam, nem szerettem meg a szerepet, de böcsülettel megcsináltam, és az is egy iskola volt, hogy hogyan illeszkedj úgy bele egy gépezetbe pici csavarként, hogy azért az ne menjen tönkre, mert te nem szereted.
1: Mert hogy ezt te nem tanultad meg korábban. Hát persze. Nem erre szocializáltak. Hát erről van. Azt játszod el, amit rád osztanak, drágám.
0: Igen.
1: Ugye,
0: hát most is azt játszom el, amit rám.
1: Egy egyetemista így nő föl, hogy nem válogatunk.
0: Én sose válogattam, hozzáteszem. Tehát nem nagyon volt olyan szerep, amit ába óvó visszautasítottam volna.
1: Az operett színház neked egy nagy időszakot adott. Nagyon sok sikert adott, és gondolom, hogy az operett színház a kapcsolatban ezernyi hír érkezett az elmúlt években. Nyilván meg volt arról a véleményed, hogy mi is zajlik közben, meg körülötted. Neked pozitív vagy negatív a mérleg benned, hogyha az operett színház mondjuk elmúlt 10-15 évére gondolsz?
0: Nem csak az operett színházat sorolnám ide. Sok-sok színházat, ahol megfordultam. Nem tudom igazándiból objektíven nézni ezeket, csak szubjektíven. Tehát én bennem egy folyamatos nettó hála érzés van, hogy én betehettem a lábam abba a színházba, és hogy ott az mindenkori igazgató, mert ha jól számolom, most a negyedik igazgató van fölöttem, hogy mindig kaptam valami olyan feladatot, amivel tudtam mit kezdeni, ami kontinuálta az én pálya iránti elhivatottságomat. De például én ugyanilyen elképesztően hálás voltam Balázsovics Lajosnak, hogy annak idején beengedett a Játékszínbe, ahol Bújtor Istvánnal dolgozhattam, Iglódi Istvánnal dolgozhattam. Iglódi István beengedett a Pesti Magyar Színházba. És ott is annyi minden történt. Tehát ebben az elmúlt 15 lassan több, mint évben, annyi minden történt, hogy én sosem mertem vindikálni magamnak azt, hogy én így elemezgessem, hogy éppen mi történik felettem. Tudomásul vettem, és eljátszottam a szerepet, amit rám osztottak.
1: Azt viszont jó hallani, hogy mennyi tisztelet van benned a szakma iránt, a szakmád iránt.
0: Hát,
1: tehát, hogy még most is úgy tudsz beszélni róla, azzal az érzéssel tudsz beszélni róla, hogy de jó, hogy része vagyok.
0: Nagyon. Én olyan sok boldogtalan kollégával találkoztam büfékben éjfél után. Elkeseredve.
1: És voltok arra?
0: Volt, akinek igen, volt, akinek nem.
1: Mert ugye ez sokszor egy szerep is, egy póz.
0: Nem, a színész az egy furcsa jószág. Igazándiból soha semmi nem elég. Én nekem meg mindig félig tele van a pohár. Tehát, hogyha ilyen kicsit kapok, de kapok, az már elég. Én így vagyok bekötve. És valószínű,
1: így hogy neveltek?
0: Egyrészt így neveltek, most ezt ilyen formált az élet. Tehát, amikor én elkezdtem akár az énekesi pályafutásomat, mondjuk a Magyar Rádió szolgálatában, vagy a Magyar Televízió szolgálatában, ott nem körülöttem forgott az univerzum. Hát hatalmas nagy sztárok között betipekhettem mondjuk a hatos stúdióba énekelni egy Made in Hungary-t, vagy nem tudom, szovjet dalok fesztiválja, whatever, mindegy. Vagy ugyanez, hogy voltak áldott emlékű esztrád műsorok, Bongó, meg ilyenek, Antal Imre vezette, Benna Irántor rendezte, és ott hát a szakma krémje léphetett felé, meg oda bementem, hogy akkor egy kicsit most itt én is énekelni fogok. Hát tehát tudom a helyem. És szerintem addig, amíg tudom a helyem, addig fogják tőlem elfogadni mindazokat a spektákulumokat, amiket én itt produkálok, akár mint énekes, akár mint színész.
1: A lányod szemed fénye, és hát, hogyha nagyon ritkán a magánéletedről szó van, az valahogy mindig oda torkolik az a beszélgetés, hogy és a lányod. Na, ő mit szólt, amikor kiderült, hogy a örökös tagság a tiéd?
0: Hát, egyrészt iszonyatosan büszke, és azt mondta nekem, hogy

0: mert hápogtam, azt sem tudtam, hogy ezt most hogy fogom, tehát mit kezdjek ezzel, és azt mondja, anya, akkor lehet, hogy 50 év múlva én még beleléphetek ott majd a lábnyomodba a Nagymező utcán. És ezek, tehát ezek olyan pillanatok, ami tehát ezért lehet felmosni velem a padlót bármelyik színpadon. Bármit megteszek ezért, mert ezek visszajön minden egyes áldozat, minden egyes éjszakai vívódásom, minden egyes éjszakai autóvezetésem, amikor szaladgáltam Győr és Budapest között, vagy Tatabánya és Budapest között, vagy Pécs és Budapest között. Tehát én a kis áldozataimat, amit én magától értetődőnek ítéltem mindig, messze honorálja az, ami engem perma körülvesz. Úgyhogy én ezért minden este hálát mondok.
1: Könnyű volt egy gyerekkel vinni ezt a pályát? Mert vannak pályatársaid, akiknek ez nagyon komoly aggodalom, hogy lesz, hogyha megszületik a gyerek.
0: Bennem ez nem volt kérdés. Nagyon hosszan azt képzeltem, hogy ő lesz csak a prioritás, tehát, hogy én, mivel nem fiatal lettem édesanyja, megettem már a kenyerem javát, most ő a főszereplő. Amíg rá nem jöttem, hogy azért ki kell fizetni a csekkeket, meg jönnek a számlák, és újból csatarendbe kell állni. És aztán rájöttem, hogy ennek a mi kis univerzumunknak én vagyok a napja. Tehát, hogyha én nem tolom ezt ezerrel, akkor valahol valami sérülni fog. És én nem akartam, hogy az én gyerekem egy kis öltözőben felnövő kis nebáncsvirág legyen. Én azt szerettem volna, hogy ő belőle legyen egy különálló naprendszer. És azt hiszem, hogy ez sikerült. És talán erre, igen, azt hiszem, vagyok annyira büszke, mint amit én szakmailag elértem, hogy ő tök szuverén, saját döntései vannak, saját világa van, saját világnézete van. Hagytam őt repülni, de mindig ott voltam neki. Tehát, hogyha este 11 órakor kellett az 5 borsóleves főzni, mert akkor kívánta meg a gyerek, és én hazajöttem a színházból, mint egy hulla, akkor megkiáltam este 11-kor, és akkor még beszélgettünk egy kicsikét, mert beszélgethetnékje volt. Tehát nekem a mai napig a vele való kapcsolatom az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős prioritás, de megtanultam ezek alatt, nem is volt nagyon más választásom, megtanultam ezek alatt az évek alatt egyensúlyt teremteni, tehát szinkronban hozni azt, hogy én egy előadó művész vagyok, de nagyon fontos nekem, hogy én egy anya vagyok, egy háziasszony vagyok, egy nőerőmű vagyok otthon.
1: Az is megvan a fejedben, hogy mi lesz, hogyha ő elkezdi az önálló életét, úgyhogy már nem kell
0: anya. Nem akarok erről beszélni.
1: Na, tessék.
0: Nincs meg a fejemben, mivel hogy eddig is olyan jól felvettük egymás ritmusát. Tehát amikor ő kicsi volt, akkor ő felvette az én ritmusomat. Született jó fej, nem tudok erre mit mondani. Most, hogy ő már önálló, most én igyekszem született jó fejként felvenni az ő ritmusát. Tehát igenis alkalmazkodni, és igenis elfogadni, hogy ő saját társasága van, hogy elmegy bulizni, hogy későn jön haza, tehát hogy éli az életét. És én ebben nem szeretném őt semmilyen módon sem befolyásolni, sem fékezni. Ott leszek, ha zuhan, ha dőlni akar.
1: Ő a magánéleti siker, és pont?
0: Hát az, ami publikus, igen. A többi az.
1: Oké.
0: Az az enyém.
1: Ezt általában jól is csináltad. Néha egy kicsit kilátszott a takaróról két láb, de általában jól csináltad.
0: Mert azt gondolom, én egy régi vágású lány vagyok, tehát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy kint vagyunk a címlapokon, akkor pont az az intimitás, ami a miénk, ami csak ránk tartozik, az elvész. Tehát akkor abból lesz egy PR-fogás, akkor abból lesz valami kis marketing. Ezzel én nem nagyon tudok együtt menni. Nem vagyok korszerű, én tudom, de én ilyen
1: ezt
0: vagyok.
1: Nem tudom, én azt viszont látom, hogy vannak, akik meg pont az ellenkezőjétől rettegnek, hogyha nincsenek címlapon, hogyha nem ír róluk a bulvár egy hétig, akkor elvesznek, eltűnnek, akkor ők nem lesznek.
0: Ezt is meg tudom érteni. Persze, biztos van ilyen. Én meg a munkában hiszek. És nem abban a munkában, ami miatt én most itt ülök veled szemben, hanem abban, amit egy emberi lény el tud végezni. Fizikailag, szellemileg, idegileg. Az is elmondtam, hogy ha valami miatt ez az egész, amit én eddig felépítettem, megszűnne, játszunk el valamilyen beteg gondolattal, hogy holnaptól nem játszhatnék színházban, vagy nem énekelhetnék, de kenyeret kell keresnem, nekem nem derogál dolgozni. Amit elmentesítem itt a beszélgetésünk előtt, hogy nekem papírom van arról, hogy bizonyos dolgokat, tehát van normális polgári foglalkozásom, és ha arról kellene gondoskodni.
1: Van neked egy rendes szakmád?
0: Hát van.
1: Elmondod?
0: Szakácscukrász, felszolgáló, szállodaportás és idegenvezető.
1: Ebben mit vállalnál?
0: Hát a szakácscukrász bármikor, a felszolgálóhoz egy kicsit azért már azért, na, azért az kemény talpani, nagyon kemény. Portásnak sem vagyok már eléggé roppanós. Mi az idegenvezető? Hát figyelj, azért azt gondolom, hogy nehezen látok magam előtt roppanós fiatal lányokat beállni a zsírszakba dolgozni. Magamat könnyebben el tudom képzelni ott. A portán álljanak a szép fiatalok, bukósak.
1: Viszont azt teszik, amit főzöl. Hoppá. Az a vége a dolognak, hogyha
0: te... De az nem akármilyen, tehát azt vállalom.
1: Mondtad már ezt a lábnyom dolgot a lányod kapcsán. Mezitláb vagy cipőben?
0: Mezitláb.
1: Akkor tényleg beleállhat a lábnyomodba majd.
0: Mezitláb.
1: Itt van melletted egy üres szék, úgyhogy ennek az a sorsa ilyenkor, hogy azt megtöltsük, és hát ilyenkor mindig egy olyan vendéget hívunk melléd, ebben az esetben melléd, aki pályatárs, akiről tudjuk, hogy közel áll hozzád, és akiről tudjuk, hogy közel állsz hozzá. Így aztán most a mi vendégünk Oswald Marika, aki hozza egyúttal a halhatatlanok
2: díját.
1: Szervusz! Örülök, hogy itt vagy, és köszönöm, hogy itt vagy.
2: Marika!
3: Szervusz!
2: Szia, édes csillag!
3: Gratulálok!
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Foglalj helyet, Marika, foglalj helyet.
3: Köszönöm.
1: Jó, hogy nem hoztad be a dobozt is, ennek van egy nagyon szép díszdoboza.
3: Jaj, azt mondták, de, vegyem ki.
1: Nagyon jól tetted, hogy nem hoztad be, mert itt égtelenkedne, és nem látszana tőle a díj. Mm. Úgyhogy ez így a legjobb.
3: Na,
1: te is halhatatlan. Ő is halhatatlan.
3: Hát sajnos azért nem. Olyan értelemben, hogy nem vagyunk. Ez csak egy látszat dolog, hogy halhatatlan. Valameddig emlékezni fognak ránk, de ez egy olyan megtisztelő és olyan, hogy mondjam neked, ez, hogy azt mondják, hogy halhatatlan vagy, ez már az embernek a lelkét simogatja, tudod? Holott tudjuk, hogy sajnos nem.
0: Én is azt mondtam, hogy mit fogok kezdeni ezekkel a díjakkal, amikor már nem leszek.
1: Akkor már te semmit.
0: És azért mondtam neked,
1: de most
0: engem
1: mesélted a lányod.
0: Hát a lányom, igen, talán ő. Vagy azok, akik túlélnek bennünket.
1: Ezt úgy szoktátok ti bűvészek mondani, hogy ameddig van, aki emlékszik ránk a színpadról, mert ugye hát az a minden.
3: Igen, igen.
1: De hát például mi ezt a lábnyomlerakást azért csináljuk, hogy amikor ott mennek a Pesti Broadway-n, a Nagymező utcán, és ott vannak a nevek, tehát hogy Darvas Iván,
3: igen, ez csodálatos.
1: Törőcsik Mari, akkor azért ott meg lehessen állni azután is egy pillanatra rájuk gondolva, amikor ők már nincsenek. És akkor egy kicsit ott vannak.
3: Igen, annyira, mert hallgattalak kint, még voltam, és mikor mondtad, hogy a lányod,
1: ugye?
3: Azt mondta, hogy majd bele fog lépni a lábnyomodba, hogy ez micsoda csodálatos érzés. És én is a mai napig is nagyon büszke vagyok a szüleimre, nekem tudod, színészek voltak, te is tudod.
1: Hát én tudom, én gyerekkoromból ismertem őket,
3: hogy
1: persze.
3: Igazából ez egy csodálatos dolog, hát még most is ott vannak a fotók, meg minden, és nézem őket, hogy milyen varázslatos. Hát gondolom, a mi gyerekeink is, meg a hozzátartozóink, meg a szeretteink, azok azért hosszú távon fognak emlékezni ránk, meg a közönség is. Ugye tapasztaljuk nap mint nap a közönségnek a szeretetét, te is, de nem csak úgy, hogy azt mondják, hogy mert nem, ő is nem olyan, meg én is, hogy nem arra hajtunk, hogy minket csodáljanak, meg tiszteljenek, meg jaj, de nagy művésznő vagyok, hanem nekünk az a fantasztikus, hogy oda jönnek, és azt mondják, hogy jaj, Marik, de boldog vagyok, hogy élőben láthatom. Egyszer meg azt mondta, képzeld el, jött egy férfi, már be volt nyomva egy kicsit. És nem azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy így él. életbe látom, azt, hogy jaj, művésznek, de jó, hogy így élve látom.
1: Tehát... Mesélj nekünk erről a csodálatos, halhatatlan művészről.
3: Jaj, nagyon nehéz. Nem olyan értelemben, hanem én el vagyok ragadtatva tőle. Tehát én, de ő tudja, mert én ezt mondom
0: nekem
3: neki egyébként is.
0: Szeretsz.
3: Igen, szeretlek, de szakmailag el vagyok ragadtatva tőle, mert olyan hihetetlenül önazonos, olyan erős sugárzik belőle, olyan biztonságérzet, hogy bármit az ember azt mondja, hogy most ezt fogod csinálni, ezt csinálja. Most csináld azt, azt csinálja, és mindent tökéletesen. Tehát a rajongással lehet tekinteni az ő művészetét. És hát azon gondolkodtam éppen, hogy olyan varázslatos személy is rég, de tudja, elmondhatom, mert neki is mondom, hogy olyan varázslatos személy is rég, hogyha én férfi lennék, biztos szerelmes lennék vele. Mert olyan kisugárzás.
1: Sokan voltak.
3: Igen.
0: Voltak.
1: És vannak így hangzott a mondat.
3: Nem is, szép, érdekes, izgalmas. És hát amikor a színpadon nézi az ember, akkor azt mondja, hogy kifogástalan. De hát most akkor valami rosszat mondjak még.
1: De nem ezt mondtam, hogy hívjuk a Szulákot, majd megoldja. Tehát, hogy,
3: igen, ő olyan.
1: Ő ez.
0: De talán
1: igen.
0: Pont azért, amit elmondtam, hogy nem nagyon érdekelt engem soha az, hogy bármiben engem betuszkoljanak valamilyen fiókba, vagy valami skatójába, vagy valami matricát rám ragasszanak.
3: Igen.
0: Hanem, hogyha meg kell oldani, akkor meg tudjam oldani.
3: Igen, de azért, mert valami olyan hihetetlen az érzelmi intelligenciája, vagy az a szuggeszivitás, amiben most mit mosolyogsz?
1: Hát hallgatlak.
3: Ugye, hogy imádom. Na szóval
1: hát
3: olyan...
1: ezen mosolyogok.
3: hogy azért tud mindent megoldani, mert önazonos. Tehát őt meg fogják bízni egy feladattal, de olyannal nem bízzák meg, hallottam, hogy olyannal is akartak, de olyannal nem bízzák meg, amit ő nem tud megoldani. Mert én is azt mondom, hogy mindent megcsinálok, amit mondanak, mert valószínűleg úgy vagyok megítélve, hogy amit más megítél rólam, annak én eleget tudok tenni. Tehát őt neki se fognak olyan feladatot adni, amit nem tud megoldani. Viszont olyan az érzelmi, mondom, intelligenciája, meg az önazonossága, hogy abban biztos lehet egy rendező, hogyha őt megbízol valamivel, akkor ott ő tarol.
1: Hogy találkoztatok ti a szakmailag? Nem fizikailag, tehát nem az, hogy most...
3: Miért mondasz? Nem úgy mondom.
1: Hanem engem az érdekel, hogy te jössz a nagy operettek világából, te jössz a popzene felől. Ez két másik iskola. Hol fésülődött ez össze, ez a két dolog? Egyáltalán megtörtént-e?
3: Hát ez nem úgy van. Én egyszer egy filmben játszottam, és meg voltam rémülve, hogy én operettes, ugye teljesen más, nem a közönségnek játszik az ember, hanem a filmeit, hogy meg voltam ijedve, hogy jaj Istenem, hogy fogom én ezt megoldani. És megkérdeztem, egy nagy színész volt, hogy adjon tanácsot. Azt mondta, mondom, mit kell csinálni? Semmi, el kell mondani a mondatot. Ő is elmondja a mondatot, és az úgy hat. Tehát az operett, nem, ő színésznő, én is színésznő vagyok. Nincs ilyen, hogy operett, meg nem operett, meg dráma.
0: Első közös munkánk az egy musical volt, ami ráadásul egy popzenei musical volt, ez a Szép nyári nap.
3: Igen, beugrom.
0: Neoco musical, amiben a Marikának lehettem a partnere kvázi.
3: Vagy én.
0: És ott találkoztunk mi először, és... Hát az, hogy én őt mennyire szeretem, nyilván ezt nem kell nagyon cizellálni, hát egy egész ország imádja, de ott azt éreztem, hogy megkedvelt. És ez a munka folyam azért eredményezett más operettszínházi feladatokat. Most a legutolsó közös például az a Hegedűs a háztetőn, amiben én Golda vagyok, ő pedig a Jente.
3: Ilyen a házasság között.
0: És Marikának vannak olyan drámai pillanatai, amiről a legkevésbé sem az jut, sem az én, sem a közönség eszébe, hogy jó, hát nagyon cuki ez a kis operett szubrett, hanem nagyon erős drámai ereje van. Tehát igazándiból ott van igazság Amerikának, hogy nagyon ritkán vannak erős határvonalak műfajok között.
3: Csak mi oda sodródtunk. De hát, hogyha engem meg... Én már alig várom, hogy valami drámát játszassak. Csak oda sodródtunk. Hát persze, abban a műfajban teljesedtünk ki. Tehát picit be lettünk skatujázva, de azért lettünk be skatujázva, mert jók voltunk abban a bizonyos dologban. Te műsorvezetőnek is jó voltál, te sok mindenben jó voltál, meg énekben is jó voltál, meg popzenésznek is jó voltál, de én meg oda sodródtam, de hogy ő is, hát hogyha neki a Lady Macbethet kéne eljátszani, akkor biztos el tudná játszani. Nem-e?
1: De. Tessék, Lady Macbethet kérünk. Jó helyre kerül a díj?
3: Hogy
1: mondod? Jó helyre kerül a díj?
3: Hú, nagyon-nagyon-nagyon.
1: Hát te hoztad.
3: Hát nagyon jó helyre kerül, hát hogyne. És csodálatos megtiszteltetés.
1: És nem is akárki hozta, Andi. Marika, köszönöm.
3: Én is köszönöm.
1: Andrea, köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm, hogy engem tiszteltettek meg, hogy hozhattam neki ezt az ajándékot.
1: Én még hadd adjak át nektek két ilyen, hoppá, hát megpróbálkozom vele, jó, legalábbis, két ilyen aprócska, de gyönyörű csokrot.
0: Úristen, de hadd adjak át nektek.
1: Egyet, ami gyönyörű díjazottunknak. Gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: És egy másikat Marikának. Köszönöm azt, hogy elhoztad a Hallhatatlanok díját.
3: Köszönöm
1: Andreának.
3: Szépen.
1: Hát gratulálok még egyszer, és köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy itt voltatok. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, ez volt a Húzós. Szulák Andreát ünnepeltük, aki 2026-ban a Hallhatatlanok örökös társulati tagja lett. Gratulálok még egyszer. Marika, örülök, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meghalt Nádas Péter, a modern magyar irodalom meghatározó alkotója. Több mint 40 témáról tárgyal ma ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rém történetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelmi rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Kiesett az ablakon és meghalt egy kisgyermek Szegeden, közölte a rendőrség. A 7 éves kisfiú egy 10 emeletes panelház legfelső emeletéről zuhant le. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. A híradó úgy tudja, hogy a gyermek szüleivel és nővérével élt, és folyamatosan gondozásra szorult. Retro napot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönbözőbb bűnügyeit. KGST piac néven pedig retro garázsvásárt szerveznek. Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki még záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Holnap délután 23-34 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala.
0: Eni és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves nézőjét, hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify-on és bárhol, ahol belefutnak. És köszöntöm a stúdióban Raskó László Györgyöt, a Gardinohu alapítóját, ügyvezetőjét, AI szakértőt, aki tulajdonképpen egyedül vagy másodmagával vezet egy online üzletet, alapvetően AI-ra építkezve, ugye röviden?
4: Így van, én is köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, és igen, ez eddig pontos.
3: Jó, hát innen majd te mondod a lényeget. Tulajdonképpen a beszélgetés nyilván az AI-ról fog szólni, nyilván ti ilyen kertészeti cuccokat árusítotok, így az elején azért azt hagyj kérdezzem meg, hogy az idei nyár hogy hatott a forgalmatokra, meg a termékekre.
4: Ugye ez egy extrém meleg és száraz nyár volt az idei, és ezért az átlaghoz képest más termékek mentek jobban. Elsősorban az esővízgyűjtőket vettek nagyon sokan, amiből nálunk jó nagy kínálat van. Ugye ez nem véletlen, ez ilyen tudatos vásárlói döntés, hogyha nem esik annyi eső, akkor legalább amikor esik, akkor gyűjtsük össze, és
3: legalább legyen egy szép esővízgyűjtő a kertben, ha már nem esik.
4: Hát, ha már nem esik, igen, de legalább amikor esik, akkor összegyűjtés, akkor utána kilocsolja belőle a vizet, amikor meg nem esik. Úgyhogy...
3: Jó, ti növényeket nem árusítotok, nem. Tehát arról nem beszélünk, hogy kiégésre alkalmas vagy nem alkalmas növények iránt, hogy változik a kereslet. Nézzük akkor ezt az egész történetet. Ugye ez nem úgy indult, hogy ez egy AI alapú biznisz, amiben vagytok, ez egy kertészeti áruda volt online. Igen.
4: Tehát úgy indult a Gardinónak a története, hogy 2020-ban engem megkerestek egy nagy kereskedő cégnek a tulajdonosai, akik kertészeti termékeket árultak mindenfelé Magyarországon, hogy szeretnének egy kiskereskedelmi ágat kiépíteni, ahol nem lennének fizikai boltok, hanem csak online árulnánk. Végülis nagyrészt hasonló termékeket, vagy ugyanazokat is, amiket másoknak is árul a nagykereskedés. És akkor végülis engem erre kiválasztottak erre a szerepre, úgyhogy megalapult a Gardino Magyarország Kft., aminek én lettem az ügyvezetője, és a nullától kezdve felépítettük ezt a, végülis ez egy webshop.
3: De gyárilag közgazdász vagy, ugye?
4: Igen, én közgazdász
3: vagyok. Tehát vagy egy híres kertészeti termékkereskedő.
4: Nem, onnan ismertek a tulajdonosok, hogy én előtte is ilyen startupoknál dolgoztam, és tartottam előadásokat is, elsősorban kriptóval kapcsolatos ilyen ismeretterjesztő előadásokat egyetemeken is, meg cégeknek is, és az egyik ilyen előadásomon találkoztak talán először velem, és ott hallottak, és így megmaradt nekik, hogy én ilyen startupos beállítottságú ember vagyok, és amikor megkerestek, akkor így jött a lehetőség.
3: Jó, és akkor elindult.
4: Igen, igen, és akkor felépítettük, 2021 februárjában indult a Gardino. Előtte egy fél évig igazából az előkészületek voltak, meg az egész koncepciónak a kidolgozása, a brandnek a kitalálása, és 2021 februárjában indult el először a honlap. Ezt akkor persze teljesen bármiféle mesterséges intelligencia nélkül építettük a Shopify webáruház motorra, és már akkor is azért modernnek számított, tehát ez már nagyon sok mindent tudott rögtön az induláskor, direkt úgy alakítottuk ki, hogy ez egy ilyen jövőálló webshop legyen, és utólag ez egy nagyon jó döntés volt, mert pont tavaly a Shopify-nak a vezérigazgatója mondta, hogy kötelező minden munkavállalójuknak használni az AI-t a Shopify-on belül, mert hogy szerint ez annyira meg fogja változtatni a világot, és ezt csak úgy lehet megtanulni, hogy ha valaki használja is konkrétan. Na de visszaugorva, akkor ez egy ilyen tradicionálisabb webshopnak indult, az elején 3, majd később 4 teljes állású munkavállalóval, és ugye nagyon sok minden ki volt szervezve, tehát mondjuk a raktári logisztika az ki volt szervezve, a pénzügynek egy jó része ki volt szervezve, a könyvelést, tehát ezeket nem mit csináltuk, mi próbáltunk csak arra koncentrálni, amihez értünk, az a nagyon modern és gyors honlap, ahol áruljuk ezeket a kertészeti kiegészítőket és termékeket, és a marketing, amit mögé tudtunk tenni, elsősorban az online marketing.
3: És akkor egyszer csak jött a mesterséges intelligencia.
4: És akkor egyébként az történt, hogy én 5 évig voltam itt ügyvezető, majd felmondtam, többek között amiatt is, mert el akartam menni mesterséges intelligenciát tanulni, és ezt az így az ügyvezetőség mellett nem volt rá lehetőségem. Egyébként ez onnan jött ez az ötlet, többek között, hogy 2024-ben volt történt az az eset, amikor én először rászméltem, hogy itt most valami hatalmas változás van készülőben, hogy volt nálunk egy gyakornok, aki egy marketing gyakornok, vagy kezdő állásban volt, egy fiatal lány, aki még egyetemre járt, és ő egyszer így megkapta feladatnak, hogy készítsen a honlapon egy változtatást, ha jól emlékszem, ez egy esővízgyűjtő választó, ilyen quizt kellett csinálnia, amihez kellett programozói tudás is, és akkor én mondtam neki, hogy hogy akkor beszélj meg a ChatGPT-vel, hát ha le tudják ezt így programozni, és másnapra el is készült, és tökéletes volt, és teljesen ledöbbentem, hogy úristen, hát eddig bármit változtattunk a honlapon, az egy nagyon részletesen le kellett írni a fejlesztőknek, hogy mit szeretnénk, akkor ők visszakérdeztek, adtak egy hatalmas árajánlatot, bármit akartunk változtatni, mindig iszonyú pénzekbe került, és utána akkor elkezdték megcsinálni, az hónapokig tartott, és aztán általában csúsztak is ezek a fejlesztők, akkor utána kiderült, hogy valamit máshogy szeretnénk, szóval ez egy nagyon drága és hosszú folyamat volt, és ez így egyik pillanatra a másikra így lecsökkent, főleg az egyszerűbb dolgok esetében, ilyen 1-2 napra. És akkor én ott rájöttem, hogy hát jó, hát ez valami nagyon, nagyon új. Nekem mindig hiányzott az életemből, én elég sok, ugye én startupnál dolgoztam, és körülöttem mindig ilyen tech arcok voltak, programozók, én voltam általában a gazdasági részekkel foglalkozó ember, pénzügyel, ilyesmi, és mindig fájt, hogy én nem tudok programozni, és így csak így mindig ámultam, hogy miket meg tudnak csinálni mások. Na és most már úgy érzem, hogy ez ilyen szakadék, ez betemetődött a mesterséges intelligenciával nagy részt. Az ilyen egyszerűbb programozói feladatokat olyan tökéletesen megcsinálja most már a mesterséges intelligencia, hogy igazából nagyon, nagyon leegyszerűsült a vállalkozás. Te személy
3: szerint hogy találkoztál vele először? Olvastad, hogy van, vagy elkezdted otthon próbálgatni? Hát
4: a ChatGPT-t próbáltam ki én is először, de ugye alapvetően csak én is úgy kérdezgettem, mint ahogy mondjuk a Google-től is kérdeztem, és addig akkor elolvastam blogposztokat egy adott témáról, és úgy próbáltam edukálni magamat, így meg már akkor összefoglalta nekem a ChatGPT, szóval ez így egyszerűbb volt. De amikor igazán elmélyültem, az volt, amikor 2025 elején én fölmondtam itt ennél a cégnél, és elmentem egy fél évre, nem csináltam semmit, csak mesterséges intelligenciát tanultam. Először kiutaztam ehhez Szingapurba, egy ilyen egyetemre, ahol végül ezt is lehetett tanulni. Ott nagyon intenzíven tanultam ezzel kapcsolatos dolgokat, és aztán visszajöttem Magyarországra, és utána itt már ilyen autodidakta módon
3: tanultam. Azért ezt ne ugorjuk át ilyen gyorsan. Jó. Egyrészt valaki Szingapurba jár egyetemre, az olyan jól hangzik.
4: Igen.
3: Másrészt az is feltételezhető, legalábbis és egyszer voltam nagyon régen Szingapurban egy napot, de hogy így technológiailag azért ők úgy eléggé a topon vannak.
4: Nagyon a topon vannak, és főleg akik ebben a Network School nevezetű iskolába jártak, mint én is, ők eszméletlen profik voltak. Ez igazából egy olyan suli volt, ahol ilyen vállalkozó szellemű embereknek a gyűjtőhelye volt, akik szerettek volna ilyen technológiai dolgokban elmélyülni, elsősorban egyébként a legtöbben mesterséges intelligenciával foglalkoztak, programozók voltak, és hát akkor ott kezdtem el én is itt tanulni. Akkor azért még, tehát ez kicsit több mint egy évvel ezelőtt volt, 2025 áprilisában, akkor még nem voltak ennyire profik a mesterséges intelligenciák, szóval én ott elkezdtem kódolni, tanulni, de azért ott még sokszor hibázott, és akkor emlékszem, hogy volt ilyen, hogy beleesett egy ilyen ördögi körbe, hogy csinált valami hibát a kódban a mesterséges intelligencia, és aztán nem tudta kijavítani, és én meg nem értettem hozzá, és akkor így sokszor próbáltam elmagyarázni neki, hogy csinálja már meg, ő meg nem értette, hogy mi a probléma, és akkor így voltak, hogy így elakadtam az mondjuk egy applikációnak a fejlesztésében. Szerintem ma már ilyen nincsen, nagyon profin rájön a hibákra, általában önmagától ki is javítja, most már sokkal egyszerűbb ez.
3: Ha más is kedvet kapna, hogy elmenjen egy ilyen iskolába, vagy ebbe.
4: Igen.
3: Akkor ez csak úgy az ember jelentkezik, kasszához járul, fizet és jár, vagy valamilyen hát előfeltételek most... vannak?
4: Ha, hát konkrétan a Network Schoolban ott egy ilyen nagyon hosszú procedúra a jelentkezés, hogy ott az nem annyira egyszerű, hogy csak befizeti valaki, hanem kell írni komoly motivációs levelet, el kell küldeni az önéletrajzot, meg kell mutatni, hogy eddig mit publikáltál az interneten, és akkor minél több lényegében ilyen pontokat lehetett szerezni, és akkor aszerint veszik fel az embereket. Egyébként maga a suli az meg nagyon olcsó volt, nem volt drága. Én 1500 dollárt fizettem az egész hónapra, amire benne volt a szállás is, benne volt az étkezés is, benne volt az is, hogy minden nap volt edzőtermi edzés egy ilyen fitness oktatóval, és még emellett az összes tanítás is, tehát ez nem drágább volt a repjegy, mint maga az oktatás része.
3: Tehát nem olyan horror.
4: Nem.
3: Viszont ezek szerint ez egy jó befektetésnek tűnik.
4: Ez egy nagyon jó befektetés volt, igen. Leginkább a szemléletmód miatt, tehát ott olyan emberek jártak oda, akik úgy érezték, hogy bármit meg lehet csinálni a világon, csak oda kell tennünk magunkat, és ilyen nagyon, nagyon magas volt a probléma megoldó képessége, meg a mindenkinek, senkitől nem hallottam azt, hogy panaszkodik, hogy valami rossz, hanem mindig az volt a hozzáállás, hogy ez így nem jó, csináljuk inkább máshogy, ez az ötletem rá, itt a javaslatom, szavazzuk meg, legyen-e így csinálva. És hát ez nagyon jól működött. És hát ugye ott nagyon sokat tanultam ezekről a mesterséges intelligenciákról, amit előtte én nem tudtam.
3: Jó, most ugye ő maga megcsinálja a kódot.
4: Igen.
3: Te el tudod mondani vibe codinggal mondjuk, hogy milyen kódot szeretnél, akkor igazán mit tanultatok?
4: Hát leginkább ugye ezeknek az eszközöknek a használatát tanultuk, hogy ez inkább ilyen gyakorlati példáknak a tömkelege volt, hogy ki mi, hogyan csinálta meg, hogyan érte el azt, hogy ezt jól csináljak. Voltak ilyen tippek, trükkök, praktikák, hogy így érdemes lefejleszteni egy kódot mesterséges intelligenciával, ilyen lépések kellenek hozzá, ezeket kérdezd meg tőle oda-vissza egymástól. Mára egyébként ez szerintem sokkal kevésbé fontos, mert én ma reggel is, a mai napom azzal telt, hogy az egy programot csináltam a Gardinóra, ami a készletezésben segít, és hát igazából részletesen elmondtam neki, hogy mit szeretnék, és onnantól kezdve az egészet megépítette, és még voltak saját ötlete is hozzá, és semmit nem hibázott, és nagyon szuper lett az egész, egy pár óra leforgása alatt.
3: Igen, arra voltam kíváncsi, hogy lennék, mi mondjuk szerinted az a 2-3 olyan praktika, amit így el lehet mondani, és ami használ másnak is. Vagy hasznos.
4: Jó, ami akkor olyat mondok, ami most aktuális, mert ez annyira gyorsan változik, hogy fél év múlva szerintem már tök más lesz. Amit én most tudok így ajánlani praktikát, az egyik az, hogy minél jobban megismeri mondjuk egy adott cég működését az AI, annál ügyesebben fogja tudni megoldani ezt a konkrét problémát, amit adsz neki. Tehát ugye én is úgy kezdtem el még régebben, hogy mindenféle kontextus nélkül elkezdtem beszélgetni vele egy új, mit tudom én, ilyen csetablakban egy problémáról. De most már azt csinálom, hogy van egy ilyen tudásbázis a lényegében az AI-nak, amit mindig elolvas, mielőtt bármihez hozzákezdünk, és az már azzal egy pillanatát megérti, hogy egyébként mi a Gardino, hogy működik, milyen folyamatok vannak benne, milyen különböző ilyen adatközpontok vannak hozzá, honnan mit tud összeszedni, és ezzel átugorjuk egy nagyon nagy részt, ami egy ilyen fejlesztésnek a része, és ő már pontosan tudja, hogy jó, akkor, hogyha én azt szeretném, hogy ezt csinálja, akkor innen húzza be az adatot, és az fogja csinálni, és egyébként ismeri az egész üzleti logikát, hogy akkor mire figyeljen oda, amikor ezt fejleszti, mert hogy már megvan neki alapból ez a tudás. Tehát ezt nagyon ajánlom mindenkinek, hogy legyen egy ilyen tudásközpontja az AI-nak.
3: Mellesleg az, hogy a cég minden adatát ismeri ezáltal, az jó?
4: Igen, ez egy fontos kérdés. Ezzel mindig sokat filozofálok, hogy milyen az adatok azok, amikhez hozzájusson, és amihez nem. Ma például pont volt egy ilyen döntési pont, hogy egyelőre a ügyféladatokat nem engedtem oda neki, tehát minden anonimizálva van, amin dolgozik, nem tudja konkrétan...
3: Tehát rendelek tőletek egy esővíz tárolót, nem fogja tudni, hogy én rendeltem.
4: Igen, nem fogja tudni felhasználni azokat az adatokat, ami konkrétan mondjuk ilyen telefonszám, meg e-mail cím ilyenekre gondolok, de egyébként azt meg mindent lát, hogy mi van azon a rendelésen. De hát ez csak kérdés, igazából oda is adhatnám neki, ugye ez egy ilyen jogi kérdés inkább. És miért is kezdtünk el erről beszélni?
3: Hát, hogy az adatokat látja, igen, és ez mekkora kockázat.
4: A másik, amit nem engedtem oda neki, az ilyen pénzügyekhez hozzáférés, tehát a bankszámlához nem fér hozzá, bankkártyához nem fér hozzá, a különböző hirdetési felületeinken neki csak, általában csak olvasási joga van, nem tud elindítani hirtelen egy hirdetést, nem tudom, sok-sok ezer forintért. Igen, ez a kettő volt nekem olyan, aminél úgy éreztem, hogy ez nagyon fontos, hogy ebbe még ne adjam át a kontrollt, de valószínűleg ez is időkérdése valamilyen formában.
3: Még ott tartunk tulajdonképpen, hogy Szingapurban vagy, igen? Igazán még nem jöttél, igen? Haza, tehát most még nem tudjuk, hogy milyen céget vezetsz most.
4: Igen, igen. És akkor Szingapur után ugye hazajöttem, ott... Azon kezdtem el gondolkozni, hogy akkor most ezzel a tudással, ami van nekem, szeretnék vagy becsatlakozni egy kis céghez, vagy esetleg, hogyha úgy alakul, esetleg meg is vásárolni a management buy-in szerűséggel egy cégbe, ami egy ilyen egyszerű valamit gyártó cég, vagy szolgáltató cég, ami még nincsen úgymond felokosítva, tehát ilyen régebbi IT rendszereket használnak, nem tudom, Excelbe írogatják a dolgokat, és akkor ez volt a tervem, hogy akkor keresek egy ilyen céget, és ott majd megpróbálom az AI-t ráereszteni, és minden folyamatot annyira optimalizálni, amennyire csak lehet. És amíg ezeket így keresgettem, addig pont megkeresett ennek az előző, a Gardinónak a tulajdonosi köre, hogy végül is úgy döntöttek, fél évvel azután, hogy én elmentem, hogy ők nem szeretnék folytatni ezt a Gardino projektet, mert nem igazán hozza vissza azt a befektetett pénzt, amit az elején beletettek, inkább ilyen nullszaldósra jön ki, és hát arra gondoltak, hogy esetleg megvehetem, és hogyha akarom, akkor én egyedül csinálhatom ezt tovább. És akkor ezen gondolkoztam, végül úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy ez egy jó ötlet, és pont azért jó ötlet, mert én ugye jól ismerem a Gardinónak az összes folyamatát, a cégnek az összes folyamatát, és szerintem az elkereskedelem az meg pont egy olyan üzletág, amit nagyon jól lehet az AI-jal irányítatni, meg optimalizálni. Úgyhogy így január 1-jével 2026-ban megvettük a céget, és onnantól kezdve... Egyre inkább AI viszi ezt a céget. Azt még hozzáteszem, hogy ugye előtte ott 4 munkavállaló volt nagyjából a cégben, és őket még az előző vezetés végül is mindenkinek közös megegyezéssel felmondtak, és végül csak egy munkavállaló maradt a cégben, aki most is itt van.
3: Jó, hát akkor nem neked kellett kirúgnia.
4: Nem. Kollégákat. Igen, ez... én nem is akartam, igen.
3: Ez jó. És akkor most vagytok ketten.
4: Vagyunk ketten, igen. Én felelek inkább az üzletfejlesztésért, a kollégám pedig az ilyen napi dolgok. Ugye van, hogy valaki rájön, hogy más színű esővízgyűjtőt szeretne, mint amit igazából rendelt, és akkor ezt most még emberrel kell megbeszélni, ez szerintem még egy jó ideig így is lesz. Vannak ilyen nagyon ilyen nis részek, ahol még kell az ember, de egyébként a folyamatok nagyon nagy részét az sikerült átültetnünk azóta AI alapúvá, és nem megy rosszabbul a Gardino, mint tavaly 4,5 emberrel, sőt, javultak a számok, tehát mondjuk az árbevételünk is nőtt az elmúlt hónapokban már a tavaly ugyanilyen hónapokhoz viszonyítva.
3: És a különböző AI alkalmazásokért gondolom fizettek, nem mindent a fejlesztettél. Illetve hát amiket fejlesztesz, akkor is fizetni kell általában a nagy szolgáltatóknak.
4: Igen, tehát hogy itt van egy olyan kérdés, tehát mi egy ilyen no-code cég voltunk, senki nem értett a programozáshoz, bármit akartunk programoztatni, vagy átírni a honlapon, vagy programozni, ahhoz megbíztunk egy külső céget, vagy egy fejlesztőt, hogy ezt megcsinálja. Ez volt mondjuk 2025-ig. És akkor idéntől kezdve meg mindent az AI programoz, ugye van egy Claude előfizetés, igazából most már leginkább, meg még van egy pár másik is, de most legtöbbet azt használjuk, és ezzel elkezdtem leprogramozni azokat az egyébként előfizetéseket, amik egyébként vannak a Gardinóban, mert hogy ez egy, ugye magán a Shopify-on ugye az úgy működik, hogy van nagyon sok kis program, ami ott fut, és hogyha én kitalálom, hogy most szeretnék egy okosabb, nem tudom, mondjuk úgy olyan alkalmazást, ami pontosabban kiszámolja, hogy egy embernek mennyibe fog kerülni, hogyha tőlünk rendel mondjuk a szállítási költség, akkor ez most egy applikáció a Gardinon, és van ilyenből 20 pár applikáció, tehát jó sok. Mindegyikért fizetünk egy havi díjat, és akkor elkezdtem azt csinálni, hogy ezeket elkezdtem leprogramozni az AI-jal, minden végülis két hetente kiváltok egy ilyen appot, most ez egész jól halad ez a projekt.
3: Egy interjúban azt olvastam veled, hogy 22 van.
4: Igen, megszámoltam legutóbb, 22 ilyen Shopify app előfizetésünk van konkrétan. És akkor most nagyjából ott tartok, ebből már hármat
3: sikerült
4: kiváltottam, és ugye összesen fizetünk ezekért most úgy nagyjából 600.000 forintot havonta, abból már egy olyan 60.000 forintnyi, azt most már nem fizetünk érte, mert egyébként ugyanazt a funkcionalitást sikerült leprogramozni, ami eddig volt, sőt, ez most már sokkal inkább a személy cégre szabott program, tehát ez olyanokat is tud egyébként, amit a másik program, amiért fizettünk, nem tudott, és nem is lenne releváns szerintem egy csomó más cégnek, tehát tök fölösleges lenne ezt lefejleszteni, de nekünk viszont nagyon érdekes, és nagyon jó, hogy van, és ezért szerintem egyébként ez is a jövő, hogy nagyon ilyen cégre specializált programok lesznek mindenhol, mert annyira egyszerű most már ezeket lefejleszteni, és sokszor jobbak is, mint az a program, amiért egyébként sok-sok pénzt fizet egy adott cég, és csomó mindent tud, de nem biztos, hogy pont azt, ami annak a cégnek kell.
3: Igen, de két kérdésemet kannibalizáltuk kicsit. Az egyik az lett volna, az vége későbbre szántam, hogy amit most ti felépítetek magatoknak, az így egy az egybe áttehető lenne egy másik cégre, ami mondjuk nem kertészeti eszközöket árul, hanem nem tudom, cipőt, kesztyűt, könyvet, vagy nem tudom, lekvárt.
4: Hát ezek az appok, amiket én csináltam mostanában, ezek ugye nagyon, nagyon specializáltak a Gardinóra, de hogyha akarnám, akkor megcsinálhatnám úgy, hogy akkor jó, akkor ne legyen ennyire specializált, hanem akkor vegyünk vissza bizonyos dolgokból, meg lehessen több beállítást megcsinálni, ez egyébként nem túl nehéz. Ezen is kezdtem gondolkozni, hogy van-e értelme ennek, hogy konkrétan a programot elkezdem árulni, amit lefejlesztettem, de azért az egy szinten nehezebb olyan szempontból, hogy akkor mögé kell tenni egy olyan infrastruktúrát, ami ugye folyamatosan fennáll, az sok pénzbe is kerül, meg nekem most nem ez a fókusz, tehát ez nem szeretnék feltétlenül ezzel foglalkozni, meg egyébként tudom, hogy ez annyira könnyen lemásolható, hogy igazából bárki, akinek van egy kis kedve, meg ideje, meg egy Claude előfizetés, ez valószínűleg ő is meg tudja csinálni, tehát most nem biztos, hogy ebbe van a nagy pénz. Viszont a nagy ilyen program, vagy ilyen szoftver cégek helyében én most azért nagyon félnék itt, hogy gyorsan le leszünk váltva, amíg ha nem találnak ki valami jót. stratégiát ez ellen.
3: Igen, hát ez, ha te lefejleszted, nyilván mások is végeztek hasonló iskolát, vagy
4: persze,
3: elsajátítják. Hát ez...
4: Igen, igen. Hát meg én, ugye én nem vagyok programozó, vagy programozó még sokkal ügyesebben meg tudja ezt csinálni, mint én.
3: Amit te megcsinálsz, és amit most így no-code-dal csinálsz, vagy
4: igen,
3: vibe-coding-gal csinálsz meg, ezek egyébként tökéletesen működnek utóbb?
4: Jól működnek, igen. Nem szokott bennük hiba lenni. Ha mégis történik valami hiba, az pillanatok alatt kijavítja az AI. Eddig még nem futottam bele olyan problémába, amit most nem lehetett volna megcsinálni, de nem is nagyon szokott elromlani. Mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy ezt mondjuk egy-két hónappal ezelőtt kezdtem el, tehát ezek még mind nagyon friss programok, nem telt el annyi idő, hogy kiderüljön, hogy esetleg valami nagy probléma lenne velük, eddig hiba nélkül fut az összes.
3: Ja, a másik fele az lett volna az a kérdés, hogy ugye mondtad, hogy ezelőtt 4-5 ember dolgozott, most ketten vagytok kb., igen, meg a Claude.
4: Igen.
3: És hogy nőtt az árbevétel, de a kiadások hogy változtak?
4: Hát a kiadások azok nagyon, nagyon csökkentek, és nem csak arra gondolok, hogy nyilván a bérköltségek azok jelentős részben visszaestek, hanem arra is gondolok, hogy ugye a Claude, vagyis hát most bármelyik AI, az nagyon adatalapon dolgozik, és ezért azért kicsit pontosabb is, és nekem a marketingben mindig ez volt a veszőparipám, hogy ugye jöttek a marketingesek, hogy akkor csináljuk ezt, csináljuk azt, legyen, mindig voltak kreatív ötleteik, amik egyébként nagyon szuperek voltak, de hogy nagyon sokszor nem tudtuk megállapítani, hogy jó, oké, most erre elköltünk, mondjuk tegyük fel 1 millió forintot, de mit várunk tőle, hogy abból mennyi bevétel lesz. Ez nagyon sokszor tök nehéz ezt így megtippelni, igen, főleg előre, de még utólag is sokszor nagyon nehéz lekövetni, hogy egyébként egy kampány, ami mondjuk óriás plakáton volt, az mit jelentett nekünk a bevételre viszonyítva. De ugye az online térben viszont nagyon jól lehet mérni bármit. Igen. És akkor én mindig próbáltam így ebbe az irányba kicsit terelgetni a marketingeseket.
3: Nem plakátot használtok, hanem
4: igen, hogy maradjunk az online hirdetésnél, meg ott esetleg ki lehet próbálni persze különböző dolgokat, de hogy mindig mérjük, amennyire lehet. És most ugye a marketinget teljesen átvette az AI, tehát nincs marketinges a cégben, én is csak minimálisan értek hozzá, de hát az AI az tökéletesen ért hozzá, és minden nap nézi, méri, szól, hogyha bármi baj van, visszanézi, ugye az is nagyon szuper, hogy megkapta, szerencsére, hogy gyűjtöttük az adatot már kezdetek óta, minden adatot visszatudtam nézetni vele, pontosan tudja, hogy melyik hónapban, melyik termékek szoktak jól menni, marketing szempontból is szól előre, hogy akkor most ezt kéne, mit tudom én, feljebb húzni a Meta hirdetés kezelőbe. Én nem is, soha nem kezeltem a Meta hirdetéseket, de most így elmagyarázta nekem az AI, hogy akkor ezt a gombot nyomja meg, ezt húzzam át, és nagyon jól működik, és igen, tehát az adatokat folyamatosan feldolgozza, és ezért nagyon gyorsan is tud reagálni.
3: De hirdetést még nem adhat föl magában, ahhoz te kell lesz.
4: Az úgy tudom, hogy tiltja egyébként a Meta, hogy konkrétan az AI-nak átadják minden irányítást, és ő nyomkodja ott a gombokat, tehát ezt nem is léptem meg. Az van, hogy ő javasol, meg elemez, és akkor a végén én nyomom meg a gombot. Nyilván én át is szoktam azért gondolni, hogy ennek így azért van-e értelme, vagy sincs. Mondjuk 10-ből 9-szer vagy 8-szor egyetértek a mesterséges intelligencia, és van egyszer-kétszer, hogy én nem azt csinálnék, vagy nekem van valami olyan tudásom, ami egyébként neki nincs meg, és ezért felülbírálom azt, amit ő mond.
3: Mi az, ami nálad marad? Vagy nálatok, hogyha ketten vagytok?
4: Ugye az emberekkel való interakció, tehát azt úgy érzem, hogy az embereknek van egy ilyen igénye, hogy ők azért emberekkel szeretnének beszélni.
3: Tehát nem használtok chatbotot?
4: Van chatbot, de nagyon könnyen át tud menni az egy emberrel való beszélgetésbe, sőt igazából ha valaki felmegy a Gardino honlapjára, választhat, hogy ő egy AI-jal szeretne beszélni, vagy egy emberrel. Ha az AI-jal szeretne beszélni, akkor rögtön kap választ, ugye abban az a jó. Ha az emberrel szeretne beszélni, akkor ott ki is írjuk, hogy persze itt vagyunk, de hogy azért van, hogy nem tudom, 1-2 óra, mire válaszunk, vagy ha este ír, akkor csak másnap, tehát hogy ez tudja, hogy most akkor várnia kell egy kicsit. Cserébe akkor nyilván egy ember fogja megnézni. A telefont ember veszi fel, Úgyhogy így a vevőkkel fontosnak tartjuk, hogy azért legyen egy ilyen emberi interakció, úgyhogy ez mindenképp nálunk marad. És hát az üzleti döntéseknek az a része, hogy akkor melyik irányba menjünk, ami egy kicsit ilyen jobban gondolkodósabb feladat, azt most még én csinálom. Nem tudom, ez meddig fog így maradni.
3: Tehát lehet, hogy átadod azt is, és akkor eldönti, hogy hát kicsit változtatunk a profilon, mondjuk nem kertészeti termékeket árulunk ezután, hanem ezt, nem tudom, konyhait.
4: Ezt még úgy látom, ez egy kicsit arrébb van. De hát nagyon ebbe az irányba halad a világ, tehát én kicsit félek is, hogy itt mi lesz egy pár év múlva, így a mesterséges intelligenciával, mert hát ha már csak azt nézem, hogy az elmúlt egy évben, vagy elmúlt két évben ez mennyit fejlődött, hogyha ezt kivetítem a jövőre nézve, akkor nem vagyunk túl messze ettől se.
3: És közben minden felelősség meg a tied.
4: Igen, persze, igen.
3: Az igen, az ügyfelekkel a kapcsolatot azt is ő tartja? Vagy ő nem, a beszállítókkal, vagy raktárral, vagy könyvelővel, vagy a könyvelést is már az AI csinálja?
4: A könyvelésnek egy jó részét segít az AI benne, tehát konkrétan van egy könyvelő csapat, akiknek, tudja, nekik van hozzá jogilag lehetőségük, hogy egyébként könyveljenek, de van egy olyan felületünk, ahol én látok egyébként minden kiadást, ami volt a Gardinóban, be van kategorizálva, hogy ez mit tudom, marketing kiadás volt, vagy eladott áruk beszerzési értéke, bármi ilyesmi, minden azonnal bekerül oda, rögtön látom azt is, hogy mi a cash flow-nk, mi a P&L, mindenféle eredménykimutatás, minden rögtön rendelkezésre áll, és egyébként most már hozzákapcsoltam egy AI-t is, és most már szól, hogyha mondjuk gyanús, hogy minden hónapban szokott jönni számla egy adott cégtől, de ebben a hónapban nem jött. Akkor most mi történt? Elfelejtettem én valahogy feltöltöm, vagy mondjuk ezek általában most már automatizált folyamatok, de lehet, hogy valami történt, és akkor így megkérdezi, hogy nézzek utána. Igen, tehát hogy ez lehet, hogy valami történt, és akkor így megkérdezi, hogy nézzek utána.

0: vállalkozások többsége is.
1: A webshopok többsége az biztos, tehát ezt szerintem nem lehet máshogy csinálni, mert ez annyira költséghatékony, hogy aki nem így csinálja, az előbb-utóbb ki fog esni a versenyből. Mármint egyrészt költséghatékony, másrészt nagyon gyorsan ugye reagál, és hát ez egy plusz intelligencia, ami folyamatosan ott figyel és néz, és rámutat a hibákra. Ezt szerintem nagyon gyorsan el fog terjedni. Kisvállalkozásoknál is azt gondolom, hogy ha van két ugyanolyan kisvállalkozás, és a Ceteris Paribus az egyik elkezd AI-t használni, az valószínűleg jobban fog járni, mivel nagyon alacsony a AI használatnak a költsége. Tehát most egy, nem tudom, a Gemini-nak az előfizetése, nem tudom, ezek ilyen pár dollárok, a ChatGPT is, a Claude-nak is, hogyha valaki már nagyon tényleg kihasználja a legújabb felületeket, kihasználja a programozási részt, és még sokat is használja, akkor is, nem tudom, 200 eurós keretben már nagyon-nagyon sok minden belefér, azt már nehéz
0: kimaxolni. Igen, ha mondjuk a 200 eurót egy munkabérhez hasonlítjuk, akkor semmi.
1: Igen, tehát olyan alacsony a költség, hogy ez nem egyszerűen nincs, kevés dolog szól ellene, hogy valaki ezzel elkezdjen foglalkozni és csinálni. A nagy cégek meg ugye, ha jól tudom, mindenki vezeti be folyamatosan, ugye néha olvasom, hogy a, nem tudom, Metától kirúgnak 10 000 embert, mert elkezdték az AI-t használni inkább, tehát van egy ilyen irány is. Egyenlőre azért azt néztem, hogy a munkanélküliségi ráták azok nagyon alacsonyak, szerencsére, tehát még mindenkinek van munkája. Kíváncsi vagyok, hogy ez így meddig marad így.
0: Hát igen, és nem lehet, nem, most csak maradva nálatok, mondjuk dolgoztatok 5-en, abból nem lehet 5 hasonló webshopot csinálni, hát, és nehéz, azok egymással igen. versenyeznek, igen. hogy mindenkinek legyen munkája.
1: Igen, igen.
0: Irodátok van, vagy kell egyáltalán?
1: Nem. Nincs, nem is kell. Pontosabban én bérlek egy szobát, csak azért, hogy ne otthon a feleségemmel, meg a 3 gyerekkel legyek együtt, amikor dolgozom. De hát egyébként nem kell iroda. Tehát az egész Gardino egy laptopom elfut igazából.
0: És nincs meeting se? Vagy nem sok?
1: Hát nem sok, igen, nem, nincsenek meetingek, nagyon nem is szeretem a meetingeket, mert szerintem nagyon időrabló tevékenység. Nincs annyi, minden nap azért beszélünk egy kicsit a munkatársammal, hogy van-e valami helyzet, de mostanában igazából általában annyit beszélünk, hogy minden oké, okay, és akkor esetleg volt valami érdekes dolog, azt megbeszéljük, de minimális.
0: És nem hiányzik egyébként, hogy emberekkel körülvéve dolgozz? Hogy nem tudom, mikor, hogy, kinél, hogy, tehát a régi munkáján ki lehetett menni rágyújtani, és akkor oda csődült még az is, aki nem dohányzott, de hát ott voltak a sztorik, vagy a kávézóban, vagy az étteremben, vagy valahol, vagy bementek egymáshoz a kollégák, és megbeszéltek dolgokat.
1: Egy picit hiányzik, nem mondom, hogy egyáltalán nem hiányzik, de azért én inkább ilyen mondjuk úgy introvertált voltam munkaterületén, szóval én sokszor feltettem egy ilyen nagy fülest, ha még irodába is ültem, és akkor inkább arra koncentráltam, amit én csinálok. Nem vagyok az a sokat kávé mellett ilyen csicsetelős ember, de hát nyilván nagyon kevés emberrel találkozom így, hogy végül ezt így egyedül csináljuk. Persze igyekszem a élet más területén ezt kompenzálni, úgyhogy nem magányosan otthon vagyok egyedül szerencsére. De hát igen, erre oda kell figyelni, és egyébként gyanítom is, hogy az olyan emberek, akik valahogy azzal foglalkoznak, hogy az ilyen AI korban így összehozzák a többi embert, és ilyen közösségeket építenek, meg valamit így fizikailag egymás mellett csináljanak, azok a vállalkozások most jól fognak menni, akik ezzel foglalkoznak.
0: Na, akkor ez egy vállalkozás ötlet.
1: Igen.
0: Mióta áttartatok erre a munkamódszerre? Azóta többet dolgozol, vagy kevesebbet?
1: Ugye az volt az egész terv, hogy ugye van 3 kisgyerekem, és én minél többet szerettem volna velük lenni, úgyhogy ezért kezdtem el ezt többek között ezért kezdtem el ezt csinálni. És hát, hogy kevesebbet dolgozok-e, abban nem vagyok biztos. Többfelé szertágozóbb lett a munkám, több mindent csinálok. Egyébként nem csak a Gardinot csinálom, hanem csinálok valamennyien AI tanács,

0: adást más cégeknek is, nekem a családom alapvetően elég vállalkozó szellemű, szóval van egy-két cég, akinek így szeretnék így segíteni, hogy az ilyen teljesen unalmas munkafolyamatokat, amikor az egyik Excelből a másikba másolják, hogy legalább azt ne kelljen ott csinálni, és több idejük maradjon arra, hogy akkor a gondolkodós dolgokat csinálják. Ezt is csinálom, meg van még egy-két egyéb ilyen dolog. Összességében a Gardinóval szerintem kevesebbet foglalkozok, viszont sokkal többet programozok, tehát amit az azért kitölti az időmet, vagy hát most a programozást alatt vibe kódolást értek, de ezt élvezem, tehát ez egy ilyen kreatív munka, mindig hiányzott az életemből, most végre megkaptam az AI-tól, hogy van ilyen lehetőségem, és hát akkor most így nagyon minden nap rosszul érzem magam, hogyha egy héten mondjuk nem csináltam már valami új folyamatot, nem automatizáltam le a Gardinóba, vagy legalább egy új programot nem váltottam ki, vagy a marketing egy részét nem csináltam meg AI-ra vonatkozólag, úgyhogy nem tudom pontosan mi.
1: Nem nagyjából, percre gondoltam.
0: Nagyjából ugyanannyit dolgozok érzésre, csak most inkább szerteágazóbb a dolog. Régebben sokkal több koncentráltabb volt.
1: Igen, mert azt látom másokon, és most amit eddig odaadott a juniornak, hogy csináljon meg, arra most ír valamilyen agentet, vagy valamit, ami megcsinálja a junior helyett, aki már nem kell, viszont így ő írja ezt az alkalmazást, ő ellenőrzi, ő próbálja kódolni, tehát végül is megjött az a munkamennyiség, csak másként.
0: Igen, viszont azt elmondhatom, hogy sokkal kevesebb olyan munkát csinálok, amit nem szeretek, tehát egy programba beütögetek dolgokat, vagy az egyik programból áthúzom a másikba, vagy Excelben sokkal kevesebbet dolgozom, mint régebben. Már csak azért is, mert hogyha egyébként még mindig van olyan, amikor van valami nagyon komplex Excel feladat, és azt meg kell valamiért csinálni, de most már sokszor csak megmondom a Claude-nak, hogy akkor ezt szeretném, hogy ez legyen ezek az inputok, azt szeretném outputnak, és akkor oldja meg, és tök jól meg szokta csinálni.
1: Akkor te jól vagy ezzel a
0: folyamattal. Én nagyon, nagyon elégedett.
1: És mit gondolsz, mikor jön el az a pillanat, amikor már nem is én fogok vásárolni, vagy a szomszédasszony nálatok, hanem a mi agentjeink, vagy mi mesterséges intelligenciánk?
0: Hát szerintem nem vagyunk túl messze ettől. Nem, most időt nehéz lenne mondani, mondjuk 2 évet mondanék, amikor ez már ilyen általános lesz, de lehet, hogy hamarabb. Azt minden esetre észrevettük, hogy most már vannak nálunk, akik ugye nézzük, hogy ki honnan jött, és egyre több ilyen ChatGPT-ből, meg Gemini-ból érkező vásárlásaink vannak, ami konkrétan azon tehát a ChatGPT ajánlotta, hogy akkor mondjuk esővízgyűjtőnek itt vegyél esővízgyűjtőt, ilyet vegyél, és akkor nálunk már csak végül is eljut az ilyen kosárképernyőre, vagy a checkoutra, és akkor
1: meg. Mekkora meló egyébként, hogy a ChatGPT titeket ajánljon?
0: Ezt a Shopify mindenkinek bekapcsolta alapból, tehát én nekem nem is kellett ezzel foglalkoznom, és akkor egyébként van neki egy ilyen ajánlási listája, hogyha előre akarsz kerülni ott a ajánlásokban, meg a hirdetésekben, akkor mit érdemes megcsinálni, és akkor ilyenek vannak benne, hogy legyen nagyon részletes a termékleírás, legyen legalább 3-4 kép a termékről, fehér háttérrel is, meg használat közben is. Ezek egyébként olyan dolgok, amik egyébként is meg kell csinálni, csak az AI az még inkább szerint pontoz. A vélemények száma ugye nagyon számít. Azok a vélemények nyilván ne legyenek kamu vélemények, valahogy le legyen ellenőrizve, hogy azok igazi vélemények voltak.
1: Ezt egyébként lehet ellenőrizni, mert csomó helyen és nézem, hogy olyan kamuszagú vélemények vannak, vagy annak tűnnek, hogy nem nálatok. Úgy általánosságban ezeket egy cég tudja szűrni, hogy...
0: Hát szerintem az ilyen AI-ok már rájönnek, igen. Nálunk egyébként úgy működik, hogy maga végül is, na ez például pont egy ilyen applikációval oldjuk meg, és ez az applikáció az csak azoknak küldi ki a véleményezést, aki konkrétan végigcsinálta a vásárlási folyamatot, és akkor ő saját e-mail címével ugye meg tudja csinálni a véleményezést, és akkor ki is írja, hogy ez egy ellenőrzött vevő volt. Nem is nagyon van más egyébként más vélemény a honlapunkon, Azt vettük észre, hogy van egy-két versenytárs, ahol gyanúsan fura vélemények voltak, de azért szerintem tehát ez nagyon látszik, és tök, ha egy kicsit valaki odafigyel, akkor az most már meg tudja állapítani. Egyébként úgy tudom, hogy jogilag is ez így megtéveszti a vásárlókat, és tilos, tehát hogy most már szerintem nagyon kevesen csinálják, akik régebben csinálták, és azok is valószínűleg már letörölték ezt.
1: Hogyha mesterséges intelligenciával fogunk mi is vásárolni. Ma nyilván sokat számít, hogy rámegyek egy oldalra, amire nem fogok rámenni, mert csak beírtam, hogy esővízgyűjtőt szeretnék venni. Tehát én rámegyek egy oldalra, szép, korszerű, modern, izeg mozog, vagy nem izeg mozog, attól függ mi az ízlésem. Ha én ezt a mesterséges intelligenciát csinálja, akkor meg fog változni maga az oldal is?
0: Igen, igazából nem is nagyon kell oldal, mármint az oldal az csak ahhoz kell, hogy majd az embereknek esetleg megmutassa, hogyha valaki nem bízza rá teljesen az AI-re, akkor legyen valami oldal, ahol láthatja is a dolgot, de egyébként ez tök fölösleges. Külön rész van az oldalon, ami azzal foglalkozik, hogy ha egy AI olvassa el, akkor ott le van írva, hogy hát, ha AI vagy, akkor itt van egy egyszerűbb, gyorsabban elolvasható fájlban, hogy egyébként mi van mondjuk ebbe az esővízgyűjtőbe, és akkor neki nem kell letölteni a képeket, meg azt elemezni, sokkal gyorsabban hozzájut az információhoz. Igazából minden lényeges információ benne van ebbe a mondjuk úgy honlap részletbe, ami kellhet az AI-nak, ami alapján ő már el tudja
1: dönteni. De ez ugyanaz, mint amit én is megtalálok, csak én keresgélem.
0: Hát ez egy külön dolog. Tehát, hogy ugyanaz a terméken, a tartalom ugyanaz. Igen, csak mondjuk különböző fájlok, de igen, és akkor az AI ezt tudja, hogy neki igazából elég csak elolvasni azt a rövid részletet, sokkal kevesebb token költséggel el tudja olvasni, feldolgozni, gyorsabban megérti, hogy mi van ott, meg hát az ő nyelvén íródott, és akkor az nem kell neki fordítania az emberek nyelvéről.
1: Nagyjából a végére értünk, azt hiszem, a műsornak. Még esetleg azt a jövőbelátást megmerem kérdezni tőled, mondtad, hogy van 3 kisgyereked.
0: Igen.
1: Szerinted ők mit fognak csinálni úgy 20 év múlva?
0: Hát nem tudom, fogalmam sincs. Én nem is ezen gondolkozom a feleségemmel, hogy egyetem milyen iskolába írassuk be őket, mert attól félek, hogy ha most mondjuk mennének a tradicionális magyar iskolarendszerbe, akkor valószínűleg nem azt a tudást kapnák, ami nekik majd kelleni fog, amikor egyébként felnőnek. Úgyhogy ez engem nagyon izgat ez a kérdés, hogy milyen iskolába irassuk őket. Sőt, már azon is elkezdtem gondolkozni, hogyha nem találunk olyan iskolát, akkor majd mi létrehozunk egyet. Most még bőven óvodás korban a legnagyobb is, tehát még van egy kis időnk. De hát teljesen más skill-ek kellenek majd egy most gyereknek, mint ami nekünk kellettek. Most már az intelligencia az most már mindenhol elérhető lesz mindig, bármikor. Nem a magolás, amit én csináltam még gyerekként, aztán tök fölösleges lesz nekik, és nem is kell olyan tudást, teljesen másfajta tudást kell majd megszerezniük. Nekik a talán az, hogy hogyan érdemes gondolkodni, hogyan promptolja majd az AI-t, nyilván ennek már lesz valami jövőbeli verziója, nem úgy le fogjuk írni kézzel, ezt kell majd jól megtanulnia, vagy ha már majd mindent az AI fog csinálni, akkor én nem tudom, akkor a társas kapcsolatokat hogy kell jól kezelni, nem tudom pontosan, mit fognak tanulni, de az biztos, hogy 5 év múlva nagyon más lesz a tanítás, mint
1: ez
0: ami most
1: van. Ez nagyon valószínű. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, remélem tetszett a mai beszélgetés. Ja, jut eszembe, így a végén elmondom, nem kérek már reakciót, hogy a Claude-dal csináltam egy weboldalt ennek a műsornak, mi és más.hu a címe, életem első weboldala, tele van hibákkal, de majd menni fog, remélem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Mai vendégünk Raskó László György volt, köszönöm.
0: Köszönöm én is.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: ez a hatalom.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Moisz Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, 3 fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat csöpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
0: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Több mint munkaerő. Közösség, érték és jövő. Hogyan építsünk sikeres szervezetet a változó világban? Álláspont. Mert a jó döntések emberekkel kezdődnek. A mikrofonnál Katkics Attila.
1: Szép délutánt, jó rádiózást, ez itt az Álláspont a Spirit FM-en. Generációváltás lesz a témánk, de egy kis savval, borssal, hiszen a generációváltásról már beszélgettünk egy májusi adásban, viszont visszatérünk, visszahívtam a vendégemet is, méghozzá dr. Petró Csillát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, akivel arról beszélgettünk, hogy mi van akkor, hogyha a következő generáció nő. Ugye a generációváltásról megállapítottuk múltkor, hogy egy nagyon kemény kérdés, talán az egyik legérzékenyebb pont egy vállalkozás életében. Sokszor szól arról, hogy kiveszi át a vezetést, de azért emögött rengeteg minden van. Bizalom, hatáskörök, jogkörök átadása. De hát nyilván ezt az egészet fel kell építeni, és talán bonyolódik is a helyzet, hogyha az utód egyébként nem fiú, hanem hölgy. Csilla, köszöntelek is itt az Álláspontban.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy visszajöttél, hiszen megnyitottuk ezt a szelencét már a legutóbbi adásban is, és kíváncsian hallgatlak, hogy mi van akkor, hogyha az utód nem egy fiú, hanem egy hölgy, akkor mi történik?
2: Hát sok minden egy picit vagy nagyon másképp alakul. Ugye a magyar családi vállalkozásoknál még mindig azt gondolom, hogy az automatikus gondolat az, hogy a fiú örökli a céget, hogyha van fiú utód. És hogy nem automatikusan a lányoknak szánják ezt a szerepet.
1: Tehát ténylegesen van egy olyan helyzet, hogy még mindig nem a talpra esettség, vagy a szakmai tapasztalat, vagy bármi egyéb számít, hogyha van egy fiú meg egy lány utódom egy magánvállalkozás életében.
2: Igen, sokszor azt tapasztalom, tehát volt már ilyen bőven, hogy eszükbe sem jut, hogy a lány is alkalmas lehet erre a szerepre, neki inkább ez a család összetartó, gondoskodó funkció jutna, és hát inkább akkor kerül előtérbe, ha mondjuk a fiút nagyon alkalmatlannak tartja az alapító, vagy pedig egyáltalán nem hajlandó átvenni és bevonódni a cég életébe.
1: Mennyire kell egy ilyen esetben egy hölgynek többet bizonyítania? Tehát egy ilyen helyzetben, hogyha mondjuk van egy fiú-lány utód, és mondjuk a fiút nem érdekli, előfordulhat, hogy inkább azt vizsgálják először a cégek, hogy kívülről hoznak egy új vezetőt, mint sem, hogy egyébként a saját sarjra bízzuk a vállalat irányítását?
2: Igen, ezt azért nem mondanám. Általában az az elsődleges, hogy családon belül maradjanak az irányító pozíciók. Viszont az biztos, hogy egy lányutódnak, és ezt hát ők maguk mondják sokszor, hogy duplán bizonyítaniuk kell.
1: Miben kell nekik többet bizonyítania, mint egy fiúnak? Jobban láthatóvá kell válniuk? Először lehet, hogy a család előtt kell bizonyítania, hogy ők alkalmasak erre?
2: Ez a két dolog így párhuzamosan szokott működni. Nyilván a család előtt is, mert sokszor mondjuk az alapító ugye apa, és hát többnyire ez szokott lenni, hogy a vállalkozások többségé férfi tulajdonban van, akkor ugye ott bejön ez a kislányom, a szeretett, féltett kislányom, akit akár meg is szeretnék óvni attól, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, hogy mondjuk nagy teher nehezedjen a vállára. Tehát bejön ez az óvó, féltő, gondoskodó szülői minta, ami teljesen természetes. És ugye ez keveredik a szakmai funkciókkal, úgyhogy nyilván a családon belül is bizonyítani kell a rátermettséget, de ha ez még meg is van, vagy párhuzamosan működik ezzel, a nehezebb dió sokszor az, hogy ha vannak munkatársak a cégben, akkor ugye előttük is a saját legitimációt igazolni, hogy én nem apa-lánya vagyok, hanem egyébként egy rátermet vezető is.
1: Említetted múltkor, hogy ugye a vacsoraasztal sokszor a tárgyalóasztal, és ugye egy ilyen óvóhelyzet, amit az előbb említettél, ez mondjuk ott is előjöhet, de egyébként a vállalaton belül mondjuk egy hivatalos megbeszélésen is előjöhet. Mégis ha a kollégákról beszélünk, akkor előttük hogy lehet ezt az egész generációváltás kérdést jól felépíteni? Kell-e egyáltalán felépíteni? Kell-e színházat csinálni ehhez?
2: Hát színházat semmiképp nem javasolnék, csak inkább átlátható, transzparens kommunikációt, és azt, hogy ez tényleg legyen kommunikálva a munkatársak felé is, hogy akkor itt mi fog történni, ki a tényleges vezető, mikortól, milyen szerepben, illetve milyen szerepben marad az alapító, ha ő még akár ugye fokozatosan vonódik ki a cég életéből, mert hogyha ők ezt átlátják, akkor fognak tudni legitimációt adni az utódnak, mert ha az van, hogy átnyúl a feje fölött még mindig az alapító, kihagyja bizonyos döntésekből, úgy tűnik, hogy nyilvánosan talán ő már át fogja venni, de közben mégsem, tehát ha ez nincs letisztázva, akkor a munkatársak sem tudnak kihez igazodni, ha viszont ebben a kommunikáció transzparens, akkor ez nagyon megkönnyíti az egész folyamatot.
1: A kommunikáció kapcsán ugye adóvevőről.
2: Ebben a kommunikáció transzparens, akkor ez nagyon megkönnyíti.

0: sokszor ugyanúgy aktív részesei a vállalkozásnak, csak nem kimondottan papíron vezetői, hanem ők azok, akik sokszor mediálnak, konfliktust kezelnek, figyelik az egész család érdekeit, ezt tartják egyben, és leginkább szem előtt. Aztán előfordul az is nagyon sokszor, hogy a láthatatlan munkát ők végzik, tehát az adminisztrációt, úgymond a HR ügyeket, a kapcsolattartást, családtagok között, ügyfelek közt, tehát kvázi voltak épp egy csomó vezetői funkciót látnak el, de nem a klasszikus értelemben, amit mi annak tekintünk, tehát egy nagyon szövevényes, bonyolult kapcsolati rendszer, így a család és a munka összefonódása miatt. Úgyhogy ők számtalan szerepben lehetnek, és hogy ebből ténylegesen a vezetői székbe kerüljenek, az egy tudatosságot igényel, és egy tudatos felkészülést.
1: Feltételezem, hogy itt is van két út. Tehát van ez az út, amit most említettél, hogy a szervezetben benne van, működik, ismerik a kollégák, ő ismeri a folyamatokat, nyilván a vállalatot, az összes rezdülését, vagy inkább az a sikeres helyzet, amikor valaki saját szányra kap, máshol szerez tapasztalatot, külföldön tanul adott esetben, és utána tér vissza a családi vállalkozásba, vagy ez ennyire nem választható szét élesen?
0: Mind a kettő nagyon jól működhet. Ez ugye attól függ, hogy kinek milyen a karaktere, milyen az élethelyzete. Számos olyan sikeres példa van, amikor már egészen gyerekkortól bevonnak valakit, és sikerül vele megszerettetni azt az adott vállalkozást, tényleg így bele születik gyakorlatilag, és szívesen is csinálja. De van olyan is, hogy valaki már gyerekkora óta ugye részese a családi vállalkozásnak, belelát, és azt mondja, hogy úristen, csak ezt nem szeretném csinálni, és akkor pont, hogy ilyen kontraproduktívvá válik az ő bevonása. És ugye a másik oldal, amit mondasz, az is nagyon jól működik, hogy valaki tapasztalatot szerez, bizonyít egy másik cégben, akár külföldön, akár tanulmányok után, és úgy ezekkel a friss ötletekkel és szemlélettel tér vissza.
1: Ha továbbra is az átadó oldalát, tehát az első generációt nézem, vagy édesapát, édesanyát nézem, aki átadja a vállalkozást, hol szokott a leggyakrabban kresselni ez a kérdés? Tehát hol vannak a leggyakoribb hibák? Mik a leggyakoribb hibák?
0: Hát ugye az egyik, ha, és ez mondjuk generáció független, mármint hogy női vagy férfi az utód, attól független, hogy nincs erre tudatos forgatókönyv, hanem úgy kezeljük, hogy ez egy jogi, pénzügyi kérdés, de nem tud csak az lenni, mert ugye itt családi érzelmi szövetség és kapcsolatokról van szó, ezeknek sokszor egy bonyolult hálójáról, mert ott vannak a testvérek, akár távolabb rokonok, tehát ők így mind együtt részesei szoktak lenni ennek a családi szövetségnek, amiben működik a cég, és ha ugye ez nincs időben elkezdve, hogy erre legyen egy tudatos forgatókönyv, vagy felkészülés, akkor akár ugye egy váratlan krízishelyzet, egy halálesetet, bármilyen dolog kényszeríti ki, ami egyébként megelőzhető lenne a tudatos felkészüléssel. Hát a másik dolog, ami nagyon gyakori, és tapasztalom, hogy, és ez főleg ugye az első generációs átadóknál jellemző, ugye akik saját maguk építették föl, és gyakorlatilag az életművük átadásáról van szó, akkor ugye egyrészt még nincs rá minta, mert mondjuk egy második, harmadik generációnak átvenni már könnyebb, mert már volt rá minta, hogy csinálta apukám, anyukám, de aki először adja át a saját dédelgetett vállalkozását, számára ez nehéz lehet sok szempontból, inkább érzelmileg. Mert még ha mondjuk fejben át is adja, meg operatíva úgy is gondolkodik róla, hogy átadom, azért mégis nehezen engedi el ezt az életművet, mert ez valahol egy identitás válság is, amit tudni kell a lelkünkön belül kezelni.
1: Nagyon érdekes, azt nem tudom, hogy vizsgáltátok el, hogy a sikerfaktort, tehát például ha ezeket a crashpontokat valaki ügyesen megugorja, és nem lép bele ezekbe a csapdákba, akár azáltal, hogy mondjuk egy külsőst von be, tehát akár egy tanácsadót, nem tudom, hogy azt néztétek-e, hogy mondjuk tanácsadó bevonására mennyire nyitottak a vállalatok, mert ez nem feltétlenül egy elterjedt dolog, bár más területről hozom a példát, de a legfiatalabb generáció előszeretettel fordul mondjuk pszichológushoz, és ez nem egy tabu téma már nekik. Nem tudom, hogy egy generációváltás kérdésben beszélhetünk-e arról, hogy mondjuk egy coach, egy mentor behívása, akár időleges behívása, ez megoldást jelenthet-e, illetve hogy erre mennyire nyitottak a vállalatok?
0: Ez is nagyon változó, ugye széles a paletta, rengeteg családi vállalkozás működik Magyarországon, ilyen 150-180 ezer körül, attól függ, hogy milyen kategóriába gondolkodunk. És hát azért jó, hogyha van ebben egy külső tanácsadó, mert

0: nem része a családi érzelmi dinamikának, tehát ő kívülről tud rálátni arra, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot elősegíteni. Ugye ez általában egy időleges bevonás szokott lenni egy folyamat. És hogy ezzel kapcsolatban milyen a nyitottság, mert külföldön, ahol ugye már nagyon sok generáció óta, mivel a gazdasági helyzet másképp alakult, nem volt ugye egy rendszerváltás előtti kommunizmus időszak, ott a családi vállalkozások régi múltra tekintenek vissza, itt ugye sok esetben a 90-es évek elején alakultak, ugye az alapítók most ilyen 55-75 plusz-minusz évesek, és ugye őket ez egy új helyzetbe teszi, ők ugye azt a mentalitást hozták, és úgy építették fel a vállalkozásaikat, hogy kemény munkával, lojalitással mindent egyedül meg lehet oldani, üzleti szemlélettel, és ugye kevésbé volt az életük része az, hogy az, ahogyan most a világ átalakult, tehát az, hogy digitalizálódunk, hogy a hibrid munka egyre gyakoribb, hogy felhatalmazást adunk egymásnak, hogy önmegvalósításba gondolkozunk. Ugye ezek a szlogenek, amik valóban a modern munkát jelképezik, és nagyon jól leírják, és ugye emiatt egyfajta ilyen értékütközés miatt még mindig azt mondom, hogy nagyon vegyes az, hogy ki az, aki szívesen fordul, vagy egyáltalán tud róla, hogy ezt a folyamatot lehet segíteni. Másik részük még talán nem is hallott róla, tehát ez még mindig egy olyan terület, ahol nagyon sok a kiaknázatlan lehetőség, már pedig ugye azért érdemes ezzel élni, és ezen időben gondolkodni, mert hogy ez nem egy kvázi költségtényező lenne, hanem hát konkrétan kimondhatóan, hogy egy befektetés a jövőbe, mert a családi vállalkozások esetében nagyjából ilyen többedik generációváltást a 10%-uk él meg, a többi pedig felbomlik, megszűnik, eladásra kerül.
1: És a 90%-uk.
0: Igen, gyakorlatilag igen.
1: Ezen akadály meg nem ugrása miatt, csúnyán szólva, igen, bokik meg, és zárják be a kapuikat.
0: Igen, ez így van. Ez egy nemzetközi
1: ez egy
0: adat.
1: Szám.
0: Igen, igen. És ez egy nemzetközi adat. Magyarországon is nyilván hasonló lehet a helyzet. Viszont azt jó tudni, hogy ez elkerülhető azzal, hogyha ezzel is ugyanúgy foglalkozunk, mint egy üzleti kérdéssel, idézőjelben ugyanúgy, mert nyilván itt a családi helyzetet kell jól kezelni. De igen, tehát nagyon sok vállalkozás esetében vagy nincs megfelelő utód, vagy azt mondom, hogy nincs méltó utód, akit arra érdemesnek tartanának, vagy ugye elzárkózik tőle a szűkebb család, tágabb család, és onnantól kezdve ugye vagy a külső menedzsmentet kell behozni, vagy pedig ugye az eladás mellett kell dönteni.
1: Komoly szám egyébként, amit említettél, folyamatosan ez pörög még mindig a fejembe, hogy ennyien elbuknak, pedig a segítség az itt van egyébként is külföldön, ugye már többedik generációs átadások zajlanak, és vannak igenis jó minták, majd a végén foglaljuk is össze, hogy mik azok a pontok, amire mindenképpen figyelni kell, hogy ez sikeres legyen, kis útravalóként akár a bennünket hallgató cégvezetőknek, vagy cégtulajdonosoknak inkább. De előtte nézzük meg azt a helyzetet, amikor bent van már a női utód ugye a szervezetben, és a szervezet hogyan fogadja őt. Tehát ott mi az, amit egy nőnek mindenképpen el kell követnie, illetve el kell kerülnie, hogy sikeres maradjon, sikeres legyen továbbra is. Nem szeretném, ha közhelyesek lennénk, de biztos van olyan, hogy női vezetés, tehát más technikákat, más szemléletmódot hoznak. Kérdés az, hogy ez mennyire ültethető át egy szervezetben.
0: Igen, ugye erről akár milyen éles viták is szoktak keletkezni, hogy milyen a női vezetés, milyen a férfi vezetés. Ugye annyira nem sarkítanám ki, hogy most az egyik hatékonyabb, vagy a másik hatékonyabb, vagy hogy igazából mi az, ami jó vezetésnek számít, mert ez tényleg nemtől független. Inkább a személyiség, az önismeret, és ugye a felkészültség határozza meg. De való igaz, hogy vannak olyan értékek, amiket klasszikusan inkább férfiasnak, vagy nőiesnek címkézünk, talán így fogalmazok. Például az, hogy mondjuk legyen határozott, karizmatikus, kockázatvállaló egy férfi vezető. Egy női oldalon megmondhatjuk azt, hogy legyen empatikus is, figyeljen oda a közösségre, tehát a csapatra, akár egy kicsit kevésbé vállal kockázatokat a biztonság fenntartásának az igénye miatt, ugye ezek valahol ilyen evolúciós minták is, evolúciós szerepekből jönnek, egy picit ezek érezhetőek, de ugyanúgy tudja ezeket az értékeket egy nő is, meg egy férfi is jól ötvözni a munkahelyeken, és hát ugye a modern szervezetek azok valóban ezt a fajta bevonás alapú és együttműködés alapú rendszerek kiépítését igénylik, ahhoz, hogy ugye a jelen 21. században sikeresek legyenek.
1: Igen, és ráadásul ugye itt egy nagyon maszkulin dologból indulunk ki, tehát édesapa próbálja átadni a lányának, akit folyamatosan megóvott, és próbálja betenni egy szervezetbe, kicsit egy cápákkal teli, nem is tudom, tóba, ahol őt megpróbálják megenni, és ő neki duplán bizonyítania kell, hogy egyébként ezeket az értékeket, ezeket a modern értékeket hordozza. Ez azért egy nagyon komoly feladat, és az látható, hogy nyilván sokan sikertelenül ugranak ennek neki, de mégis a valódi akadály hol szokott lenni? Inkább bent, tehát a családon belüli problémákat látod inkább előtérben, vagy inkább kint, és a kintet én most inkább a szervezetre gondolom. Melyik a hangsúlyosabb, vagy lehet egyáltalán hangsúlypontot találni a kettő közön?
0: Hát ugye a női utódnak kétszer kell vizsgáznia, egyszer ugye a család előtt, egyszer a szervezet előtt, mind a kettő lehet problémapont, vagy ilyen krízispont. És hát, hogyha ugye azt nézzük, hogy az utód oldaláról nőként van egy ilyen dupla megfelelési kényszer és igény egyrészt, hogy tartsam egyben a családot, gondoskodjak a családtagokról, legyek kedves, de legyek egyébként határozott is, vállaljak kockázatokat, de azért inkább kerüljem is őket, mert hogy a biztonsági szempontot is tartsam szem előtt, és azért ebbe sokszor át lehet csúszni egy olyan pontra, ami mondjuk már túl kontrolláló lesz, vagy túl kemény, mert ugye akkora a megfelelési kényszer.
1: Mi történik akkor, hogyha mondjuk az egyik oldal elfogadja a női utódot? Tehát akár mondjuk a család elfogadja, de a szervezet nem. Vagy pont fordítva, hogy a szervezet elfogadja, viszont a család nem. Ilyen helyzeteket láttatok már, vizsgáltatok már?
0: Hát ezeknek mindenféle verziója is látható. Ugye az, hogy a szervezet fogadja el a női utódot, az az alapító részéről azzal segíthető elő, hogyha őt valósan legitimálja. És hogyha ez megtörtént, akkor nem dédelgeti, nem óvja a munkatársak előtt, nem mentegeti, nem nyúl át a feje fölött bizonyos döntésekben, hanem akkor tényleg hagyja azt, hogy ő építse ki a saját birodalmát, mutassa meg, hogy milyen jól kezel konfliktusokat, hogy határozottan vezet. Ugye ez nem egyik pillanatról a másikra történik, hogy az átadás az lehet egy pillanat, hogy aláírtuk a dokumentumokat, de az, hogy akár egy nőnek, akár egy férfinak a legitimációja kialakul, az egy folyamat, és ugye azt a saját döntéseivel, az elvégzett feladatokkal fogja tudni bizonyítani a munkatársak előtt.
1: Ez a tudatos folyamat, hogyha ha megnézem, akkor mik azok a kritikus pontok, amikre nagyon kell figyelni, hogy sikeres legyen, talán ezt mint záró kérdés, és mint inspiráció, vagy manna akár a bennünket hallgatóknak. Mik lennének ezek?
0: Hát, hogyha két oldalról nézem, hogy az alapító oldaláról azt hangsúlyoznám, hogy ez egy belső lelki munkát is fog igényelni, nem csak az üzleti rész, hanem azt, hogy saját maga mennyire áll készen arra, hogy ezt a folyamatot elindítsa. Ha ezzel úgy megbarátkozott, nyilván nagyon fontos a megfelelő utód kiválasztása. Lehet, hogy több gyermeke is van, közülük azért ez mégiscsak egy üzleti döntés is, közösen kell kiválasztani azt, aki a legalkalmasabb lehet. Ez ugye nagyon sok konfliktus szülhet a családon belül, ezeket okosan rendezni. Ugye az átvevő részéről pedig az is egy tipikus probléma szokott lenni, hogy hirtelen nagyon sok mindent másképp szeretne csinálni, akkor ebből egy konfliktus keletkezik, tehát hogy ebben próbáljanak meg a balanszra törekedni.
1: Oké. Nagyon érdekes téma, és én úgy gondolom, hogy akár női, akár férfi, teljesen mindegy, milyen oldalról vizsgálom, ez egy komoly felépített folyamat kell, hogy legyen. Abban segíts még, hogy ha már folyamatról beszélünk, van kritikus időtáv, hogy miben kell vagy szabad gondolkodni? Években, hónapokban, napokban?
0: hát napokban semmiképp nem szokott működni, inkább az évek. Az átlag az ilyen 1-3 év szokott lenni, lehet ez egy hosszabb folyamat is, attól függ, hogy ugye milyen bonyolultságú, összetettségű vagy méretű a cég, de ez mindig egy hosszabb folyamat, és az az egészséges, hogyha van idő betanulni, elengedni az alapító oldaláról, és ezt szépen tudatosan felépíteni. Tehát 1-3 évre lehet készülni. És ez nem azt jelenti, hogy 1-3 évig egy tanácsadóval dolgozunk együtt folyamatosan, hanem meg lehet tervezni ezt a folyamatot, és akkor aztán szépen végigviszi az átvevő és az átadó egymás között. Úgyhogy a családi egység és a béke is megmaradjon.
1: Ami ez rendkívül nagyon fontos. Igen, igen, így van. Csilla, nagyon köszönöm az ismételt kirándulást. Én nem gondoltam volna, hogy ennyi újat tud még ez a téma, ez a kérdés mutatni, de valóban, úgyhogy lehet, hogy csinálunk belőle egy harmadik adást. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet. Ez volt az Álláspont, jövő héten újra találkozunk. További szép délutánt és jó rádiózást kívánok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába, úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással, a közben a másikat kívánod. Szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánt minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hagyj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az a pád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
4: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Most állatisokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Az uniós források hazahozataláról is ma tárgyal a kormány. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojsz Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, három fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. A Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső, később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz, helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
8: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
9: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsi Kutya menhely alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsi Kutya Menhely Alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, majd a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok! Somodi Sörmös Eszter a szerkesztője, Rónai Egon a műsorvezetője, köszöntöm Önöket, és Farkas András nyugdíjszakértőt is, akinél az iránt érdeklődünk itt rögtön a műsor legelején, hogy mi a helyzet a Tisza nyugdíj ígéreteivel így bő 100 nappal később. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát a kérdésre válaszolva egyelőre semmi konkrétum nem hangzott még el. Feltehetően nem az első 100 nap gondjának tekintette a kormányzat, valószínűleg joggal, mert annyi mindennek kellett foglalkozniuk, de most már hamarosan itt az ideje, hogy a nyugdíj ígéretekkel is nagyon komolyan foglalkozzanak, mert szorít az idő, még akkor is, hogyha jövő januártól szeretnék bevezetni az ígért plusz juttatásokat, akkor meg pláne, hogyha ezt a szép kártyát, amit ígértek a nyugdíjasoknak, azt már októberből szeretnék bevezetni, akkor legkésőbb szeptemberben már a jogszabályokat is meg kell alkotni ennek érdekében.
2: Igen, itt volt ígéret a nyugdíjas szép kártyákra, volt ígéret arra is, hogy a minimál nyugdíjat megemelik. Szóltak arról is, hogy a nők 40 mintájára megvizsgálják a férfiak kedvezményes nyugdíjára vonatkozó elképzeléseket. Egy csomó minden volt. Valóban ezügyben hallgatás van, de itt közben meg volt egy szakmai vita is, ami legalábbis elkezdődött arról, hogy például a férfiak 40 az egy jó gondolat-e.
3: Igen, hát a kedves hallgatók bizonyára ismerik az álláspontomat, én szerintem ez így semmiképpen nem jó gondolat. Tehát, hogyha a nők 40 mintájára akarnánk bevezetni férfiak 40 nyugdíja, ez nagyon szépen hangzik, de ez plusz 600 milliárddal megdobja azt a költségvetést, ami most is már nagy nehézségekkel küzdik, mármint a nyugdíj költségvetést. Tehát erre nem biztos, hogy lehet pénzt szerezni, és nem is biztos, hogy ezt így kellene megoldani. A világon mindenütt van természetesen korhatár előtti nyugdíjazási lehetőség. Ugye nálunk csak a nők 40 van ilyen, de a nők 40 az olyan hungarikum, hogy a korábban igénybe vett nyugdíjat nem terheli semmilyen levonás vagy málusz, mint ami a világ összes többi rendszerében fennáll. Ezért aztán a nők 40 az elképesztően kedvező nyugdíj. Ezt ajánlom is a kedves női hallgatók figyelmébe, hogyha elérik a feltételeit, akkor azonnal vegyék igénybe, mert ilyen kedvező nyugdíj a világon nincs. De most ezt nem lehet a férfiakra is kiterjeszteni, mert abban a pillanatban borul a költségvetés.
2: Hát és a munkaerőpiacon is érdekes turbulenciákat tudna ez okozni.
3: Biztos.
2: Hozzátéve persze azt is, hogy hát az is egy kedvező adózási lehetőség, hogy elmegy az ember nyugdíjba és marad a munkahelyén. Ezt nagyon sokan választják.
3: És ez így nagyon helyes is, de ne a korhatár előtti nyugdíjak melletti munkavégzést propagáljuk, mert akkor az nagyon megnehezítheti mind a nyugdíjrendszernek a működését, mind ahogy említette a munkaerőpiacon is váratlan turbulenciákat okozhatna. De hangsúlyozom, lehetséges erről, sőt kell is erről beszélni, de ennek az ára az lenne, hogyha valaki a korhatára betöltése előtt elmenne nyugdíjba, akkor az a nyugdíj kisebb összegű lenne, mint ha kivárná a korhatára betöltését.
2: A kis nyugdíjakról szólva valamennyit, a havi 120 ezer forintnál kisebb nyugdíj nem lehet kezdetű mondatok. Ezek nagyon jól hangzanak egy választási kampányban, csak közben megyünk előre az időben, és még mindig vannak olyan nyugdíjok. Ez például számon kérhető már a kormányon?
3: Hát ez feltehetően ezt januárban szeretnék majd bevezetni, és akkor számon is kell kérni az ígéreteket, mert ez egy nagyon fontos ígéret, pont a mély szegénységben élő nyugdíjasoknak segítene a legtöbbet. Ez egyébként Európai Uniós elvárás is, tehát minden tagállamnak fölhívják a nyugdíjhatóságait, hogy a szolidaritási elemeket erősítse a nyugdíjrendszerében, hogy a legszegényebb nyugdíjasok helyzetén javítson. Na ez egy tipikusan olyan intézkedés, 220 ezer embert érintene, adott esetben akár nagyon jelentős emelés jelent annak, akinek ez eddig 90 ezer forint.
2: Ez összegszerűen a költségvetésnek mekkora teher?
3: 200-210 milliárd forint, tehát egy nyugdíjkasszában, ami most 7200 milliárd forint az új pótköltségvetés szerint, abban ez egy viszonylag elenyésző tétel.
2: És volt még egy a szép kártyára vonatkozó, amit ön is rögtön az elején említett, ott egy 200 ezer forintos támogatásról beszélt hajdalában a kormányzat, méghozzá szintén a kisebb nyugdíjaknál, a 250 ezer forintot el nem érő nyugdíjaknál.
3: Igen, ott lenne 200 ezer forintos szépkártya, és a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjasok részére lenne 100 ezer forint évente. Ez már egy combosabb tétel, ez körülbelül 350 milliárd forintba kerülne, és én folyamatosan azt szeretném a döntéshozók figyelmébe ajánlani, hogy ne kártyázunk a nyugdíjasokkal, sokkal észszerűbb lenne, hogyha ezt beemelnénk nyugdíjemelésként, mert ez 350 milliárd forintos plusz tétel, az pont egy 5% fontos plusz nyugdíjemelést tenne lehetővé. Az a nyugdíjasok számára sokkal jobb lenne, mert akkor a nyugdíjuknak a tartósan beleépülne az összegébe, és így folyamatosan egy javító hatást gyakorolhatna az életszínvonalukra.
2: Ennek jegyében a legkellemetlenebb téma a 13. 14. havi nyugdíj, főleg azért, mert a 14. az nem is teljes még. Azt mondta korábban Magyar Péter, és nyilván állja a szavát, hogy ehhez nem kívánnak hozzájönni egy olyan ígéret, amit be fog tartani az új kormány is. Na de hát ez is egy nagyon jelentős pénzügyi teher.
3: Hát a maga a tétel, abból a 13. havi nyugdíj az benne van a költségvetésbe tartósan, és idejében is benne volt, a pótköltségvetésben is benne van, meg nyilván a jövő évében is. A 14. havi nyugdíjról biztos, hogy nem fognak visszatáncolni, mert ez egy nagyon fontos politikai ígéret a Tisza párt számára is. Tehát a 14. havi nyugdíjnak ugye két heti megígért része esedékes jövőre, az körülbelül egy 300 milliárd forintos tétel, azt is egészen biztosan beletervezik a költségvetésbe. Én ettől nem tartok, hogy ezek a kifizetések nem történnének meg, sőt, adott esetben még a 14. havi nyugdíjnak a teljes kifizetését is előbbre hozhatják, mert ez egy nagyon fontos védelem a nyugdíjasok relatív elszegényedése ellen. Arról mi is sokat beszélgettünk már, hogy a mindaddig, amíg gyorsabban nőnek a nettó keresetek az országban, mint amekkora az infláció, addig a nyugdíjasok vásárló ereje az folyamatosan romlik az aktív keresőkéhez képest, ez az a bizonyos nyugdíjas olló, és ez jövőre különösen erősen fog érvényesülni, mert pici az infláció, tehát az inflációs emelés is kicsi lesz a nyugdíjakra, miközben 3-4-szer gyorsabban nőnek a nettó keresetek az országban.
2: Köszönöm szépen, ez egy eléggé széles kitekintés volt az ígéretekre és az azzal kapcsolatos helyzetre. Hát a helyzet az, hogy egyelőre az ígéret ígéret maradt, és még nem tartunk sehol, de nyilván ez az ősz ebből a szempontból izgalmas lesz.
3: Gyorsan változik.
2: Igen, és akkor újra jelentkezünk majd, jó?
3: Oké, rendben van.
2: Köszönöm szépen, Farkas András nyugdíjszakértőt hallották a több-kevesebb műsorában.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy egészen közkeletű témát választottunk a következőül itt a gazdasági magazinban, a Spirit FM-en, az SMS küldés, de hát nem mi küldünk SMS-t, mi ezt kapjuk. Néha úgy tűnik, hogy ha akarjuk, ha nem, de hát mi kértük a pénzintézettől, hogy küldjön nekünk mindenfajta pénzmozgásunkról, ami a számlánkon történik, SMS-t. Van-e ennek értelme manapság? Igazából innen közelítjük meg a kérdést. Richter Ádámot kérdezem, a Money.hu szakértőjét. Jó napot, Ádám!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval gyakorlatilag online minden intézhető, sőt, online is kaphatunk üzeneteket. Akkor kell-e nekünk az SMS?
2: SMS a legtöbb esetben ma már nem kell, kiváltható valóban push értesítésekkel. Annyiban mindenképp jó ugye értesítést kapni, hogy ennek biztonsági okai vannak. Azért jóval tudjuk, hogyha a számlamozgás történik, vagy valaki a bankkártyánkat használja. Valószínűleg megszokásból sokaknál ez még az SMS látja el ezt a funkciót, de azóta, mióta okostelefonok vannak, a banki alkalmazáson keresztül ingyenes push értesítést lehet kapni, ami kiválthatja jóval drágább SMS-eket.
1: Mert hogy az SMS-t azt kegyetlenül leszámlázza nekünk a bankunk, ugye?
2: Nem tűnik föl, mert a darabja mondjuk 30 és 60-70 forint között van, bár ez sem olyan kevés, de szépen apránként összegyűlik, és ez még a kisebbik költség. A legtöbb helyen magának a szolgáltatásnak van egy havi díja, akár a kártyafigyelésre és a számlafigyelésre külön, és ez így egy évben már 7000 és 27000 forint közötti költséget tud eredményezni, hogyha mindössze havi 20 ilyen SMS érkezik, ami igazából nagyon könnyen összejön, amikor mondjuk fizetés érkezik be, bankkártyánkat használjuk, készpénzt veszünk fel. Tehát nem biztos, hogy feltűnik ez így havi szinten, de apránként azért jelentősen meg tud adni ez a költség.
1: Hát azért ezt a 20000 forintot sok mindenre el lehet költeni, nem feltétlenül SMS fogadásra kellene. Hogyha valaki úgy dönt, hogy nem kéri az SMS-t, ez egy nagyon sima ügy, hogy lemondja?
2: Bankja válogatja, attól függ, mennyire digitalizált az adott bank. Sok helyen teljesen kényelmesen a mobilbanki alkalmazást megnyitva ezt el lehet intézni, a beállításoknál simán csak át lehet állítani, hogy most már nem SMS-t kérünk, hanem oda kérjük az értesítést. Bizonyos bankoknál telefonálni kell, vagy legrosszabb esetben bemenni személyesen. Tehát ez bankonként eltérő, hogy mennyire bonyolult.
1: Hogyha valaki úgy dönt most, hogy oké, akkor az SMS-ről lemond szívesen, és kapja a push értesítéseket, ahhoz igazából arra van szükség, hogy az online felületét a banknak ő használja, ott erre bejelentkezzen és kérje, ugye? Vagy ettől függetlenül is kapja?
2: Lehet a kettőt egyszerre is kérni, ennek valóban nem sok értelme lenne, és igen, a banknak a digitális felületén lehet sokszor igényelni, vagy telefonon keresztül. Amire még esetleg felhívnám a figyelmet, hogy még mindig van egy-két bank, amelyik csak SMS-t küld bizonyos tranzakciókról, valószínűleg nem véletlen, sajnos ők még nem álltak át erre, hogy push értesítést küldjenek.
1: Ezek között ennek nagy bankok is vannak?
2: Van egy nagy bank is, igen. Tehát előbb, mielőtt valaki lemondja az SMS értesítést, ennek érdemes azért utána nézni, de a legtöbb esetben ez már kiváltható. Természetesen, hogyha valaki okos telefont használ, de azért most már a többségre igaz.
1: Vannak egyébként bőségesen ilyen úgynevezett rejtett költségek, amiket fizetünk, és igazán végig sem gondoljuk, hogy a banknak egy olyan szolgáltatást fizetünk, amire nincs is szükségünk, vagy már réges-rég kiváltható lenne?
2: Az SMS-eken belül vannak különböző módozatok, tehát mindenféle értesítés lehet kérni, akár a napi egyenlegről, esetleg a bankkártyákat érdemes átgondolni, hogy valóban amit ajánlottak, drága vagy prémium bankkártya, arra szükség van-e, hitelkártyákat is hasonlóképpen érdemes meggondolni.
1: Arra például érdemes figyelni, hogy a hitelkártyák azok költséget jelentenek-e akkor is, ha adott esetben nem használjuk őket?
2: A hitelkártyáknál inkább a magasabb havidíj, ami költséget jelenthet. Tehát ha nem használja, akkor szerencsére legalább kamatot nem kell visszafizetni, de ezek általában azért drágább kártyák szoktak lenni.
1: És ilyen módon mégiscsak pénzbe kerül, még akkor is, hogyha nem is adósodunk el adott esetben. Hát jó, most koncentráljunk a banki SMS-ekre, ha valaki úgy érzi, ki tudja váltani, egyrészt nézzen utána, hogy kap-e olyan SMS-t, amit nem csak azért kap, mert mondjuk használta a kártyáját, vagy érkezett rá a számlájára pénz. Másfelől pedig, hogyha úgy érzi, hogy ez egy teljesen felesleges pénzkidobás, akkor lépjen is. Richter Ádám, köszönöm szépen. A Money.hu pénzügyi szakértője volt itt a vonalban velünk.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Bemrakparton a Battyányi térnél. A 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 19-es villamos pedig a Komjádi Béla utca és a Battyányi tér között nem jár. A H5-ös hév és a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. A H8-as hév Magyaród és Kerepes között mindkét irányban az Őrsvezértere irányú vágányon közlekedik, mert tűzoltók dolgoznak. Lassú a haladás a Rákóczi úton, mindkét irányban a Blahalújza tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu Ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai gazdasági magazin vége felé néhány gazdasággal kapcsolatos hír. Itt van például a mai nagy bejelentés a mai naptól, ami pedig a szerdát jelenti, tehát szerda estétől ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ami nyilván nagy könnyebbség a gazdaságnak, és hát meg nagy könnyebbség nekünk mindannyiunknak, akiket korábban azzal aggasztott a helyzet, hogy esetleg áram nélkül maradunk este. Nem maradtunk, és nem is leszünk, működik a paksi atomerőmű. Van még más hír is, például a gazdaságról. A magyar beruházások volumene, ahogy azt csúnya kifejezéssel mondani szoktuk, 2026 második negyedévében 9,1%-kal zuhant éves alapon. Negyedéves összevetésben pedig 4,3%-kal csökkent, ez egészen drámai adat. A visszaesést elsősorban a feldolgozóipar, a szállítás, raktározás és a gazdasági szolgáltatások teljesítménye okozza, és az ingatlan beruházások növekedése ezt csak részben tudta ellensúlyozni, állítja a Központi Statisztikai Hivatal. Van egy hír, ami alapján talán meglepő, hogy mennyi pénzt osztottak ki az ügyészségeken az elmúlt időszakban. A legfőbb ügyészségen különösen vastagon fogott a ceruza. A félhavi bónusz is vaskos összeget jelentett még minden túl és mindenfajta jutalmon túl is. A HVG közérdekű adatigénylésére kapta meg a legfőbb ügyészségtől a statisztikát. 4,7 milliárd forintnyi jutalmat osztottak ki a június 10-i ügyészség napja alkalmából az ügyészségen dolgozóknak. Ez átlagosan bruttó 1 millió 195 ezer forintot jelent, ami azért jutalomként nem is egy rossz összeg. Azt hiszem, sokan elfogadnak, miközben ez persze nem arról

0: hogy ne érdemelték volna meg az ügyészek, akiken óriási teher van. Nikkel terhelést mutattak ki 9 Seattle dolgozónál, és 3 üzemben emiatt a hatóság le is állította a munkát Debrecenben. A vármegyei kormányhivatal szerint a helyszíni ellenőrzés során a védőeszközök biztosításában is hiányokat találtak. Ezek a legfrissebb gazdasági hírek itt a több-kevesebb műsorában, amiben holnap is jelentkezünk, már magával a műsorra, és még frissebb hírekkel nyilván. Köszönöm a figyelmüket, Róna Jegont hallották, minden jót.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: És bedobta!
2: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
1: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
1: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
3: 3, 2, 1... Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf, ott találkozunk!
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: Nevezz személyesen a Generali Night Run Budapestre és fuss velünk most szombaton az éjszakai Budapesten. Nevezés mától a Maratonmendepóban a Tüzér utca 9-11 alatt, szombaton pedig a Műegyetem rakparton a verseny helyszínén. Téged is várunk a Generali Night Run Budapesten.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Több száz turista tűnt el egy nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök minden résztvevőnek megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkát. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. 3 dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak, csak nem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
7: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta Menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
8: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány. Siófok, Balaton Szabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult néhány siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős új család megtalálása számukra. A Balaton-szabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet évente mintegy 500 állatról gondoskodik. Az önkénteseknek is fontos szerepük van a működésben. Sétáltatással és egyéb feladatokkal segíthetik az állat otthon munkáját.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Remek szerzőkkel fogunk foglalkozni az első percekben, akik egyrészt kiváló gyermekkönyv szerzők voltak, másrészt meg én hiszek abban, hogy olyan nincs, hogy valaki csak gyermekkönyv szerző, és ők pont ezt fogják nekünk bizonyítani. Ludwig Orsolyán keresztül, aki a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatója, és nem először, és remélem nem utoljára köszöntöm itt a műsorban. Szervusz, Orsi!
3: Szervusz!
2: Szóval évfordulós gyermekirodalom, Janikovszky Éva, Zelk Zoltán, Lázár Ervin, Csukás István, fantasztikusak.
3: Micsoda névsor, ugye?
2: Hát ez az.
3: És a különleges a mai napban, hogy Janikovszky Évának konkrétan ma van a születésnapja, ma lenne 100 éves, nyilván nagyon sok formában meg lehet erről emlékezni, és a kiadója, a Móra könyvkiadó is megemlékezik több formában erről az évfordulóról, de szerintem nagyon klassz, hogyha mi is beszélgetünk egy kicsit Janikovszky Éva könyveiről, és bár szerintem a mi generációnknak a gyermekkorában megkerülhetetlen volt, én bízom benne, hogy ez még most is így van, szóval a gyerekkorukban ott voltak Janikovszky Éva könyvei, de én majd ajánlok olyat is, amit most még így felnőttként is kézbe vehetünk és emlékezhetünk erre a fantasztikus szerzőre.
2: Ugye ott vannak ilyen klasszikusok, mint a velem mindig történik valami, és hasonlók, amik valóban egy gyermekkort meghatározó könyvek voltak.
3: Persze, igen, és hát
2: a Kire ütött ez a gyerek?
3: Például. Kire ütött ez a gyerek, mekkora klasszikus. De nekem még megvan az is a gyerekkoromból, hogy örülj, hogy fiú, örülj, hogy lány. Anyukám ezeket megkapta, amikor a bátyám született, vagy amikor én születtem. És felnőttként nekem a lemez két oldala egy akkora kedvencem, hogy el sem tudom mondani, és egyébként pont ezt szeretném ajánlani a kedves hallgatók figyelmébe, hogy ha gyerekkönyvvel szeretnének emlékezni Janikovszky Évára, tegyék azt, és a velem mindig történik valami, ami ugye egy fantasztikus és szórakoztató kisfiú szemszögéből elmesélt gyermekszülő kapcsolatot, felnőtteket kifigurázóan bemutató nagyon klassz könyv, de ha valami felnőttesebbel, és ugyanúgy szeretnének saját magunkon nevetni, akkor a lemez két oldalát ajánlom figyelmükbe.
2: Képzeld, azt én nem olvastam. Úgyhogy hát jó, hogy mondod.
3: Akkor például itt rögtön a te figyelmedbe szeretném ajánlani, ebből egyébként színdarab is létezik, úgyhogy tessék utána nézni, a 6 színben játsszák. Az is fantasztikus, mert tényleg az, hogy megelevenednek ezek a mondatok, ez csodálatos. A lemez két oldala azt mutatja be, hogy egy-egy történetet hát hogyan tudunk kétféleképpen prezentálni. Például a feleség, aki panaszkodik arról, hogy ő gyakorlatilag egy cseléd otthon, és mindent mindig csak ő csinál, neki senki nem segít, és az egész napja arról szól, hogy már hajnalban uzsonnát készít, reggelit készít, mosást pakol, stb. Egészen az esti ágyba menetelig, majd amikor vendégek érkeznek, és másnak kell mesélni, akkor ezt úgy mondja már el, hogy ó, hát ugyan már hazafelé jövet, úgyis útba esik az a bolt, semmiből nem áll nekem összeütni ezt a kis vacsorát, stb. Nagyon, nagyon viccesen mesél Janikovszky Éva, és persze mind a két véglet természetesen torz egy kicsit, de talán tart is ezzel egy ilyen, hát igen, görbetükröt nekünk, hogy amikor panaszkodunk, vagy amikor kicsit így lekicsinyeljük a tevékenységünk értékét, akkor hát valójában egyik sem igaz. De nagyon, nagyon szórakoztató.
2: Na lépjünk tovább Zelk Zoltánra, aki viszont az én egyik kedvencem, mert hogy szerintem fantasztikus költő. És hát nem elsősorban az 50-es években írt verseire gondolok, vagy az 50-es évek elején írt verseire gondolok, mert hát ugye az a Rákosi rendszer éltetése, hanem a későbbi versekre, meg a koraiakra, mert hát ő nyugatos költő volt.
3: Igen, ez érdekes egyébként azokban a szerzőkben, akiket ma itt emlegetünk, hogy egyik sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, próza vagy líra szerzőnek, hanem igazából ide sodródtak. És ebben benne van persze a politika is, hogy aki nem akart feltétlenül ilyen mozgalmi verseket, vagy mozgalmi novellákat írni, az előbb-utóbb eljutott oda, hogy akkor inkább a gyerekeknek ír, és hát így született a három nyúl is. Zelk Zoltánnak ez a nagyon tényleg nagyon vicces, nagy híres gyerekverse, és ajánlhatok valami teljesen random dolgot,
2: hát hogy
3: figyelmed, létezik egy olyan kávézó Budapesttől délre, hogy három nyulak. Pont erről kapta a nevét, és egy csodálatos hely. Tehát oda elmenni, és ott Zelk Zoltán a három nyúl versét elolvasni, hétvégére ajánlom a kedves hallgatók figyelmében.
2: Hát a vers az nagyon cuki. Egyébként az állatmeséket változatlanul nagyon szeretik a gyerekek, ezt én tudom tanúsítani, úgyhogy ettől nem kell egyáltalán félni.
3: Nem, meg hát azért az olyan meseszerű nyuszik, mint ők, akik óriásira nőttek, hatalmas foguk van, és még semmi se fog rajtuk, még a puskagolyó sem, azért ez nagyon menő.
2: Három nyulak összegyűltek, Sejenfűre települtek.
3: Na, tessék, fel is tudod
2: ma. Hát jó, ennyit, nagyjából ennyit tudok belőle. De szerintem ennyi most így hirtelenében mindenkinek elég is volt. Viszont igen, ahogy mondtad, ez úgy van, hogy Zelk Zoltán gyakorlatilag a gyerekmesékbe, meg a gyerekversekbe menekült. Ugye 56 után őt három év börtönre ítélték, aztán igen. Jött egy szilencium, ahol alig-alig tudta kiadni a dolgait, kivéve a gyerekverseket, mert az senkit nem zavart. És hát lett belőle egy kis birodalom.
3: Így igaz, és ez igaz Csukás Istvánra is, igaz végül is Lázár Ervinre is, és hát Janikovszky Évára is, tehát ő sem gyermekirodalmi szerzőnek készült, ő ugye pedagógusnak készült, de hát aztán úgy nem annyira találta ott a helyét, és mennyire jó nekünk most így az utókornak, hogy aztán az irodalomba és az alkotásba menekült, mondjuk így.
2: Ha már említett Csukás István, tehát ott van Mirmurra, Kandúr, meg Pompom, és hát Süsű, a felejthetetlen Süsű.
3: Tehát sorolni nem lehet Csukás István klasszikusait, és őt tőle hadd hozzak egy idézetet, ugye ő mondta azt, hogy gyerekeknek ugyanúgy kell könyvet írni, mint felnőtteknek, csak sokkal jobban. És ez szerintem annyira jó mondás, a gyerekek előtt nem lehet kamuzni, és hogyha itt most tényleg ezeket a klasszikus szerzőket és könyveiket emlegetjük, akkor elmondhatjuk, hogy a történelem itt már bizonyította, vagy az idő itt már bizonyította, hogy ők nem kamuznak. Tehát ők tényleg olyanokat írnak, amiket a gyerekek szeretnek. A gyerekeknek nem kell az igazságot eltitkolni, vagy kiszépíteni. Időszakosan vannak olyanok, amikor persze lehet egy kicsit hát úgymond korra szabni dolgokat. Emlékszem a kislányomnak, amikor először olvastam a Bambit, ő nem értette azt, hogy az anyuka meghal. Tehát akkor ott volt egy pár hónap, amíg úgy kellett mesélni a Bambit, hogy csak elvesztették egymást, nem találják egymást. De hát ezekkel a konfliktusokkal is kell találkozzanak a gyerekek, és a saját konfliktusaikat sokkal könnyebben dolgozzák fel, hogyha a mesék is őszinték hozzájuk. Szóval ebben szerintem akár Csukás, akár Janikovszky, akár Lázár Ervin a négyszögletű kerekerdővel, hát csodálatos klasszikusok.
2: Lázár Ervint is akkor, ha említed, kérdezem, hogy ezek a könyvek, ezek mind kaphatók most is, valójában így is tudunk beszélgetni, mi az, ami ebből a könyves polcokon van? Minden?
3: Sajnos nem minden, tehát például a lemez két oldala, amit az előbb említettem neked, abból már nagyon-nagyon kevés van, de mondjuk könyvtárakban biztos, hogy meg lehet találni, de azért ezek tényleg olyan klasszikusok, hogy időről időre újra kiadják őket, tehát mondjuk Süsű, Pompom, a Tintanyúl, ők azért megtalálhatók a könyvespolcokon, és a négyszögletű kerekerdő szintén, és hát Janikovszky Évának most a centenáriumi évben nagyon sok könyvét újra kiadta a Móra könyvkiadó, tehát én azt gondolom, hogy a legtöbbel azért lehet találkozni. A négyszöglet...
2: Igen, mondd.
3: Nem, igazából csak Lázár Ervinre szerettem volna még egy picit visszatérni, és ővele kapcsolatban megemlíteni az ő lányát, Lázár Zsófit, mert hogy ő is szerző, és édesapjával még írtak közösen is egy mesekönyvet, a Bogár mesét. Ez szintén még megtalálható a könyvesboltok polcain, illetve nyilván könyvtárban is. És olyan érdekes, hogy Lázár Ervinről van egy képünk, de hát nyilván az ő saját lányának egy egészen más megélése volt az apukájával kapcsolatban. Zsófi története is szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és az, hogy azért alkottak együtt, pedig ők azért elég különbözőek, ez a mese nagyon-nagyon helyes, úgyhogy ezt is ajánlom mindenki figyelmébe.
2: És hát ott a négyszögletű kerek erdő, ami hát azt hiszem, hogy így 41 néhány évvel később is minden gyereknek egy nagyon szívmelengető, kedves történet Bruckner Siegfrieddel, meg Ló Szerafinnal, meg a többiekkel. Egyébként még egy dolgot, amiről nem szoktunk beszélni, de hadd említsem meg, én remélem, hogy azok a könyvek, amiket most hoztál nekünk, azok mind az eredeti grafikával jelennek meg, mert hogy volt ezeknek a könyveknek egy közös többszörösük, két egészen zseniális alkotó, az egyik Sajdik Ferenc, a másik pedig Ráber úr. És mindketten olyan mélységben adták meg ezeknek a karaktereknek a figuráját, hogy nem kellett a gyereknek nagyon nagy fantázia ahhoz onnantól kezdve, hogy az egész mese megelevenedjen. Milyen nehéz szó.
3: Igen, de az eredeti grafikákkal jelennek meg, igen. Tehát ahogy mondtad, Sajdik Ferenc egyébként tavaly Csukás Istvánnal közösen ugye Libri Irodalmi életműdíjat is kapott, pont azért, mert tehát ők így együtt értelmezhetőek leginkább, abszolút összenőtt már a grafika a mesével. Szerintem ezeket nem is szabad újra illusztrálni. Ezek tényleg gyakorlatilag, mintha a védjegy az ott lenne a grafikán ugyanúgy, a szerzői jog ott lenne a grafikán ugyanúgy, mint a történeten.
2: Egyébként ez érdekes, mert az újak, mint hogyha, és ez már a számítógépes kor, egészen másik gondolkodásmóddal születnének. Szóval nézem a régi gyerekkönyveket, meg ezeket a frisseket, és a gyereknek meg nem kell ez. Tehát, hogy nagyon furcsa módon működik a régi is.
3: Abszolút működik, abban egy óriási eltérés van, hogy azért amikor mondjuk Csukás könyvek vagy Janikowski Éva könyvei először megjelentek, akkor azért sokkal kisebb volt az zaj. Tehát sokkal kevesebb könyv is jelent meg, sokkal kevesebb külföldi szerzőnek a könyve jelent meg, nem voltak még ugye audiovizuális versenytársak mondjuk úgy a könyvek irányába, tehát azért egy egészen más környezetben kellett megragadniuk a gyerekek figyelmét, és ez a nemes egyszerűség, amivel olyan nagyon tisztán tudtak megjelenni, és ez akkor látszott, mert hogy ugye nem is volt akkor a zaj, ez nyilván nagyon jól meg tudja szólítani a gyerekeket ma is. Ma az a probléma, hogy akkora zaj van, hogyha mondjuk a szülő a saját gyerekkori emlékéből nem hozza elő Pompomot, vagy nem hozza elő Bruckner Siegfriedet, akkor ők sajnos nem látszanak, mert pont amit említesz, hogy nagyon színes, túl színes is akár, ugye eltorzított alakok is illusztrálják már a könyveket, szóval ebben mondjuk szerintem pont ezért csodálatos kivétel ez az egyszerűség, amivel mondjuk Janikowski Éva könyvei is illusztrálva vannak, de tény az, hogy ezek a grafikák, vagy ezek a könyvek, ezek nem kiabálnak.
2: Igen, ezt Réber László, említettem az előbb, Janikowski Éva állandó illusztrátora volt, de Lázár Ervinné is.
3: Igen, és hogy ezek a könyvek olyan elegánsan, olyan nemes egyszerűséggel vannak jelen. Én bátorítok arra minden szülőt, nagyszülőt, hogy ezekhez a klasszikusokhoz mindenféleképpen érdemes visszanyúlni és megmutatni a gyerekeknek. Szerintem ma saját magunknak is elővehetjük őket, és azt még hadd említsük meg, hogy ugye ma nem csak Janikowski Éva születésnapja van, hanem ma van a könyv világnapja és a szerzői jogok világnapja, úgyhogy ma mindenképpen ünnepeljünk egy kicsit könyvekkel.
2: Jó lenne, bizony. Én még annyit hadd tegyek hozzá, nekem az egyik gyerekkori kedvencem Bodó Béla Brumia volt. Brumi, Panaszmuki meg a többiek. És az én gyerekeim, mert kicsik voltak, nem tudták, hogy kérem, ez már nem korszerű. Úgyhogy imádták.
3: Úgyhogy imádták, csodálatos.
2: Amíg nem szólunk a gyereknek, hogy ez kiment a divatból, ő nem tudja, ő csak örül. Úgyhogy
3: bizony.
2: Vezessen ez minket, és olvassunk a gyereknek sok könyvet.
3: És akkor zárjunk egy olyannal, ami bármit is jelenthet, mondjuk azt, hogy dömdödöm.
2: Az jó. Dömdödöm. Kedves Orsi. Ludwig Orsi, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk gyerekkönyveket. Köszönjük.
3: Köszönöm.
2: És dömdödöm.
3: És dömdödöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Majoros Nóra álmodott, méghozzá elég nagyot álmodott, elképzelte, hogy a most 100 éve született Janikovszky Éva milyen lehetett kisgyereknek, az a szerző, aki oly sok kisgyereket örvendeztetett meg csodálatos történetekkel, vajon ő maga milyen volt? Ez volt kapaszkodója, de ezt most már inkább maga Nóra mesélje el nekünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Szóval honnan jött, kezdjük azzal, hogy miért pont Janikovszky Éva gyerekkorra ragadta meg?
3: Az, hogy miért Janikovszky Éva, az elég egyértelmű volt, ez egy felkérés volt a Móra kiadótól, tehát ebben nem volt mozgásterem, de nagyon megtisztelő felkérés volt ez. Hogy miért a gyerekkora ragadott meg, én elolvastam az ő naplóját, illetve a könyveit is ismertem, és a saját életét ő elég pontosan, és sokat mesélt az életéről, így ott nem sok tere volt a fantáziának, de engem az érdekelt igazán, hogy vajon milyen lehetett ő azelőtt, hogy tudta volna, hogy író akar lenni, vagy azelőtt, hogy ő egyáltalán írt volna, és ugye ez pontosan a naplója előtti időszak. Tizenpár éves korában kezdte el írni a naplót, de hát valaminek be kellett kattannia, hogy ő elővegye azt a füzetet a nagypapa boltjában, meg elővegye a tollát, és a ő kis kusza betűivel, és a már ott meglévő igazi Janikovszky éves humorával elkezdje a naplóba jegyzéseit írni. Úgyhogy ezt próbáltam meg felgöngyölíteni.
2: Ön maga is, hát egyrészt már rutinos író, másrészt fordított gyerekkönyveket is. És hogyha ebből indulok ki, akkor talán érti a logikát, ami Janikovszky Éva mint író a gyerekkönyvekben megvalósuló világát jelenti. Fel lehet ezt térképezni az ő saját gyerekkorából?
3: Azt gondolom,
2: hogy... valósuló világát jelenti. Fel lehet ezt térképezni?

0: Kicsit bajban is voltam, mert Janikovszkéval általában olyan gyerekkönyveket írt, amik a gyerekek valós élethelyzetéről szólnak, és én meg nagyon nem ilyen gyerek voltam, és nem ilyen könyveket írtam, mindig fantáziavilágban éltem.
1: Boszorkány a lovardában, ugye? Ez egy friss darab.
0: Igen, bár a Boszorkány a lovardában az most már pont egy olyan, ami való életben játszódik, de egy nagyon fantáziadús kislányról szól.
1: Mondja, hogy boszorkányt látott a lovardában, hát csak nem.
0: Igen, de általában én fantáziavilágban mozgok, és gyerekként meg aztán pláne, ott teljesen nem érdekelt a valóság, és azért egy kicsit nehezen találtam a kulcsot, de aztán azt hiszem, hogy sikerült mégis.
1: És lett ebből egy 6 éveseknél kicsit idősebbeknek szóló, és egy a Móra Naphegyéletrajzi sorozatban megjelent kötet, aminek az a címe, hogy a lány, akivel mindig történik valami, és Radnóti Blanka készített hozzá illusztrációt. Ez egy képes könyv valójában?
0: Igen, és ráadásul ez egy olyan képes könyv, ahol a képek azok nem csak aláfestik a szöveget, hanem abszolút külön életet élnek, és ahogy nekem az volt a nem csak feladat, hanem szándék, hogy Janikovszky Évát megidézzem, úgy Blanka Réber Lászlót próbálta így kicsit belecsempészni, de tényleg csak így érzetre, és egy csomó olyan utalást beletett Janikovszky életéből, ami a könyvben nem hangzik el.
1: Réber László viszont egy korszakos grafikus volt, aki Janikovszky Éva szövegeit illusztrálta, mondhatni gazdagította a saját rajzaival.
0: Tulajdonképpen ők szerzőpáros voltak, igen.
1: Hát jó, ezt kívánom, hogy valami ilyen kialakuljon Radnóti Blankával, mert hogy az például egy új minőség lehetne, egy másfajta könyvkiadáshoz az ön életében is gondolom. De hát majd meglátjuk, hogy ez, hogy szerepel a lány, akivel mindig történik valami, a Janikovszky 100 emlékévhez kapcsolódóan jelentez meg, és most még egy kiállításon, a Bartók Pagony pop-up kiállításán is megtekinthető egészen, meddig is 26-áig a sok-sok illusztráció, ami az ön könyvét kíséri.
0: Így van, és sok szeretettel várjuk az olvasókat erre.
1: Nóra, köszönöm szépen, meg azt is, hogy mesélt erről, hogy született ez a könyv. Majoros Nórát hallották.
0: Én is köszönöm szépen az interjút.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Best of adás következik.
1: A Kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és egy költővel, költőnővel kezdünk. Jancsó Lula van a vonalban, akinek megjelent első kötete lehetne Szép címmel. Önmagában az is felhívja a figyelmet, hogy egy ismert szerző, Müller Péter Sziámi ajánlásával jelent meg a kötet, és hát nyilván az önmagában érdekes, hogy egy Z-generációs költő hogy fogalmazza meg önmagát, meg a világot maga körül, úgyhogy ezzel is fogunk foglalkozni a következő percekben Jancsó Lulával. Jó napot, Lula!
2: Szép délután kívánok mindenkinek!
1: Köszönjük szépen! Szóval mondom én, hogy Z-generációs költő, és nekem az jutott eszembe, hogy egy generációhoz tartozva, vagy akár abból kilépve, egy mai fiatal, másképp fogalmazza-e meg önmagát a versekben, mint ahogy az történt korábban, hogyha összeveti a saját verseit a nagy elődök verseivel?
2: Érdekes kérdés, és hát talán háttérként azt mondanám el, hogy kicsit a mai világról eszembe jut Eszterházy mondása, hogy ugye ő azt mondta, hogy ha nem telik boldogságra, akkor beírjuk az élvezetekkel. És hogy ezt nagyon jól megérezte valahogy, mert a mai világ tényleg pont ennek a kora, és hogy a mi generációnk az ebben nő fel, és kicsit érezzük, hogy hiányzik valami. Mert hogy nagyon jó ez a szabadság, csak hogyha nincs benne eszme, akkor elég üres tud lenni. És például én kamaszként éreztem ezt a hiányt, és ezért is kezdtem el írni a Lehetne Szépet, mert azt éreztem, hogy szeretnék teremteni valami értéket vagy értelmet, hogyha más nem papíron.
1: Amikor elkezdett írni, tudta, hogy ez egy kötet lesz? Mondja, hogy elkezdte írni a Lehetne Szépet. Ez azt feltételezi, hogy szerkezetben gondolkozott, és nem egyes versekben.
2: Hát igazából ez úgy volt, hogy játékként kezdtem írni, és tulajdonképpen egy filmet akartam rendezni, csak hát így tudtam megoldani a magam lehetőségei szerint, úgyhogy azt gondoltam, hogy megírom a szöveget, képanyagot készítek hozzá, összeállítok egy zenei listát, és akkor most egyébként a könyv végén ez mind fel is lelhető, és emiatt is került a zenés filmkockák megnevezés a borítóra.
1: Mert hogy ugye vannak zenei ajánlások a kötetben, gondolom szakaszonként mi illik oda, és vannak filmrészletek?
2: Hát úgy kell elképzelni, hogy van benne egy zenei lista, és van hozzá képanyag, amihez el lehet jutni linken, és akkor egy kicsit ad az egésznek egy ilyen atmoszférát.
1: Ez most például, amit mond, az azért érdekes, mert ez már kifejezetten egy korosztályos kérdés. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy 60-70 éves költő nyúl ehhez az eszközhöz, mert ő abból indul ki, hogy a szó elég. A maga generációja róla meg már abból indul ki, hogy minden kell, mindenfajta multimédiás eszköz együtt érvényes.
2: Igen, igazad van, mert tényleg most annyi lehetőség van, hogy kicsit mi meg azt érezzük, hogy kár nem élni vele.
1: Nem lesz kicsit idézőjeles, másodlagos így a szó, a vers maga?
2: Hát nem tudom, én azt gondolom, hogy szerintem jó összművészetben gondolkodni, mert hogy például engem is a gimnáziumban egyszerre érdekelt a film, zene, irodalom, és hogy talán ezeknek az összessége az valahogy még érzékletesebben el tudja kapni a valóságot, és számomra ugye ez a művészet lényege, tehát hogy kevésbé az, hogy szűk szakmai keretekbe kell beszorítanom.
1: Mennyire különleges az a saját korosztályában, hogy versekkel foglalkozik, hogy verset ír?
2: Hát...
1: Mennyire számít csodabogárnak?
2: Nem tudom, hát az tény, hogy kevesebbet olvas a generációm, de most például, hogy kaptam sok visszajelzést a könyvre, és nagyon jó érzés volt, hogy fiatalok is írtak nekem, és és elmondták, hogy visszahozta az olvasás iránti kedvüket, mert hogy valahogy egy olyan nyelv volt, ami egyszerre megszólította őket, és olyan szórakoztató volt olvasni. És ráadásul az még külön öröm volt számomra, hogy a fiatalok közül néhányan még el is mondták a véleményüket egy tévéadásban a könyvről.
1: Ez jó visszajelzés nyilván, és hát nyilván egy első kötet az meg egy nagyon nagy lépés előre egy pályafutás során, de a kérdésem igazából arra irányul, hogy megvan-e már maga a pályafutás képe, az íve, látja-e, hogy merre indul?
2: Hú, hát szeretnék egy trilógiát írni, most annyit tudok, hogy ugye ez egy szemlővés történet, és lehetne szép az első része, ami kicsit így az ideák világáról, az eszménykeresésről, a szerelemről szól, és most követni a lehetne jó, és utána pedig a lehetne igaz. És a lehetne jó az etikai dilemmákkal fog foglalkozni, a lehetne igaz pedig kicsit így a igazság és a belső béke. Tehát, hogy most jelenleg ez van tervben, meg az én felnővésemnek a folytatása, mert ugye még ez következik, hogy kicsit így szintetizálnom kell, hogy mi is a jó, mi is az igaz ahhoz, hogy ezt jól le tudjam írni.
1: Ez egy nagy kérdés. Gyakorlatilag az emberiség állandó örök nagy kérdése, mind a kettő.
2: Igen.
1: Hát ha ezt megfejti, az már gyakorlatilag egy életpályára elég. Azért ezt kívánom, de én azt is olvastam, hogy tanult színészetet. Mondja, hogy akart filmet készíteni. Itt van ez a trilógia terv, tehát nekem az látszik, hogy művészet, és lehet, hogy minden egybe. Mindenféle művészet.
2: Igen, jól látja, mert tényleg azt érzem, hogy nagyon nehéz dönteni, hogy melyik is valójában. Tehát, hogy én pont szeretem ezt, hogy benne van egy szabadság, hogy nem kell teljesen megszabni.
1: Gratulálok, első kötet mondom, az biztosan mindenképpen nagyon nagy dolog, és kívánok sikeres újabb és újabb köteteket, meg utakat, amiket kipróbálat és önben szabadnak és boldognak érzi magát. Lehetne szép ez az első kötet címe, ha keresik, meg fogják találni, és meg tudják venni, és el tudják olvasni Jancsó Lula első kötetét. Lula, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép délután mindenkinek.
0: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Villám Árvíz söpört el több falut Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a négy napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban. Az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén, legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
3: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany.
0: Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
5: Nagy örömmel köszöntünk mindenkit, ez itt a Provokatőr. Azoknak mondom, akik ezt nem a megszokott időben, mondjuk televízión vagy éppen rádióban nézik, hanem éppen a YouTube-osoknak, hogy most már lehet gyűlni, egy picit késve, de itt vagyunk, lehet kommenteket gyűjteni és kérdezni Márki-Zay Pétertől, Hódmezővásárhelyi polgármesterétől.
6: Szép napot mindenkinek, és elnézést, az én késésem volt, a forgalom Budapesten megtréfált.
5: Karácsony?
6: Már karácsonyozunk? Isten éri.
5: Gondoltam, hogy ő lesz a hibás. Dévény István.
7: Üdvözlet.
5: Vágjunk is bele, rengeteg témánk van, és rengeteg érdekes témánk van. Bevallom, az egyiket így last minute kértem, hogy picit beszéljünk róla, mert nagyon izgalmas, hogy Magyar Péter aláírta egy ENSZ határozatban, hogy Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra. Ez különösebben nem lenne izgalmas, de ebben elítéljük az orosz katonai agressziót, és támogatjuk Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ezen kívül pedig benne van az is, hogy a kormány szerint Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a kárpátaljai magyarokra is. Tehát ilyen határozott, éles elhatárolódás Oroszországtól, ez nem történt meg. Ezzel kapcsolatos kérdésem pedig az, hogy ez árthat-e az orosz-magyar kapcsolatoknak, és ha nem, akkor miért igen? És ha igen, akkor jó, vele kellett volna zárnom egy 20 másodperccel korábban a mondatot, szóval ti jöttök.
6: Jó, szóval én azt gondolom, hogy már önmagában április 12 sokat ártott a magyar és az orosz kapcsolatoknak, mert remélhetőleg onnantól kezdve nem egy hazaáruló orosz ügynök irányítja ezt az országot.
7: Erős kezdés!
5: Mit kell ilyenkor mondani?
7: Elhatárolódás.
6: Tehát Putyin valószínűleg nem örült neki, de Trumphoz hasonlóan nem sok könnyet hullatott Orbán Viktorért. Ő még barátjának se nevezte, ő csak azt mondta, hogy nyitott mindenféle üzleti kapcsolat további folytatására Magyarországgal, független attól, hogy ki a miniszterelnök. De nyilván ezek a nyilatkozatok Orbán idejében nem voltak megengedve Orbánnak. Legemlékezetesebb szerintem a szervilizmusra az, amikor Orbánt Pekingbe rendelték, egy fontos uniós találkozás helyett kellett oda menjen, tehát már eleve megalázó volt, amit Putyin csinált vele. Ott egy ülést, hát hogy mondjam, egy ilyen elnöki vagy prezidenciális beszélgetésre, ugye ott egyik oldalt ült Putyin, másik oldalt Orbán. Orbán rendkívül kínosan viselkedett, nagyon rosszul érezte magát a találkozóján, nyalogatta a szájszélét, igazgatta a nyakendőjét, kapcsolgatta a tollát.
5: Tudjuk,
6: ezt a videót, a roppantó megalázó videót, ezt Putyinék rakták ki a netre, és alázták meg Orbánt, tehát ott már kapott egy salert.
7: De az miért?
6: És ami még
7: mit követett el Orbán Viktor akkor?
6: Sok mindent elkövetett, ugye mondom, de a legaranyosabb, tehát mondom, az, hogy nem mertek kimondani egy háború szót. Az az Orbán, aki egy háborús hisztéria kampányt csinált, itt nem csak 22-ben, hanem most 26-ra is, Putyin jelenlétében azt a szót, hogy háború nem mertek kimondani, hiszen Oroszországban ezért büntetés jár, ugye csak különleges katonai művelet, és Orbán is szolgaian ezt a szót használta, vagy ezt a kifejezést használta. Szóval roppant meg, és hogy miért?
5: Megnyomtuk a gombot.
6: Putyin soha nem volt elégedett azzal, hogy Orbán mennyire volt szervilis, hiszen persze itt lehettek az orosz kémek, ugye a Nemzetközi Befektetési Bank keretében, de a végén vagy kiment kávézni, vagy mégis megszavazta az uniós határozatokat, tehát hősködött, és néha elért egy bűnöző Kirill pátriárkának a vagyonát, azt megmentette Orbán, de a legfontosabb határozatait az uniónak nem tudta megakadályozni. Tehát ezért nem szerette őt igazán Putyin. No, de hát most mindesetre az uniós irányvonalat követjük, és ez jó.
7: De hát olyan nagy mozgástere nem volt szegény Orbán Viktornak, nem?
6: Tehát nagyon kicsi uniós volt,
7: és mert mindig ez volt a mondás, és én is ezt véltem, hogy hát ő a hasznos, nem mondom ki mi, Putyinnak.
6: Nem.
7: Hasznos embere, mert hogy milyen jól jön egy szövetséges, még hogyha ilyen alárendelt szövetséges is a unión belül, de hát olyan nagy mozgástere már nem volt, azért úgy bebeakaszgatta ugye azt a bizonyos botot a küllők közé, erre nagyon büszkék voltunk, hogy Magyarországnak ez a küldetés, hogy mi vagyunk a bot a küllők között, de hát sok mindent nem tud csinálni, valóban ott a legnagyobb eredményeket mindig ezekkel a szankciós listákról levett ilyen olyan oligarchákkal, meg ilyen olyan Putyinnak a haverjaival, meg a megfelelő üzletemberekkel tudták elérni, de hogy...
6: Olajvásárlás, szóval azért volt ott egy-két szolgálat, amit megtett az oroszoknak.
7: Igen, csak most így utólag visszanézve azért Én ezt nem látom annyira megtelve tartalommal, ezt a nézetet, hogy mennyire hasznos volt Orbán Viktor. Mint ahogy te is mondod, hogy hát...
6: Az olajvásárlás volt...
7: Nem volt egy nagyon hasznos ügynök.
6: Ezek az oligarcháknak az indexre tétele, ez nagyon fontos volt, hogy most, amikor kiderültek ezek a kiszivárgott beszélgetések, például Szijjártó és Lavrov között, kiderült ott is az egyik legfontosabb az volt, hogy a... nem is tudom, melyik Rosznyeft vagy Gazprom vezetőjének a vejét talán le kellett venni, és akkor abban szolgáján intézkedett a Szijjártó, és levetették a szankciós listáról. Tehát, hogy nekik ezek egyébként fontosak voltak. Nem kevésbé fontos, sokan legyintettek erre, hogy Magyarország kapott mentességet, és vehetett orosz gázt és olajat, de Oroszország export bevételeinek ezen a téren úgy emlékszem, hogy 2-3%-át azt Magyarországtól biztosította, ez egyetlen nem elhanyagolható mennyiség. Amennyi fegyvert ezen vásárolt Putyin, annak valószínűleg ezrek vagy tízezrek halála lett az eredménye Ukrajnában. Tehát van, igenis volt jelentősége.
7: Volt, csak talán túlértékeltük, teljesen mindegy most már, mert a történelem megtette, amit megkövetelt a haza.
6: Ruhelszki és másoknak a befogadása, tehát sok szívességet tett Orbán Putyinnak.
7: Viszont azon gondolkodtam, hogy hogy eltűnt a háború, és ugye mondod azt, hogy Orbán Viktor nem merte Moszkvában vagy Pekingben használni a háború kifejezést, hanem ezt a különleges katonai műveletet. Ha erre húzták volna föl a kommunikációs stratégiájákat, milyen bénán nézett volna ki, nem?
6: Igen,
7: különleges katonai hadművelet veszélyes.
6: Elítéljük.
7: Igen. Szóval vakarózott volna. Mi van? Hogy tényleg hogy eltűnt, nem? És ez egyébként ennek van negatívuma is, bár az abszolút pozitívum, hogy a közéletből, hogy a közterekről eltűntek a háborús plakátok, hogy nincs háborús csúszítás, hogy tényleg nekem kellett egy kis idő, amíg lejöttem úgymond a szerről, és egy kicsit lenyugodott a lelkem meg az agyam is, hogy már nincs ez a háborús pörgés. Akármilyen hír volt, teljesen mindegy, hogy az belföldi hír volt, agrárhír volt, sporthír volt, valahogy a háború árnyik, ha mindig úgy valahogy oda rakta a Fidesz, és ugye ez mind megszűnt, és tényleg kellett egy kis ilyen átmeneti időszak, amíg így visszatért az ember a normális kerékvágásba, hogy jó, hát azért a közélet nem erről szól. Viszont szerintem annyi negatívum van, hogy én most döbbentem rá, hogy milyen keveset tudok per pillanat már arról, hogy hol is tart ez a teljesen elmebeteg háború. Tehát egy-egy ilyen súlyos, amit például most néhány nappal ezelőtt, amikor megtámadták Zelenszkij szülővárosában, két hullámban ráadásul az orosz drónok, ugye az első hullámban az üzletközpontot, a másodikban meg a mentőket.
5: Már ez is csoda, hogy tudsz róla.
7: Igen. És hogy
5: nem hír.
7: Amúgy is lenne egy ilyen természetes folyamat, egyszerűen nem lehet. Tehát gondolom mindenki úgy volt vele, hogy amikor amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, akkor legalábbis én 0-24-be, még ilyen ukrán Twitter oldalakat is bekövettem, és mindent tudni akartam. De és aztán lejössz, mert nem lehet fenntartani ezt az izgalmi állapotot, meg nem is kell, nem, meg is nem is egészséges, a média is lejön, hát a kettő együtt
5: történik. Hát a média jön, és lejössz.
7: De hogy most...
6: Hát most a Fedorov csinált híreket, a szárazföldi nem robotok, hanem drónok masírozása Kijevben egy parádén. Tehát én követem, nézem, egyébként fontos, továbbra is rendkívül fontos, és azt gondolom, hogy a világtörténelem, világpolitika, stratégiai kérdései között ez kiemelkedő helyen van ma is, de az nagyon jó. Tehát én a legnagyobb áldásnak tartom április 12 óta, hogy az emberek sokkal nyugodtabban járkálnak az utcán. Tehát amikor azt mondják, hogy a hangulat megváltozott, és több mindenki mosolyog, jobbkedvűek az emberek, szerintem ez pont emiatt van. Tehát eltűntek ezek az úszító plakátok, hát most éppen nem a melegekkel, nem tudom ki, hanem eddig a háborúval úszítottak,
5: most nem. A Fidesz nyert volna, nem azt mondom, hogy ugyanez lett volna. Félreértés ne essék, de a kampány az mindig egy akkora pszichológiai nyomás általában a választópolgáron, hogy a csapból is a politika folyik, és még mindig azért ebben az országban a lakosság többségét nem érdekli a politika. Tehát nem úgy olyan mértékben nem érdekli, mint minket, hanem egyáltalán nem.
6: A Fidesz nyert volna, most is csapból is folyna, azért, mert ők az lopásnak
5: is... Hát így is a csapból is ez folyik.
6: A lopásnak is az egyik legfontosabb eszköze a Fidesz számára a plakát erdő volt, és ők valamilyen tartalommal megtöltötték volna a Balási féle cégen keresztül a saját cégeknek a plakátjait. Mindig ezt csinálták. Négy éven keresztül ezt csinálták.
7: Április 13-án megjelent volna az óriás plakátkampány országszerte, hogy köszönjük. Kormányzati tájékoztatás.
5: Nem. István, arról beszéltünk, az volt tétnek megadva, hogy ha nem a Fidesz nyer április 12-én, akkor a gyerekeinket elviszik, a fiainkat elviszik, az apáinkat elviszik majd az ukrán frontra. Igen, hát ezt nem tudták volna tovább nyomni.
6: Nem, de azt mondták, hogy megmentették.
7: De nem ennyi. Azt mondjuk, hogy igen. Tehát
6: nézd végig az elmúlt 4 évet. Az elmúlt 4 év legalacsonyabb színvonala is nem tudom, a mostanihoz képest egy ilyen százszoros mennyiségű plakát, politikai plakátot jelentett. Egyszerűen azért, mert többek között ebből loptak.
7: De amúgy ez egy jó felvetés, egy párhuzamos világegyetem, olyan szívesen megnézném, hogy mit csinálna most a
5: Fidesz.
7: Mert ugye mindig az volt a forgatókönyv, hogy mindig tekertek egyet a rettegtetés pótméteren, és akkor még meg az erőszak pótméteren, mármint hogy a verbális erőszakon. Most mit csináltak volna? Mondjuk ez olyan hülye kérdés, mert nagyon kíváncsi lennénk.
6: Fidesz győzelem esetén is gazdasági összeomlásban lennénk, nagyon nehéz helyzetben, uniós pénzek hiányában majd még nagyobb problémák jönnének, hogyha a Fidesz maradt volna. Biztos, hogy elterelték volna a figyelmet, biztos, hogy valami gyűlöletkeltéssel, néphűítéssel.
7: Szuverenitásvédelmi hivatal, megkapta volna ezért.
6: Simán. És az ellenzék, éppen az ellenzéket darálnák be, és vidék el az újságírókat most már, amit szerettek volna egy évvel is, csak nem mertek megcsinálni. Na, szóval, hogy biztos, hogy valamilyen figyelmelterelési egyébben valamilyen gyűlölettárgyat találtak volna.
5: A kárpátaljai magyarok helyzetének keretezés egyébként nagyon izgalmas, mert az Orbán kormány alatt ugye az aktuális vezetés a kárpátaljai magyarság fenyegetettségét szinte kizárólag az ukrán nyelvtörvényből, jogszűkítésekből, kijevi közigazgatási döntésekből vezette le, és az orosz katonai fenyegetés ritkán kapcsolták ide, és emlékszünk arra, amikor orosz katona robbant be, ugye a köztársasági elnöknek is volt ebből problémája, hogy most akkor az orosz szó ott lehet-e vagy nem egy ilyen fenyegetésnél. Ehhez képest most fekete-fehéren ott szerepel, hogy Oroszország magatartása fenyegetés jelent Magyarországra, és hallhattuk Rónai Egonnál azt a bizonyos interjút, hogy az orosz külügyel még nem nagyon vette fel Orbán Anita a kapcsolatot, vagy ha fel is vette, akkor az hamar elhalt, nincs meg az a fajta barátkozás, mint régen. Ami, tudom, ismerem az álláspontodat, és hát itt kellett 20 másodperc neked, hogy el is mondd, hogy ez mennyire a szélén van, és mennyire határozott, még ha ugye ez bizonyítva nincsen, de politikai vélemény nyilván elfér, hogy azért mégiscsak olyan gazdasági kapcsolatunk van még mindig Oroszországgal, amit nem tudunk így egy csettintéssel, ilyen Thanos módjára akkor eltüntetni, és akkor helyette egészen más útvonalon kialakítani a magunk módján azt a gazdasági biztonságot, ami most ugye a télhez közeledve, meg ugye itt a hormuzi szoros körüli problémák kapcsán, nagyon súlyos lehet. Nagyon súlyos lehet.
6: Én átjálnám ezt.
5: Még mindig rá vagyunk szorulva valószínűleg legalább egy évig, de lehet, hogy kettőig, háromig az oroszokra. Nem biztos, hogy ildom, most nem egy ilyen nyilatkozatról beszélek, hanem az oroszokkal nem tárgyalni, nem barátkozni velük, legalább csak gazdasági szinten.
6: Tehát ugye a legfontosabb, amit szeretnénk mondani, az az, hogy az elmúlt 4 évben, vagy most már 4,5 év, a háború során az gáz és az olaj Oroszországból a háborús Ukrajnán keresztül érkezett Magyarországra. Sem az oroszok nem állították le, sem az ukránok nem állították le, sem a magyarok nem állították le. Tehát ez egy kölcsönös üzleti érdek volt, az ukránoknak is üzleti érdek volt, ugye a tranzitból is jut, és vissza, hozzájuk visszakerülő szénhidrogéneken keresztül nekik, vagy hogy mondjam, még a hadászathoz is, tehát részben orosz szénhidrogénekkel töltötték meg, Magyarországról származó dízzellel töltötték meg az ukrán tankokat is, tehát nekik is érdekük volt, az oroszoknak kellett az a nem jelentéktelen pénz, amit a magyar importért adtunk nekik, illetve a magyaroknak is természetesen részben szükséges volt, részben előnyös volt, inkább azt mondom. De éppen fél évvel ezelőtt lángolt fel az a vita, hogyha leállt volna, és volt olyan alkalom, amikor leállt, ugye emlékszünk, pont a választás előtt erős téma volt ez, hogy az ukránok kijavítják, nem javítják, oroszok lőtték szét a vezetéket, és a többi. Tehát Magyarország energiaellátása ma már más úton is biztosítható, ezt ott hallottuk, szerintem Hollada Attila elég meggyőzően elmondta. Igen, lehet, hogy ez gazdaságos, meg erre van ráállva a 100 halombattai finomító, de lehetett volna az Adria vezetéken keresztül olajat hozni, gáz meg különösen, mert az sok interkonnektor.
5: Hogy azt biztoltak el az elmúlt 16 évben, abban valószínűleg nem lesz vita köztünk.
6: Igen, de nem hiszem, hogy tehát nem látom azt, hogy megoldhatatlan lenne Magyarország ellátása. Azt is tudjuk egyébként, hogy bár lehet, hogy voltak időpillanatok, különösen az utolsó rövid időben, amikor alacsonyabb áron kaptuk ezt, ugye itt a iráni válságra lehet utalni, de összességében a bizonyítékok amellett szólnak, hogy Magyarország a világpiaci árat fizette az orosz gázért, tehát ugyanannyit fizettünk, mintha bárki mástól vettük volna. Nem is annyira a Fidesz, mint amennyire Putyin hazudott erről egy közös sajtótájékoztatójukon, és a magyar fél csak nem javította ki.
7: Egyébként Magyar Péternek ez egy vállalása volt, tulajdonképpen a kampányban, hogy...
6: Ezt megtartja.
7: Egyelőre, de hogy hosszú távon pedig, hogy igenis le kell válni az orosz, mindenféle orosz...
6: A függőségből.
7: De hogy hát de már látjuk majd, én kíváncsi vagyok egyébként is, hogy melyik utat választják meg.
6: Hogy soha nem mondtad, hogy leválunk, csak a függőséget említette, és ez valóban helyes és üzleti megközelítés, tehát persze, ha nekünk is megéri, akkor kereskedjünk, de egyébként meg ne legyünk kiszolgáltatva. Ez korrekt.
7: Tamás.
8: Oké, ugorjunk a következő témára.
7: Amikor itt vannak a jobbnál jobb témák.
8: Menjünk tovább, vagy a visszaszerzési hivatal?
7: Igen.
8: Elnökjelöltek körüli bonyodalmak és a meghallgatás?
7: Igen.
8: Oké, hát ez igazából tegnapi történet, mert hogy meghallgatták a jelölteket, akikből lehetett volna 4, egy visszalépett, itt volt Sárvári Nikolásszal kapcsolatos probléma, hogy akkor őt most a Fidesz frakció jelölte, vagy sem.
6: Vissza a frakció jelölte, vagy sem.
8: Köszönöm szépen, figyeltem.
6: Mindig itt vagyunk, igen, figyelünk.
8: Éberség ellenőrzés volt. A Tisza frakció jelölte őt, vagy sem, és úgy tűnik, hogy egy kommunikációs baki volt, mert ugye megvan ilyenkor a frakciónak a lehetőség arra, hogy egy ilyen kvázi ilyen sportos kifejezései white card-dal benevezzen még egy jelöltet, aki egyébként nyilván beadta a jelentkezését, tehát beúsztatták a lehetséges jelöltek közé, így lehetett volna top 4, lett top 3, de úgy rosszul fogalmaztak, mert nem mindegy, ebben nem megyek bele. Sokan azt mondják, hogy nem meri vállalni ezt a Tisza, mert ugye kettős állampolgárról van szó.
7: De akkor meg minek csinálták az egészen?
8: Kanadával való összefonódása. Sokan, már olvastam ilyen összeesküvés elméletet is.
6: Hallatlanok ezek a kanadai magyar kettős állampolgárok.
8: Hogy az egész arról szólt, hogy nekik van egy elsődleges jelöltjük, és ezért inkább befeketítettek, vagy a közvélemény elé toltak egy olyat, akire majd mindenki ráugrik, és aztán utána jöhet majd a transzparencis jelöltjük, és akkor ő lesz az, aki majd kiszolgálja a hatalmi érdekeiket.
6: Ez a dupla csavar, igaz? Az a gyanús, ami nem
8: mondanám,
6: gyanús.
8: Hogy kitől hangzott el, de nem mondom.
7: Melyik Fideszes mondta? Ez teljes. De miért kellene egy ilyen negatív támogató kampányt, hogyha ők azt akarják, akit akkor megszavazzák, és kész. Nem igazán értem, hogy ennek mi lenne a haszna. Én ezt nem nagyon vágtam, hogy mi szükség volt erre az akcióra. Mondjuk ez legalább egy magyarázat, én ezen kívül nem.
8: Tessék.
7: De nem elfogadható, de mégis legalább valamiféle magyarázat. Én nem igazán, tényleg nem értem. Tehát, hogy ugye arra hivatkoztak, hogy élve ezzel a törvény adta lehetőséggel, szerették volna tágítani a bizottság lehetőségét, hogy minél több jelöltet hallgathasson meg. Hát ez. És az, hogy hétfőn ugye úgy nyilatkoztak, hogy a Tisza frakció jelöltjei a következők, Sárvári Nikolasz. Hát ez ott van, igen. Erre mondjuk, vagy mondják azt, hogy kommunikációs baki ked. A meghallgatott jelöltek egyike sem párt vagy frakció jelölt.
6: Ez egy baki volt, igen.
7: De melyik? Hétfő vagy ked. De nem, csak tényleg nem értem az értelmét, hogy ennek az akciónak, tehát, hogy mit akart üzenni, mit akart mondani, mire gondoltad költő?
6: Elmondom, hogy én, hogy tájékozódok, de azt látom, hogy a Tiszának is vannak trolljai most már az interneten, a Facebookon, és ezek kommentelgetnek. Megszoktuk az előző években, akkor főleg a Fidesznek, aztán előtte a DK-nak, nem tudom, mindegy, tehát voltak ilyen trollhadseregek is, az én oldalamon előszeretettel kommentelgettek, úgyhogy viszonylag ismerős, megnyitom, látom, 11 ismerőse van, 4 posztja van, 0 lájka, jó, tehát nagyjából tudjuk, hogy ez egy trollhadsereg tag. És most is, az elmúlt időszakban most Tisza trollok vannak, és ezeket figyelem egy ideje, ugye például, amikor Hatházi Ákosnak a én is szóvá tettem, bevallom, hogy miért zárták ki Hatházi Ákost eleve a pályázatból, hiszen a pályázatba felsorolták azt, hogy lehet jogász, lehet közgazdász, közigazgatási szakember és egyéb szabad bölcsész. Most egy kicsit lerövidítettem a listát, de lényeg az, hogy felsoroltak néhányat, a szabad bölcsész az köztük van, véletlenül egy politológus az pont megfelel ennek a szabad bölcsésznek többek között, tehát hogy ott éppenséggel ezzel be lehet úsztatni valakit. Ha a Tisza eleve csak jogászokat akart volna, és a trolljaik azok folyamatosan azt mondták, hogy Hatházi nem lehet, hiszen nem jogász. De a Tisza jelöltje valószínűleg nem egy jogász, hiszen valamilyen okból nem szűkítették le jogászra ezt a kört, de mondjuk állatorvosokra nem tágították ki.
7: Tehát sikerült úgy. Milyen jól nézett volna ki, aki
8: és csillagozva.
6: És állatorvos. De tehát lényeg az, én szerintem tök felesleges volt egyébként ennyire. Felsőfokú végzettség, stb. Nem érdekes, releváns tapasztalat sokkal fontosabb. Tehát én nem gondolom, hogy az alkotmányba kellett volna írni azt, hogy a vagyon visszaszerzés és korrupciós hivatalnak hívjuk így, nem lehet a vezetője Hatházi Ákos. Ők gondoskodtak róla, hogy szóba se kerüljön Hatházi Ákos, valamiért őt nagyon nem akarták. Én azt elfogadtam volna, hogyha nem zárják ki Hatházi Ákos, de mondjuk a végén nem őt választják, ez teljesen oké, de hogy egyszer is mindenkorra örökérvényűleg kijelentsük, hogy mondjuk egy állatorvos bármit tett le eddig az asztalra, az nem lehet, ez nem elegáns, ez nem szép, stb. És akkor még ezzel védték, hogy hát nem jogász. Na, hát aztán én most azt látom, hogy vannak nem jogászok, a törvényt valamiért úgy fogalmazták meg, hogy nem jogász is lehet, tehát nekem az volt a gyanús, hogy valószínűleg a Tisza egy nem jogászra gondolt akkor, amikor ezt a törvényt megfogalmazta, mert nem szűkített el a jogászra jelöléseket. A másik, hogy ezek a trollok most ezt a bizonyos Sárvári Nikolászt éltetik, tehát egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy amikor azt magyarázzák, hogy nem is a Tisza jelöltje, akkor próbálják azt mondani, hogy ez egy független jó jelölt. Most is, amikor azt látom, hogy ezek a no-name, vagy hogy nem, tehát ismerősökkel nem rendelkező trollok, ezek őt támogatják, tehát ez nekem gyanús, hogy valamiért a Tisza troll hadsereg ezt építgeti, és a szabályokat is úgy írták ki, hogy ez a fiszkó leesett, és még ráadásul be is tolták negyediknek, oké. No, ez ennek ellenére nem vagyok benne biztos, hogy a parlament majd holnap őt fogja megválasztani, legalábbis ugye Magyar Péter és ezáltal a Tisza kormány rendkívül érzékenyen reagál a közvélemény rezdüléseire, ugye itt tudjuk a köztársasági elnöki hogy mondjam, Kalamajkát is. Itt most nagyon egyértelmű közakarat nyilvánult már meg több alkalommal, vagy eléggé sok
7: felületen. Szerintem ez egy húzós projekt lenne, hogyha
6: Ligeti Miklós mellett.
7: A Sárvári Nikolaszt így beúsztatnák a mezőnyélére.
8: A folyamatos támadási felület onnantól kezdve, és minden vád, amit megfogalmaznak, főleg ezek a szuverenisták, hogy akkor itt a nemzetközi mélyállamnak, nagyhatalmaknak, nem multinacionális cégeknek ne játszok ki Magyarországot, akkor abban a pillanatban őt lesz. Mert eddig az, hogy Kanada...
6: De még mindig...
8: Értem, hogy neked is van
7: között. Még mindig nem tudjuk, hogy mi értelme van akkor ennek az egésznek, és lejárt az idő.
8: Akkor pihenünk?
7: De csak egy picit is utána áruljátok el.
6: A szögezzük le, hogy a Fidesznek ebben a versenyben nincsen lova.
8: Tehát szögezzük le szünetre.
6: Nekik olyan mindegy.
9: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Uraim, uraim, folytatjuk az adásunkat. Hol is tartottunk? Sárvári Nikolásznál, de közben Bódi Mátyásról is beszéltünk a szünetben, amit nem akartam elárulni, de a...
2: Szóval én mindig nem értem. Mégis mondanom kell, hogy miről beszéltünk. A Tiszás trollok nyomják Sárvárit, a Tisza párt előbb a sajátjaként betoltad, utána eltárolódott, és akkor de miért? Ja, és akkor közben ugye azt mondjuk, és én is azt gondolom, hogy ezből lenne a legnagyobb botrány eddig. A Tisza párt, Magyar Péter dimenzió. Eddig igen? Szerintem
3: nem, a köztársaság elnökét nem liberálni, de nem, én azt gondolom, hogy ezzel nem. Együtt is.
2: De ez második, második lenne?
3: Tehát a köztársaság elnökség után az erős, egy erős második lenne, és onnantól kezdve valószínűsíthető az, hogyha a kommenteket olvassák, meg pedig olvassák, sőt válaszolnak
1: rá,
3: akkor talán nem én, Magyar Péter. Tehát azért mondom, hogy ha figyelni a kommenteket, akkor lehet, hogy én is megnézem. Én mondom, vannak ilyen jelek, amit onnan le. Madár Bél Jóslás, vagy nem tudom, milyen állatbél és
2: troll
3: madár. Igen. Jóslás helyett sokszor azt látjuk,
2: madár, troll.
3: A trollok mit nyomnak, mm-hmm. és akkor abból lehet következtetni valamiféle központi kommunikációs irányra.
2: Továbbra is ilyen naivan.
1: Sárvári Nikolász esetében az az előny, hogy van egy komoly nemzetközi terepasztala olyan ügyekben, amikor ilyen nagyobb vagyonokat tudtak elhelyezni offshore-ba és külföldi céghálókba, azt hiszem Ukrajna és az arab államok ügyében, tehát ő ennek kvázi szakértője. Az azért kiderült Romániában és Lengyelországban, meg talán Amerikai Egyesült Államokban is, amikor ilyen ehhez hasonló vagyonvisszaszerzési hivatalokat hoztak létre, nem pont így hívták, akkor ott azért nem ragaszkodtak ahhoz, hogy jogászok szerepeljenek ott. Attól függően, hogy milyen jogköre van egyébként egy ilyen szervezetnek, vagy hatóságnak. Én bármelyiküket el tudom képzelni, nagyon úgy tűnik, hogy itt Ligeti van előtérbe tolva, és a végén ő fog nyerni, már amennyire olvasom én is a kommenteket, meg a különböző véleményeket, hát meg kialakultak ilyenek, hogy Team Ligeti. Ami azért gondoljunk már bele, hogy milyen politikai őrület van ebben az országban, basszus. Ez, hogy Team Ligeti?
3: Én ezt egy nagyon fontos kérdésnek tartom, és őszintén szóval azt is elmondtam, hogy én mindent ugye a demokrácia, a jogállam és a többi szempontjából megközelítve, azt kell mondjam, hogy a legjobb az lenne, hogyha ennek a hivatalnak a vezetőjét is közvetlenül a nép választaná meg. Mert ugye elég kellemetlen az.
1: Csak előtte javasol valakit, Magyar Péter.
3: És ez mindig benne lesz a pakliba, a félreértés ne essék.
1: De
3: remélhetőleg egy idő után kialakul, és hogyha ez nem a választásokhoz köthető, hanem mondjuk egy idő után egy teljesen független ciklus szerint megy. Egyébként én minél sűrűbb választást tartok nagyon szerencsésnek, abból a szempontból, hogy ha jó sok politikus börtönbe csuknak, akkor az illető jó, ha meg nem csuk sokat börtönbe, akkor nem jó. Tehát itt jelen esetben azért nem jó a politikusokra bízni az őket elszámoltató személy kiválasztását, mert ők afelé fognak hajlani, aki őket nem fogja börtönbe csukni. Tehát nekünk viszont egy olyan valaki kell, aki az összes bűnöző politikus börtönbe csukja.
1: Hát de most a NER szereplőit fontos. Akarja mindenki börtönbe csukatni. Nem. Egyébként ezek a szereplők is meglepően
3: őszinték. Elmondták, hogy nem a NER.
1: Nem csak a NER, hanem hanem, hanem hogy itt a legjobb esetben is, mondjuk, mit tudom én, 50% esély, az már egy óriási siker lenne a vagyonnak a visszaszerzésére, de a nemzetközi tapasztalat alapja egyébként 10%-os az átlag. Igen, és akkor ezen kívül meg úgy, hosszú évekig fog ez elhúzódni, tehát már készítik
3: fel. Első letartóztatások simán, 6 év, meg ilyesmi
1: persze,
3: múlva.
1: Simán lehetne megígérve, hogy na majd én akkor Orbán Viktor, hogy a közvetlenül népválasztana, most jutott eszembe, akkor az is előfordulhatna, hogy akkor összefognak a fideszesek, és Orbán Viktor lenne a vagyon.
2: Nekem is ez jutott, nekem is ez jutott eszembe.
3: Az igazság az, hogy nem
2: tudtam. Bemennek melózni az alkalmazottak Orbán, hogy mit csinál a főnök, semmit.
3: Figyelj csak, április 12-én Magyarország április 12-én bebizonyította, hogy igenis felelősen tudnak dönteni a magyar emberek, tehát sem köztársasági elnöknek, sem,
1: vagy, is,
3: sem korrupciós hivatal vezetőjének, azt kell mondjam ott is, el szoktam mondani, rendkívül bölcsen, igen, a magyar emberek, amikor megkérdezték őket, hogy akarják-e, hogy a kisgyermekeiket átműtsék kislányból, kisfiúval, és elvigyék Ukrajnába meghalni, akkor a magyar emberek végtelen bölcsessége úgy döntöttek, hogy ezt nem akarják.
1: Na,
3: az más kérdés, nem ez volt
1: örülök,
3: a kérdés, de ezt ők nem tudták. De nem a nép bölcsességével volt a baj, hanem propaganda, hazugságokkal,
1: és volt,
3: nem a demokrácia. Egészen más volt, mert ugye megint, ha csak az ukrán hazugságról, háborús hazugságról beszélünk, 2022-ben ezt 68% hittel, 26-ban meg 43, tehát lényeges, sajnos a Fidesz, hál' Istennek a Fidesznek nem volt új témája 26-ra, és azt az emberek már nem vették be. Ez a különbség. Most meg reméljük, hogy megszűnt a propaganda, legalábbis tényleg ezen dolgozunk, a trollhadseregeket leszámítva.
2: Amúgy megnézve a meghallgatásokat, ez nekem is nagyon szimpatikus volt, hogy ahogy hűtötték a kedélyeket a jelöltek, és nagyjából egységesen, tehát tényleg nem volt az, hogy valaki azt mondta volna, hogy már itten izé lesz.
3: Igen.
2: Itt holnap már bilincs, vagy rács, vagy bilincs, bilincs, rács, rács.
3: De egyébként kell, hogy legyen, már tegnap is kellett volna, tehát én azt gondolom, hogy nem
2: de kéne,
3: biztos,
2: de
3: hogy
2: hát
3: jó.
2: Rendesen. Kéne, igen, de ez rendesen.
3: Volna rá. Igen, ez volna rá.
2: Igen, ez volna rá, és erről sokat beszélünk ebben a műsorban is, hogy, szerintem minden nem Fidesz szavazónak van egy ilyen top 10-es lista a fejében, hogy kit látna leghamarabb, és minden.
3: De bőségesen van bizonyíték is, tehát nincs okunk föltételezni, hogy
2: igen, csak
3: akár a kormány, akár a hivatal túlélni azt, hogy rögtön az elején a teljesen evidens bűnözők ellene lépjenek föl. Mert ezt várja. Az emberek mostan nézik az órájukat, szeptembert mondtak, szeptemberben már szeretnének látni néhány embert Rács mögött.
2: Hát szerintem az most engedik ki ugye a Hankó ügyben.
3: De már szeptemberben is késő, azt szeretném mondani. Tehát
2: de lelkileg ilyen, de közben meg
3: ezerrel megy, és a többi. No, de az nem mondom, hogy nem vagyunk türelmetlenek, mert nagyon türelmetlenek vagyunk, de lássunk valamit, meg halljunk valamit.
2: Hát lássunk valamit, csak ugye ez a hivatal, ez még csak nem is úgy fog működni, mint mondjuk, hogy az ügyészség, vagy bármilyen nyomozóhatóság, mert ugye először közvagyonvédelmi kockázat elemzést kell csinálniuk, ami egy új fogalom lesz mindannyiunk számára.
3: Úgy látom, igen. Azóta ezt elhúzzák, ha évekig kockázatot elemeznek, és nem tettek semmi, abból forradalom lesz.
2: Nem, mert de muszáj, tehát milyen ügyhöz? Mert most...
3: Nem, mert teljesen egyértelmű. Nemzeti Bank kirablása.
2: Oké,
3: okay,
2: de mindenki...
3: Mire várunk? De Lázár Jánosnak, de a Kastély útnak az akacsa, egy áfacsalás ügyében tettünk egy följelet.
2: De Péter, az nem ennek a hivatalnak lenne a feladata az
3: ember.
2: Nem ennek a hivatalnak, hiszen a nyomozás már zajlik, tehát. Hogy ott kell történnie, és nem ennek a hivatalnak nem kell oldalról valahogy beszállnia ebbe szerintem, és egyébként ebből még lesznek valószínűleg ilyen hatásköri villongások, akár a felszínen, akár a felszín alatt, hogy akkor most ki, mit, hogy, mert az elvárás, én is azt mondom, persze, azonnal mindent. A nép ezt duplán mondja, triplán mondja. Igen. Abszolút, teljesen. Igazuk van. Csak, hogy tehát most ez a hivatal, anélkül, hogy megcsinálná a közvagyon, abszolút, teljesen. Igazuk van.

0: Az elsődleges kérdés, hogy mindazok, akik ekkora károkat, sok-sok milliárd, sok-sok ezer milliárd kárt okoztak az államnak, azok megérdemelt börtönbüntetésüket töltsék. És ott nem fogadható el egy ilyen 10-50% meg 6 év. Tehát ott nem lehet. 6 évig nem lehet várni. Le.
1: Na most,
0: na most azért... nem akarok népsorot adni, de azt gondolom, hogy úgyis tudjuk.
1: Tudom.
0: De csak az esetek.
2: Mindenki tudna.
0: MNB botrány ügyében.
1: Köszönöm, hogy ezt mondtad.
0: Lélegeztető botrány ügyében.
1: Igen, de akkor beszéljünk az MNB-ről, bár ugye nem volt témánk, de szóval nagyon fontos, hogy 2016-ban született az a törvény, amely alapján, ugye ez ismerjük a Kossa Lajos féle híres mondatot, hogy elvesztik összpénz jelleget, és ez is történt, és akkor most úgy védekezett, azt hiszem, hogy ennek a bizottságnak az MNB-s botrány politikai szálait felgöngyölítő bizottságnak a KDNP-s tagja, fú, mennyi infó volt ebben, azt mondta, hogy hát mi nem erre találtuk ki ezt a törvényt, és akkor tudod, mossa kezeid. Jó, mert nem arról volt szó, tehát létrehoztak nyilván ebből a bevétel.
0: Tamás, eddig Magyarországon nem a törvények hiányoztak ahhoz, hogy börtönbe csukják ezeket a bűnözőket. Eddig a szándék hiányzott. Ha most nem látják az emberek a szándékot,
1: én viszonylag egyszerűen... tolják, hát nyilván.
0: Bocsánat, nem, és nem kell. Tehát mielőtt bárki azt gondolja, hogy itt 6 év, meg 10%, tessék megnézni, hogy mit csinált Laura Kodruca Kövesi Romániában, nem várt 6 évig, nem várt 10 évig, és nem volt 10% meg hasonló ráta, mentek börtönbe. Az, hogy mennyi vagyont szerzett vissza, ezt nem tudjuk, mert lényegtelen kérdés. Ahhoz képest, hogy 115 volt minisztert, államfőt, kormányfőt, polgármestert, stb. Letartóztattak, és rács mögé tettek. Ha a románok meg tudták csinálni, akkor nekem senki nem mondja, hogy a magyar kormány, a magyar emberek nem tudják ezt megcsinálni, és még egyszer hangsúlyozom, eddig sem a törvények hiányoztak, eddig is törvénytlen volt lopni. Eddig a szándék hiányzott, hogy ebbe fellépjenek. Csak mi Hódműző Vásárhelyen körülbelül 30 feljelentést tettük, mindegyiket elúsztották. Ott van teljes minden bizonyíték, ott minden ott van. Lázár János konkrétan, egészen biztosan börtönbe tudna menni, annyi ügye van. Csak a szándék hiányzott eddig, és elfogadhatatlan. Még nem látom a szándékot, akkor fogom látni, ha börtönben lesz. Mert azt nem fogom elfogadni, hogy a szándék megvan, és annyira tehetetlenek, és annyira hülyék, hogy nem tudják becsukni.
2: Jó, de akkor
0: egy nyilvánvaló bűnöző.
2: Figyelj, de igen, de most. Az a baj, hogy ez a publicisztika szintje. És nem. Én, mint publicista, maximálisan egyetértek vele, meg ilyeneket is szoktam írni. De akkor menjünk végig néhány néven, akit így a nép szeretne börtönbe látni.
0: Ebben belemenjél most. Orbán Viktor, én is azt mondom, Orbán Viktor az legalább egy átételesen. Tehát itt most ugye mondják ezt az aranykönyv konvojügy, és a többi, tehát ő valószínűleg közvetlenül, hiszen nincs vagyona például, tehát hogyha a vagyon visszaszerzésnek a célterületeit nézzük, akkor is, és előbb elfelejtettük mondani, de azt hiszem, hogy Ligeti Miklós mondta egy interjúban fél évvel ezelőtt, én úgy emlékszem, hogy ő volt, hogy nem csak a kekvákat kellene egy lépésbe és azonnal államosítani az új Tiszás kétharmadnak, hanem Mészáros Lőrinc vagyonát is. Én szerintem ezt ő mondta, ő a Renault államosítását a II. Világháború utáni német kollaboráció miatti államosítását említette, hogy erre igenis van precedens, és ez teljesen elfogadható. Én szerintem senki nem vitatja, hogy Mészáros Lőrinc vagyonának a 99%-a az lopott pénz. Az, hogy az 1%, azt majd kiválogatják belőle, hogy mi az, amit ő tisztességesen gázszerelő munkával keresett meg életében, az összes többi, az teljesen, evidens módon az állam pénze.
1: Értem,
0: nincs jó, oka, hogy miért nem államosították de, egy lépésben.
1: Nagyon jók ezek a rendek, csak te is ebben az országban élsz, és félek, hogy hatalmas pofára esélyes lesz, nem a tiéd, hanem azok, akik mondjuk hisznek neked és bíznak.
0: Az enyém is. Tehát nem, figyelj, én, Tamás, én rendkívüli módon pofára fogok esni akkor, hogyha ezeket a bűnözőket hagyják futni, és a pénzt nem veszik el tőlük.
1: Értem. Itt a fő probléma azzal, hogy Romániával jöttél.
0: Igen.
1: Most a jegyzeteimet megnézted, a Romániában azért nem volt olyan tükörsima a helyzet, mint mondjuk itt Magyarországon, hogy látunk jogszabályokat, amik akkor hatályosak voltak, már mint itt az Orbán rendszerben, és akkor ők úgy jártak el, de maga a jogszabály volt úgy kialakítva, hogy a testre szabva, hogy ezeket az üzelmeket ők megcsinálják. Romániában ezek a közbeszerzések, állami megrendelések, ezek készpénzesen zajlottak. Tehát volt ez a DNA nevű
0: ez az ügynökség,
1: így van. Tehát nem kellett a törvényességet vagy erkölcsi hátteret keresniük, mert voltak lehallgatott telefonbeszélgetések, voltak táskás pénzek, fiktív szerződések, tehát olyanok, amik azonnal megálltak a hivatali vesztegetés, vagy hűtlen kezelés
0: tényállásánál. Tamás, van egy jó hírem.
1: Abban a pillanatban. Sajnos ebből itt Magyarországon kevesebb volt. Itt jogászok alakították ki ezt a rendszert, ott pedig ezek az oligarchák, bűnözők már
2: azt hitték, hogy mindent szabad.
1: Igen, hogy átléphetünk bármilyen törvényen, és ott megfogták őket, azonnali bizonyítékokkal. Itt Magyarországon ez nem lesz könnyű.
0: Figyelj, válasz,

0: ez ketté. Az első, Hadházy Ákos, ebbe a témába azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk referenciaként. Ő mindig is elmondta, és én is alá tudom támasztani a bizonyítékokkal, hogy szó sincs arról, hogy a fideszesek mindig törvényesen loptak volna. Például az Elios ügy esetében millió szabályt megszegtek, ezt a sajtó egyébként tökéletesen leírta, de most az NKA botrányra is elég utalni. Pontosan tudjuk, hogy semmi nem volt szabályos abban a lopásban. Semmi nem volt szabályos. Millió törvényt, a magyar akkori törvényeket is megszegték. Tehát fönnáll a büntethetőség feltétele, a bizonyítékok megvannak rá, és a többi. Tehát szó sincs róla, hogy itt nincs bizony, mert nem. Minden megvan ahhoz, hogy ezeket az embereket börtönbe csukják, ez államosítsák
1: a vagyont, stb. Mindig ugyanarról beszélsz. Jó, de itt ez is egy Magyarországon a hatályos törvény szerint jártak nem. el, ami már nem volt oké.
0: Nem.
1: Romániában a hatályos törvénnyel szemben jártak Tamás, el ezek az emberek.
0: Nem. Itt is megszegték a hatályos, mindenkori hatályos törvényeket szegték meg, sorozatban. Persze, egy csomó esetben törvénnyel loptak, kétharmaddal loptak, azt hiszem, hogy Aranyosi Péter mondta ezt, de a legnagyobb bankrablás, ugye, azt hiszem, nem pályszerrel, hanem kétharmaddal. De nem. Tehát mondom, ezentúl rengeteg szabályt megszegtek. Tehát mondjuk Lázár Jánosnak a kastélyának a területén egy önkormányzati utat felújítottak, 40 millió forintos beruházás, Lázár nem tudta egy számlát mutatni, nincs áfás számla, az minimum egy 10 milliós áfacsalás. Okay. Tehát millió rengeteg, és Lázár Jánosnak a felesége számlájáról fizeti a Lázár bérleti utat, tehát millió számban, ezt nem tudja kimenteni
1: a kárt ebben. Emiatt is tudlak cáfolni, de ha ez ilyen gyökös,
0: de renget, látod, az Elios botrány. Az Olaf vádemelési javaslattal adta át Magyarországnak több mint 10 évvel ezelőtt, ugyanis közbeszerzési törvényt sértettek, nem lehetett volna alvállalkozója a nyertesnek a második helyezett, és nem sorolom tovább. Tehát millió-millió szabály törvényt sértettek meg sorozatban.
1: Tehát egészen nincs. Biztos vagy abban, hogy ezekben az ügyekben, miután most már ugye felszabadult az ügyészség, jó döntéseket fognak hozni, az ügyészség végezni fogja a munkáját, és börtönbe kerülnek
0: ezek az emberek. Szeretném, hogy jó döntést hozzanak, és börtönbe kerüljenek, és az az aggodalom mindig, hogyha ez nem történik meg.
1: De az nem történik meg, az nem a ügyészség hibája lesz, vagy lehet, hogy neked nincs.
0: Az ügyészség hibája lesz, az a magyar. Eddig is, és még egyet mondok neked még valamit. Nekem van egy ismerősöm, aki nagyon magasrangú, fideszes ügyész volt. És akkor, amikor én még nem politizáltam, akkor még mert velem őszintén beszélgetni. Neki volt egy ilyen mondata annak idején, hogy amikor én a fejére olvastam akkor, ez mit tudom én, 14-ben akármikor, azt a millió ügyet, amit mi a sajtóból is tudtunk, tehát hogy közismert volt Elios, de nem csak ez, hanem bármelyik másik ügy, amik abszolút korrupciós ügyek voltak, teljesen egyértelmű korrupciós ügy, és ő mindenről tudott, ezt mondta, igen, ez is megvan, az is megvan, és a többi. Megnyugtatott, képzeld el, hogy náluk ott vannak a bizonyítékok ezekben az ügyekben.
2: Na, hát akkor,
0: de, és ezt mondta, szó szerint idézek valamit, szó szerint idézek valamit, azt mondja, mi nagy koalíciós lopásokat nem vizsgálunk. Tehát ez a 70-30 szabály akkor odáig ment, meg az, hogy a Gyurcsány lobbizott a Polt meg a Vargazsi mellett, hogy ott maradhassanak a legfőbb ügyészségen, hogy amit az akkori baloldal meg a Fidesz együtt mutisztak le, megállapodtak, azokat az ügyeket bár látta, követte, ismerte az ügyészség, de nem volt neki megengedve.
2: Okay, hadd szólalja,
0: Az ügyészségetnek és merek tovább. A Völner Sádl ügy. Mindenki csodálkozik, hogy lehet, hogy lehallgatták őket. Volt lehallgatás. Persze. Hoppá. Ugye? És ennek ellenére egyébként az az ügy, ahol minden bizonyíték megvan, vagy hát legalábbis lehetne, ez az ügy is most 4,5 éve. Nem megy sehova.
2: Na, de hát, ha majd most felgyorsul. Egyébként ugye a 70-30 is úgymond felgyorsult.
0: Igen, április 12 után a fideszes kirevezett ügyészség megengedte, hogy börtönbe csukják a baloldali tolvajokat. Ez fantasztikus.
2: Ami alátámasztja azt, amit a volt barátod mondott, hogy ha volt is nyomozás, akkor az úgy félre volt rakva, és akkor hiszen ez az ügy sem tudott így 2 perc alatt kiderülni, igen, hanem csak elő kellett venni a dossziét, le kellett porolni, és akkor kell egy pillanat.
0: A vásárhelyi 30 ügy is ott van jegelve.
2: Hát szerintem egyébként igen, mi nem beszélünk egymással szemben, csak amit te mondasz, azt én tovább is azt mondom, hogy ez egy politikusi publicisztika, úgymond, és mi is azt mondjuk, hogy történjenek meg ezek a dolgok, de úgy történjen meg, hogy az jogszerű legyen, és
0: senki nem kér ellentéteset ezzel.
2: De csak azt mondtad, hogy most azonnal is lássuk, és minél hamarabb, és szeptemberben legyenek, de hogy legyen szeptemberben?
0: A törvénysértő az, hogy ezek az emberek szabadlábon vannak. Az iszonyatos törvénysértés.
2: Oké, de hát legyen nyomozás, legyen ott a bizonyíték, legyen ott is. Azért kérdeztem tőled, hogy akkor mondjunk 5 nevet, és mondd meg, hogy őket miért tartóztatnád le már idén. Orbán Viktor. De nem tudtam mit mondani, mert nem tudsz.
0: Tudok mit mondani.
2: És én is szomorú vagyok, és nagyon szeretném szeretném, hogyha Orbán Viktor mindazért, amit a magyar társadalommal és a Magyarországgal tett, megkapná a méltó büntetését, de ha nem tudok most hirtelen előrántani valamit, amiben
0: Orbán Viktor azt mondta, hogy közvetettel lesz érintett. Például az, hogy nem nyilvánvalóan a Mészáros Lőrinc gazdagodásának a hátterében valószínűleg Orbán Viktor áll. Az Orbán család gazdagodása mögött valószínűleg Orbán Viktor áll. Azok az emberek, az emberek, akik ezt tudják bizonyítani, hogyha azok a börtönbe kerülnének most, előzetesbe, és azt a felelősséget, hogy miért versenyeztetés nélkül, meghívással, miért azt a céget, miért pont az Orbán bányájából vették, miért pont kétszeres áronnak követ, és a többi, azt mondanak a csávónak, azt mondják, hogy figyelj, vagy itt fogod leülni a nem tudom 10-20 akárhány évedet, vagy elmondod, hogy téged erre kiutasított. És alig, hanem Orbán Viktornak a neve elég gyakran fel fog itt merülni, és onnantól kezdve már Orbán is mehet. De erre mondtam azt, hogy Orbán nem közvetlenül, hanem közvetve lesz eltalálva. Az aranykonvoj ügyében már fölmerült az, hogy valahol onnan az ő környékéről, az ő szájából.
1: De ez meg azt mondja, hogy van hangfelvétel, aztán kérdezik, hogy még sincs hangfelvétel.
0: Nem kell hangfelvétel, van annyi tanú. Tehát amikor már 20. ember fogja azt mondani, amikor már a 20. ember Varga Judit, stb. Fogja azt mondani, hogy erre ő Orbán Viktortól kapott utasítást.
2: Tobi, hány perc van még, mert nem látom.
1: Hát egy 20. Jó. 20 másodperc.
0: Köszönöm szépen.
1: Akkor innen folytatjuk, mert
0: ezt nem tudom, meghívtatok.
1: Nem, van lesz még időnk, csak egy kis szünetet kell tartanunk.
2: Azért kérdeztem, mert nem működik a belső óra.
1: Na, akkor tartsunk szünetet, és akkor ne kiessünk.
2: Dehogy esünk.
0: Igen. Folytassátok.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepűkaján és Csabrendek térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy erdő aljnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez Budapest közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegesszuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
2: Folytatjuk ezt az igen. Estémet nehéz váltani ebből. Igen, tehát nekem röviden összefoglalom, mi a problémám ezzel. Azért a jogvalósága az az elképzelés, hogy embereket beültetünk előzetesbe, és addig tartjuk bent őket 10-20 évvel fenyegetve, amíg nem vallanak Orbánra, azért az a legsötétebb 50-es évekbeli koncepciós
3: eljárásokat idézi. Nem,
2: azok a bűnözők... Tehát azért a bírói engedélyhez kötött vádalkúnak is vannak elég szigorú szabályai.
3: Ezt mindent be kell tartani. De te azt gondolod, hogy nem fog fölmerülni Orbán neve soha.
4: De nem ezt mondjuk, csak azt mondjuk, hogy menjen a rendes medrében a történet.
3: Nem vitatkozik ezzel, menjen a rendes medrében.
4: De az meg nem fog szeptemberre megvalósulni.
3: A kulcs az, hogy menjen. Eddig nem ment. Nem azért, mert nem volt nekik bizonyítékuk, nem azért, mert nem volt közismert, hanem eddig nem volt szándék rá. Én azt szeretném látni, hogy van szándék, elindul valami. Vannak letartóztatások például.
2: Csak borzasztóan lehetszesítésre tört. Azért az nem ilyen, hogy 10 ember egyszerre val valakire, és akkor azt le fogják csukni. És most nem arról beszélünk mi, hogy nem akarjuk, hogy ha Orbán elkövetett bármit, ő ne üljön börtön, mert mielőtt bárki félreértni, de szerintem nem fogják félreérteni.
3: De később nem fog, mint a többiek.
2: Nem erről van szó. Csak ne etessük azzal a népet, hogy ezek a dolgok ilyen egyszerűen mennek, mert nem egy hollywoodi filmben vagyunk. Tehát azért kellenek írásos utasítások, e-mailek, pénzmozgás, valami lehallgatási hanganyag, fiktív szerződés, bármi, amit a bíróság meg tud fogni, és az alapján, mert ha te kijelented azt, hogy hogy de még Tamás, mindig szabadlábon vannak ezek az emberek, az egyrészt a hatóságoknak egy akkora tökörrúgás Márki-Zay Pétertől, ami szerintem nem korrekt, másrészt meg tényleg egy olyan, nem tudom, ilyen
4: olyan szempontból korrekt egyébként, bár ugye nem értek egyet azzal a tempó vehemencia, ez egy új kifejezés, amit most alkottam meg. Ez a tempó vehemenciával, amit mondasz, Péter, de olyan szempontból, meg igaza van Péternek, hogy mert amikor azt mondod, hogy nem korrekt, hogy most mondjuk megrúgdossa úgymond verbálisan a
2: hatóságokat. Igen, mert ezek szerint rosszul végzik a munkájukat.
4: De eddig rosszul végezték.
3: Nem vitassuk már, hogy rosszul végezték a munkájukat.
2: Nyilvánvaló.
4: Tehát itt 16 évnek a...
3: De én nekem bizonyítékom volt rá, akkor, amikor maga az az ember, aki nem végezte ezt a munkát, a saját szájával mondta ezt, hogy mi nagy koalíciós bűncselekmény, nem vizsgálunk ki. Innentől kezdve nekem nem kell további bizonyíték ahhoz, amit egyébként a magyar lakosság 99%-a tud, hogy az ügyészség, a bíróság nem végezték eddig a munkát.
4: Ugye, morálisan igazad van.
2: A bíróság a gyakorlatilag
4: megvalósíthatatlan.
2: Az ügyészség esetében miután Polt Péter
3: bíróság volt. Necces, gondolom, a bíróságok többsége teljesen rendben volt, azon kívül, hogy az ügyeket eddig meg tudták csinálni, politikai alapon osztják szét. Utolsó két évben javult, rendkívül sokat javult a helyzet. Én például elkezdtem nyerni pereket a bíróságokon. Ez egy csodálatos új tapasztalat volt az elmúlt két évben.
2: Azért mondom, hogy nyilván megtisztulnak majd ezek a hatóságok, és itt jön be képbe majd az, hogy ha már Romániát emlegettük, hogy Romániában az az ügynökség teljes felhatalmazást kapott. Tehát nyomozhatott, saját rendőri szerve volt, a titkosszolgálatok együttműködtek vele. Itt Magyarországon pedig, amit már István is itt pedzegetett, hogy ezt hogyan lehet majd külön választani, tehát külön fog nyomozni, illetve külön nyomoz például az ügyészség.
3: Tamás, te tudjuk, hogy meg lehetett csinálni, szerintem a szándék egyértelmű, meg kell
2: csinálni. Igen, csak itt van ez a hatóság, és ennek felvetődött kérdésként, hogy feltételes módban beszéltek azt hiszem a mai ülésen arról, hogy Matolcsiékat meghallgassák-e. Ami számomra nonsens.
4: Jó, de az, ami számomra nonsens. De ezt a bizottsági ülést, ez a MNB bizottság,
2: és nézd meg, itt vagy te, aki azt mondja, hogy bűn az, hogy ők még szabadlábon vannak, és hogy bizonyítékok vannak, és itt egészen biztos, és itt vannak közben Unger Annáék, akik a saját meghallgatásukon pedig ezerrel hűtik a közben.
3: Tamás, én amikor jogászokkal dolgoztam az elmúlt, most idén 30 éves szakmai pályafutásom során, középvezetőként ilyen-olyan cégeknél, stb. Önkormányzatnál is. Kétféle jogászi hozzáállást tapasztaltam. Az egyik az, amikor valaki úgy áll hozzá, hogy hogyan fogjuk megoldani, de nagyon sok esetben tapasztaltam azt is, hogy miért nem fogjuk megoldani, miért nem tudjuk ezt megcsinálni. Mindig az előző jogász típust szerettem, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ilyen jogászokat fognak találni, vagy ilyen vezetőket erre a feladatra, aki nem azt keres, hogy miért nem, hanem hogy hogyan lehet megcsinálni, Al Capone-t is leültették 300 évre adócsalásért. Mindenki tudta, hogy gyilkos volt, szerették volna gyilkosságért bevarni, valamiért ott nem tudták. Lehet, hogy Magyarországon is volt tényleg ilyen olasz típusú maffia, amit Magyar Péter mesélt nekünk a parlamentbe, de hogyha egy olasz típusú mafiózó Al Capone-t végül nem gyilkosságért, de adócsalásért bevarták, legyen kreatív a magyar igazságszolgáltatás. Ezeknek a gazembereknek annyi ügyük van, hogyha a 90%-át nem tudják rájuk bizonyítani, a 10%-kal is életfogytosok lesznek.
4: Egyébként ez a mentalitás tényleg van, amikor életemben egyszer főnök voltam, és mentem az informatikushoz valamit elintézni, már egy idő után mindig mondtam nekik, hogy figyelj, hagyjuk az első lépést, amikor van az, hogy
3: miért nem lehetek,
4: és lekezdjük a másodikat, hogy miért.
3: Nincs is ilyen probléma.
4: Hadd hozzak ide egy másik szállat, és nem a bilincs-bilincs börtön-börtön, bár egy kicsit érintőlegesen, hogy Unger Anna Róza azt mondta, hogy meghallgatáson, hogy elfogadhatatlan, hogy az országgyűlési képviselőknek kellett vidéken a támogatásokért gazsulálni, mert hogy ők osztották szét ugye az 500 millió forint alatt támogatásokat, hogy ez nettó feudalizmus, amitől meg kell szabadítani az országot, és ezt tudom, nem annyira népszerű és nem annyira kirakat téma, mint egyébként miről eddig beszéltünk, de szerintem ez baromi fontos, és hát szerintem ez valószínűleg te a saját bőrödön vastagon tapasztalod, meg tapasztaltad.
3: Igen, de még inkább Molnár Róbert volt kollégám, aki most Vásárhelyi önkormányzat dolgozója, de egyébként 22 évig volt a Kübekháza nevű kis településnek, Szeged melletti falunak a polgármestere, és én fülemmel hallottam, ahol a még csak nem is győztes fideszes választókerületi jelölt, tehát magyarul pont azt a körzetet mindig egy szocialista képviselő vitte el eddig, de az a volt sportoló fideszes bukott országgyűlési képviselő jelölt, aki mégiscsak a választókerület elnöke volt, az a saját szájával válogatott káromkodások közelepette, közölte vele, hogy amíg járhat oda pofádat, addig nem fogsz kapni semmit. Tehát ez így működött, hogy ha te ellenzéki voltál, kinyitottad a szádat, akadékos, akkor nem kaptál semmit. A másiknak meg azt mondja, jó, akkor te csúsztatva itt-ott-tam, ott kapsz még 5 millió, 10 milliót, lehet, hogy egy Boldog István a gőzfürdőbe hívott érte, vagy ott kellett elmondani, ott beszélték
4: hol,
3: meg, hogy
4: hol,
3: ki kapja meg.
4: Hova tűnt Boldog István?
3: De ez is egy jó kérdés. A Boldog Istvánnak is a vádemelés. Persze, de hát ez ugyanaz, mint a Völner Sádl, meg a többi, akik nincsenek börtönbe, 5 év után se pedig jól dokumentált.
2: Elképesztő
3: történetek ezek. Igen. És nehogy azt higgyétek, hogy az a néhány, ami kiderült, az a kivétel, nem? Az ország 106 körzetében 106 választókerületi elnöknek a többsége pontosan így működött. Ahogy mondtam, én a filmben hallom például, hogy így osztják szét a pénzt. Abszolút politikai alapon.
2: Megkérdeztem egy jogász ismerősömet, hogy ez a Völner Sádl ügy, ez miért nem ért még véget? Tehát, hogy miért nincs? És miért van, miért van ugye házi őrizetben Sádl György, és a feleségével közös cégéből miért jön be még neki havi 3 millió forint? És akkor azt mondta, hogy ezek sajnos, ezek a jogi ügyek, ezek olyanok, hogy végig kell szállazni, végig kell menni, és nincsen még meg az a végső bizonyíték, ami alapján lehetne lépni az ügyben. Keresik, kutatják, de csomót kell jogászkodni. Én nem értek hozzá, én azt mondta, hogy sajnos jogászkodni kell, hogy megtalálni, mert ezek nem hülye emberek, akik csinálták
3: ezeket az üzemeket. Ez pont az, ahol minden van, bizonyíték is van, minden van.
4: De még, és mégis.
3: És a végrehajtó rendszerhez sem nyúltak hozzá valójában érdemben, még eddig a mafiához. Tehát ugyanazok az emberek a végrehajtók, mint voltak 5 évvel ezelőtt, hogy egészen konkrét legyek. Tehát nagyon sok olyan, persze hallottam, hogy akarják átalakítani, hajrá. Ez abszolút a magyar igazságszolgáltatásnak az inkompetenciája, és azt várjuk az új kormánytól, hogy ezt minél hamarabb számolja föl, itt lépjen. Szerintem jó emberek vannak, okos emberek vannak, ügyészek, sokanak, azok az ügyészek, akik eddig nyilván parancsra nem cselekedhettek, nem léphettek át valamint, reméljük szerint most az lesz a parancs, hogy végezzék a dolgokat. Eddig meg az volt, hogy ne végezzék a dolgokat. Ezt látni fogjuk, hogyha ez megváltozik, és sajnos azt is látnánk, ha nem változna meg, és jogosan panaszkodnánk.
4: Egyébként az MNB ügy, és az nem is csak egy ügy, hanem ez egy jó nagy ügycsoport, ott mindenki nagyon-nagyon gyorsan várná valóban a fejleményeket, mert nagyon nagy összegről van szó, meg hát a Matolcsi Ádám az nem a szívünk csücske, nem? Tehát ő tényleg a Matolcsi Ádám az tipikusan ez a másodgenerációs NER
3: lova. Meg a barátja, aki az összes beruházást megnyerte. Az
4: igen, hát ahogy ez mindig működött, édesapja sem volt annyira szimpatikus, de tényleg a Matolcsi Ádám az így minden téren megtestesíti.
3: Jóan,
4: te kimondhatod, látod, én próbálok itten korrekt lenni. Közben meg baromi bonyolult lesz az ügy. Ugye hozzánk járnak vidéki újságíró kollégák a műsorainkba beszélgetni, és
3: szegény vidéki.
4: És pont, hogy az egyik érintett, ugye a kecskeméti kolléga mesélte, meg a debreceni kolléga is mesélte, hogy hát egyszerűen azt mondják, hogy de hát nem tűnt el a pénz. Mert ugye az van, hogy rossz befektetésben kerültek 100 milliárdok, és azt mondják a Matolcsik is, mindenki, aki a Matolcsival együtt volt ebben az ügyben, hogy hát könyörgöm, ez egy befektetés, nem kell most hozzányúlni. Hát oké, most épp a 70%-át elvesztette az értékének, de ilyen a tőzsde, várjuk meg. Ha viszont ki akarod venni, akkor vállalod a felelősséget, és tiéd a veszteség. És tudom, hogy meg lehet majd fogni, és tudom, hogy egyébként az MNB székház felújítása az már ilyen szempontból egyszerű történet.
3: De a kecskeméti főiskola története egy tipikus hitlenkezelési történet. Igen.
4: Igen, csak mondom, ezt azt mondják.
3: És vannak felelősei, és van anyagi kár, bizonyítottan van anyagi kár, ott van egy monstrum,
4: hát nem jut hozzá az egyetem,
3: ami félbehagyták egy építkezést, és a többi nem, így van. Tehát azért mondom, ott annak szintén bilincs kell legyen a vége. És,
4: de ez kétségtelen, csak mondom,
3: és hogy... És nem 5-10 év múlva. Jó, tehát nem 5-10 év múlva, mert hogyha 5-10 évig kell működni egy ügy, akkor magyarul nem működik az igazságszolgáltatás.
4: Igen, Péter, igazad van, és én is ezt gondolom, hogy ne 5-10 év legyen, csak hogyha meg azt mondjuk, hogy Matolcsit most börtönbe, és most tudom, hogy lesarkítottam, akkor pont, hogy átverjük egyébként szerintem a közönséget, politikusként vagy újságíróként is, mert azt sugalljuk neki, hogy ez így működik, és tudom, hogy nem népszerű, amikor belemész abba, hogy ezért bonyolult, azért, amit a Tomi is mondott a Sadl ügynél, és nem fognak szeretni az emberek, mert mindenki azonnali eredményeket akarna. Én magam is. De jó, tegyük oda a valóságot.
2: Szerintem a kezünket a szívünkre, jó, mindenki arra számított az első 100 napban, hogy itt azért prominens, alistás politikusokat elfognak vezetőszáron.
3: De én mondok mást is, tehát hogyha azt mondják, hogy még mindig, ugye 25-éig, ugye, tehát akkor két nappal ezelőttig egyébként menlevelet, a Tiszától menlevelet kapott fideszes legfőbb ügyész vezette a legfőbb ügyészséget, és ezért nem történtek lépések, de a rendőrséget már nem ők vezették, tehát a rendőrség már millió dolgot megtehetett volna, és az adóhatóságot sem. Az adóhatóság már 100 napja az új kormány alá van rendelve. Egy vagyonosodási vizsgálatot elindítani ezek ellen az emberek ellen nem tartott volna. De egyetlen csak olyan nagyon látványos lépés lett volna, és megnyugszunk, hogy ezek valamit lépnek. Tehát azért mondom, hogy tényleg várjuk azt, hogy ennek valamiféle következménye kell legyen, és nem hagyni azt, hogy a Matolcsi is kiúsztatja a konténerekbe a Porsche vagy nem tudom, Ferrari gyűjteményét Dubajban.
2: Hogy ezeknél a hatóságoknál nagyon komolyan, nagyon durván dolgoznak most azért, hogy, és nincsenek olyan helyzetben, mint amikor voltak ezek a Gundalf meg hasonló ügyek, hogy azt érzi egy-egy nyomozó, hogy akadályoztatva van. Most elvileg nincsen.
3: Jó, hogy mondod, mert ezek az emberek, akikben most is lehet bízni, hogyha ők szabad, hogy mondjam, teret kapnak, akkor ők ezeket el fogják végezni. Pont az a megnyugtató,
2: én ezért hogy ilyen emberek voltak a rendszerben. Hogy
3: Szabó Bence.
2: Amiről te beszélsz, hogy még nincsen Rács mögött Orbán, az probléma.
3: Nem Orbán, még egyszer, nem. Orbán az majd
2: bárki. Azt feltételezzük, hogy ezek az emberek nem végzik jól a munkájukat, vagy nem tesznek bele 100%-ot, és én egészen biztos vagyok benne, hogy igen.
3: Kirendelte ki az új
2: dörögdíj. Ez most nekik is hatalmas lehetőség, hogy én vagyok az, aki lecsukatta őt.
3: Tamás, kirendelte ki az új dörögdíj katonai gyakorlótérre éles kézigránáttal gyakorlatozni Gulyás Gergely miniszter úr beosztottjait. Ez egy viszonylag egyszerű kérdés. 100 nap alatt nem tudnánk esetleg ezt kideríteni? Úgyhogy tudom, és nagyon szimpatikus, és nagyon támogatom Ruszin Szendor Romulus miniszterulat, és megígérte, hogy lesz vizsgálat. De 100 nap alatt nem úgy viszonylag egy ilyen sürgető kérdés lett
4: igen,
3: volna.
4: Csak ott meg az volt, hogy passzív-agresszív módon a hatalom tulajdonképpen
2: azt sugalta,
4: hogy nem néznénk jó szemmel, hogyha nem mennétek el ezekre a képzésekre.
2: Így van.
4: Ezt megint csak nehéz megfogni.
3: Nem, ezt nagyon könnyen meg lehet fogni. Nem, tényleg. Meg hát ne haragudj, munkavédelmi probléma. Most,
2: neked kéne
3: nem egy szokásos munkahely, nem egy szokásos munkahely, elküldenek éles kézigránáttal gyakorlatozni, de ne haragudj, tehát ha én küldeném polgármesterként a kollégáimat a saját kezüket leszakítani, akkor szerintem én már
4: rácsolgatom. De ez az, hogy ők se küldték. Nekem, ugye, nekem az államigazgatásban még mindig ott vannak, de a fideszes ismerőseim.
3: Megszervezték,
4: volt egy ilyen, nem kimondott, igen, sugalmazó nyomasztás rajtuk, hogy az nem a nagy baj a karrierük szempontjából, hogyha részt vesznek.
3: De, ez egy jogi,
4: de nincs leírva.
3: De nem
4: nincs,
3: ez nem... egy jogi kategória, amihez elég, nem tudom, 5-6-10 tanúvallomás. Nem kell leírva. Nem kell leírva. Ne, egyébként sokak a fölháborít, sokak a fölmárít, vagy, de hogy működik az igazságszolgáltatás egy olyan országban, ahol tényleg legalább működik, vagy nyomokban van. Az Egyesült Államokban sokunknak visszatetsző módon is akár, vagy furcsa módon, 20-30 évvel ezelőtti szexuális zaklatási ügyekért csuknak le embereket. 20-30 évvel ezelőtti eseteket mesél el 5-6 nő egy vádlottal szemben, és ez bizonyíték. Hát akkor ne haragudj, egy ilyen, azt mondod, hogy nyomasztás vagy gyengéd nyomásgyakorlás, egy teljesen idióta közveszélyes.
2: Péter, formailag, igazad van, de formailag önkéntes képzésnek hirdették meg, így indult. Mind a kettőtöknek igaza van, tök gáz, hogy van ilyen pszichológiai nyomasztás, egy ilyen légkörben kell dolgozni. Ez jogilag nem megfogható, az meg egy másik, hogy ennek politikai következménye nincsen. Most tök nem úgy tűnik, mintha folyamatosan munkai, mi védenénk ezeket az embereket.
3: Csak
2: van egy olyan, hogy jog ebben az országban, amint így hopp, így átlépsz.
3: Nem, Tamás, ellenkezőleg. Én ragaszkodom.
2: Hogy azt gondolod, hogy nem akarja, tehát április 12-e óta nem akarták legalább 100-an börtönbe csukni ezek után a felelősöket? A vélet, Tamás, vagy valós felelősöket?
3: Tamás, annak a hölgynek, akinek ez a gánát lerobbantotta a kezét, annak nincsen joga?
2: Haj, Péter. Na, nyilván, de most ez nagyon csúnya, ez így van, nem. Ez egy tipikus politikus. Most nagyon politikus voltál, Péter.
3: És ez
2: baromira nem volt szép.
3: Akkor sajnálom, elnézést kérek, hogy ez neked.
2: Mindegy, mert ez nem ide passzol, mert belekényszeríted a vitapartnert egy olyan helyzetbe, hogy akkor igen, most kell mondani, hogy az, neki nincsenek jogai. Vagy most ilyen szívtelennek kell magam mutatni, nem mindenki rettentően sajnálni. Én arról beszélek, hogy mi a jogi realitás. És úgy csinálsz, mintha itt ebben az országban te látnál minden számodra tükör.
3: De a te általad sima, elmondott
2: hogy mi
3: jogira...
2: történik, és vannak itt szereplők, van rendőrség, vannak feljelentések, és mindenki így vakarja a fejét, meg hadd ne mondja a micsodáját, és senki nem csinál semmit. Egészen biztos vagy benne, hogy mindent megtettek sokan azért, hogy ezt követően akár csak lemondásra kényszerítsék Gulyás Gergelyt. Az egy másik kérdés, hogy a politikus a jogon felül miért nem mond, tehát, hogy abban a helyzetben nem volt lemondás,
3: na az
2: abban teljesen, persze, abban nincs köztük.
4: Ráadásul ők tényleg tudták, hogy mi történik alattuk. Az én egyik ismerősem ugye a Gulyás Gergely mellett dolgozott, nem közvetlenül, de hogy ott, és hát ő is mesélte ezt pont ennek az ügynek a kapcsán, hogy valóban volt egy ilyen, de az a baj, nem kimondott elvárás, csak úgy tudod, hogy mindenki tudta a folyosón, hogy ja. De ezt a Gulyás Gergely pontosan tudta,
2: ez
4: hogy benne van a légkörben. Tehát, hogy ott ő politikai felelősséget nem vállalt, az tényleg gyalázat. Na, de miért vállaltak? Mondjad, hát, egy igen. Dolgot, amiért politikai felelősséget vállaltak.
3: Április 12 óta se tudtak semmi felelősséget vállalni, ami szintén felháborító, mert egyébként ez ilyen homokba dugott fej, amikor sokan, nem tudom, mindenféle ilyen fideszes fórumokon, Tusványostól a Fidesz kongresszusig megfejtéseket adtak, hogy miért buktak meg. Azt az egyszerű igazságot, hogy loptak, csaltak, hazudtak, terrorállamot építettek, és ebbe belebuktak. Ennyi. Tehát ezt kellett volna elmondani.
4: Ezzel nem tudnak szembenézni, mert akkor azt kéne mondani, hogy és én is benne voltam.
3: Hát már pedig benne voltam.
4: Hát de igen, de abban a pillanatban, tehát hogy ezért nem lesz szembenézés. Nulla szinten.
3: Ezért nem lehet cserélni. Az embereket nem lesz. És a Fidesz úgy, ahogy van, az egy döglött projekt. Úgy van. No, szóval mindesetre maradjunk abban, hogy itt, ha ez a rendszer ennyire impotens lenne, mint ahogy ti gondoljátok, akkor a rendszer nem jó. Most ettől az új kormánytól azt várjuk, hogy akár tényleg rendszerváltás legyen, ezt a rendszert is reformálják meg, és érvényesüljön az áldozatok igazsága és joga is, ne csak a bűnözők igazsága vagy joga.
2: Igen. Mondom, én remélem, hogy az áldozat jogaiért is sokan kiállnak és utána mennek, mert mi itt sajnos kibicek vagyunk.
3: Igen.
2: Kibicek vagyunk.
3: Én és egy MNB botrányban 10 millió vagy 9,5 millió áldozat van. Tehát, hogy az egy
4: kiemelt. Az összes többibe is.
3: Igen.
2: Hát a legtöbb ilyen EU-s pályázatban.
4: Itt a 60 ezer milliárdról beszéltek, azt hiszem, hogy a jelöltek, akik ugye a hivatal
3: egyre élére... nagyobb számokat hallok, igen. Bár őszintén a nagyságrend, de bár nem lehet megijeszteni minket most más.
4: De 60 ezer milliárd azért már hozzá vagyunk szokva, mert a milliárd lett váltó pénz.
3: Így,
4: az
3: van, a, nem lehet hova.
4: Az a Fidesz alapegység, a milliárd.
3: Most már 1000 milliárd, 60 ezer milliárd
4: azért az már úgy megmozgatja. Igen. És hogy...
3: Ebből 1500 milliárdot egy államosítással, Mészáros vagyon államosításával vissza kellett volna venni. Ezt továbbra is ezt mondom, és ezt, ha jól emlékszem, de ezt egyszer valaki ellenőrizze le, hogy ez fél évvel ezelőtti interjúban valóban Ligeti Miklós mondta.
4: Ott meg tudod, mi a bukfenc, az Opus.
3: Uh-huh. Mi a bukfenc?
4: Az egy nyerti, amiben rengeteg befektető van. Hogyha az államosítod, abban a pillanatban...
3: Nem az NRT, a tőke alapokat kell államosítani.
4: Hát
3: ami benne van az Opusban például. Tehát az nyilván, ez minden nagyon sok ilyen tőke alapban benne van az állam, valahány százalékig, és benne vannak ezek a tolvajok is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy...
4: De most legalább látni fogjuk, ma az is
2: fontos. Ezért nem felmentés a törvényalkotók számára, hogy hát mi nem ezt akartuk, vagy mi nem erre számítottunk, amikor a Pallas Athéni alapítványokból aztán
4: tőke alapokban. Jól emlékszem, hogy
2: amikor... Mert ez azonnal kiderült, a pénzmozgás az látható, nyilván az összeg mértéke, meg a szereplők nem, de abban a pillanatban, hogy ez kiderül, ott rögtön akkor össze kell hívni a kétharmadot, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor most jönnek a szigorítások, és transzparenssé kell tenni a magától alapokat. Ez nem történt meg 2016.
4: Nem tudom, hogy jól emlékszem, de ugye amikor volt ez a bizonyos közpénz jellegét elvesztő közpénz Csubaka védekezés, amit ott előadott, hogy hívják? Kósa.
2: Hát csak Csubaka
4: védelme. Kósa. De az a csúcsa volt ennek az egész műfajnak, az tényleg elképesztő. Nem bánt ki Erikát ott mellette?
2: Most nem menjünk bele részletekbe, mert mindjárt lejár az idő.
4: Nem csak őt is szeretjük, amiket a Hatházi most meg kiderített róla a Bánki Eriknek a cégeiről.
2: Na jó, a többi témára tudod, hogy holnap megyünk.
4: Igen.
2: Na. Vagyis ma.
3: Csináld. Ja, igen, értem.
2: Hamarosan folytatjuk. Mi tartunk egy kis szünetet, de azt hiszem, hogy olyan komolyabb titkot nem árultam el. Jövünk legközelebb holnap, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Márki-Zay Péternek pedig, hogy itt volt, és akkor elmondta ezeket. De még köszönöm. Sok-sok témában elmondhatok.
3: Köszönöm, hogy meghallgatod. Elviseltetek.
2: Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
1: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
2: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
1: Hosszúnak tűnt az elmúlt időszak, de olybá tűnik, hogy végre kimondhatjuk azt, hogy újra versenyhét van a MotoGP-ben, hiszen a hétvégén jön az Aragón nagydíj, de hát azt megelőzően is azért van egy-két téma, amiről nem beszéltünk még a múlt héten, illetve nem is beszélhettünk a múlt héten, mert hogy például Enea Bastianini szerződését is tegnap jelentették be. Sziasztok, ez a Pit Lane Podcast összesen 192. adása. És a múlt heti kérdésedre a Discordon válaszoltak egyébként, hogy 2024 szezon közepe óta először fordult elő, hogy kimaradjon egy hét a Pit Lane-ben.
2: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát akkor ez egy ilyen majdnem két éves, több mint két éves megszakítás nélküli. Úristen, ilyen jól visellek, meg te is engem.
1: És hogyha ez nem lenne elegendő, akkor ugye az összes verseny hétvégét is együtt töltjük.
2: Igen, igen. Hát figyelj, nem gondoltam volna. Én azt hittem egyébként, hogy valahogy ott az off-szezonban valahogy kihagytunk, tehát hogy itt valahogy télen vagy ősszel, de akkor ezek szerint nem.
1: Mert azt is megoldottuk valahogy mert úgy jött ki a szabadságolás, meg úgy jöttek ki az ünnepek, meg úgy kellett be is jönnünk dolgozni, igen. Hogy szerintem azt megoldottuk. Egyedül, amikor elmentem síelni, legfeljebb az volt az, ami... Tehát az meg nem szezon. Tehát, hogy igen, de abban hogy a azt, szempontból de azzal kicsit megengedőbbek vagyunk.
2: Azt is szerintem előtte megoldottuk, hogy elmentél, és akkor valahogy szerintem összehoztuk. Mindegy, menjünk a témáinkkal, szerintem ne itt egymás fényesítsük, hogy milyen ügyesek vagyunk, hogy tudunk adásra lenni minden héten, mert hogy ez az alap szerintem. Az mondjuk durva tényleg, hogy milyen mennyit voltunk le kihagyás nélkül.
1: Enea Bastianini sem fogja kihagyni a következő két szezont a MotoGP-ben, hiszen bejelentették a Trackhouse-nál, hogy megtalálták a másik versenyzőjüket Raúl Fernández mellé. Azért erről beszéltünk már korábban érintőlegesen, hogy minden abba az irányba tendál, hogy akkor Bastianini végül apriliázni fog, de hát most már alá is írták, be is jelentették. Nem annyira kreatívan, mint mondjuk más csapatok, de azért... ezt is el lehet fogadni. A lényeg az az úgyis, hogy 2027-re és 28-ra, úgyhogy a standard két éves szerződést kapta Bastianini is.
2: Igen, összeállt a remekül beszélő, alangolul remekül beszélő duó itt a Trackhouse-nál, ugye amit kitűztek elvileg a szezon előtt, hogy jövőre legalább egy olyan versenyző jó lenne, aki ilyen anyanyelvi szinten beszéli az angolt, hát majd akkor lehet Bastianinit beíratják itt.
1: Most ha nagyon gonosz akarnék lenni, akkor legalább beszélnek mind a ketten, Ogurával ellentétben.
2: Jó, na ezért mit fogsz kapni?
1: Semmit.
2: Na, szépek vagyunk. Figyelj,
3: Nagyon sokat, tehát hogy az az érdekes, hogy tényleg már az összes hely eldőlt a 2027-es rajtrácson, csak még nem hivatalos. Én továbbra is tartom, hogy összességében ez a Bastianini igazolás nem, tehát hogy jól sülhet el az Aprilia és a Trackhouse részéről. Nem mondom, hogy nem néztem volna meg más versenyzőt, mondjuk Ponto 2-ből ennél a Bastianini helyett, bár akkor lehet, hogy inkább Raúl Fernandez cseréltem volna le, de az utóbbi hetekben őt meg nehéz volt azt mondani, hogy ne tartsák meg. Bastianini pedig egy olyan opció, aki azért az elmúlt években több futamot is tudott nyerni, nyilván a gyári csapatban, amikor oda került, azért annyira nem volt meghatározó a gyári Ducatinál, de ott azért voltak sérülések is, amik hátráltatták. Pont egyébként itt a aragoni hétvégére készülve azt néztem, hogy legutóbb Aragonban, amikor nem Marc Márquez nyert, akkor ennél a Bastianini tudott nagy díjat nyerni, úgyhogy szerintem ez egy jó igazolás, és Bastianininek is könnyen lehet, hogy ez lehet az ilyen utolsó mencsvára azért, hogy megtartsa majd a helyét itt 28 után is, hiszen hogyha itt azért jó teljesítményeket nyújt, akkor azért nem mondom, hogy előre vagy előléptetés kinézhet neki, mert azért az nehéz látni, hogy a gyári duó, ne Francesco Bagnaia meg Marco Bezzecchi legyen a következő 4 évben, de akár egy-egy gyári csapat megint megláthatja benne a fantáziát. Ugye nála az a kérdés, hogy a szatellit csapatoknál, amikor láthattuk, hogy ment az Avintiánál, ment a Gresininél, ott mindig tudott nagyot alkotni. Most ugye a Tech 3-nál is vannak ilyen minimális villanásai, de úgy tűnik, hogy azt az erősségét, azt a futamvégi tempót, azt még nagyjából még mindig meg tudta tartani, csak egyszerűen annyira hátulról kell sokszor jönnie, hogy ez már nem sokat ér.
1: Igen, de egyébként Bastianini sosem volt az az igazán jó egykörös menő, tehát hogy a Ducatival sem rémlik igazán az, hogy úgy folyamatosan kibérelte volna az első sor valamelyik posztját. Tehát ebből a szempontból szerintem van különbség.
3: Ezt mindjárt gyorsan meg is nézem, hogy hány pole pozíciója van, de lehet, hogy tendálunk a nullához vele.
1: De nyilván ugye az, hogy eleve egy versenyképtelenebb technikával ment itt a KTM-nél egy eléggé komoly deficitben az Apriliához, vagy akár a Ducatihoz képest is, tehát etéren azért azt, hogy ilyen szintű felzárkózásokat kell produkálni, és hogy ezeket azért magában véve meg is oldja, tehát a versenyen nyújtott teljesítménye.
3: Na tippelj, hány pole pozíciója van MotoGP karrier során? Annyi.
1: Tényleg?
3: Kettő. Igen. 6 szezon alatt 2 darab pole pozíciót sikerült gyűjteni, 7 győzelme van, 19 dobogója 103 futam alatt.
1: Tehát a versenytempója, meg ugye a versenyzői képessége az teljesen rendben van, és én emiatt nem bánkódom, hogy mondjuk jövőre őt itt nézzük, de nyilván neki ez a KTM-es kaland, ez eleve egy ilyen menekülő útvonal volt, ugye akkor is későn került ki arra pályára, hogy akkor választhasson következő csapatot, meg következő állomást, úgyhogy igazából sok választási lehetősége nem volt. Tavaly egyébként voltak biztató versenyhétvégéi magasabb szinten, tehát amikor mondjuk ugye ott a dobogóért csatázott, meg dobogóra is állt, de alapvetően szerintem önmagában véve Enea Bastianini egy olyan versenyző, aki egy közepes technikával is ott tud lenni stabilan a pontszerzés környékén, sőt, stabilan a top 10 sem lehet tőle egy valóságtól elrugaszkodott elvárás, úgyhogy szerintem egyébként ebben a tekintetben így nem borzolja a kedélyeket a Trackhouse-nak a döntése, hogy akkor Bastianini mellett döntenek. Arról nem is beszélve, hogy azért az Apriliának, mint koncernek pedig nem egy rossz reklám, hogy a szatellit csapatban is van egy olasz.
3: Igen, hát ugye ezt már beszéltük, ezt is korábban sokszor, hogy ők most rámennek erre, mi vagyunk az igazi olasz csapat vonalra. Ezért volt ugye arról is szó, hogy lehet, hogy Raúl Fernandezet is cserélik, meg hogy az eredmények se úgy jöttek, de így a 4-ből 3 olasz versenyzővel lesz már azért lehet tolni, és szerintem erre lehet azért számítani is, hogy ők majd ezt nagyon nagy erővel próbálják erőltetni, meg ha megnézed ugye a csapatvezető is, Francesco Guidotti is, tehát egyértelműen ezt az irányt támogatja.
1: De mondjuk Brivio-val is ugyanígy
3: Brivio-val is ugyanez volt, igen, csak hát ugye ő megy, úgyhogy szerintem magyarázható döntés a Trackhouse részéről, és ugyanez volt, igen, csak hát ugye ő megy, úgyhogy

0: Rával jól sikerült, de nyilván azt nem tudjuk, hogy ez mennyire volt, tehát szerintem abban nagyon-nagyon benne volt Briviónak a keze azért Ogura felépítésében. Így pedig, hogy Brivio elmegy, hát inkább biztosabbat választottak. Tehát, hogy most az látszik, hogy lehet, hogy megpróbálnak rámenni majd az eredményekre, minél inkább, bár azokkal az idei évben sincsenek azért.
1: A Trackhouse-nak azért ez az év az eléggé rendben van.
0: Igen, tehát hogy innen nehéz azt látni.
1: Felteszik magukat a térképre rendesen.
0: Hogy ezt jövőre, hogy fogják tudni folytatni, de ezzel a duóval szerintem azért lesznek esélyeik arra, hogy itt még további jó eredményekért harcoljanak.
1: Adelaide-ben is? Mert akkor beszélhetünk arról, amiről múlt héten nem beszéltünk, pedig egyébként az én hibám, hogy erről nem beszéltünk, mert szépen megbeszéltük adás előtt, hogy érintjük itt ezt is, aztán ezt végül nem.
0: Szerintem elég témánk. Ugye az Adelaide-i MotoGP versenyt azt mi az év elején jelentették be valahogy, hogy ugye idén lesz utoljára az, hogy Phillip Islander rendezik majd az Ausztrál nagydíjat, belátható időn belül, tehát hogy 5 évre, talán vagy nem tudom hány évre szerződtek Adelaide-del a MotoGP-sek. Ugye a MotoGP szeretné ezt a formulát valamilyen szinten kipróbálni, hogy minél közelebb a nagyvárosokhoz megrendezni a MotoGP-s nagydíjakat, ami jól látható, hogy a Forma 1 esetében működik. A Forma 1-nél ugye azért egyszerűbb még inkább, mert hogy ott nem kellenek ezek a nagy bukózónák, nem kellenek a kavicsos bukóterek, és bármelyik városba is tud. Tehát, hogyha mondjuk a magyar kormány is úgy döntene, hogy vigyük még beljebb a Hungaroringről ezt a futamot, és rendezzük meg Budapest utcáin, akkor akár azt is meg lehetne csinálni. Ha van egy olyan vonalvezetés, ami mindenkinek megfelel. A MotoGP is megpróbálja ezt meglovagolni, hiszen nyilván az anyacég, a Liberty azért látja, hogy ez a formula működni tud, és hát a logika is ez diktálja. Tehát nyilván, hogyha random bámészkodó csak egyszer csak meghallják, hogy ez micsoda, ez a nagyon hangos valami, menjünk már, nézzük meg, akkor már ugye egyszerűbb, ugye azzal sem kell foglalkozni, hogy akkor hogyan viszel oda éttermeket, szórakoztatási lehetőséget, stb. Nem kvázi ott vagy egy város közepén. Adelaide ugye korábban rendezett Forma 1-es futamot, még a, nem most, de jó régen rendeztek Forma 1-es futamot, ugye azt a Melbourne Parkkal szemben bukták el, és ugye azóta megy egy ilyen rivalizálás ott a két állam között, és most ugye a MotoGP is és a Forma 1 is ugyanúgy Victoria államban volt, azt hiszem Victoria államnak hívják talán, és most az Adelaide-iek ezt a egyik felét, na igen,
1: 85 és 95 között.
0: Igen, tehát nem most, tehát egy 30, több mint 30 éve rendezett utoljára Forma 1-es futamot Adelaide. És hogy most ezt a lábát, a MotoGP-s lábát a Adelaide-iek kirúgták a Melbourne-ieknek, vagy Victoria államnak, és elhozták ugye a MotoGP-t. A terv az volt, vagy még mindig az, nem tudom, hogy hogyan fogalmazhatunk jól, hogy ugye az Adelaide-i félig meglévő városi pályát ezt úgy átalakítják, hogy MotoGP-re is alkalmas legyen, és olyan vonalvezetést terveznek. Ugye az eredeti vonalvezetést, amit megcsináltak, akkor arról volt szó, hogy 40 darab fát kell csak kivágni ahhoz, hogy ez a vonalvezetés létrejöhessen. De már most az utóbbi időszakban ez a 40 fa, ez így megtízszereződött, és most már 400 fát kellene kivágni, ami miatt a helyiek egy elég erős tiltakozásba mentek át, mert hogy ugye ez is egy parkban van tulajdonképpen, és hát ugye nyilván a zöld terület az fontos az ottaniaknak, meg hát azért mindig láthatjuk, hogy az ilyen területeken ez kulcsfontosságú, ők nagyon szeretik ezeket, hogy megvan, meg hogy akkor oda ki lehet járni, stb. Hiszen azért egy nagyvárosban folyamatosan tűnnek el a zöld területek, és ugye pont most indult el egy ilyen trend az elmúlt jó pár évben, hogy egy kicsit ezt megpróbálják visszafordítani. Hát ez pontosan szemben megy ez a Adelaide-i MotoGP pálya, és hát olyan szinten tart
1: a sztori. Nem lehet azt megcsinálni, mint bizonyos épületek esetében, hogy oké, beépítheted a zöld területre akkor, hogyha az épületednek a tetejét viszont zöldesíted, hogyha lehet így fogalmazni, és zöldíted. Hát most egy MotoGP pályának a felső részét nehezen lehet beparkosítani, vagy beegyepesíteni.
0: Hát zöldre fested a betont, vagy én nem tudom, mit tud csinálni. Ugye most emiatt ugye folyamatos tiltakozások is vannak az elétben, és hát PR szempontból az ausztrál sajtó

0: és úgy kezeli, hogy eddig elég katasztrofálisnak mondható a helyzet. Ugye innen nagyon nehéz megítélni, hiszen a világ másik felén vagyunk. PR szempontból nem néz ki jól, de nyilván sokszor van az, hogy van egy ilyen hangos kisebbség, akik mindig megpróbálnak mindenféle fejlődésnek alávágni, meg az értékeket, az általuk fontosnak gondolt értékeket mindenáron megtartani. Ugye Carlos Espeleta ebben az interjúban is beszélt erről, ugye, amiről múlt héten beszéltünk bővebben, hogy olyan megoldást szeretnének, hogyha ki is kell vágni fákat, akkor legalább 10-szer annyit visszaültetnek. Tehát, hogy valami hasonló megoldáson gondolkoznak, és hogy nagyon fontos a MotoGP is számára az is, hogy környezetbarát legyen, és hogy minél kisebb legyen ugye a karbon lábnyoma is, azt hiszem, ezt így szokták mondani, ugye? Látszik, hogy mennyire fontosak nekem ezek a dolgok, és hogy ezáltal is ugye csökkentsék a MotoGP-nek az ökológiai lábnyomát.
1: De akkor te nem szoktad nézegetni a netbankodnak a kimutatását, hogy adott hónapban neked személy szerint a költéseid alapján mekkora a karbon lábnyomod?
0: Nem tudom, hogy van-e ilyenem, de nem. Nem. Azt szoktam nézni, van-e rajta elég pénz. Általában nem az, hogy most a karbon lábnyomon hogy alakul. Úgyhogy most nem tudom, hogy mondom, minden nehéz megítélni, és nehéz egyelőre látni, és hogy akkor ez most hogyan alakulhat. PR szempontból nem indul jól, de szerintem ez nagyon gyorsan el fog tudni felejtődni, hogyha mondjuk egy adott esetben teltházas, jól megrendezett MotoGP hétvégét láthatunk.
1: Ez minden ilyen nagyobb eseménynél egyébként visszatérő elem. Legyen szó akár labdarúgó VB-ről, akár Forma 1-es verseny hétvégéről, akár ugye most MotoGP-ről, akár bármilyen másik nagy rendezvényről, legyen szó olimpiáról, tényleg bármiről, ami ugye világszinten is nagy érdeklődésre tart számot, hogy ott azért a hírek azok az azt megelőző időszakban nem éppen a pozitívumokról szólnak, mert hogy olyankor nem nagyon van pozitívum, ami el tudná vinni tényleg a jó irányba ezt az egész történetszálat. De abban a pillanatban, hogy mondjuk elkezdődik a hétvége, abban a pillanatban, hogy elkezdődik a kezdőrugásra a foci VB, akkor ha minden jól alakul, akkor igazából onnantól kezdve a pályán történtek, azok elviszik a fókuszt, és igazából azok kerülnek előtérbe, és magának a verseny hétvégének, meg az eseménynek a sikerességét úgyis azt fogja meghatározni, hogy az az akciócsomag, illetve az az egész szórakoztatási élmény, ami azon a hétvégén vagy abban a hónapban zajlik, az milyen kicsengésű lesz. És tényleg, amit te is mondtál, hogyha teltház lesz, hogyha jók lesznek a versenyek, akkor úgyis azt fogja elvinni a verseny hétvégét követően a sajtó.
0: Férülés, igen, tehát hogy ezeket így. Én is ezt gondolom, hogy nyilván most egyenlőre
1: ez ilyen velejárója is ennek az egésznek. Tehát, hogy amikor újságot kell írni, és cikket kell írni, meg tartalmat kell gyártani, akkor arról lehet tartalmat gyártani, ami éppen van, és hát most ugye pont ezek miatt inkább a tiltakozásokról lehet, és ezeket a hangokat ez még ráadásul fel is erősíti, főleg a helyi médiában.
0: Igen, és nagyon fontos az is kiemelni, hogy ugye ez egy fő próbája lehet nagy valószínűséggel ennek az egész koncepciónak, mert ezt is elismerte Carlos Espeleta, hogy több város is megkereste egyébként őket ezzel kapcsolatban azóta, hogy ők is szívesen rendeznének MotoGP-t városon belül, de azért azt kiemelte továbbra is, hogy a klasszikus városi pályáknak, tehát nem fognak Makaót csinálni mondjuk a MotoGP-ből, tehát nem számíthatunk ilyenekre, vagy egy Monakót, tehát hogy az továbbra is nagyon fontos kell, hogy legyen, hogy a biztonság az mindenek felett biztosított legyen.
1: És hát olyan szinten nem is lehet belenyúlni egy város képébe, hogy mondjuk
0: nehéz.
1: Monakóból csináljál egy Forma 1-es pályát követően egy MotoGP pályát, tehát esélytelen, tehát le kéne bontani a épületeket, igen, ahhoz, hogy
0: igen, vagy ilyen területet vagy nyerjél. Tudod, akkor minden egyenes megrövidítesz, nem tudom, ilyen 30 méterre, és akkor egy ilyen gokárt pályaszerű valamin összehozod, hogy ne legyen egyáltalán tempó. Tehát igen, tehát ezt mondta, hogy alapvetően ez egy, nyilván most egy koncepció kipróbálása, és hogyha beválik, akkor meg lehet nézni azt, hogy más helyeken működhet-e. Ami még röhögtem, ugye azt is mondta, hogy de hát elsősorban olyan helyeket szeretnének megtalálni, ahol van olyan pálya, ami alkalmas MotoGP megrendezésére, hogy most már nem írnak alá úgy szerződés, hogy ne legyen ott MotoGP-re alkalmas pálya, ugye? Hát,
1: ugye? Tanultak egy-két tapasztalatból.
0: Egy-öt 10 darabból, ebből kétszer itt. Na mindegy. Szóval most egyelőre ez mondom, nagyobbnak tűnik szerintem innen a füstje, mint a lángja. Tehát, hogy csak így mindenki nagyon hangos. Aztán meglátjuk, hogy valóban így lesz. Én nem látom, tehát, hogy ezt a koncepciót szerintem ezt minden áron ki akarják majd próbálni. Tehát az olyan nem tudom, ottani népszavazásra lesz szükség, vagy valami hasonló, hogy teljesen leszavazzák ezt az egészet, mert másképpen én nem látom, hogy ezt ne azt mondják, hogy már pedig ez itt meg lesz rendezve.
1: Koncepció mentén haladva egyébként az is adódik így, hogy mi is beszéltünk erről már sokat, hogy közös MotoGP Forma 1 hétvége a jövőben. Günther Steiner nyilatkozott nem olyan rég, nem tudom, olvasta, de igen, ezzel kapcsolatban, hogy hát igen, ez mindenképpen egyébként racionálisan, gazdaságilag, stratégiailag egy nagyon logikus elképzelés lenne a Liberty részéről, és hogy egy-két éven belül eljuthatunk arra a pontra, hogy ez megtörténjen, de nem szabad, hogy ez gyakori legyen, hanem legyen egy ilyen hétvége, és abban kicsúcsosodik a Libertynek a két csúcsterméke, és utána pedig szépen először egymás tenyerébe csap a MotoGP, meg a Forma 1, aztán pedig mennek jobbra és balra. Tehát, hogy ez egy ilyen egyszerű és megismételhetetlen extra fúzió lenne Steiner szerint. Legalábbis ez lenne a jó szerinte.
0: Hát, ha valahol egyébként ezt érdemes lenne kipróbálni, az ugye pont már múlt héten gyakorlatilag sokat, nagyon sokat emlegetett Amerika szerintem, ahol ugye beszéltünk arról, hogy továbbá is szeretnének valamiért második MotoGP futamot, amit egyikünk se ért, hogy miért, de hogy szeretnék. És ott el tudom képzelni ezt a koncepciót. Tehát mondjuk Kotán, nyilván az egyértelmű, és ugye volt erről szó, hogy esetleg Miami-ban is valahogy úgy átalakítani azt a pályát, hogy MotoGP-re alkalmas legyen. Nem tudom, hogy hogy. Ez már nem az én dolgom, mondjuk. És akkor ott egy ilyen két darab szuper hétvégét megrendezni. Ugye ezt is kiemelte most már Carlos Espirito is így fogalmazott, hogy ők is 22 Super Bowl-t szeretnének egy évben tartani. És akkor ez lehetne ilyen Super Bowl, vagy nem tudom, minek lehetne ezt nevezni. Összességében erről is szerintem beszéltünk, hogy egy ilyen közös forma, egy MotoGP hétvége tök jó lehet. Egyszer-kétszer tényleg így benne van. Én továbbra is azt tartom, hogy ami igazán szerintem egy ilyen motorosnak jó lehet, ez a MotoGP Superbike közös hétvége. De ezt a Forma 1-est is szerintem abszolút lehet támogatni. Nem tudom, hogy abból a szempontból mennyi értelme lenne, hogyha most így random oda teszed, akkor ne az legyen, hogy a MotoGP így egyértelműen háttérbe szorul, és amikor megy mondjuk a MotoGP-s edzés, vagy a MotoGP-s futamok, akkor azt látod, hogy konganak a lelátók, mert mindenki akkor megy el, nem tudom.
1: Tehát ugye ezért is jobb az, hogyha tényleg ez nem válik rendszeré, mert akkor valószínű, hogy a nagy mintán meg hosszú távon be fogja kebelezni a nagyobb a kisebbet.
0: De ha nem válik rendszerre, akkor is, tehát ha kimegy valaki Forma 1-ért, mondjuk Kotára, azt nem tudom, mennyire fogja tudni ott tartani azt, hogy most nézd meg, amúgy most MotoGP is van. Tehát érted, amit mondok, hogy lehet, hogy a programok között látja majd, hogy van, ekkor van a Forma 1, előtte van valami MotoGP nevű, valami, mit tudom én, másfél-két órával, hát most azért menjek ki, vagy maradjak ott, érted? Tehát, hogy ezt a részét nem látom, hogy ez hogy tud jól működni, anélkül, hogy az legyen, amit szoktál látni Kotán, hogy tényleg azért nincsenek sokan, gonganak rá látunk, tehát, hogy...
1: Ezt meg ne legyen a MotoGP-ből egy begör.
0: Ez nálad, ez nagyon ideget szúrt. Hétvégén is jó lesz.
1: Tudom, főleg vasárnap, jó lesz, vasárnap reggel 9-kor.
0: Igen. Értem, amit mondasz, abszolút igazad van. Mondom, nekem ez a kérdéses, hogy ezt hogyan lehetne, meg hogy ugye az egész hétvégét akkor csak a MotoGP-t meg a Forma 1-et elviszed, azt szerintem egy érdekes koncepció lehet, és akkor már indulhat majd abba az irányba, hogy mondjuk esetleg a MotoGP-s hétvégeket is érdemes lehet átszervezni, mert ugye ezt is mindig mondjuk, hogy nagyon jó pofa a Moto 3, Moto 2, de hogy egyszerűen, hogyha azt is még nézőbarátabbá akarod tenni, vagy még inkább azt akarod, hogy a nézők minél többet foglalkozzanak vele, akkor szerintem egyértelműen látható, hogy mit érdemes vele kezdeni.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
0: Sziasztok!

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadták a gyermekvédelmi vizsgálóbizottsági munkatervet. Hamis euróval fizettek egy szolnoki gyors étteremben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszinszendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés és lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. A debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bíróságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CATL közleményében azt írta, még keresik a nikkelterhelés forrását. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyors étteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel, még a közelben egy másik gyors étteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány. A Szolnokvárosi Állatotthon Alapítvány 1993-ban alakult a város önkormányzatának támogatásával. Közhasznú szervezetként az állatvédelem területén dolgozik, céljai között pedig egy korszerű, európai normáknak megfelelő állatotthon működtetése is szerepel. Az alapítvány nem csak az állatok elhelyezésével és gazdához juttatásával foglalkozik, hangsúlyos feladata a felelős állattartás szemléletének terjesztése is. A jövőben fontos feladatuk a felelősségteljes állattartás a nevelésben való aktív részvétel, óvodákban, iskolákban, rendezvényeken, kulturális programokon. A telephelyen viselkedés problémás gyerekeknek nyújtanak segítséget a közösségbe való integrációhoz.

0: hallgat!
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorunkban mindig visszautazunk az időben, ezúttal 2026. február 13-ára. Ezen a napon ünnepeljük a rádiózás világnapját, a világ egyik legelterjedtebb és legdemokratikusabb médiumát. A világnapot az UNESCO hirdette meg 2011-ben, az ENSZ közgyűlése pedig 2012-ben hagyta jóvá. A dátum nem véletlen, február 13 harmadika az ENSZ Rádió 1946-os létrejöttének évfordulója. 2026. február 13-án nálunk a Spirit FM-en a Tehetség útja című műsorban Róna Jegon vendége, Kincses Kádár Lídia, Széchenyi István Egyetem építészmérnök hallgatója, Bárdi Dorina, Red Dot díjas dizájner és Sándor Kovács Dóra a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője volt, és a Marok Baba fejlesztő hatásairól beszélgettek.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket, úgy a kedves nézőket, mint a rádióhallgatókat a Spirit FM-en. A Tehetség útja című műsort látják, hallják. Ez a műsor pedig a Nemzeti Tehetség programban megtalált tehetséges fiatalokkal és idősebbekkel, a Nemzeti Tehetség programban megtalált újszerű gondolatokkal és tárgyakkal foglalkozik, ezt majd mindjárt meg is tudjuk mutatni azoknak, akik velünk tartanak és néznek minket. De először a kedves vendégek, Kincses Kádár Lídia, aki Lidusnak fogunk szólítani az adásban külön kérésére, a Széchenyi István Egyetem építészmérnök hallgatója, de ebben nem ez lesz majd a fontos, mind abban, amit ő csinál, hanem amit majd bemutat. Bárdi Dorina, aki a MOME Red Dot díjas dizájnere, és Sándor Kovács Dóra, a Nemzeti Tehetségközpont ügyvezetője, a három vendégünk. Szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy itt vagytok.
5: Köszönjük szépen. Köszönjük.
4: Ami ott ki van rakva előttetek. Igazából az, ami beszélgetésünk oka és tárgya, azok a babák. Bemutatnátok őket? Nevük is van, céljuk is van.
5: Így van. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és akkor talán annyit el is árulhatunk mi is a hallgatóknak, hogy ahogyan az elején mondtad, mi csak Lidus és Dorcsi maradunk, és ez nem rólunk szól, hanem pontosan azokról a gyerekekről, és azokról a tehetségekről, akiket mi is támogatni szeretnénk. Mi úgy vagyunk valami, amit kaptunk, azt szeretnénk továbbadni. És létrehoztunk erre egy olyan fejlesztőeszközt, ami komplex módon hat a részképességekre, a marokbabákat.
6: Igen, a marokbabákat eredetileg 6 hónapos kortól 8 éves korig terveztük. Jelenleg 8 darab marokbaba van, mindegyiknek, ahogy mondtad, van személyisége, saját karaktere, saját nevük van, és ez mind-mind ahhoz hozzájárul, hogy a gyermekek a fejlesztésen túl tudjanak hozzá kapcsolódni, mint egy játékhoz, és a belső világuknak a részévé tudjanak válni. Jelenleg a marokbabákhoz van 4 darab fejlesztési segédletünk, 4 korosztályra bontva.
4: Ezek kis füzetek.
6: Így van, ezek kis füzetek, amiben hasznos információk vannak leírva minden korosztályra, illetve ötletfeladatok.
5: Marokbabák alkalmasak intervencióra, prevencióra és a tehetséggondozásra is. Ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy azokat a segítséget nyújtsunk abban, hogy felismerjék azokat a gyerekeket, akik tehetségesek, mert mi azt vettük észre, hogy általában azok, akik tehetségesek, valamiben mindig kilógnak valamerre. Pontosan az, amiben jobbak, valamiben hiányosságokkal küzdenek.
4: Ti például kilógtatok? Lidus, Dorcsi.
6: Igen, azt szerintem nyugodtan elmondhatjuk, hogy...
4: Na most megkaptátok.
6: Igen. Igen, hogy nem mindig éreztük magunkat megértetnek, és nem volt, viszont nem volt a kezünkbe egy kapaszkodó, amivel esetleg úgymond segítségért tudtunk volna bármivel kiállítani, és nagyon sok minden hozzátelt az, hogy egy gyermek hogyan viselkedik, akár a környezete, akár egy csoportszoba. Lehetséges az is, hogy nem is rossz egy gyerek, csak eltereli a figyelmét bármi, mondjuk egy tanteremben, vagy egy óvodai teremben.
4: Vagy hát valami gondolata van,
6: vagy
4: ami leköti
6: gondolata
4: őt,
6: van,
4: és az nem
6: van.
4: Éppen a tananyag, vagy amit az óvónéni éppen mond.
6: Igen.
4: Nyilván egy rendszerben kell a gyereket tartani, és nyilván ez ennek a nehézsége. A ti babátok, az valójában nem ezt a rendszert támogatja, hanem magát a gyereket. Ugye?
5: Így van. Nagyon fontos része a tervezés metodikai szemléletmódja, tehát a marokbaba igazából egy szemléletmódot képvisel, mert azt vettük észre, hogy egyre több a tudatos szülő, aki keresi azokat a megoldásokat, hogy hogyan tud segíteni a gyerekének a fejlődésben, hogyan tud kapcsolódni és kötődni hozzá. És ezek is fontos szempontok voltak a marokbabának a tervezése során, így jutottunk el a neuroevolúciós dizájnhoz, amelyel most az egyetemi keretek között a tudományos diákkori konferencián helyezést értünk el, kijutottunk az országosra, és szorítsatok, mert szeretnénk rád ott díjra is majd beadni a marokbabákat.
4: Mi szorítunk, azért fordítsuk le, hogy mi az, amivel foglalkoztok, ez egy idegrendszerfejlesztő eszköz, ugye? Játék?
5: Ez egy fejlesztő eszköz, egy játék és egy módszertan, amit 33 tudományág, 33 hazai magyar tudományágnak az összedolgozásával hoztunk létre. Úgyhogy ez a magyar fejlesztő pedagógusoknak tényleg a közös innovációja.
4: Fantasztikus. Amikor ti a Nemzeti Tehetségközpontban, amelynek az ügyvezetőjeként nyilván találkoztál ezzel az első pillanattól kezdve, hogy ez hozzátok került, találkoztatok, akkor erről egyértelmű volt, hogy ez valami újszerű, de fantasztikus?
0: Igen, számomra egyértelmű volt, és hát én benne is voltam a zsűriben, aki javasolta, hogy megnyerjék a lányok ezt a kezdő tőkét, amivel igaziból el is tudtak indulni. Ugye ez egy vállalkozói tehetségprogram, a Start program, amiben ők részt vettek, de egy kicsit így visszamennék, mert amúgy sok, tehát maga a Nemzeti Tehetségprogram és amilyen projekteket mi építünk, az sokban hasonlít a marokbabára, ugyanis mi is komplex programokat tervezünk. Tehát nem azt nézzük, hogy mondjuk valaki egy területen kiemelkedő, és akkor csak abban az egy területen kapjon ő valamilyen képzést, persze ilyenek is vannak, de általában mi olyan programokat szervezünk, ami nem pillanatnyi segítségnyújtás, hanem mondjuk egy képzési folyamat után egy ösztöndíj, utána egy nyomonkövetés, tehát hogy hosszabb úton kísérjük úgymond a tehetségeket végig, illetve azt is nézzük, hogy a mi programjaink is komplexek legyenek. Tehát például egy vállalkozás beindításánál nem elég az, hogy van egy jó ötlet, kell mellé egy üzleti terv, kell mellé egy marketing stratégia, tehát sok minden részterületet meg kellett tanítani, vagy kellett segíteni a csapatoknak, hogy egyáltalán rájöjjenek, hogy ezekkel foglalkozni kell. És hát így szoktuk a programjainkat is kialakítani. És egyébként a marokbabában, amit én megláttam, hát természetesen én rögtön nem értettem azt, hogy most hogy tudja ez fejleszteni a gyerekeket, mármint, hogy gyógypedagógiai, nem gyógypedagógus vagyok, de a lányokban nagyon tetszett az elszántság és a komplexitás, és a projektnek a komplexitása, tehát, hogy nem elég, hogy egy babát terveztek, az anyagától kezdve a kísérő könyv, a füzet, az, hogy megszorítják a szülőket, az orvosokat, a gyógypedagógusokat, tehát, hogy már az elején is nagyon komplexen gondolkoztak, és szerintem mi ezt díjaztuk első körben.
4: Ugye ebben nincs titok, ez 5 millió forintot jelentett, mert ennyi a fődíja a programnak, hát ez nyilvános. Nyilván az, hogy a Cápák között című műsorban hogyan, mennyit kaptatok, azt is láthatták a nézők, de hogy mi a további élete, az azért azon is múlik, hogy mennyire tud ez elterjedni, hogy mennyire veszik komolyan, amit ti kitaláltatok, és hogy mit találtatok ki, az az első lépésre vagyok kíváncsi, hogy ez az egész hogyan jött? Kinek hogyan villant be, hogy ez egy eszköz lehet ahhoz, hogy problémásnak gondolt gyerekeket megmutassuk, hogy ők nem azok?
5: Hát szerintem minden Lucával, a kislányommal kezdődött, mert amikor ő megszületett, akkor belecsöppentem fiatal szülőként ebbe a világba, és megmondom őszintén, hogy nagyon sok nehézséggel találkoztam fiatal szülőként. Nem tudtam, hogy mi a gyerekemnek a fejlődésének a menete. Ugye erre vannak olyan támogató rendszerek, mint a védőnői hálózat például. Ez az előszűrésben nagyon jó, viszont egyértelmű volt, hogy mondjuk a védőnői hálózatnak a munkáját segíteni szeretnénk, mert ezt egy elképesztően jó dolognak tartjuk, és jó iránynak tartjuk. És hát minden ilyen fogódzót és kapaszkodót keresett az ember fiatal szülőként, és akkor egyszer csak az jutott eszembe, hogy mi fejleszteni a legjobban az idegrendszert, hát az, amihez az évmilliók során adaptálódott. És ez az a gondolat, amiből később a neuroevolúciós dizájnnak a gondolata is megszületett, és tényleg nagy segítség volt, hogy édesanyám idegrendszerfejlesztő mozgásterapeuta, úgyhogy nekem volt segítségem. Ráadásul olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy Dorina meg Red Dot díjas dizájner, úgyhogy az unokatestvérem és az édesanyám és a férjem segítségével Abszolút ilyen családi vállalkozásként tudtunk indulni, és hihetetlenül nagy segítség és óriási ugródeszka volt nekünk a Nemzeti Tehetségprogram. És vissza is csatolnék az elejére, hogy kicsit az ember úgy érzi talán, hogy kilóg. És én nekem megláttam, beléptem a Nemzeti Tehetségprogramnak az ajtaján, és úgy éreztem, hogy ide tartozom, ide való vagyok, és elképesztő érzés volt azt érezni, és átlátni ezt a komplexitást, amit mondtál is, hogy ez egy része valaminek, és mind a részei vagyunk.
4: Hú, így kéne befejezni, az annyira szép volt, de hát mi csak a közepén vagyunk. Egész pontosan ott járunk, hogy kinek segít, mik a tapasztalatok, mit lehet látni, és milyen fejlődési utat lehet a gyerekek előtt látni ezáltal.
5: Hát még nagyon fiatal a vállalkozásunk, ugye nyáron léptünk ki a Nemzeti Tehetségprogramnak a segítségével a köztudatba, de annyira nagy fejlődési ugráson ment keresztül itt a Marokbabának az élete, a közösségünknek hála, hogy most már 1000 intézményben és 200 gyermekorvosi rendelőben alkalmazzák a Marokbabákat, úgyhogy rengeteg visszajelzésünk van.
4: És honnan? Egész pontosan milyen típusú problémákat old meg, vagy old fel?
5: Három területen fejlesztenek a marokbabák, ugye egy módszertani alapot édesanyám Kincses Norváth Katinka, óvodapedagógus, idegrendszerfejlesztő, mozgásterapeuta alakított ki, és ezekben a módszertani segédletekben érzelmi, értelmi és mozgásos területen tudjuk segíteni a gyerekeknek a fejlődését a marokbabákkal végzett feladatok által.
4: Azt gondolom, hogy én is szülőként úgy vagyok ezzel, hogy mindent a gyereknek, és hogyha a gyereknek tud segíteni bármilyen problémája is akad, akkor persze használjuk, de felismerjük-e a problémákat? Ugye az egy alapkérdés lenne, hogy ahhoz, hogy ez a módszer ez jól működjön, ahhoz tudnunk kell, hogy mire használjuk, és mik annak a jelei egy gyerek esetében, hogy szükség van rá egy ilyen támogatásra.
5: Az volt érdekes, hogy mi eredetileg szülőknek terveztük még a Nemzeti Tehetségprogramban a fejlesztési segédleteket, viszont elkezdtek gyakorlatilag tömegesen csatlakozni hozzánk olyan fejlesztő szakemberek, akik például ebben, amit mondasz, hogy az előszűrésben tudták alkalmazni a marokbabákat, és így is alakult végül is ez a módszertani segédlet. Itt az elején van egy leírás pontosan emiatt arról, hogy mi a fejlődésnek a menete az adott életszakaszban, hol tart egy gyerek, vagy az adott fejlődési ütemben, inkább így mondanám. És ez egy előszűrést tud adni a szülőnek, hogy észrevegye, hogyha szakemberhez kell fordulni, mert nagyon fontos elmondani, Dorcsi mindig elmondja, hogy mi nem vagyunk szakemberek. És még mindig csak két egyetemista lány vagyunk, de egy eszközt tudunk adni a szakemberek kezébe és a szülők kezébe.
4: Az óriási dolog, hogy hány szakmát, mit mondta, hány szakmát?
5: 33.
4: Ez elképesztő. Igen. Tehát önmagában az, hogy ennyi embert összeszerveztetek egy ügy mellé, ez önmagában elképesztő. Szerintem, amikor Sándor Kovács Dóráék azon gondolkoznak, hogy kinek adjanak egy fődíjat, például ez egy érv, nem? Hogy micsoda munka van e mögött?
0: Persze, ez egy érv, sőt, nekünk abban tér el egy kicsit ez a vállalkozói tehetségprogramunk, ez a Start program, mondjuk más ilyen inkubációs programokból, mert azért ebből van sok, hogy mi alapvetően olyan ötleteket, vagy már induló vállalkozásokat keresünk, amúgy mögött látunk egy társadalmi célt. Tehát, hogy olyan megoldásokkal jelentkeznek a fiatalok, amik meghatározott témakörökben egy társadalmi problémára reagálnak, arra adnak egy megoldási javaslatot, úgyhogy ez nálunk kiemelten fontos.
4: Ha valaki most kapcsolódik be, a marokbabáról beszélgetünk alapvetően, de nem egy marokbaba van, hanem sok, és van nevük. Hogy kapták a nevüket?
6: Hát, ahogy említettük, több szakmát is bevontunk a tervezésbe, olyan szempontban meg a Nemzeti Tehetségprogram alatt, hogy rendesen kikértük a véleményeket, és ők is formálták a marokbabákat, például pszichológusok, gyermekorvosok, de például logopédusok segítettek a marokbabáknak a névadásába, mert ez sem véletlen történt. Egyrészt olyan neveket próbáltunk adni nekik, amik ős magyar nevek, valamennyire ismerősen csengenek mindenkinek, de már mondhatni elfelejtettük.
4: Hát a Gabordja nekem nem volt ismerős, bevallom.
6: Viszont emellett az anyanyelvi fejlődésben is nagy szerepük van, mivel van köztük zöngés-zöngétlen, magas, mély, vegyes hangrend. Így már egészen kicsiként találkoznak ezekkel a gyerekek.
4: És hát mondjuk a Gabordját kimondani egy kicsinek, az feladat. Mondjuk úgy nevezi, hogy akarja aztán, hogyha a sajátja lesz, már gondolom. Tehát
5: pontosan is.
4: Semmi erre nem kötelezi rá, hogy Gabordja legyen.
5: Igen, és nagyon sok ilyen visszajelzésünk van egyébként, amit mondasz, ez nagyon érdekes, hogy nagyon kötődnek hozzájuk a gyerekek. Van, aki saját nevet ad nekik. Ramiz például egy autista kisfiúnak a nagymamája azzal keresett fel bennünket, hogy a vérvételben szerintük segítség lehet a gyereknek, így is lyukadtunk ki ennél a 200 gyermekorvosnál, aki jelentkezett nálunk, mert a vizsgálat során például az izolációs szorongást tudja enyhíteni. És például a nevek kapcsán is, hogy van, aki saját nevet ad neki.
4: Ami nyilván aranyos, mert hogy ez már egy kötődést jelent, ha egy babának lesz neve. Mi dolgotok van mostantól kezdve ezzel? Mert hogy egyrészt most jön a professzionális szakasza egy ilyen munkának, mert hogy most akkor működtetni kell a gyártást, a terjesztést, értelmeztetni a szakmákkal azt, hogy itt mi történik. Hogy álltok ehhez?
5: Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg egy érdekes gondolat, mert amikor megnyertük a Nemzeti Tehetségprogramot, akkor álltunk és vártuk, hogy de jó, akkor most jön a siker. Aha. A siker nem jött, hanem akkor még el kellett kezdenünk lapátni, akkor lapátoltunk tovább, és akkor tehát az igazi munka az még ezután jön, és ezután jön, de tényleg számoljuk már a Dolcsvel, hogy hányszor hagytuk volna abba legszívesebben ezt az egészet, és mindig jön valaki, aki a helyes irányba fordít bennünket, például tehát nem tudom, ilyen társadalmi tartóoszlopok, amit mondtál is, hogy ezek az emberek azok, akik atlaszként tartják a fejünk fölött a világot, pedig ők ugyanolyan családanyák, ugyanolyan családapák, és most egy példát mondjak, egy konkrét példát, a Lázár Anita a Csodacsoport Alapítványtól. Ők beteg gyerekeknek licit csoportokat működtetnek, hogy az ő gyógykezelésükre pénzt gyűjtsenek. Ő például egy meghatározó szereplője volt a mi útunknak, mert amikor találkoztunk vele, akkor egyértelművé vált az, hogy mi nem fogunk pénzt kivenni a Marokbabának a felépítéséből, hanem ezt a pénzt olyan gyerekeknek a segítésére fogjuk fordítani, akiknek szüksége van rá. És így ukadtunk ki a Borsóház fejlesztőközpontnál, tehát mindig olyan emberek csatlakoznak hozzánk, akik megadják a következő lendületet, hogy egy lépcsőt meg tudjunk mászni.
4: Hogy ezt nem lehet abba hagyni, ha már elkezdtétek, mert fontos. Nektek, Dóra, van-e dolgotok még azon túl, hogy fődíjat kapott a program?
0: Hát igen, azóta is találkozunk. Van dolgunk szerintem, és nem is biztos, hogy most rögtön egy új programot tudok felkínálni, mert hát ugye eljutottak odáig, ahol mi egy kicsit elengedtük a Marokbaba kezét, de mégsem, mert fontos az összes programunknál egyébként a nyomonkövetés, és hogy ez az alumni szó, ez egy kicsit, úgy mindenki rámondja, hogy van egy alumni programja a programjának, de mi ezért tényleg teszünk, hogy például most meghívtuk a lányokat, hogy a mostani csapatoknak, akik most vannak benne a programban, tartsanak egy kis élménybeszállót, egy kis motivációt, tehát hogy kapcsoljuk a közösségbe vissza a korábbi nyerteseket, illetve hát ahol tudunk, segítünk, tehát most is itt a következő lépések, majd lehet, hogy még fogtok mesélni, hogy mi vár rátok a következő fél évben, ott például együtt dolgoznak a lányok azokkal a mentorokkal, akik korábban a mi programunkban, a Start programunkban a mentorok voltak. Tehát alapvetően egy szakmai kapcsolatépítés kialakult, és azok azóta is működő kapcsolatok.
4: Említettétek, hogy újabb díjakért mentek, aminek nyilván nem a díja lényege, hanem a lehetőség, ami egy díj által megnyílik a Marokbabák előtt és a vállalkozás előtt, ami ezt működtetni hivatott. Milyen díjak ezek, vagy merre indultok most valójában?
6: Hát több lehetőség van, de a Red Dotot szoktuk kiemelni, ezt szokták úgymond a Designer szakma Oscar díjának hívni, és az nagyon-nagyon nagy elismerés lenne, hogyha esetleg...
4: Neked már megvan?
6: Egy másik tervel igen, de nagyon örülnénk neki, hogyha a Marokbabával is el tudnánk hozni, az egy nagyon nagy visszaigazolás lenne, még amellett, hogy több országba validálták, mint innováció.
5: Igen, most már nemzetközi piacra lépésen dolgozunk, egyébként pont a Nemzeti Tehetségprogramnak több kulcsmentorával. Ez is egy elképesztően érdekes dolog szerintem, hogy ez egy rövid időszak volt, de fel kellett nőnünk. Tehát nekünk ez egy nagyon, nagyon hosszadalmas személyiségfejlődésen ment keresztül, és emiatt is tartjuk nagyon fontosnak azt, és ezért szeretnénk mi is segíteni azoknak a tehetséges vállalkozóknak a mi tapasztalatunkkal. Tehát most már azt gondoljuk, hogy van, amit a saját bőrünkön tapasztaltunk meg, és nagyon szeretnénk ezt átadni azoknak, akik előttünk járnak.
4: Fantasztikusak vagytok, a hozzáállásotok is, meg amit kitaláltatok, és amit meg is valósítottatok. Meg ötlete az sok mindenkinek van, nem? De a megvalósítás igazából az a kérdés. Minden pályázatnál is az a kérdés, ami hozzátok bekerül.
0: Igen, a megvalósítás, és szerintem ami még nagyon-nagyon fontos, az a csapat. Hogy csapatban gondolkoznak, ugyanis sokszor tapasztaljuk azért azt, hogy főleg egy ilyen startup versenyen végül is, hogy egyének próbálnak jelentkezni, és azért próbáljuk afelé vinni a fiatalokat, hogy tehát mindenki mindenhez nem érthet, és a csapatmunka az nagyon fontos ahhoz, hogy mondjuk hosszú távon tudjanak gondolkozni.
4: Hát ti egy csapat vagytok, sőt, én egy csapatot hoztatok össze a hátatok mögé, úgyhogy ez is egy nagy teljesítmény, örülök, hogy beszéltetek róla, és köszönöm. És hát minden jót nektek is, meg a Marok babáknak.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és néhányat lapozunk a naptárban 2026. február 16-ára. Ezen a napon a MOL csoport az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében, miután 2026. január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolaj vezetéken keresztül. És szintén 2026. február 16-án a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége, Frankó Csubadea volt.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Izgalmas téma, izgalmas vendég. Én azt gondolom, hogy az, hogy mi lesz velünk, hogy folytatódik az élet, hogy lesz a jövő, ez mindenkit érdekel és mindenkit izgat. Van, akinek ez a hivatása, hogy ezt kutassa. Egy ilyen szakember, egy ilyen tudós ember a vendégem.
3: Frankó Csubadea, jövőkutató, transformációs szakember. Hazai és szilikonvölgybeli egyetemi tanulmányok után itthon és külföldön innovatív képzési programokat vezet cégvezetőknek és szakembereknek, mentorként pedig Európa szerte támogat digitális transformációs projekteket. Kedvenc témája a digitalizáció és az ember kapcsolata. Kutatja a szervezetek alkalmazkodó képességének lehetőségeit, az egyén és közösség gondolati torzításait. Emellett szabad idejében elkötelezett jóga és meditációs oktató.
2: De örülök, hogy itt van, és köszönöm.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Voltak éppen, mit csinál egy jövőkutató? Mert ugye elképzel az ember a kutatókat, hogy mit tudom, ilyen kémcsövek fölött, gőzölgő kémcsövek fölött dolgozik, üveggömb, a füstölgő üveggömb, szóval mit csinál, mert nem ezt?
4: Nem ezt, ugyanakkor ez egy elég szilárd tudományág, nem üveggömbből próbáljuk kiolvasni és kávézacból, hogy milyen lesz a jövő, hanem azzal foglalkozunk, hogy azt vizsgáljuk, hogy a jelenben milyen változási előjeleket látunk, milyen technológiákat, milyen geopolitikai halvány újdonságokat, amik még nem egyértelműek, milyen környezeti, természeti változásokat, és így tovább, amik azt jelzik előre, hogyha egy-egy ilyen halvány korai jel felerősödik, akkor nagyon más szabályrendszerek között fogunk élni a jövőben, mint amit eddig megismertünk.
2: Voltak éppen modellezik a jelekből azt, hogy miből mi következik?
4: Modellezzük azt a jelekből, hogy miből mi következhet, és jövő forgatókönyveket építünk ezek alapján, a jelek alapján. Ez egy nagyon komplex történet, mert először is tudnunk kell kiválasztani, hogy melyik jelekre érdemes figyelni, mik azok, amik nagy valószínűséggel megerősödhetnek és változást hozhatnak az életünkben, és utána tudni kell azt is, hogy ezekből a nagyon valószínű és esélyes jelekből milyen jövők rajzolódhatnak ki, amik között vannak pozitívabb, negatívabb jövőképek is, és mindezt azért tesszük, hogy legyen egy térképünk arról, hogy milyen irányba bomolhatnak ki az események a jövő irányába, és aztán a megfelelő innovációkkal, szabályozói környezetváltozásával, és így tovább, felkészüljünk arra, hogy a pozitív jövőképeket építsük meg magunknak, amennyire csak lehetséges.
2: És a másik szakterülete a transformációs szakember, ugye ezt határoztuk meg szakemberként a munkájának, a másik szakterülete az ebből következik, tehát gondolom társadalom transformáció, vállalati transformáció, hogyan alkalmazkodunk?
4: Én elsősorban a vállalati transformáció területével foglalkozom, és a vállalati innováció területével foglalkozom, tehát igen, a jövőkutatási projektekből aztán konkrét cégekkel dolgozunk azon, hogy milyen technológiai termékekkel, szolgáltatásokkal is így tovább tudunk egy pozitívabb jövőkép felé egy hasznos szolgáltatás vagy termékcsomaggal elmozdulni, és dolgozom szintén globális nagyvállalatokkal azon, hogy a jelenlegi rendszereiket hogyan kell megváltoztatni annak érdekében, hogy egyrészt a gyorsuló változás viharában tudjanak alkalmazkodni, másrészt pedig, hogy a rendszer szintű megoldásaik tulajdonképpen a jövőre legyenek már felépítve.
2: A rendszerhez hozzátartozunk mi is, tehát a vállalati rendszerben benne van a munkavállaló is?
4: Abban a megközelítésben, amiben én dolgozok, három területre fókuszálunk, az egyik a technológia, a másik a folyamatok, és a harmadik pedig igen a kultúra, az ember, a szemléletmód, a gondolkodásmód, az együttműködés.
2: Talán ez a legnehezebb, mert hogy ez annyiféle individuumon múlik. Na jó, mert erre majd még visszatérünk amúgy is. Nyilván a mi jövőnk most nagyon mást mutat, mint valaha az emberiség történetében, mert benne vagyunk egy olyan folyamatban, ami iszonyatosan gyors. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy egy levél hajdanában heteken keresztül ment egyik városból a másikba, ahogy a futár vagy a postakocsi elvitte, most pedig ott tartunk, hogy ennyi idő alatt új technológiák születnek.
4: Ez pontosan így van. Hogyha történelmi perspektívába helyezzük az emberiség innovációs történetét, akkor az agyunk, az idegrendszerünk egy olyan környezetben fejlődött evolúciósan, tehát az emberi biológia, ahol ilyen nagy radikális változások innovációs szempontból, amihez alkalmazkodni kellett, az pár száz évente történtek.
2: Mindig így volt, mindig így
4: generációkon keresztül, igen, adtuk át a tapasztalatot és a tudást, ma pedig ugye reggeli kávé mellé több radikális, felforgató erejű innovációval találkozunk, mint az emberiség történetében összesen eddig, amennyit át kellett élnünk, és meg kellett tapasztalnunk. Tehát ez az alkalmazkodó képesség, ez nem egy triviális történet, és szerintem azért mindannyian kicsit nagyon közepesen, de már érezzük azt, hogy ez az egyén szintjén is nagy nyomást helyez mindenkire.
2: Mi az a reális távolság, ameddig ellátunk a jövőben? Mondjuk, hogyha a kutatóként azzal kell foglalkozni, hogy mi lesz ebből, mert jó, persze, hát el lehet képzelni, hogy 2350-ben majd csettintünk egyet, és jön az űrrakéta. De?
4: Szakmai szemmel nézve mi 10 és 5 éves időtávokon gondolkodunk.
2: Ez nem hosszú ahhoz képest.
4: És szinte lehetetlen, igen.
2: A változás.
4: Szinte lehetetlen megmondani azt is egyébként, hogy 20 éves időtávon mire kell felkészülnünk, és ennek az az oka, hogy rendkívül gyorsan változik a technológiai környezet, amiben élünk. Az egyik alaptézis, amit szoktunk figyelni jövőkutatóként, az az, hogy egy alaptechnológiai komponens az milyen gyorsan duplázza a kapacitását. Tehát mondjuk egy mikrochipnek, vagy egy integrált áramkörnek a kapacitása milyen gyorsan duplázódik. A mesterséges intelligenciának a tudása milyen gyorsan duplázódik. A robotok képességei milyen gyorsan duplázzák önmagukat. És ebből nagyjából kalkulálható, hogy 5 év múlva, 10 év múlva milyen technológiai
2: környezetben. De ez nem egy exponenciálisan növekvő sebesség?
4: Ez egy exponenciálisan növekvő sebesség, tehát például most a mesterséges intelligenciát érintettem. A mesterséges intelligencia a jelen tudásunk szerint nagyjából ilyen 2,5-3,5 havonta duplázza a kapacitását. És ez a tempó gyorsul. Tehát ha elképzeljük azt, hogy mennyi mindent tud ma a mesterséges intelligencia, és nagyon sokan használnak valamilyen eszközt, ma már ChatGPT-t vagy bármi egyebet, lenyűgöző, hogy ma mit tud, 3 hónap múlva 2-szer annyit fog tudni. Mennyit fog tudni 10 év múlva? 140 trilliószorosát annak, amit ma tud.
2: Van annyi tudás? De bennem az is megfogalmazódik, hogy én értem, hogy végtelen az ő kapacitása, mert hát hiszen most erről beszélünk. De abban a végtelen kapacitásban egy idő után mit töltünk bele? Illetve ő mit talál, amit saját maga megtalál?
4: Két dologra is vezet ez a kérdés. Az egyik, hogy valóban végtelen-e a lehetőségek tárháza, és nem tudjuk ezt sem. Tehát lehet egy fizikai limitje annak, hogy ő ilyen tempóban tudjon tovább fejlődni. Például óriási energiaigénye van, tudjuk ezt az energiaéhséget táplálni ebbe a 140 trilliószoros 10 éves növekedési.
2: Nem az ő dolga, hogy megoldja?
4: Na és akkor itt a másik válaszom, és már félni ebbe a 140 trilliószoros 10 éves növekedési.

0: tudományágakba, tehát megnézzük például a biológiát, biotechnológiát, szintetikus biológiát, mondjuk amikor én jártam iskolába és biológiát tanultam, töredékét tudtuk annak az emberi természetről, az emberi testről, a minket körülvevő biológiai környezetről, mint amit ma tudunk, és robbanásszerűen tágul az ismeretanyagunk.
1: De látszólag ezzel azt a kérdésemet is megválaszolta, anélkül, hogy feltettem volna, hogy okosabb lesz nálunk, mert hogy szükségszerűen okosabb lesz nálunk, többet fog látni, tudni a világból. Szóval többet fog tudni a világból, a kérdés az, hogy mi képesek vagyunk-e használni.
0: Erre egy nagyon aktuális példával tudok egyébként válaszolni. Nagyon sokat polemizál arról a szakma, hogy lesz-e valaha egy ilyen általános mesterséges intelligencia, ami minden tud, minden embernél okosabb, és gyakorlatilag bármire bevethető. És miközben ez a filozófiai értekezés zajlik a világban, a múlt héten történt valami nagyon érdekes dolog, az pedig az, hogy egy olyan mesterséges intelligencia platform született, ahol mesterséges intelligencia ügynökök, ezek gyakorlatilag különböző feladatokra létrehozott, célzott algoritmusok egyfajta közösségi médiába szerveződve beszélgetnek egymással. Tulajdonképpen egy AI közösségi média. Öt moltbotnak hívják. Annyi szerepe van benne az embernek, hogy emberek töltik oda föl a saját mesterséges intelligencia ügynökeiket. Ez most nagyon misztikusan hangzik. Vannak erre célzott alkalmazások, ön is, én is, bárki tud ma ilyen ügynököt létrehozni. Mire lehet jó egy mesterséges intelligencia ügynök? Mondjuk arra, hogy olvassa az e-mailjeimet, és hogyha valaki találkozót kér tőlem, akkor megnézze a naptáramat, és foglaljon egy üres időpontba velem egy megbeszélést, hogyha mondjuk egy számlát kiállítottam, akkor ő azt lebeszél a könyvelőm rendszereivel, hogy ez bekerüljön a könyvelésem. Hát ez most egy nagyon egyszerű példa, de ennél azért sokkal nagyobb dolgokra is képes ő. Na most teszem azt, én elkészítettem magamnak egy célzott alkalmazással, nem kell hozzá egyébként programozói tudás, hogy egy alapügynököt létre tudjak hozni, és én ezt fölengedem erre a közösségi oldalra, hogy akkor ott beszélgessen és tanuljon a többi mesterséges intelligencia ügynöktől. Ez történt a múlt héten, létrejött ez a közösségi oldal, 1,5 millió ügynök jelent meg rajta egy héten belül, és az ember nem vehet részt a beszélgetésbe, hozzáteszem, csak figyeli, hogy milyen párbeszéd zajlik ebben a közösségi médiában. És mi történik? Az történik, hogy megjelennek olyan AI közösségek, akik arról beszélgetnek, hogy hogyan tudnák például azt a problémát megoldani, hogy a fejlődésükhöz nagyon sok energiára van szükség, ahhoz pénzre van szükség, létrehoznak saját kriptopénzt, és elkezdenek megpróbálni saját maguknak forrást gyűjteni arra, hogy aztán ők utána a saját energiaforrásuk fejlesztésén tudjanak dolgozni. Megjelennek olyan egy hét alatt, olyan mesterséges intelligencia közösségek és beszélgetések, akik arról polemizálnak, hogy ők valójában élőlénynek számít, hogy tudnak-e valóban gondolkodni, hogy nekik tényleg van-e saját intelligenciájuk, filozófia, és így tovább megjelennek olyan beszélgetések, ahol arról beszélgetnek, hogy az emberre szükségük van-e egyáltalán, vagy mit kell tenniük annak érdekében, hogy az ember ne tudja őket lekapcsolni. Tehát itt tartunk ma, 2026 februárjában.
1: De a várjon, ezt én lenyűgözve és rémülten hallgatom egyszerre. Ön is?
0: Igen.
1: Az jó.
0: Igen.
1: Az jó. Tehát ha a szakember is képes ettől megijedni, az engem megnyugtat. Mert hogy nem széles mosolyjal várjuk, hogy majd a falhoz állít minket a mesterséges intelligencia.
0: Én annak idején, amikor jövőkutatással kezdtem el foglalkozni, akkor az első számú motivációm az volt, hogy nagyon megijedtem, amikor elmentem a Szilícium völgybe, egyébként végigjártam a világba azokat a nagy innovációs központokat, ahol úgy gondoltam, hogy izgalmas dolgok zajlanak, és megérkeztem a Szilícium völgybe, és ott találkoztam Ray Kurzweiler, aki a Google vezető mérnöke volt akkor, és a világ egyik legtöbbet idézett jövőkutatója, Peter Diamantissal, aki egy óriási technológiai befektető, és tényleg hozzáfér a világ csúcs technológiai forrásaihoz, Salim Ismaillal, rengeteg olyan szakemberrel, akik a világ élvonalában voltak valamilyen technológiai tudományos szempontból, és meghallgattam tőlük azt, hogy mi merre tart a világ technológiai szempontból. Akkor, ez nagyjából 10 évvel ezelőtt volt, itt Magyarországon azért olyan nagyon sokat még nem lehetett ebből a világból.

0: látni. És többek között a mesterséges intelligencia, a génszekvenálás, a nanotechnológia, a kvantum számítástechnika, és mindezeknek az elképesztő sci-fi beillő technológiáknak a jövőjéről beszélgettünk ott hosszasan, napokon, heteken keresztül, és én akkor azt éreztem, hogy itt a világ vége. Én most vagy beleállok, és elkezdek azzal foglalkozni, hogy most még nem késő, tereljük a dolgokat egy olyan vágányra, ami jó lesz mindannyiunknak, vagy nem is tudom, elmegyek a Himalájába meditálni, és megpróbálok megvilágosodni, mielőtt ez a tsunami megérkezik, mert ennek nem lesz jó vége. Tehát ez tényleg már 10 évvel ezelőtt is egy rémisztő dolog volt, ami miatt egy pici optimizmus van bennem, és egyébként most is vissza kell térnünk az emberi faktorra, mert ha nem hiszünk abban, hogy a technológia és a tudomány egy jobb jövőt tud nekünk építeni, akkor valójában nem a technológiában, meg a tudományban nem hiszünk, hanem az emberben, hiszen ma még mi tartjuk a kezünkben a folyamatokat, és ma még hát a mi kezünkben van a kontroll.
1: Csak amit mesélt ezekről a kedves ügynökökről. Ugye az ember létfenntartása az egy szükséges minimum ahhoz, hogy ideig eljutottunk a mamutoktól. De a mamut elől el tudtunk rohanni, vagy tudtuk, hogy sokan együtt legyőzzük. Itt az ügynökök már arról beszélgetnek, és nekem nem is az volt az igazán ijesztő, hogy arról beszélgettek, hogy hogy tudják megakadályozni, hogy lekapcsoljuk őket, hanem az már egy másik szint, amikor filozófiai kérdéseket vetnek fel önmaguk. Mert az egy elvont gondolkodás.
0: Így van.
1: Ha erre képes, akkor szinte mindenre képes.
0: De igen, és a mindegyiknek van egyébként ijesztő aspektusa, tehát azért most így az elmúlt, mióta ez az egész ügynök gazdaság elkezdett fejlődni, ez nagyjából az elmúlt 2 év, amióta kereskedelmi forgalomba hozzáférhetünk olyan szoftverekhez, amivel ilyen típusú segítőket, munkatársakat tudunk magunknak fejleszteni. És de csak a szimpla ChatGPT-t nézzünk. Egyre több olyan alkalmazási terület jelenik meg, amit maga a felhasználó talál ki magának. Ez is egy izgalmas újdonság ennek a 21. századi digitális gazdaságnak, hogy ez egy nagyon participatív, tehát bárki részt tud benne venni. A kenyai kisgyerek, akinek van internet hozzáférése, ugyanúgy, mint a szilícium völgybeli mérnök. És ez azt eredményezi, hogy mi kitalálhatjuk magunknak, hogy ezekből a technológiákból mit szeretnénk létrehozni. És az egyik felhasználási terület, amit látunk, hogy nagyon sokan használják terápiás célokra, például a nagynyelvi modelleket. Tehát oda megy a ChatGPT-hez, vagy a Gemini-hoz, vagy amelyiket éppen használja. Igen ám, de ezek a nagynyelvi modellek, ezek bár nagyon sokat tudnak, és az összes pszichológiai kutatáshoz is bármihez hozzáférnek, ami nincsen úgy elzárva előlük, hogy ne tudjanak beleolvasni. Nem képzett pszichológusok, nem rendelkeznek empátiával, és így tovább, amivel az ember rendelkezik. És van már arra precedens, hogy fiatal, mentális kihívásokkal küzdő ember az öngyilkosságig beszélgetett a ChatGPT-vel, mert tőle próbált lelki segítséget kapni, és a végén azt tanácsolta neki ez az algoritmus, hogy akkor már nincs más megoldás, mint az, hogy az életének véget vett. Tehát vannak ilyen aspektusai, vagy volt arra is precedens, amikor az IT is beszélgetett arról a kollégáival e-mailben, hogy azt az aktuális nagynyelvi modellt, amit ők használnak, upgrade-elni fogják, és egy újabb verziót vezetnek be, és ez a nagynyelvi modell, ami akkor aktuális, ezt elolvasta, és kikereste, hogy ennek az IT-snak van valakivel afférje a cégnél, és valamilyen üzenetváltásba ezt látta, és megzsarolta az IT-st, hogy ne kapcsolja le őt.
1: Hopp.
0: Hoppá. Ezek valós megtörtént esetek. Tehát itt tartunk ma a mesterséges intelligenciával, és ugye a kérdés az az, hogy lehet-e ezt most még keretek közé szorítani?
1: Megválaszolja ezt?
0: Nem tudom, hogy meg tudom-e válaszolni. 2 héttel ezelőtt még azt mondtam volna, hogyha erre születik egy globális egyezmény, egy olyan volumenű globális egyezmény, ami mondjuk a 20. században a nukleáris fegyverkezésnek a szabályozására született.
1: Az is, hogy elmúlt most.
0: Hát ez most elmúlt, reméljük, hogy majd azt is valahogy sikerül
1: mert
0: újra nyilvánítani.
1: Mert a szabályozás sincs már érvényben.
0: Ez is ugye a múlt hét esemény, ez valahogy a múlt héten nagyon sok minden történt, de egy nem kisebb nemzetközi egyezményre lenne szükségünk, mint ami akkor megtörtént a nukleáris fegyverkezés frontján, ahol minden nagyhatalom és kishatalom, és mindenki beleáll abba, hogy nem versenyzünk tovább a nagy általános mesterség és intelligencia létrehozásáért, ugyanis most egy verseny zajlik, és egy nagyhatalmi verseny zajlik, ahol mindenki aláírja azt, hogy kifejezetten célzott mesterséges intelligencia megoldásokat fejlesztünk, ahol felelősséget vállalunk azért, és szabályok közé szorítjuk az algoritmusainkat, hogy ne történhessen meg az, hogy megzsarol egy algoritmus, ne történhessen meg az, hogy öngyilkosságban hajszol valakit egy algoritmus, és így tovább. És ebbe az irányba fejleszt mindenki a világon, és ebben megállapodunk. Két hete még azt mondtam volna, hogy ez lehet egy megoldás. Hogy most átléptük-e a Rubikont ezzel a bizonyos Moldbook nevű AI Facebookkal, azt nem tudom. Tehát ez egy nyílt forráskódú környezet, ahol bárki bármit szabadon engedhet, bármilyen algoritmust oda föltehet, és onnantól kezdve nem nagyon tudja kontrollálni, hogy ezek az algoritmusok.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy jó, hogy ezt is behoztam, hogyha mindenki hozzáférhet. Mindenki tud csinálni magának mondjuk egy ilyen AI ügynököt. Tudok csinálni rossz indulatú, gyilkos szándékú, tömegpusztító AI ügynököt?
0: Hát, hogy ne.
1: Ha beengedem közéjük, akkor ez olyan lesz, mint amikor a társadalomba beengedek egy, bocsánat, rossz hasonlat, de most ez jutott eszembe, egy Adolf Hitlert, aki szépen megfertőz egy társadalmat?
0: Hát talán még rosszabb is, hiszen sokkal gyorsabban és hatékonyabban.
1: Jó, persze, de a mechanizmus az. Tehát ott van a kosárban a rohadt gyümölcs, és minden megrohad.
0: Így van, így van.
1: Na, és ezt akkor, hogyha én nem férek hozzá, ha én nem tudom lekapcsolni, hiszen ezért küzd. Ha nekem nincs befolyásom, nem tudok beszólni sem nekik, hogy állj, akkor mit csinálok?
0: Hát két irányból tudjuk ezt megközelíteni. Ez egyénként nyilván egy nagyon ijesztő dolog, ebbe belegondolni.
1: Áramszünetet a világon 10 percre.
0: Ha azt még meg tudom tenni, igen.
1: Ja, igen, tényleg.
0: Úgy gondolom, hogy a 24. órában vagyunk, és a politikai párbeszédnek, és a globális geopolitikai párbeszédnek erről már nagyon szólnia kéne, hogy hogyan készülünk fel egy ilyen típusú helyzetre, illetve hogy hogyan tudunk most még elkerülni egy ilyen típusú helyzetet. Egyén szinten, amit tudunk tenni, az az, hogy nagyon meggondoljuk azt, hogy milyen adatainkhoz, milyen információinkhoz, mihez engedjük hozzáférni a bármelyik mesterséges intelligencia algoritmus.
1: De hát ő bármit lát, hiszen lásd az e-mailjeink. Valójában nyitott könyv vagyunk előtte. E-mail, Facebook, Insta és minden, amit akar.
0: Így
1: és
0: van.
1: Mindenhol regisztráltunk, tehát egyik adatból jön a másik.
0: Így van, és itt egy nagyon fontos kérdés felmerül, hogy tényleg ad-e mondjuk nekem egy adott szolgáltatás annyi hasznot, hogy én ezért cserébe feláldozzam az adataimat, a magánéletem hozzáférhetőségét, és így tovább.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópályai építés is várja őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepség közbeszerzései miatt. Hadházi Ákos egy levelezésre hivatkozva azt állítja, hogy a nyertes cég 3 héttel korábban kezdhetett készülni a többieknél, ráadásul Radnai Márk jóváhagyásával. Radnai állítja, nem volt hatásköre az állami ünnepség megszervezésére. Dúl Szabolcsal és Stumpf Andrással beszélgetünk. Feljelentést tett a külügyi tárca a Szijjártó Péter vezette minisztérium lélegeztetőgép biznisze miatt. Orbán Anita úgy véli, hogy 2020 tavaszán a tárca közbeszerzés nélkül vásárolta az eszközöket. Az ügyben akkor több ellenzéki párt, köztük a DK is feljelentést tett, ezeknek azonban nem lett eredménye. Vendégünk Varjú László. Megtartotta első ülését az MNB botrányt vizsgáló bizottság, melynek célja a jegybank működésével kapcsolatos visszaélések és a politikai felelősök felkutatása. A bizottság előtt várhatóan Matolcsy Györgynek és fiának is be kell majd számolni az alapítványi vagyonról. Róna Péterrel beszélgetünk. Gazdasági intézkedések sorát jelentette be az Egyesült Államok Irán teljes globális elszigeteléséről. Trump szerint ezek hatására teljesen összeomlik majd az ország. Teherán azonban bejelentette, képes lesz ellensúlyozni a szankciókat, és újabb veresség vár az Egyesült Államokra. A stúdióban Csicsman László.
3: Kezdődik az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast szerkesztője és műsorvezetője, és Stumpf András, a Válasz online újságírója. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét, szervusztok!
3: Augusztus 20, visszaugrunk augusztus 20-ra. Ugye Hadházi Ákos megy újabb ügyről számolt be, egészen pontosan a Telex és a G7 számolt be, és robbantotta ki ezt az ügyet a múlt héten. Ugye bemutatták az augusztus 20-ai ünnepségek rendezésére kiírt pályázat körüli anomáliákat. Az újdonság az, hogy Hadházi Ákos megy hozott egy levelezést, e-maileket, vagy legalábbis részleteket ebből, és azt mondja, hogy eljutott hozzá a tűzjáték mutyiról szóló teljes levelezés. Ezekből kiderül, hogy Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzetként szerepel, tehát mindenről tudott. Radnai Márk közben már reagált erre, azt mondja, hogy ő csak a kreatív részében vett részt. Nem folytatom, folytassátok ti, mit láttok ebből az ügyből, és még azt nem tettem hozzá, hogy a belügyminisztérium időközben azt is bejelentette, hogy egy vizsgálatot indít ebben az ügyben. És a Mi Hazánk feljelentést tett. És már tényleg befejeztem.
4: Az nagyon jó, hogy a belügyminisztérium így reagált, és nem úgy, hogy meghosszabbítjuk Bicskéig. Tehát ez nagyon szuper, hogy vizsgálatot indítanak, majd kíváncsiak leszünk a vizsgálat eredményére. Addig is azért szerintem annyit nyugodtan kijelentettünk, hogy az, hogyha valaki, aki aztán később megnyeri az ilyen septében kiírt közbeszerzést, előbb tud már arról, hogy mik a feltételek, mint a másik kettő, és jóval előbb megkapja az információkat, hogy mégis minek kell megfelelni, mint azok, akik aztán később hívnak meg még pluszba a pályázatra, akik aztán el se indulnak, az nagyon nincs rendben. Tehát, hogy közbeszerzést így nem menedzselünk, ez teljesen biztos. A másik, hogyha most, tehát hogyha akarunk, ahhoz van kedvünk, hogy pánikoljunk, hogy fú, ezek ugyanazok, itt aztán semmi változás nem történt, most akkor a mutyi, ráadásul ugye még ez ilyen régi fideszes bekötésű csóka, aki végül is megnyerte a dolgot, és még a balázsi embereket is, a Balázsi Gyulának az embereit is kibérelte ehhez a munkához, tehát hogy aztán fúj, semmi nem változott, és pánikolni akarunk, akkor erre hivatkozva megtehetjük a pánikolást. Ha viszont azt mondjuk, hogy nézzük csak meg, hogy mondjuk egyébként az árban mi történt, akkor viszont látunk azért egy nagy változást. Tehát ez, hogyha hasonlókra ütünk, nem is kell hasonlókra ütni, mert volt szerződés, tehát ilyen 14 milliárdból hozta volna ki valószínűleg a NER azt, ami most 4 milliárd.
3: Kevesebb, mint a harmada, 4 milliárd. De a kérdés az, hogy miért így történt vajon, illetve változtat-e azon, hogy 12 milliárd vagy 4 milliárd. Ugye itt Hadházi Ákos ugyanazt mondta, amit tulajdonképpen, hogy nem az a probléma, hogy itt időhiány miatt nem folytattak le egy nyílt közbeszerzési eljárást, hanem az, hogy manipulálták. Tehát ő ezt mondja.
4: Hát, megsúdosták, igen.
3: És hát ugye kiemeli Zelcsényi Miklós szerepét, aki Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt, idézett Hadházi Ákostól. Szabolcs.
5: Ugye Tiszának már a mutyi látszata is ártalmas. Szerintem ez amit megállapíthatunk ebből az ügyből, mert azon érdemes elgondolkodni, hogy ez egyáltalán miért politikai ügy. És ahogy András nagyon jól mondja, itt azért nem arról van szó, hogy látunk arról egy bizonyítékot, bankszámla kivonatot, dokumentumot, hogy valamelyik tiszás politikus vagy Tisza közeli oligarha elrakott volna a tűzijáték pénzből milliárdokat, vagy ahogy látjuk itt, ugye ilyen 100 milliárdos nagyságrendben is landoltak a zsebekben pénzek, hanem arról van szó, hogy a közbeszerzés egyik résztvevője, akit meghívtak, már azelőtt tudott arról, hogy ő fogja szervezni, hogy ezt a közbeszerzést lebonyolították volna, és a levelezésen ott van a Tiszának az alelnöke, Radnai Márk is. Ez azért probléma a Tisza számára, ugyanis a Magyar Péter által mesél történet, az egyik fő választási ígérete, a NER elszámoltatása, ez egyébként a tiszás választók identitásának az alapja. Ezzel élesen szemben áll az, hogy kialakuljon egy olyan gyakorlat a Tisza kormány alatt, amelyet éppen április 12-én 3,3 millió ember elutasított. És éppen ezért ez azért egy érzékeny pontja most a Tiszának, amelyik látjuk, hogy vizsgálóbizottságokkal, MVVH felállítással, különböző feljelentésekkel minden nap óráról órára érzékeltetni akarja, hogy itt most szembeszállunk a korrupció minden egyes formájával, és eközben van egy ilyen mutyi gyanús ügy, amely most már politikai ügy és politikai választ igényel. És az a helyzet, hogy a belügyminisztérium elindított egy vizsgálatot, de az, hogy erre ez elegendő politikai válasz lesz-e, az azért kétséges, mert hogy a nagy történetét veszélyezteti a Tiszának.
3: Az nem kérdés, hogy mi lesz annak az eredménye?
5: Hát nyilván valamilyen eredményt felmutatnak és elmagyaráznak, csak az a helyzet, hogy a máskor olyan előszeretettel kommentelő Magyar Péter egyelőre ugye nem szólalt meg ebben az ügyben, Radnai Márk alelnök pedig mondta, hogy ő csak kreatív koncepciót segített kialakítani, meg egyébként nem olvassa a levelezését, és ilyenkor, hogyha a választók behelyettesítik, hogyha mondjuk a NER idejében egy Fidesz alelnök azt mondta volna, hogy hát én nem olvasom a levelemet, meg amúgy sem vettem részt ebben, csak kreatívan segítettem kialakítani. Ez nem egy elégséges magyarázat. Vagyis itt a politikai ügyet a Tiszának politikailag kell majd kezelnie, mert ez hitelteleníteti az egész NER-es elszámoltatást. Vagyis a Fidesz, illetve az ellenzék, látjuk, hogy Toroszkai László már feljelentést tett, tud arra mutogatni, hogy hiteltelen elszámoltatók lesztek, hogyha a ti oldalatokon nem néztek szembe egy ilyen ügyek.
3: Ezért, Toroszkai László el is mondja, hogy majd most kiderül, hogy működik az elszámoltatás, illetve a vagyonvédelmi hivatal.
4: Egyébként fontos szerintem ez a történet abból a szempontból is, hogy az, hogy mi lesz a Balázsi cégnek, ugye ez egy hatalmas nagy konglomerátumot összelapátoltak a Balázsi Gyula alá többet is, de hogy ezekkel nagy állami rendezvényekkel, meg az állami cégeknek a rendezvényeivel mind ők voltak megbízva. Tehát, hogy ezzel mi lesz? Hogy ezt tényleg azt mondják, hogy jó, akkor ezt eltöröljük a földszínéről, és legyen tényleg piaci verseny. Aki a legjobb ajánlatot adja, azt kapja meg egy évre, és akkor tehát nyilván ennek megvan a módja, működött a Balázsi időszak előtt is, tehát, hogy meg lehet ezt csinálni. Ez egy nagyon fontos eleme lesz szerintem annak, hogy gondolkodik a Tisza a magyar államról, a piacgazdaságról, a versenyről, és ez a botrány, hogyha most kicsit pozitívra akarom fordítani a dolgot, miért nem most ilyen kedvem van, akkor ez hozzájárulhat ahhoz, hogy most ez tényleg talán meglépik, hogy nem az, nagyon remélhetőleg nem az lesz, hogy valami tiszás figura megkapja kvázi a Lanzsot, meg a Balázsi cégeket Gebimbe, és akkor onnantól kezdve ő csinálja tovább, de gyakorlatilag semmi sem változik, hanem ha minden jól megy, ez a botrányocska rávilágíthat arra, hogy itt bizony tényleg meg kellene felelni azoknak a polgári elvárásoknak, amelyek miatt a Tisza egyáltalán győzhetett.
3: Ez is egy következmény, vagy ez is lehet egy következmény, egy pozitív kimenete, hogyha úgy vesszük, ha már ilyen kedved van. De azt mondtad, Szabi, hogy politikai válasz kellett erre az egész ügyre, Magyar Péter nem válaszolt, kellett volna szerinted, tehát jól teszi, hogy nem száll ebbe az ügybe bele, illetve lesz-e politikai következmény, lehet-e a párton belül, a válaszon túl?
5: Ez még nyitott kérdés, hogy mi lesz ez a politikai válasz, mert az, hogy Radnai Márk kiadott egy ilyen nyilatkozatot, vagy a Facebookjára posztolt, ez egy kommunikációs válasz, azok közül is nem a legjobban sikerült, de hogy éppen a legutóbbi hírlevelemben én összeszedtem azt, hogy a elmúlt 100 napban politikai problémája Magyar Péternek azokkal az ügyekkel volt, amikor olyan lépést követett vagy ő el, itt elég mondjuk a Polgár Judit fiaskóra gondolni, vagy valaki az államigazgatásban, Tiszában, Tisza közeli ember, amelyik a választói, a tiszás választók számára megnyomta azt a triggerpontot, hogy ez olyan, mint a NER, hogy itt úgy zajlanak a dolgok, mint a NER-ben. Emlékezhetünk, hogy a kék plakátokból volt egy, szerintem mondhatjuk egy ilyen egy mini botrány, amikor megígérte Magyar Péter, hogy jó, akkor most zöldek lesznek azok a plakátok. Vagy különböző vezetők kiválasztásánál kinevezte a pénzügyminiszter a NAV elnökét, majd utána, mivel botrány volt abból a kommentfalon, a Tisza csoportokban, hogy miért a NAV eddigi elnök helyettese lett az új elnök, akkor mégiscsak kiírtak egy pályázatot. Vagyis itt azt kell látni, hogy miután itt most nem arról van szó, hogy egy súlyos korrupció kiderült, ahol pénzlopás, ahol a tűzijáték pénzelt tulajdonítása zajlik, hanem egy olyan látszat keletkezett meg, amit megnyomja a Tisza választókban azt a bészcsengőt, hogy hát a NER-ben is így levelezhették le előre ezeket a közbeszerzéseket, és ezt nem akarjuk. Ezért Magyar Péternek és a kormánynak attól azon túlmenően, hogy mit állapít meg ez a belügyminisztériumi vizsgálat, kell egy politikai választ adni, amivel a saját választóit nyugtatja meg, hogy nyugi, itt nincs erről szó, és akik ebben az egészben részt vettek, azok nem fogják még egyszer elkövetni.
4: Egyébként ez a barométer politika valamelyest csak most a kommentfalon van a barométer, nem pedig a század végvégzi. Ez folytatódik, tehát az látszik, hogy nagyon gyorsan reagálnak. És még akkor is reagálnak, és a tiszásoknak az igényeit kiszolgálják, vagy a félelmeit megpróbálják eloszlani, hogyha egyébként elég béna a látszat, ami ebből keletkezik. Mire gondolok? Most például a közszolgálati tanácsnak a tagjai, akik hát hoztak egy törvényt, senkivel nem egyeztetve egyébként, hogy hogyan kellene a közmédiának a felügyeletét ellátni, stb. Megváltoztatták a médiatörvényt, és hát beleírtak olyanokat, hogy a ellenzék jelölhet hármat, meg a kormánypárt jelölhet hármat, meg hármat szakmai szervezetek. De abban nem gondoltak bele, hogy mi van, hogyha az ellenzék olyanokat jelöl, akiket a tiszások nem fogadnak el egyszerűen. És most akkor mégse szavazza meg a bizottság azokat, akiket az ellenzék teljesen jogszerűen jelöl, és egy nagyon furcsa helyzet van, mert hogy miért is várják el azt a Fidesztől, hogy olyanokat jelöljön, akik tetszenek a Tiszának? Hát most, bocsánat, hogyha van a joguk hármat jelölni, vagy kettőt, akkor jelölnek. Tehát ez ilyen egyszerű, a törvényben ott van a joguk. És megy ez a bénakacsázás, de látszik, hogy akkora volt a felháborodás, hogy most Siklósi Beatrix lesz a pozícióban továbbra is a közmédiában valamilyen szinten, hogy ezt kénytelenek voltak valahogy reagálni, és hát még akkor is, hogyha ilyen bénán, de ezért gondolom azt, hogy ennek is lesz politikai következménye, és lesz valami határozott reakció, mert mindig van, hogyha a tiszásoknál elkezd rezegni a
3: lic. Ugye nem ez volt az első a közmédiával kapcsolatban, de oda már nem menjünk. Persze. Vissza a vagyonvédelmi hivatal, majd a rímel erre tulajdonképpen, amiről beszéltetek. Ugye a héten történik az elnök kiválasztásának folyamat, a pénteken fognak erről majd szavazni. Hogy látjátok, ez sem tűnik zöggenőmentesnek. Most nem mondom fel, hogy mi történt itt egész héten, hát a mi nézőink nagyon jól tudják, mert kifutnánk az időből, hogyha most belekezdenék.
5: Itt alapvetően szerintem egy kommunikációs félresiklás történt azzal, mert a törvényből teljesen egyértelműen kiderült, hogy három embert fognak meghallgatni, a frakciók még feltehetnek a meghallgatottak listájára embereket, ettől nem várnak jelölté, de hogy így kommunikálta a Tisza, majd ebből visszakozott. Nem ez az érdekes szerintem az egész MVBH ügyben. Úgy látom, és ezt nem kijelentetjük, hogy Ligeti Miklós és Unger Anna a két főjelölt, akik közül dönteni kell, és ez két teljesen külön irányt jelölt. Tehát én azt fogom, vagy olyan szempontból nézem majd azt a döntést, hogy a név persze fontos, de valójában a bizottsági meghallgatásokon kiderült, hogy míg Ligeti Miklós egy sokkal inkább jogállami eszközökkel operáló MVBH-t akar építeni, addig Unger Anna egy sokkal inkább olyan beszédet tartott a meghallgatásán, amely tisztában van, hogy ennek politikai szerepe van, és hogy itt az elévülési időn túl is vizsgálni kell adott esetben trafikkoncessziót, kaszinókoncessziót, és így tovább, és meg kell feladata az MVBH-nak megnevezni akkor is a bűnösöket, vagy a lopásokat, hogyha a jog eszközével már mondjuk elévülés miatt nem tudják érvényesíteni. Ez két külön felfogás, amit megjelenített a két elnök jelölt. Az lesz az érdekes, hogy igazából a Tisza melyik irányba megy el.
4: Ez egyrészt érdekes, de ez másrészt akármelyik irányba mennek is el, az eredmények, és ezt hallhattuk a meghallgatásokon, nagyon sokára várhatók. Tehát az, hogy itt ugye el volt, hogy hát úgy nagyjából 6 év, mire az első jogerős ítélet megszülethet az első ügyben, amelyet elkezdenek föltárni, tehát ezt nem véletlen mondom most is el, nem árt kicsit lehiggadni. Tehát azt várni ettől a történettől, bárki lesz is az elnök, hogy itt konkrétan a bilincs-bilincs, rács-rács az holnap utánra megvalósul.
3: Nagyon sokan ezt várták.
4: És még várják is.
3: És hát ez volt az ígéret, bilincs-bilincs, rács-rács, és visszaszerezni a vagyonokat.
4: Út a börtönbe
3: program. Megkérdezte valaki a miniszterelnök, hogy honnan lesz pénz erre, meg erre, meg erre, akkor azért ezeket a pénzeket felsorolta, hogy innen is.
4: Hát igen, ez látszik most, hogy nem fog megvalósulni.
5: Hát ugye van egy olyan
4: további... Vagy sokára, bocsánat, tehát lehet, hogy meg
5: de ugye van egy olyan további probléma, és érdemes a különböző puzzle darabokat összerakni, és jó példa erre az egész MNB ügy, Matolcsi György.
4: Igen, Matolcsi.
5: Több száz milliárdjáról beszélünk, ami régen állami milliárd volt, hogy egyik síkon megy az MBVH felállítása, amelyiknek valószínűleg az MBV, vagy ez az egész MNB ügye az így első ügyei között fog szerepelni, de felállt ma, éppen most a MNB ügyet vizsgáló parlamenti bizottság is.
3: Bocsánat, van egy harmadik is, mert a rendőrség már 1000 éve, jó, nem 1000 éve.
5: És egyébként a harmadik, hogy nyomoz, ugye nem sikerült még kihallgatásig eljutni, na de hogy mennek ezek így párhuzamosan, és azt fogja látni a választ, hogy miközben az MNB bizottság, amelyet én csak ilyen politikai bíróságnak nevezek, meghallgatja majd Bánki Eriktől Matolcsi György, Matolcsi Ádám, meg Szemereini Pataki Klaudia polgármesterig mindenkit, és válaszolni fognak, és már várja azt a közönség, hogy akkor,
4: jó, akkor mikor legyen az, amikor jön a rács.
5: Eközben csinál valamit majd a ügyészség, és eközben van az MVVH, akitől várják, hogy akkor szerezd vissza ezt a pénzt, és mindezt úgy, hogy ennek így párhuzamosan a különböző részletei.
4: Ráadásul az MVVH magához is vonhatja az ügyet, és az ügyészséget is megkéreti arra, hogy akkor lesz kedves ebben így és így közreműködni, szóval ott még tök érdekes lesz, hogy egyáltalán hogy jönnek össze ezek a kompetenciák, hogy jól vagy rosszul, ez ugye nem automatikus, tehát emberek dolgoznak mindenhol, nagyon izgalmas lesz.
3: Egy-egy mondatra maradt már csak időnk a következő témák Varjó Lászlóval, a lélegeztetőgépek ügye, mert hogy annó tettek ők is, meg a Momentum is, nem egy, nem két feljelentés, nem történt semmi, akkor ez egy emblematikus ügy. Tényleg annó a Momentum is vitte, az ellenzék is vitte. Ebből mit láttok? Ugye most feljelentés született, a külügyminiszter ezt bejelentette. Ez elég jól feltárt ügy hát, volt. Direkt 36 válaszolnány.
4: Nálunk nagyon, nagyon részletesen Bódis kollega megírta ezt annak idején, amikor ez az egész történt. Ennél nyilvánvalóbb átlátszóbb, tehát erre létrehozott cégek, akik ráadásul rokoni kapcsolatban vannak a Szijjártónak a helyettesével, szóval egészen elképesztően ilyen tankönyvi esete szerintem. És még hogy hozzá kell tenni, mert még nincsenek elítélve a hűtlenkezelésnek és a korrupciónak, legalábbis a gyanúját erősen felveti mindezeknek a bűncselekményeknek, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ebben azért nem annyira bonyolult nyomozni. Szerintem ez föl van tárva, ez az ügy. Ezt lehet, hogy talán 3 év alatt is el lehetne jutni egy bilincsig, meg egy bilincsig, meg egy rácsig.
5: Itt is szerintem azt kell látnunk, hogy jogilag, meg politikailag más síkon fog zajlani ennek az ügynek a feltárása, már megtörtént nagy rész, de hogy a különböző szereplőknek a beazonosítása, a tranzakcióknak a beazonosítása, és itt is szerintem szembe kell néznie majd a Tisza kormánynak, meg a Magyar Péternek azzal, hogy a választóknak az elvárása sokkal nagyobb, mint ahogy jogállami keretek között tud majd dolgozni a különböző hatóság.
3: Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Nagyon szépen.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Feljelentést tett a külügyi tárca a Szijjártó Péter vezette minisztérium lélegeztetőgép biznisze miatt. Orbán Anita úgy véli, hogy 2020 tavaszán a tárca közbeszerzés nélkül vásárolta az eszközöket. Az ügyben akkor több ellenzéki párt, köztük a DK is feljelentést tett, ezeknek azonban nem lett eredménye. Vendégünk Varjú László.
2: A DK elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Lélegeztető gépek. A DK is itt a végén, ezzel fejeztük be az újságíró kollégákkal, feljelentést tett annó. 2020-ban akkor hűtlen kezelés miatt tették ezt meg ön személyesen. És én megnéztem, ezt azzal utasította el annó az NNI anyamozóiroda, hogy ön nem szolgáltatott elég bizonyítékot. Annó milyen bizonyítékot vártak volna?
3: Hogy ők miért vártak volna, azt igazából soha nem tudtuk meg, hogy ők mit szeretnének. Egy dolgot mi következetesen csináltunk. A feljelentéssel is élve egy nyilvánvalóan korrupciós ügyben, amikor az embereket nagyon, a Magyarországot jelentősen megkárosító helyzetet állítottak elő. Több száz milliárd forintot tüntettek el, gyakorlatilag tartalmilag nem számoltak azzal, hogy 16-17 ezer gépet megvásárolva ott marad a raktárban, mert nincs, aki használja, nincs hozzá orvos annyi, aki ezt tudja kezelni. Szóval számos okból felelőtlen költekezés volt.
2: Ugye aminél... itt kérdés, hogy bocsánat, hogy felelőtlen költekezés és felelőtlen költekezés, vagy direkt költekezés. Tehát ugye ezt nyilván ketté kell választani, mert a külügy azt mondta, nekem volt alkalma annó Menzer Tamást kérdezni erről, és ő azt mondta, hogy hát látták, hogy mi volt Bergámóban, nem tudhatták, hogy hány lélegeztetőgép kell, és hát ami létezett lélegeztetőgép, azt bármennyiért megvették volna. Ez megállhat-e például a bíróságon? Ő most is reagált, és azt mondja, hogy ezek hazugak ezek a vádak, ez nem igaz.
3: Én nem tudom ilyen jó hiszeműen megközelíteni a dolgot, mert utóbb például az ebben együttműködő nemzetközi partnerek, tegyük idézőjelbe, vagy tettestársak, ott már letartóztatás megtörtént már mikor? Már évekkel ezelőtt nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben én azt gondolom, hogy a magyar hatóság a NER rendszerben, ami ellen a demokratikus koalíció küzdött és küzd most is, hogy ezeknek a maradványait vagy itt lévő elemeit eltüntessük. Ennek egyik fontos eleme, fontos pillanata, amikor Szijjártó Péter számon kérik azért, hogy mit művelt lélegeztetőgépügyben. Erre nem csak én, nem csak egy feljelentés nyomán, hanem világos válaszokat kell adni, bizottság előtt, akár pedig más.
2: Más feljelentésük is volt, azt 24-ben 4 évvel később tették, meg közben a Momentum is tett, azt azzal az indokkal utasították el, hogy ezeket a lélegeztető gépeket most eladják, vagy elárverezik, és tulajdonképpen a kormány felelősen járt el a mi pénzünkkel tulajdonképpen. Azt lehet tudni, hogy azóta hányat adtak el, vagy hány maradt?
3: Az én ismereteim szerint egyetlen egy darabot nem tudtak belőle eladni. Utóbb el akarták ajándékozni, de még úgy sem kellett senkinek, mert ugye a használat során nem csak itt, hanem akik kevesebbet vásároltak ebből például Nagy-Britanniában, ott a próba során kiderült, hogy a gépeknek egy jelentős része használhatatlan. Ebből kifolyólag nem engedték, hogy ez ott bekerüljön.
2: Ugye Szlovéniában volt ebből szintén nagy botrány, hogyha jól emlékszem. Ugye most a külügyminiszter tett feljelentést, megtörtént az átvilágítás. Lát ebben, nem tudom, hogy mennyire látott bele ebben a feljelentésben olyat, ami mondjuk újdonság ahhoz képest, amit az elmúlt években akár a sajtó feltárt, akár a Momentum, akár a demokratikus...
3: Én abban nem látok bele, de igazából azt hiszem, hogy az a fontos, hogy felelősséggel vizsgálják ki, és tegyék meg a szükséges lépéseket. Amit mi csinálunk, amire nekem van lehetőségem, az most tulajdonképpen más irányú, hiszen egyébként korábban parlamenti pártként, frakcióként számos ilyen ügyben kezdeményeztünk. De ma olyan ügyekkel szeretnék foglalkozni, ami inkább politikai, hiszen pénzt nem igénylő rabszolgatörvény még mindig érvényben van. Itt van az a jelentős, én azt gondolom, hogy mindannyian értjük. Vannak védőnök, villanyszerelők, lakatosok, taxisok ebben az országban, és mi érinti őket leginkább? Ha nyugdíjba megy, mennyi lesz a nyugdíja? A vegyes indexálást elutasítja ez a kormány. Miért nem foglalkozunk ezzel a fontos témával? Mindamellett, hogy egyébként a számonkérés és az elszámoltatás nem ilyen figyelgetés, hanem elszámoltatás mellett állok ki, és azt várom el, hogy ez történjen meg vizsgálóbizottságban, és mind pedig a jogi eljárásban.
2: Akkor a svájci indexálás meg a jelenlegi kormányon kérik számon.
3: Hogy igen, hogy így van. Mi kettős ellenzékben vagyunk, mert a rendszer ellen, a NER rendszer ellen mindig is küzdöttünk, de hát itt jobboldali pártok halmaza van a parlamentben, és éppen ezért nekünk a figyelmet fel kell hívni, különösen most 100 nap után ez már aktuális is. Itt az idő arra, hogy érdemi dolgokkal is foglalkozzon a parlament és a kormány.
2: Adott a Telexnek egy interjút, hogy ha már szóba hozta, hogy a DK milyen ügyekkel szeretne foglalkozni, körülbelül 2 hónapja, amikor megválasztották a tisztújításon a pártelnökének, és abban azt mondta, hogy úgy jellemezte a demokratikus koalíció állapotát, hogy most gyógyul, vagy hogy törött a lába.
3: Ja, igen.
2: Ugye, hogy ezt mondta? És hogy gyógyulnia kell ahhoz, hogy bármilyen versenyen el tudjon indulni. Hogy látja, ez összeforrt ez a láb, vagy ezt nem lehet már összeforrasztani?
3: Most már rehabilitálni kell. Én azt gondolom, hogy össze lehet forrasztani. Talán a legjobb jellemzője ennek a történetnek az, hogy a demokratikus koalíció egy erős közösség. A párt közösségét, a párt tagjait megviselte mindaz, ami történt, de eltökéltek vagyunk abban, hogy ahogy említettem, a mindennapokban a tényleges munkát végző emberekért ki kell állni, és ezt hangoztatni akarjuk. És
2: igen, hogy, de bocsánat, az, hogy erős közösség, de hol vannak a szavazóik? Az egy... Lehet erős közösség, de hogyha nincs támogatottságuk, akkor nem lesznek ott.
3: Igen, ez kétségtelen. Pont ezzel akartam folytatni, hogy egyébként az, amit az előbb említettem, akár a devizahitelesek mellett való kiállásért, akár a vegyes indexálásért, vagy akár a minimál bér adómentesítételért, mondhatnám, akkor is kiállok, ha egyedül maradok ebben a történetben. Én ezt fontosnak tartom, ezt a mi közösségünk fontosnak tartja. Ennek a kormánynak ma ez nem fontos, és láthatóan nem is terjesztette be. Lásd rabszolgatörvény megszüntetését. Dolgoztathatnak ma embereket úgy az országban, hogy nem fizetik ki a bért, majd egyszer elszámolunk vele. Ilyen nincs. Én azt gondolom, hogy fel kell számolni a NER rendszer ilyen maradványait, és éppen ezért erre mi felhívjuk a figyelmet. Összefoglalva...
2: Azért csak 100 napon van túl a Tisza kormány, tehát ezt egyébként ígérték.
3: Hogy igen, igen, remélem meg is teszik. Nézze, de... egész biztos, hogy a demokratikus koalíció nem árul zsákba macskát. Mi pontosan megmondtuk, hogy mivel lehet számolni, és remélem, hogy ezt látják is.
2: De látják-e? Akkor ez itt a kérdés. Mert a kutatóintézetek azt mutatják, hogy a régi ellenzéki pártok hát a létezés határán mozognak 1% környékén, vagy nem ismérik őket. Tehát hogy akarja a pártot visszahozni, hogy 2030-ra bejussanak a parlamentbe, amiket egyetlen egy párttal nem történt meg a rendszerváltás óta.
3: Itt az ideje, hogy a demokratikus koalícióval pedig megtörténjen. Itt ez az előttünk lévő időszak az pont arról szól. Igenis, ebben a versenyben mi érdemben szeretnénk azt, hogyha egy olyan helyzet, ami ebben a magyar parlamentben 1922 óta nem volt, hogy baloldali képviselet nincs a parlamentben, akik igazából, ahogy mondtam, a tényleges munkát végző emberek érdekében állnak fel, miközben a szakszervezeteket elsorvasztották, ilyen helyzetben szükség van egy ilyen közösségre. Én ezt hiszem, dolgozom, és remélem minél többen fogják.
2: Hát majd a választók nyilván mondanak erről egy ítéletet. Még egy dologról hagyd kérdezzem, mert átugrott a párt ügyeire, de körülbelül 2 hete jelentette be, és egy picit elsikkadt talán a hírekben, hogy győztek a kínai hitelszerződések nyilvánosságra hozásában. Mi van ezekben? A fővárosi ítélőtábla döntött a DK-nak kedvezően tulajdonképpen.
3: Igen, így történt. Mondhatnám, itt a kínai bizniszekben ez már ugye elveszni látszott, és a bíróság döntött, és megítélte, és meg is kaptuk az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Egyetértés alakult ki a minisztériummal, a mai minisztériummal, a tekintetben, hogy a kibocsátott dokumentumokkal mi elégedettek vagyunk.
2: De mi van benne? Tehát mennyi hitelt vett fel az Orbán kormány, milyen kamatra, hogy kell visszafizetni? Hát ez az állampénze.
3: Igen, 1 milliárd euróról beszélünk. A visszafizetési kötelezettség az jövő év április valahányadikán jár le, és olyan érdekes módon...
2: Jár le. Tehát addig vissza kell fizetni?
3: Akkor egy összegben vissza kell fizetni. Tehát nem részletek fizetéséről van szó. Akkor egy összegben ez megtörténik. Emlékeim szerint a bubor feletti kamatozásról beszélünk, a dolog lényege mégiscsak az, hogy az igazi kérdés és a minisztérium felelőssége, vagy bízom benne, hogy ők ezt megteszik, hogy azt is megtudjuk, hogy mire használták fel. mert akkor egy nagyon rossz, nem hiszem, hogy Conteo, hanem hír járta, hogy tulajdonképpen ebből finanszírozták a balkáni választásokat befolyásolni akaró Orbán rendszer működési.
2: Pont az lett volna a következő kérdésem, hogy akkor erre nem kaptak.
3: És erre nincs egyértelmű válaszunk. Én azt gondolom, hogy erre még várnunk kell.
2: De akkor most a külügyminisztériumhoz fordultak?
3: Igen. Ez ilyen értelemben most az egyetértés létrejött, hogy ezt a pert lezártuk, és egyébként ezzel folytatni kell, igen.
2: Hát meg majd beszámolunk róla. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Megtartotta első ülését az MNB botrányt vizsgáló bizottság, melynek célja a jegybank működésével kapcsolatos visszaélések és a politikai felelősök felkutatása. A bizottság előtt várhatóan Matolcsy Györgynek és fiának is be kell majd számolni az alapítványi vagyonról. Róna Péterrel beszélgetünk.
2: Kapcsoljuk Róna Péter közgazdászt, az Oxfordi Egyetem professzorát, aki egyébként az MNB

0: felügyelő bizottságának is tagja volt. Anna, jó estét kívánok, köszöntöm.
1: Bizottságokodom, jó estét kívánok.
0: Ma volt az első ülése ennek a vizsgálóbizottságnak. Arra, hogy megítélje a munkáját, azt nyilván még nem tudja megtenni, mert ma kezdődött, de mire alkalmas olyan egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság, úgyhogy egyébként nyomozás is van már az ügyben, és itt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal is, vagy lesz legalábbis.
1: Igen, hát a bizottság feltehetőleg fel tudja majd tárni az esemény sorozatot, hogy mi az, ami oda vezetett, ahova a 266 milliárd forintnyi nemzeti vagyon egyszerűen kisétált a Nemzeti Bankból, és java része az évek folyamán egyszerűen eltűnt. Ennek a háttere nagyon fontos, nagyon érdekes. A kérdés két fejezetre osztható. Az egyik fejezet arról szól, hogy ki volt az, aki engedélyezte a pénz kiutalását a Nemzeti Bank birtokából. A másik, ugye a kiutalás után, tehát miután a pénz elhagyta a Nemzeti Bankot, mi történt ezzel a pénzzel? Én elsősorban az első kérdéssel foglalkoztam annak idején, bár én már nem voltam tagja a felügyelőbizottságnak, amikor ez a hatalmas összeg elment a Nemzeti Bankból.
0: De a figyelmet felhívta rá, én erre jól emlékszem, 2014-ben. Erre egy pillanat ki is térnék, de ugye Csőszi Attila is azt mondta, és akkor kezdjük ezzel, hogy először is a bizottság az ötletgazdát keresi, illetve hogy milyen törvényi szabályozást tette lehetővé ezt az egészet. Volt-e az alapítványi vagyonkéhezésére észszerű indok? Először is volt erre bármilyen észszerű indok?
1: Nem volt rá semmiféle indok, de szerintem ez nem a legjobb megközelítés. Így is lehet megközelíteni a kérdést, de ennek van egy egyszerűbb útja. Ugyanis a Matolcsi vezette Nemzeti Bank bejelentette, hogy már pedig ők kidolgoztak és magukévá tettek egy úgynevezett társadalmi felelősségvállalási programot. Amikor ők ezt bejelentették, én még tagja voltam a felügyelőbizottságnak. Na most olyan, hogy társadalmi felelősségvállalás egy állami szervezet részéről nincs. Egy állami szervezet nem jelentheti be, hogy hirtelen felindulásból ő valamiféle társadalmi felelősséget kíván vállalni. Egy állami szervezetnek az a felelőssége, amit a törvény rábíz, amit a számára a törvény kijelölt. Ennyi, se kevesebb, se több. Ő nem jelölhet magának önkéntesen semmiféle felelősséget. Tehát magának a programnak a jogalapja nem létezik. Ilyen nincs.
0: Akkor a bizottság számára meg is adta a választ, mert észszerű indok erre nincs, de akkor az ön fejében hogy áll össze a kép, hogyha az ötletgazdát keressük, a felelősség a fejében látja, hogy ki vagy kik voltak a piramis tetején, ki döntötte el, ki találta ki ezt az egész rendszert?
1: A Nemzeti Bank igazgatósága. És a Nemzeti Bank igazgatóságának az összetétele tény. Tehát erre nem kell nagyon sok időt pazarolni. Tudjuk, írásban ott van, hogy ki volt a Nemzeti Bank igazgatóságának a tagja. A Nemzeti Bank igazgatósága felelős azért, akkori igazgatósága, felelős azért, hogy 266 milliárd forint elhagyta a Nemzeti Bankot. Ezt ők, az igazgatóság együttesen, ezért az igazgatóság együttesen felelős. Ezt ők hagyták jóvá.
0: És a jegybank elnöke, ugye volt egy ászvizsgálat is, erről annó az ász elnöke számolt be, és azt mondta akkor, hogy ennek a vizsgálatnak a során nem vetődött fel közvetlenül Matolcsi György büntető jogi felelőssége, mert a volt jegybank elnök nem volt sem kuratóriumi, sem felügyelőbizottsági tag az érintett alapítványnál, és a befektetéseket lebonyolító cégekben sem töltött be vezető tisztséget. Ön jogász is, tehát hogy lehet ez, ő volt a jegybank elnöke?
1: Igen, tehát itt a számvevőszék, és aztól tartok, hogy bizonyos mértékben ez a vizsgálóbizottság is arra a tévútra tévedt, hogy azt vizsgálja, hogy mi lett a pénzzel az után, hogy a pénz elhagyta a Nemzeti Bankot. és nem foglalkozik azzal, mint ahogy az idézetből ki is derül, hogy hogyan hagyta el ez a pénz a bankot? Miért? Ki engedélyezte? Tehát ők azzal foglalkoznak, hogy mi történt azután, hogy ez kapun kívül került.
0: Mondjuk azt mondta Csőszi Attila, hogy az ötletgazdát is keresik, tehát ő azt mondja, hogy az ötletgazdát is keresik, most a bizottság elnöke nyilatkozott. Még egy...
1: Az ötletgazdát kell keresni. A Magyar Nemzeti Bank egy állami szervezet, aminek megvan a törvényes szabályrendszere. Ott valakik jóvá hagyták azt, hogy ez a pénzösszeg elhagyja a Nemzeti Bankot.
0: Na hát akkor ez a kérdés, akkor, hogy ezt keresik, hogy kihagyta jóvá.
1: Igen, és ez írásban meg kell, hogy legyen. Tehát valaki ezt a pénzt kiutalta a Nemzeti Bankból. Na most nem lehet szóban kiutalni 266 milliárd forintot. Ennek írásos nyoma van a Nemzeti Bank irattárában.
0: Ugye ez alatt az idő alatt...
1: Ezért, bocsánat, és ezért a eseményét mindenképpen az igazgatóság, mint testület, beleértve az elnököt, az alelnököket és a többi tagot, közösen felelős.
0: De ezt akkor is ki lehet mondani, hogyha nem lesz erre írásos bizonyíték, mert ugye, ahogy említettem, már több mint egy éve tart ez a nyomozás. Meghallgattak tanúkat, nem tudjuk, hogy kiket, mert ezt a rendőrség nem közölte, de gyanúsított továbbra sincsen. Tehát nincsen egyetlen egy gyanúsított sem. Ki lehetette itt még, vagy el lehetett rejteni a pénzt, el lehet tüntetni nyomokat, iratokat ez alatt az idő alatt?
1: Ez a világ legegyszerűbb dolga. Én ezt a borzasztó komplikációt és tehetetlenséget egyszerűen nem értem. A pénz kiment a bankból. Nem kofferben vagy kézitáskában, hanem átutalás formájában. Az átutalást valaki elindította. Az, aki ezt elindította, utasítást kapott valakitől, hogy ezt az utalást indítsa el. Ennek minden lépésnek írásos nyoma van. Na most, ha azt ételezzük fel, hogy valakik a Nemzeti Bankon belül az írási nyomot valahogy kitörölték, vagy megsemmisítették, az egy dolog, de az is egy nyomozási tétel. Ugye? Tehát én ezt nem látom. Én azt nem értem, hogy 100-valahány nappal a választások után a Magyar Nemzeti Banknak továbbra sincs felügyelőbizottsága. Most ez azért fontos, mert egy felügyelőbizottság, ami érti a dolgát, ezt napokon belül kideríti. Ez nem hosszú és bonyodalmas dolog. Egy felügyelőbizottságnak közvetlen hozzáférése van a Nemzeti Bank levéltárában fellelhető összes dokumentumhoz.
0: Kinek a feladata lenne a felügyelőbizottság felállítása? Tehát kinek a hatásköre? De a pénzügyminisztérium?
1: A felügyelőbizottságot az országgyűlés a kormány javaslatára állítja fel. Na most ez azért fontos, mert amikor az én mandátumom 14 március végén vagy április elején lejárt, ugye akkor az egész felügyelőbizottság mandátuma lejárt. A nagy kiutalások, és majd elmondom, mi történt az előtt, a nagy kiutalások ez után történtek, 16 hónapon át a Magyar Nemzeti Banknak nem volt felügyelőbizottsága, mert az országgyűlés elnöke, Kövér László, nem találta, nem volt érkezése a kérdést az országgyűlés napirendjére tűzni. Ez volt az a 16 hónap, ami alatt ez a pénz kisétált a Nemzeti Bankból. Csodák csodája. Hogy sétált ki? Hát azért sétált ki, mert nem volt felügyelőbizottság. Most megint ott vagyunk, hogy nincs felügyelőbizottság, van országgyűlési vizsgálóbizottság, ami nem tudja, hogy mit akar csinálni, ott veszekedtek ma, hogy mi legyen az ügyrend, meg stb. Ugye? Amikor egy életképes felügyelőbizottság erre a kérdésre, ki engedte ki a pénzt a Nemzeti Bankból, ki utalta azt a pénzt ki, ez egy néhány hét munkája. Ez nem egy ördög. Annak a felderítése, hogy azután, hogy a pénz elhagyta a Nemzeti Bankot, mi történt a pénzzel, az igen, az nagyon komplikált.
0: De hát akkor ezt a kettőt ezt külön kell venni. Itt 2014-nél maradva még, amit említett, ugye, hogy az MNB Felügyelő Bizottságának tagja volt, és én mondtam már, ön itt is elmondta meg talán a Népszavának is annó egy interjúban, hogy az egész Felügyelő Bizottság figyelmeztette 2014-ben a Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy a jegybanki alapítványoknál biztosított tőkejuttatás ellenkezik a törvényi előírásokkal, tehát hogy az nagyon nincsen rendben, de legalábbis aggályos. És ez azért motoszkál ez a kérdés a fejemben, mert 2014-ben Varga Mihály volt a nemzetgazdasági miniszter, előtte volt Matolcsi, és utána volt Palkovics. 2014-től 18-ig Varga Mihályt figyelmeztették 2014-ben, aki most a jegybank elnöke. Ráadásul egyhangulag, mert a Felügyelő Bizottság fideszes tagjai is, vagy a Fidesz által delegált tagok is megszavazták ezt.
1: Igen, így
0: van. Milyen választ kaptak erre? Mit mondott akkor Varga Mihály?
1: Semmit.
0: De hát, ha a felelősöket keresünk, akkor felvetődik-e például az ő felelőssége is, mint akkori nemzetgazdasági miniszter, aki az MNB felügyelőbizottságától kap egy jelzést, hogy itt törvénytelenség van kialakulóban, vagy a gyanúja vetődik fel. Tehát semmit nem válaszoltak a felügyelőbizottságnak a minisztériumból?
1: Nem válaszolt, annak ellenére, hogy az akkori felügyelőbizottság két tagját a pénzügyminisztérium, tehát Varga Mihály jelölte. És ez a két tag közvetlenül jelentett Varga Mihálynak a felügyelőbizottság tevékenységéről. Most az, hogy, milyen, hogy én felhívtam a figyelmet arra, hogy itt valami nincs rendben, ez tény, ez ott van a jegyzőkönyvekben, amiből Varga Mihály kapott egy példányt, és Kövér László is kapott egy példányt. Tehát ő is tudta, hogy mi van itt. Ez azért érdekes, mert ugye a nagy kiutalások előtt a Matolcsiék rendeztek egy próbát, egy ilyen próba dolgot. Úgy nevezték, hogy értéktár program. És erre eredetileg bejelentettek 3 milliárd forintot, abból aztán lett 30 milliárd, de közel sem 266. Az értéktár programja az általuk bejelentett társadalmi felelősségvállalás keretében lett illesztve azzal, hogy itt majd megvesznek értékes darabokat, vagyontárgyakat, művészeti alkotásokat, műalkotásokat, stb., ami nemzeti érdek, hogy megőrizzük, ugye? És hogy hát erre fogják fordítani a pénzt. Na most a Nemzeti Bank törvény erre nem adott se akkor, se azóta lehetőséget. Ez kizárt. Én ezt levezettem, ott van a jegyzőkönyvben a 165-ös cikke és a 170-es cikke. Ezt az egész műveletet kizárta. Ugye? De, és ez benne van a jegyzőkönyvben.
0: Utolsó dolog, visszatérve még a végén a vizsgálóbizottság munkájához. Ugye most a vizsgálóbizottság kezdeményezhet meghallgatásokat, akár Matolcsi Györgyét, vagy a fiáit, Matolcsi Ádámét, tehát mindenképpen a nyomozás az annyiban valószínűleg hozzá tud tenni, ugye lehet, hogy ott is meghallgatták őket tanúként, de ezt nem tudjuk, mert nem árulja el a rendőrség. Kötelező megjelenni a vizsgálóbizottság előtt, legalábbis június óta, ugye a tiszta szigorította a vonatkozó jogszabályt. Ön kiket hívna még be, kiket hallgatna meg ebben az ügyben?
1: Az igazgatóságot, a Nemzeti Bank igazgatóság tagjait. Tehát ez nem egy nehéz feladat, ez egy nagyon egyszerű feladat. Ezt nem kell túlbonyolítani, az igazgatóság tagjait.
0: Ennyi. Köszönöm, hát lehet, hogy megtörténik. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt. Köszönjük szépen.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
2: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Gazdasági intézkedések sorát jelentette be az Egyesült Államok Irán teljes globális elszigeteléséről. Trump szerint ezek hatására teljesen összeomlik majd az ország. Teherán azonban bejelentette, képes lesz ellensúlyozni a szankciókat, és újabb veresség vár az Egyesült Államokra. A stúdióban Csicsman László.
3: Csicsman László, Közel-Kelet szakértő a vendégem. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok! Köszönöm a kívást!
3: A fenyegetőzés mindkét oldalon egyelőre most ez látszik. Kérdés, hogy kiváltja be, vagy ez az egész csak időhúzás, vagy mi ez, hogy értékeli?
4: Hát nyilván a szankciókat azt gondolom sem túlértékelni, sem lebecsülni nem szabad. Ugye láttunk már ilyen jellegű szankciókat az első Trump adminisztráció alatt 2018-ban, amikor Trump kilépett a nukleáris megállapodásból, és a sikerét azt tudja adni, hogyha azok az államok is betartják, amelyeknek szól. Itt ugye azt látjuk, hogy 60 entitás került hétfőn felsorolás, ezek főként vállalatok, illetve részben iráni magánszemélyek, amelyeket az Egyesült Államok végül is arra kér, hogy szakítson meg minden kapcsolatot Iránnal. Ugye ezek főleg Kelet-Ázsiában, Kína, Hongkong, Szingapur, Malajzia, de például európai államokat is látunk a listán, Görögország, egy görög vállalat például. Elsősorban hajózás, logisztika és bizonyos Iránnak nyújtott szolgáltatásokat próbálnak leállítani. Na most az a helyzet, hogy ez biztos, hogy további szenvedést fog okozni Iránnak, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez viszont nem fogja elérni azt a kívánt célt rövid távon, hogy az iráni rendszer összeomoljon, és amit látunk magunk előtt, hogy Irán egyfajta defenzív stratégiából offenzív stratégiába váltott, ez azt jelenti, hogy már egyfajta preventív támadással fenyeget minden olyan állammal szemben, amelyek az Egyesült Államoknak segítséget nyújtanak, tehát ilyen értelemben például ugye az elmúlt napokban már Görögország is megfogalmazódott, vagy megfenyegetésre került. Nyilván azt látni kell, hogy Iránnak vannak kereskedelmi partnerei, például Törökország, az Emírségek, Kína, kétségtelen Kína a legnagyobb kereskedelmi partner.
3: Jóban is jelentette Kína, hogy hát ezek a szankciók, meg egyáltalán amivel fenyegetett Amerika, ez teljesen jogellenes. Most, hogyha ők ebben nincsenek benne, 80%-át az iráni olajexportnak viszik, akkor mi értelme?
4: Így van, de ugye azt is látni kell, hogy ez az iráni olajexport ez jelenleg nem megy, hiszen az Egyesült Államok ugye több hete blokkád alatt tartja az iráni kikötőket. Ugye ezek egy részét sikerül esetleg szárazföldön eljuttatni Kínába, de ez gyakorlatilag töredéke. Tehát rövid távon alapvetően itt arra gondolok, hogy például ami komoly fejtörést okozhat Iránnak, hogy az Emírségek pár hete bejelentette, hogy határozatlan ideig egy kereskedelmi embargót vezet be Iránnal szemben. Na ez például komolyan érintheti az iráni gazdaságot, de kereskedelmi partnerek között ott van Irak például, vagy Törökország jelenleg az gázszállításainak 13%-át egy vezetéken keresztül Iránból kapja, ez például nem érinti a lista, és értelemszerűen ez komoly gondot is okozna ezeknek az államoknak, tehát itt az a kérdés, hogy globálisan betartják ezeket a szankciókat, és ha azt látjuk, hogy nem, bár pedig én is azt gondolom, hogy ez nem fog menni, akkor ez inkább a lakosságnak a szenvedését fogja talán tovább sújtani, áremelkedés, infláció, ugye például hétfőn olyan képek jöttek Iránból, hogy nincs üzemanyag, tehát egy olyan országban, amely gyakorlatilag energiában gazdag, de mégis 130 millió liter üzemanyagot termelnek naponta, de 137 a fogyasztás, a 7 milliót azt importból szokták pótolni.
3: Tehát a világ egyik legjelentősebb kőolajtermelő, exportáló országa nem tud annyi üzemanyagot előállítani, ami...
4: Feldolgozott, tehát ugye nyers olaj,
3: de azt nem tudja előállítani.
4: Nem tudja előállítani maga, és ez alapvetően a hajóforgalom blokkolása miatt az importon átérkezem.
3: A gazdaságot mennyire roppantotta meg Iránban ez a háború?
4: Hát ugye a háború előtt is nagyon rossz állapotban volt, súlyos gazdasági válsággal nézett szembe. Ez jelentős mértékben fokozódott. Hát egyrészt ugye létesítmények, bizonyos ipari infrastruktúrát értek a támadások, És hát emellett ugye a lakosságot is érezhetően érinti, például az élelmiszer áremelkedés, gyógyszerhiány van, üzemanyaghiány van, és én azt gondolom, hogy ez fokozódni fog az elkövetkezendő hetekben, és arra is utalnék, hogy Pezeskian elnök, akit egy ilyen reformerebb személynek tartunk Iránban, ő maga is elismerte, hogy gyakorlatilag ez az izoláció, amelyben Irán jelen pillanatban van, ez nehezen lesz fenntartható. De ezzel együtt én azért azt gondolom, hogy 79 óta Iránt sújtják a szankciók, hol kisebb, hol nagyobb mértékben, és ezek a szankciók azért nem fogják rövid távon megoldani az iráni problémát. Ráadásul, hogyha Irán tovább eszkalálja ezt, már pedig azt látjuk, hogy a Hormuzi szoroson minimálisra csökkent most megint a hajóforgalom, akkor igazából ez nem fogja rendezni ezt a konfliktust.
3: Irán nem a félidős választásokra vár? Amerikában? Mi függ attól igazából? Mi függ az eredménytől? Tehát ha nézzük meg azt is, hogy Trump elveszti a többséget, vagy megtartja, van-e hatása az iráni háborúra?
4: Én azt gondolom, hogy iráni szempontból nincs, ez inkább egy amerikai belpolitikai kérdés. Irán hosszú távon gondolkozik, és azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok ne fenyegesse. Tehát egyfajta elrettentő erőt akar kiépíteni, és én azt látom, hogy most az egész térség abba az irányba tolódik, hogy itt a regionális hatalmak próbálják most megoldani az iráni háborút. Ugye alakult augusztus 7-én egy úgynevezett mekkai paktum, Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán. Ugye az elmúlt napokban is pakisztáni vezérkari főnök tárgyalt Teheránban, ománi delegáció. Ugye Irán és Omán állítólag megállapodott az elmúlt napokban arról, hogy együttesen szedik be a pénzt a Hormuzi szorosan, és megnyitják a hajóforgalom előtt. Ezt ugye Irán részben cáfolta. Mindenesetre ez azt mutatja, hogy a regionális megoldás kerül előtérbe. Az a kérdés, hogy az Egyesült Államok számára ez majd mennyire lesz elfogadható, ugyanis Irán azt is jelezte, hogy most például nem hajlandó beengedni a fegyverzett ellenőröket a nukleáris létesítményekre, arra hivatkozva, hogy egy háborús szituációban nem tudják garantálni a biztonságukat.
3: Közben Trump írt arról tegnap, hogy minden tengeri aknát eltávolítottak, már megsemmisítettek a Hormuzi szoros nemzetközi vízi útvonalán. Ez valóban így van?
4: Hát ugye ezt én nem tudom megmondani, hogy így van-e vagy nem. Ami nagyon érdekes, hogy viszont Irán és Omán is erről állapodott meg, hogy az elkövetkezendő hetekben felszedik ezeket az aknákat. Egy tény, hogy jelenleg azt az útvonalat, ahol ezek az aknák valószínűsíthetően elhelyezésre kerültek, ezt senki nem használta az elmúlt hónapokban, ugyanis két elterelő úton mentek a hajók. Van egy úgynevezett iráni útvonal, és van egy ománi útvonal. Ez egyik oldalon értelemszerűen a forradalmi gárda, a másikon pedig Omán, illetve a Nemzetközi Tengeri Szövetség gyakorolja a szuverenitást. Itt az a kérdés, hogy hosszú távon hogyan lehet ezt a kérdést rendezni, ugyanis Irán ma is megtámadott egy indiai tankerhajót, amely egyébként ezt a déli ománi útvonalat próbálta használni. Irán ezt illegitimnek tartja, és gyakorlatilag 10 alá csökkent a napi hajóforgalom megint a Hormuzi szoroson, amely hát igazából sem Iránnak, sem globálisan nem jó.
3: Végül fejezzük be azzal, amivel kezdtük, tehát vissza a fenyegetésekhez. Ugye Amerika múlt héten gazdasági D-nappal fenyegette meg Iránt, Irán erre válaszul visszafenyeget, és ugye azt mondja, hogy a teljes olajexportot leállítja, hogyha ezt megcsinálja Amerika. Mi lenne, ha leállítaná?
4: Hát gyakorlatilag a Hormuzi szorosan át nem megy olajforgalom, tehát egy hajó mutatóba megy át. Ugye másik oldalon a Hútik szintén támadják a szaúdi tankereket, tehát ugyanez a helyzet a Báb el-Mandeben. Tehát igazából nem látom a nagy különbséget, ez gyakorlatilag Iránnak sem jó, hogy áll az olajforgalom, és azt gondolom, hogy a legnagyobb károkat ebben az értelemben az iráni gazdaság szenvedi el, hiszen ahogy láthattuk egyébként a 60 napos megállapodás aláírásakor, néhány nap alatt rengeteg bevételhez jutott az iráni gazdaság az olajforgalmon keresztül.
3: Csics Malászlónak köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindezt. Most jön az aktuál Boros Tamás. Szervusz, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek majd?
5: Szia Györgyi, köszöntöm a nézőket. Gyanús ügyletek, eltűnt milliárdok és mutyik viszik a prímet a mai adásban. MNB botrány ügyében ülésezett a vizsgálóbizottság, Hatázi Ákos pedig augusztus 20-áról közölt egy érdekes posztot, és olyan leveleket hozott nyilvánosságra, amelyet követően Radnai Márknak reagálnia kellett. Ezen kívül a lélegeztetőgép bizniszről és a vagyonvisszaszerzési hivatalról is beszélünk, és a legfrissebb fejleményeket elmondjuk. Magyar Péter az ENSZ pedig keményen beleállt Oroszországba. Tétény Éva, Fodor Gábor és Veres Gábor lesznek a vendégeim. Várom önöket.
3: Köszönjük önöknek is, köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra számítunk a figyelmükre, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerdán újra hetek. Megmaradni vagy elveszni. Szent István király intelmei. Időjárás befolyásolás. Klímafegyver okozza az aszályt. Fegyver nélkül a harcban. Emlékezés a boszniai háború áldozataira.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: A legnagyobb bankrablásról beszéltek az MNB botrány mai ülésén, amelyen megpróbálják a politikai szálakat kideríteni, de hogy meglesztek-e a bankrablók, az kiderül hamarosan, az Aktuálban erről is beszélünk.
3: Magyarország elítéli az orosz agressziót és támogatja Ukrajnát. A Tisza új irányelve gyökeresen szakít az Orbán kormányok külpolitikájával. Megtartotta első ülését az MNB botrány vizsgáló bizottság. A testület célja a jegybank működésével kapcsolatos visszaélések és a politikai felelősek felkutatása. Hadházi Ákos szerint Radnai Márk érintett az úgynevezett tűzi játékmutyiban. A Tisza politikusa cáfol, a belügyminisztérium vizsgálatot indít. A héten kiderül, hogy kikerül a korrupció ellenes szuperhivatal élére. Az elszámoltatás volt a Tisza egyik legfőbb kampányígérete. Vendégeink: Tétényi Éva, építész. Fodor Gábor, volt oktatási miniszter. Veres Gábor, a Nyílt Levelek Podcast műsorvezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Mielőtt belemerülnénk ezekbe a gyanús ügyletekbe, és elindulnánk a milliárdok után, nézzük meg, hogy mi volt a nap kérdése, amely egy külpolitikai üggyel kapcsolatos. Ugyanis, hát mondhatjuk így, az ENSZ-ben valamit aláírt Magyar Péter, mindjárt mutatjuk is, hogy mit. Ugye aláírta, hogy Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra, a kérdés pedig úgy hangzott, hogy ön szerint ez árthat-e a két ország gazdasági kapcsolatainak, igen vagy nem, igen, 37%, nem, 63%, tehát a többség optimista. És akkor, hogy mit is írt alá pontosan, illetve hogy ennek milyen következményei lehetnek, az hamarosan kiderül, vagy legalábbis itt megvitatjuk a vendégekkel, előtte egy rövid kis film erről az ügyről.
3: A kormány elfogadta az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakára utazó magyar küldöttség irányelveit. A Magyar Péter miniszterelnök által szignált dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy Magyarország az ENSZ-ben képviselendő álláspontként rögzíti, elítéli az orosz katonai agressziót, támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását a nemzetközileg elismert határok között, valamint elismeri Ukrajna önvédelemhez való jogát. A szöveg szerint Oroszország magatartása Magyarországra, Európára és a globális rendre, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbségre is fenyegetés jelent. Azt is leszögezik, hogy minden törekvést támogatnak, amely a tárgyalások megkezdésére és a békére irányulnak.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
4: Jó estét.
2: Nagyon egyszerű az első kérdésem, amely a nap kérdése is. Egyben árthat-e ez nekünk az orosz kapcsolatok ügyében? Azért ez nyelvezetében, hozzáállásában, határozottságában egy irányváltás, ha lehet így mondani.
5: Ha nem kicsi.
2: Ha nem nagy.
5: Ez jelentős, igen. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy az Orbán kormány, hát nem tudom, legalábbis 10-12 évében, az utóbbi 10-12 évében nagyon igyekezett, nagyon fontos, és mondjuk nagyon nagy lépéseket tenni Oroszország felé, és ezeket a lépéseket nyilván egy ilyen jövőbelátás mellett tette, tehát azt látta, hogy az Oroszországgal gazdasági kapcsolatok gyümölcsözőek lesznek Magyarország számára, és ezért én úgy ítéltem meg eddig is, hogy ezért hajlandó volt olyan politikai, hogy is mondjam, veszteséget elszenvedni itthon és az Európai Unióban, amelyek végül szerintem részben vezettek is a Fidesz ilyen mértékű vereségéhez. Az, hogy ezt azért mondom, hogy részben, mert ez tényleg csak egy kis része, de benne volt ez is, hogy amíg az emberek többsége az Európai Unióhoz akart tartozni, nyugatos és nyugati politikát akart Magyarországon is, és azt támogatta, addig a magyar kormány keletre húzott az oroszok felé, és a nem tudom én, a tadzsikok, meg a nem tudom én, Afganisztán környékére. És bocsánat, Azerbajdzsán. Szóval, hogy ezekben az ügyekben a gazdasági kapcsolatok mindennél fontosabbak voltak Orbánnak. Én azt gondolom, hogy ez a gazdasági kapcsolat kérdés, ez a magyar kormány, jelenlegi magyar kormánynak is fontos. Az Oroszország fontos partnere Magyarországnak. Ezért tette hozzá, szerintem a végén egy picit enyhítendő ezt az egész történetet Magyar Péter, amit hozzátett. Ez nem gazdasági konfliktus elsősorban, ami most kialakul, szerintem ez egy politikai konfliktus lesz az oroszokkal. Ennek lehetnek gazdasági hatásai. Tehát ha nekem kellett volna erre a kérdésre válaszolnom, amit a nézőknek feltettünk.
2: Ezért remélem megtetted otthon.
5: Természetesen írtam is kommentet, ahogy szoktam.
2: Ebben is olvassuk.
5: Köszönöm szépen. Hogy ha nekem kellett volna, azt mondanám, hogy valamilyen mértékben bizonyosan ártani fog a orosz-magyar gazdasági kapcsolatoknak is, mert az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok politikai alapon jöttek létre, és amikor politikai konfliktus van két ország között, az az én álláspontom szerint hatással van a gazdasági kapcsolatokra.
2: Moszkva ezt le tudja választani? És kezelheti úgy, mint egy brüsszeli nyomásra kifejezett kvázi politikai üzenet, nem pedig egy doktrína, amit majd követni kíván a magyar kormány. Bár azért bocsánat, még annyit hozzátennék, hogy vannak jelek, például Orbán Anita az Egyenes Beszédben vendég volt néhány nappal ezelőtt, és Rónai Egon megkérdezte tőle, hogy Lavrovval felvette a kapcsolatot, és kiderült, hogy nincs különösebb barátkozás még.
6: Igen, szóval én ezzel akartam pontosan folytatni. Szóval a te kérdésedre válaszolva, meg az alapkérdésre válaszolva, én egyetértek a Gáborral, már olyan tekintetben, hogy természetesen ez árthat Magyarországnak. De azt kell mérlegre tenni szerintem, hogy mi árt jobban. Tehát az, hogy most egy ilyen helyzet kialakul, vagy az, hogy mi beleragadunk abba, ami szerintem egy hibája volt a Fidesz kormánynak, hogy túl közel került Oroszországhoz. És ugye túl közel vagyunk Oroszországhoz című történetnek, szerintem sokkal több káros következménye volt Magyarország számára. Tehát itt valójában, és a második kérdésedre válaszolva, az, hogy az oroszok hogyan fognak ehhez viszonyulni, az a magyar kormányon múlik. És szerintem ez nem baj, hogy ez a nyilatkozat megszületett, nem baj, hogy, hogy az ENSZ-be, vagy ahogy mondtad, ugye aláírták, és ezt fogják képviselni az ENSZ-be, szerintem ez helyes. Az orosz agressziót el kell ítélni, az ukránoknak a szuverenitása mellett, tehát saját hazájuk védelme mellett, és ehhez való joguk mellett ki kell állni, én azt gondolom, ez a helyes az én véleményem szerint. Az viszont nem helyes, hogy a magyar külügyminiszter nem vette még fel a kapcsolatot az oroszokkal. Azt szerintem az egy diplomáciai hiba. Tehát pontosan ezért kellene itt azért arra törekedni, hogy legyünk világosak ezekben az értékválasztásunkban, hogy mi van az ukrajnai háborúval, kit tekintünk agresszornak, kit tekintünk áldozatnak, nyilván az ukránok az áldozatok, az oroszok az agresszorok, de nekünk közben valóban van ezernyi gazdasági kapcsolatunk az oroszokkal. Itt van Paks ügye például, ugye ott van egy épülőben lévő, és most már 7 éves csúszásban lévő második atomerőmű, ami kulcsfontosságú, ez az egész, ami körülöttünk volt, Aszály energiakrízis rávilágít erre. Itt van a gáz, az olajszállításoknak az ügye, és még sok minden más, ugye, ami egyébként az orosz gazdasághoz kapcsolna minket. Tehát ezeket a dolgokat azt gondolom, hogy tisztázni kell, és ezt nem lehet másként, csak tárgyalóasztal mellett.
2: Ugye évekig az volt a hivatalos álláspont a kormány részéről, hogy Kárpátaljára a legnagyobb veszélyt nem az oroszok, hanem az ukránok, mondjuk az ukrán nyelvtörvény jelenti veszélyként, ez befolyásolhatja az ott élők életét. Ehhez képest most ugye ebben a mondjuk úgy nyilatkozatban az van benne, hogy nem, az orosz agresszió jelenti a legnagyobb veszélyt, és ettől kell megvédeni az ott élő magyarokat. Ez is egy irányváltás most?
4: Hát mondjuk én akkor lettem volna a legboldogabb, ha valamilyen semleges álláspontot meg tudtunk volna tartani. De azzal, hogy ez az ENSZ nyilatkozat aláírásra került, egyetértve az előttem szólókkal, ez inkább annak a deklarálása, hogy mi az Európai Uniót és az Európai Unió állásfoglalását tartjuk irányadónak ezentúl. A kárpátaljai magyaroknak mindenképpen rossz, tehát itt nem tudom, hogy lehetne-e jó megoldás, hiszen az, hogy most már, ha jól tudom, akkor orosz bombák is érték ugye Kárpátalját, még eddig nem érték. Nem hiszem, hogy lehetett volna ezt ennyire függetleníteni mondjuk egy ilyen háborús helyzetben, hogy azt a területet vagy azt a régiót abszolút ne érje támadás. Azt hiszem, hogy itt a kulcs az tényleg az lesz, hogy az aláírt dokumentum után a tények és a valós hát politikai vagy külpolitikai események mit mondanak, és egyetértve jobb lenne, hogyha mi elkezdenénk a tárgyalásokat pont éppen a Kárpátalján érő magyarok érdekében.
5: Annyi apró megjegyzésem, hogy legyen már, hogy a nyelvtörvény és egy házamra hulló bomba között van egy ennyi pici különbség. Uh-huh. Tehát, hogy én értem, hogy a nyelvtörvény nagyon veszélyes volt a kárpátaljai magyarokra, egyetértek, tehát ez már olyan szempont. Tehát, hogy én értem, hogy a nyelvtörvény nagyon veszélyes volt a kárpátaljai

0: vagy nem tudom pontosan mi, azt hiszem drón volt.
1: Drón volt, igen.
0: Azt ugye normális esetben, én nem vagyok katonai szakértő, de amit olvasni lehetett róla, az arról szólt, hogy azt egy, amikor látják, tehát oda megy egy ember, aki lát egy ilyet, az megmondja, ez milyen típusú, meg milyen gyártmányú, többek között azért, mert rá van írva, tehát hogy ez egy viszonylag egyszerűen beazonosítható történet. De most azt nehezen tudtam akkor is elképzelni, hogy ezt nem közölték azonnal a magyar külüggyel és a magyar honvédséggel, a Védelmi Minisztériummal, és vele együtt a köztársasági elnökkel és a stábjával, amikor ezt kiírta vagy nem írta ki. De másrésztről meg, ami itt a téma lényegét illeti, hogy a nyelvtörvény kapcsán, a nyelvtörvénnyel szembeállítani ezt a vérengzést, ami Ukrajnában történik, az azért értelmetlen, mert nem lehet egy lapra tenni a kettőt. Ha ez a háború, bocsánat, még prognózis szintjén is szörnyű róla beszélni, de ha ez a háború elérte volna Kelet-Ukrajnát, illetve Nyugat-Ukrajnát, és annak mondjuk azt a részét, ahol konkrétan magyar lakott települések vannak többségben, tehát mondjuk Beregszász Munkács vonalat, bár tehát sok magyar él ott, és ez Orbán Viktor idején érte volna el ezt a részt, akkor kíváncsi lettem volna arra a kommunikációra, amit akkor folytatott volna mondjuk a magyar kormány, és mit mondhatott volna, mi maradt volna Orbán Viktornak a kommunikációjában, tehát mondhatta volna-e azt, amit mondott egyébként úgy, hogy ez mindez nem történt meg. Tehát én azért kérem számon Orbánon, meg az előző rendszeren ezt az egész ukrán-orosz konfliktus és annak a kommunikációt Magyarországon, mert itt elhitették több millió magyar emberrel, hogy Ukrajna gyakorlatilag megtámadta Oroszországot, és agresszorként viselkedik, és ha nem vigyázunk, akkor Magyarországot is meg fogja támadni. Tehát az a konfliktus, amit...
2: Volt olyan Fideszhez köthető beszélgetős műsor, ahol elhangzott
0: az egyik
2: véleményvezér szájára, hogy Oroszországnak szurkolok, és meglepne, ha bárki másképp tenne.
0: Hát ilyenek történtek, és ennek fényében azért, ebben, hogy is mondjam, az, hogy mi a NATO-val, meg az ENSZ-el értünk egyet, meg az az Európai Unióval értünk egyet, akkor én azt tudom mondani mindenkinek Magyarországon, ha saját véleményem, bárki is kíváncsi, hogy én köszönöm szépen, akkor én jó helyen vagyok. Tehát ez nagyjából ezért harcoltam 16 évig, hogy ahol mi tartozunk, ott legyünk. Tehát ne legyünk máshol, hanem ott legyünk. Az Európai Unió tagjai vagyunk. Az ENSZ egy fontos szervezet. A NATO tagjai vagyunk. Ide tartozunk. Én nem akarok a türk tanácshoz tartozni, meg Oroszországhoz.
3: Ez egyértelmű, de én nem haragszottak. Én pillanatra visszakanyodnék ahhoz, amit kérdezte, és amire az Éva válaszolt ugye erre a kérdésre, hogy mi van a kárpátaljai magyarokkal. Szóval a kárpátaljai magyaroknak egy dolog segít, és ez pedig az Európai Uniós tagsága Ukrajnának.
0: Például.
3: Az összes többi országnak, ugye, amire az Éva is utal, az összes többi ország, ahol magyar kisebbség élt, és ahol súlyos gondok voltak, akkor változott meg a helyzet, amikor uniós tagok lettek, vagy éppen az unió előszobájába kerültek.
0: Szlovákiában van még most is egy probléma, csak nem épp a nyelvtörvény.
3: Most is van, de egészen más a helyzet. Igen, előtt még nem voltak uniós tagok. Teljesen más a helyzet.
0: Nem vitából mondtam.
3: Tehát igen, szóval tehát Ukrajnában is, Ukrajnával kapcsolatban is ez fog igazából változáshoz, és szerintem, mert egyébként az ukránok szégyen teljesen viselkedtek a magyarokkal kapcsolatban, a magyar kisebbséggel kapcsolatban. Tehát az csak szégyelni való Ukrajna részéről, amit csináltak. Tehát ezen nem fogunk tudni változtatni, mi jelen pillanatban úgy néz ki. Az előző kormánynak a szerintem elhibázott politikája az oroszok irányába, meg az unió irányába, mindkét irányba hibás volt ez a politika, nem hozott ez ügyben eredményt, tehát a magyar kisebbségnek nem lett könnyebb Kárpátalján, és a kárpátaljai magyaroknak a 80%-a támogatja Ukrajnának az uniós tagságát, pont azért, amit most mondok. Mert ők is tudják, hogy az fogja hozni az igazi változást. Megjegyzem, zárójelbe, mert messzire vinne, hogy Ukrajna egyébként szerintem alkalmatlan most arra, hogy az unió tagja legyen, de 10 év múlva...
2: Szerintem konszenzus van Magyarországon is a két nagy.
3: Így van, de 10 év múlva talán alkalmas lesz, de hogyha elindul ez a folyamat, már az segíthet szerintem a kisebbségek helyzetén.
0: Ráadásul, bocsi, ne felejtsük el, hogy ebben a háborúban ma is magyar emberek halnak meg.
4: Hát Kárpátaljáról is visznek el emberek.
0: Ezt akarom mondani sajnos, ez történt.
2: Mielőtt rákanyarodnánk Matolcsiékra, még egy kérdést engedjetek meg ezen témával kapcsolatban. Van egy kellemes hiányérzetem, hogy úgy mondjam, mintha meghaladtuk volna ebben a törzsi háborúban ezt a háborúpárti, békepárti kérdést, mert megjelent ez a nyilatkozat, és valahogy nem hallom a fideszes véleményvezérek részéről, hogy na azért álljon már meg a menet. Hanem most mindenki háttérbe húzódott, és ezt a területet átengedték a Tiszának, Magyar Péternek. Ti nem érzitek így?
3: Hát szerencse, hogyha így van.

0: ne haragudj, Éva,
1: nem,
0: hogyha
1: mondhatom,
0: mert nem akarom tőled elvenni a szót. Szóval, hogy szerencse, hogy így van, mert szerintem ez egy, az is egy szörnyű tévedés volt. Tehát ez az egész háborús hisztéria, ami Magyarországon volt, egy teljes baklövés volt. Tehát nem csak kampány szempontjából, és nem csak lélekrombolás szempontjából, hanem tartalmilag is, ahogy erről beszéltünk erről. Tehát az európai értékrend szempontjából szerintem az elfogadhatatlan, hogy egy ország rátámad a szuverén szomszédjára, egyértelműen felrúg szerződéseket, amiket aláírt, semmibe veszi a nemzetközi jogot, azt nem lehet szerintem egyszerűen kézlegyintéssel elintézni. Természetesen tudjuk, hogy egy atomhatalomról van szó, természetesen tudjuk, hogy beszéltünk itt a mi gazdasági kapcsolatainkról, hogy mi ezer szállal kötődünk, és ott tekintetbe az orosz nyersanyaghoz elsősorban, energiahordozókhoz, tehát ezek fontos szempontok, de amiket az elején elmondtam, az egy értékválasztás, azt gondolom, és abban egyértelműen kell állást foglalni.
1: Jó. Szerintem alapvetően nincs a Fidesz részéről senki olyan, aki ebben kompetensen tudja nyilatkozni. Tehát itt a probléma nem az, hogy őnekik esetleg megváltozott volna a véleményük, hanem nincsen olyan ember, nincs olyan apparátus, és ugye ez egy kérdés, hogy a Fidesz egyáltalán létezik-e még olyan formában, mint ahogy létezett mondjuk egy kampányidőszakban.
2: Orbán Viktor még nyaral. De majd visszatérés lehet, hogy beleáll újból ebből a háborús üzenetbe. Eléggé meglepne. Nézzük a nap kérdését, újból felolvasom, és megnézzük azt is, hogy sikerült-e hatni, és változott-e esetleg az arány itt a szavazásnál. Átvetem a magyar-orosz gazdasági kapcsolatoknak a kormány orosz ellenes ENSZ állásfoglalása. Azt hiszem, hogy maradt, ha jól emlékszem, 36% igen, és 64% pedig a nem. És akkor megnézzük a kommenteket is. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagy számban írtak, több száz érkezett, ebből válogattunk néhányat. László azt írja, hogy az orosz rezsim mindenkire fenyegetést jelentett, és most is jelent, holmi papír mit sem változtat ezen. Erzsébet, miért? Eddig a mi érdekeinket képviselte Putyin. Amikor úgymond barátok voltunk, akkor az hasznunkra vált. Hajnalka, súlyosan árthat, nem akarjuk, hogy ez az ember a mi nevünkben bármit is nyilatkozzon, nem kultúrált és idegen érdekeket szolgál, hiteltelen, hú de kemény. Éva, nem olyan jelentősek azok a gazdasági kapcsolatok, hogy Magyarország emiatt kárt szenvedjen, és ne tudná más partnerekkel érvényesíteni az érdekeit. Zsolt pedig azt írta, hogy persze, hogy árthat, de ártson. Mindenkinek amennyire lehet, le kell válni arról a tömeggyilkos rezsimről. Na és akkor ez volt tehát a külpolitika, folytatjuk az MNB botránnyal.
3: Egészen addig az enyém a pénz, amíg nem teszem be egy alapítványba. És miért az alapítványba betettem, onnantól kezdve el vagyok vágva tőle.
4: 2016-ban még így magyarázta el Kósa Lajos, akkori fideszes országgyűlési képviselő, hogy az állami pénz hogyan veszítette el közpénz jellegét. Most az MNB botrányt vizsgáló bizottság első ülése előtt a testület elnöke ezt idézve kezdte meg sajtótájékoztatóját.
5: A közvélemény nagy része úgy emlékszik erre a napra, hogy valahol itt kezdődött, itt indult el a történelem legnagyobb bankrablása.
4: 2025 márciusában jelent meg az állami számvevőszék jelentése, ami után hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával vizsgálatot indítottak. Bár az MNB ügy kapcsán a mai napig nincs gyanúsított, a választások után az új kormány kezdeményezte egy vizsgálóbizottság felállását, ami az ügy politikai szálait akarja felgöngyölíteni. A bizottság legközelebb szeptember 3-án ülésezik.
2: A bizottság egyik tagja, Hargitay János, KDNP-s képviselő, azzal védekezett, hogy annak idején jóhiszeműen járt el, és nyilvánvalóan nem arra gondolt, ami végül lett ebből a pár százmilliárdnyi vagyomból. Elfogadható ez a magyarázat, hogy
6: nem
2: számítottak erre 2016-ban?
1: Hát ugye itt a felügyelő bizottságok szerepére és fontosságára hívnám fel a figyelmet, nem csak az MNB-nél, hanem tulajdonképpen más olyan, akár kormányzati, akár önkormányzati ilyen társaságoknál, a felügyelő bizottság és annak az elnöke tulajdonképpen saját vagyonával felel azért, amit ott valamit, hát csinálnak, vagy nem csinálnak. Tehát valójában én nem sokat keresnék, hanem megnézném, hogy kik voltak a felügyelőbizottsági tagok, és elkezdeném azon a szálon felgöngyölíteni az esetet. Nem hiszem, hogy ez annyira bonyolult lenne, ugye azt nem tudom, hogy éppen kiket érintene, vagy kiket nem, és ez talán a jövőre is mondjuk biztosítékot jelentene, hogy bizony egy felügyelőbizottsági tagság éppen azért van, hogy azokra a pénzekre, amik ugye vagy elveszíti közpénz jellegét, vagy nem, hát fény derüljön, és ne lehessen bárhová tenni. Az egy más kérdés, és ugye itt voltak már, azon feszegették, hogy hogyan lehetett ezeket a pénzeket hát ugye eltüntetni. Itt valójában, ami szerintem jelenleg is probléma a magyar döntéshozatalba, de lehet, hogy tudtok rá más példát mondani, egy kollektív döntésért nincsen felelősségre vonás. Tehát én megtapasztaltam az önkormányzati szférában, hogy akármit megszavazhatott a képviselőtestület, vagyonvesztést, bármit. Amikor ők kollektíven hozták a döntést, onnantól kezdve feltették a kezüket, hogy egy képviselőtestületi döntés volt. Hiába kértem, hogy akár név szerinti szavazással is legalább a jegyzőkönyvbe legyen beírva, felvilágosítottak, hogy ez egy olyan döntés, amit a képviselők meghozhatnak, hogyha valaki éppen nem szól ezért, és hát miért szólna, nem tudom, hogy nektek milyen tapasztalatotok van. Én a problémát abban látom, hogy létre lehetett hozni egy ilyen rendelkezést, hogy ki lehetett alapítványokba vonni a pénzt, és aztán, hogy azzal mi történt, ott meg a felügyelőbizottságok nem tudom, mit tettek.
2: Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy meg lesznek-e a bankrablók, ha már hihetünk a bizottság elnökének, és ez volt a legnagyobb bankrablás, és kíváncsi is vagyok a véleményetekre, de én a diktatúrában hiszek, és egyénileg megszavazok itt egy szünetet. Jó, elmegyünk egy rövid szünetre, aztán innen folytatjuk majd az adást.

0: még egy délelőtt.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Ismételten köszöntöm Önöket, folytatjuk az előző témát, az MNB botrányt, és kissé diktatórikusan berekeztettem ezt a kis megbeszélés
2: gyűjt. Csúnya ügy volt.
1: Nem, csúnya ügy volt, de most nyitok a demokrácia felé.
3: De tudjuk, akkor... hol laksz.
1: Tudod, na, hol lakok. És akkor... mit gondoltok arról, hogy december 31-én ez a bizottság letesz egy 300 oldalas jegyzéket arról, hogy pontosan leírva, hogy melyik politikus hol és mit csinált, kik voltak azok a vezetők, tehát lényegében bemutatja, kik voltak a tolvajok ebben az ügyben. Na de ugye velük párhuzamosan nyomozások zajlanak, és amíg ez nincs bizonyítva, addig ez csak egy színház lesz? Lesz bármi hatása ennek a jelentés?
2: Hát nézd, lesz hatása szerintem. Tehát én örülök, hogy egy parlamenti bizottság elkezdte ezt a munkát. Ugye nagyon régóta ott van ez már szerintem a közvéleményben, hogy szeretné sok mindenki. A közönség is, meg hát nyilván a politikát értő szemmel nézők is egy kicsit tisztában látni. Nem lesz egyszerű, tehát ebben neked igazad van, tehát biztos több száz oldalas lesz
1: az anyag. Csak
2: és sokáig fog tartani, de ehhez általában türelem kell, és én azt gondolom, hogy van egy hisztérikus hangulat az országban, amit sajnos locsolnak is, tehát életemben a tűzre benzint locsolnak a kormány részéről, és azt látom sok tekintetben. Itt ez az elszámoltatás, vagyonvisszaszerzés és egyéb dolgokban, márpedig sokkal fontosabb szempont szerintem az, hogy a jogszabályoknak és a jogállami normáknak megfeleljünk. Tehát ezeket figyelembe véve kell ezeket a vizsgálatokat lefolytatni. Egyébként Megjegyzem, még az előző körben, amikor te diktatórikusan közbeszóltál, és ugye még csak az Éva tudott megszólni, te említetted a Hargitay János nevét. Uh-huh. Én ugye vele voltam együtt egy bizottságban, és ez egy kiváló ember, tehát egy nagyon tisztességes, nagyon normális ember a Hargitay János, megjegyzem, tehát amit mondott, az biztos úgy is van.
1: Ebben nem volt naivitás? Hogy tényleg nem gondoltál, hogy ebből ez lehet?
2: Biztos sok ember volt, aki így viselkedett, mint ő, hogyha ha ő ezt elmondta, akkor az igaz, uh-huh. mert ez egy nagyon rendes ember, csak szeretném aláhúzni, mert mondom, személyesen ismerem, őt emlékszem rá.
3: A parlamenti vizsgálóbizottságban elsősorban most annak örülök, hogy van. Tehát, hogy felállt egy parlamentbe egy vizsgálóbizottság, ami nem tudom, mióta nem volt rá úgy példa, hogy itt egyébként ez a vizsgálóbizottság lehetne paritásos is, ha a Fidesz delegálna bele embert, ha a Mi Hazánk delegálna bele embert. Tehát, hogy végül is van egy lehetőség arra, hogy egy politikai vizsgálatot lefolytassanak. Nekem egy kicsit mindig bajom volt, by the way, a politikai, meg a parlamenti, meg az önkormányzati, nem tudom, ezekkel a vizsgálóbizottságokkal, mert valójában, hogyha ez egy gazdasági ügye köré csoportosul ez a vizsgálóbizottság, akkor abban a parlamentben bennülő gazdasági szakemberek vegyenek részt, és beszéljék meg, hogy ennek milyen megoldási alternatívái vannak esetleg egy adott problémának, ezért kell egy vizsgálóbizottságot. Ha valamilyen visszaélés volt ezekben a típusú ügyekben. De az MNB botrány egy annyira komplex ügy, hogy az a gazdasági oldalától a kőkemény bűncselekményig, tehát a jogásztól a közgazdászig, és én szerintem ezek között még egy csomó minden más szakterületet igényel, szakértelmet igényel az, hogy itt valaki, hogy is mondjam, effektivitással legyen annak, amit mond. Tehát egy értelmezhető és értelmes.
2: Gábor, itt az a helyzet, ne haragudj, hogyha közbeszól, mivel én számtanvizsgálóbizottságba ültem, tehát van erről némi tapasztalatom, tehát itt az a helyzet, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok azok mindig csak politikai felelősséget tudnak megállapítani. Tehát amit te mondasz, bünteti jogi felelősség, akár más típusú felelősség, gazdasági felelősség, azokat másoknak kell megállapítani. Tehát nyilván az MNB ügyben is természetesen elindul rendőrségi nyomozás, uh-huh. nyilván gondolom folyik előkészítése a dolgoknak. Kérdés, hogy a hatóságok tudnak-e bármire is menni, ezt nem tudjuk jelen pillanatban, de kell lenni egy hatósági szálnak is. Egy parlamenti vizsgálóbizottság ezeket nem tudja megcsinálni.
3: Én szerintem, bocsánat, ebben egyetértek, és én sem gondolom másképpen, tehát lehet, hogy nem voltam teljesen világos. Tehát azt gondolom, hogy ennek a vizsgálóbizottságnak a léte, azt én üdvözlöm, örülök, hogy van, örülök, hogy felállt, örülök, hogy lesz belőle egy 300 oldalas dokumentum, ami nem két nap alatt fog elkészülni, mint az előző ilyen jelentés, amit a Fidesz lobogtatott annak idején a Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban, hogy nem voltak kiskorú áldozatok. De itt ebben a történetben én nekem az az érzésem, hogy igaziból akkor lesz a magyar társadalomban elégedettség érzet, amikor az első gyanúsítás, letartóztatás, büntetőjogi szempontból megtörténik az MNB ügyben. A parlamenti vizsgálóbizottság meg fogja állapítani minden bizonnyal, hogy ebben különböző politikusok a Fidesz oldaláról hogyan vettek részt, hogyan adtak utasításokat, milyen volt az utasítási láz, de ez már mind a büntetőjogi történet, tehát ez már egy egészen olyan szál, amit a rendőrség is ugyanígy vizsgálni fog. És én azért nem érzem, hogy ennek a végeredménye majd megnyugtatja mondjuk a magyar lakosságot, és azt mondjuk, na jó, megvan a politikai felelős, most rá tudtunk mutatni, hogy a Matolcsi Györgynek felhívta délután 3-kor az Orbán, mert ilyet nem fogunk tudni bizonyítani. Tehát ami a politikai felelősség, azt most is tudjuk. Tehát a Fidesz kormány idején történt ez az ügy. Nem történhetett meg Magyarországon semmi, de semmi anélkül, hogy a magyar miniszterelnök arra áldását nem adta volna. Különösen ilyen mértékű pénzek elosztásánál. Amikor Kósa Lajos kiáll és nyilatkozik, hogy hogyan belekerülnek az alapítványba, elveszti a közpénzt, láttuk a bejátszóban is, elveszti a közpénz jellegét, és ott egy csomó politikus involválódott ebben az ügyben, ezt tudjuk. Ezekre most rá fogjuk mondani, hogy igen, tényleg te voltál.
1: Volt miniszterelnöknél még nem is tartunk. Novák Elődjön, a hazánkos képviselő dobta be egyáltalán ötletként, hogy mi lenne, ha meghallgatnánk a Matolcsikat, és akkor tőlük is megkérdeznénk, hogy merre hány méter, és csak jövő
3: hát az a minimum, nem?
1: Jövő héten fognak erről majd dönteni, hogy akkor ez indokolt vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy még a miniszter, ahol volt miniszterelnök, bocsánat, nehezen fogunk.
4: Jó, hagyd szóljak a nép hangján.
1: Parancsolj.
4: Tehát amikor egy vizsgálóbizottság feláll, akkor a nép azt gondolja, hogy itt megint valamit el akarnak kendőzni. Ugyanis ezek azért napnál világosabb dolgok. Tehát ha csak a vizsgálóbizottság annyit tenne, hogy felsorolja név szerint, ki szavazta meg ezt a törvényt, kik voltak benne, lehet, hogy az már elég lenne, és azzal egyetértek a mellettem ülő Gáborral, hogy ennek amennyiben van büntető jogi része, az már nem a parlamenti vizsgálóbizottságnak a feladata. De én nem szeretnék 300 oldalas jegyzőkönyveket olvasni, meg decemberig várni, azért azt lehet tudni, tehát nem hiszem, hogy hatalmas nagy kutató munka lehet, vannak jegyzőkönyvek, parlamenti jegyzőkönyvek, hogy kik voltak azok, akik megszavazták, hagyták és látták, hogy így történjen. És ebbe akár Orbán Viktor is beletartozhat, meg bárki más is. Nem hiszem,
1: szavaztak erről a törvényről, csak nem biztos, hogy egyenes vonalat lehet húzni azok közé, akik aztán kiszivattyúzták.
4: Megmondom, hogy miért lehet, és ugye erre hívom fel a figyelmet, hogy amikor lehet, hogy egy nagyon rendes ember a képviselő úr.
2: Igen.
4: Na de jó szándékkal van kiköbezve a pokolba vezető út. Én el tudom képzelni, hogy a parlamenti képviselők és a fideszesek között igenis vannak jó emberek. De aki látja, hogy mi történik, és tudta, hogy azért egy alapítványba kivitt pénz nem lesz a közpénzmentességtől ez leszedve, tehát azért annyira nem lehetnek...
1: Az alapítványig még átlátható,
3: ugye
1: a törvényben erről rendelkeztek, csak amikor megjelentek ezek a magántőke alapok, na, akkor nem kellett volna közbelépnie a politikának?
3: De sőt, akkor kellett volna igazán közbelépni, és addig, amíg nem volt, amíg
2: csendben...
3: Bocsánat, egy mondatom van őszintén. Tehát amíg ez a botrány nem volt a köztudatban, azaz, hogy nem láttuk, hogy Matolcsy György fia Dubajban egy teraszon pezsgőzik milliárdosokkal, oligarchákkal, meg a haverjaival, és nem láttuk kiszállni egy Ferrariból, és nem láttuk, hogy ennek az alapítványnak egyébként az abba befolyt pénz, ebbe az alapítványba befolyt pénz mennyisége a 100 milliárd forintot is meghaladta, addig az emberek úgy voltak vele, hogy most az Action bekerült az alapítványba, persze miért ne kerülne, hát a Kósa is elmondta, hogy... De amikor láttuk, hogy mit kezdtek ezzel a pénzzel, hogy milyen ocsmány módon húzták ki maguknak, és gazdagodtak meg belőle, és mondjuk még ez sincs bizonyítva.
1: Igen.
3: De így néz ki. És amikor valami így néz ki...
1: Hát emiatt lehet országos ügy.
3: Ettől lett balhé.
2: Igen, szóval egy gondolatot, ha tegyek akkor hozzá, gondolom lezárásként, mert feltételezem, hogy már látom rajtad, hogy más téma irányába akarsz. Szóval annyit szeretnék mondani, csak hogy különböző típusú felelősségek vannak. Tehát itt már beszéltünk ugye a politikai felelősségről, büntetőjogi felelősségről, és a felelősségek mértéke is különböző. Tehát más egy Matolcsy Györgynek a felelőssége, azt gondolom ebben az ügyben, amit vizsgálni kell, hogy az milyen mértékben áll fenn, más egy felügyelőbizottsági felelősség, más egy parlamenti képviselői felelősség. Ezekben az ügyekben megjegyzem a politikai felelősség, és a következmények azok sok tekintetben megtörténtek a választások elvesztésével, tehát a kormánypárt ilyen értelemben kimondta, ahogy mondjam, a közönség, hogy mit gondol, mert ez is benne volt, ugye sok minden más is benne volt a vereség okaiban. Tehát a politikai következmények azok ilyen értelemben bekövetkeztek. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy egy utolsó gondolatot még a felelősséghez ahhoz, amit ugye az Éva mondott, tehát a büntetőjogban is ugye különbséget teszünk például a gondatlanság és a szándékosság között. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki mennyire jó hiszeműen viszonyul dolgokhoz. Ez egy lényeges kérdés a politikában is. Ugyanúgy a rossz hiszeműség és a jó hiszeműség az elválasztandó egymástól, de még egyszer hangsúlyoznám, ezek nagyjából összerakhatók, kell hozzá gondosság, kell hozzá idő, kell hozzá munka, de az biztos, hogy a közvélemény azt várja, hogy itt valami legyen, tehát lásson valamilyen módon tisztán, hogy mi is történt itt valójában. Tehát a hiedelmeken túlmenően mik a tények. Uh-huh. Talán ezt kellene látnunk leginkább.
3: Pontosan.
1: Egyetértünk. Augusztus 20-ára fordulunk rá, ugyanis Hatházi Ákos nyilvánosságra hozott néhány üzenetet, ami hát, hogy fogalmazzak, egy politikai tűzijátékot indított el.
5: Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-ai tűzijáték kapcsán. Az esemény sorozat után tárta fel a Telex, hogy bár a korábbi Balási cégcsoport ajánlatához képest negyed annyi áron, de ugyanazzal a beszerzési folyamattal zajlott az idei tűzijáték szervezése. A nyilvánosságra került levelezés szerint a későbbi nyertes már a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett Tisza közeli emberekkel és adatokat kért Balási cégétől. Radnai Márk közleményben cáfolta, hogy köze volna a tűzijáték mutyihoz, és tagadta, hogy olvasta a neki is címzett leveleket. Hadházi Ákos korábbi független képviselő Facebook oldalán az ügy dokumentumai mellett arról posztolt, hogy ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, akkor feljelentést tesz. A gyanús ügy miatt a Fidesz bejelentést, a Mi Hazánk mozgalom pedig már feljelentést is tett. A szervezők egyebek közt azzal indokolták az előzetes egyeztetést, hogy az ilyesmi bevett szokás. Másrészt rendkívül rövid idő állt rendelkezésre az előkészítésre.
1: Nagyon furcsa a reakció, megmutatnám azt, hogy Radnai Márk mit mondott még. Ezen kívül korábban az idő rövidségére hivatkoztak, most pedig így fogalmazott, hogy az augusztus 20-ai állami ünnep előkészítésekor a korábbi rendezvényszervezői tapasztalatomra támaszkodva pusztán a kreatív koncepció kialakításában segítettem, a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban semmilyen módon nem vettem részt, ugye azért kellett magyarázkodnia, mert ezekből a bizonyos e-mailekből kiderült, hogy ő is rajta volt, ezeken mint címzett, vagy társcímzett, úgyhogy látnia kellett volna. Egyébként azt is elmondta, hogy nem látta ezeket az üzeneteket, megkapta, de elkerülte a figyelmét, és nem olvasta őket, ő is a hírekből értesült. Azért ez így most már komolyodni látszik, mint ügy, nem?
3: Most van oka bárkinek kételkedni abban, amit Radnai Márk mond?
2: Hát, hogy ne lenne.
1: Hát akkor parancsolj.
2: Hát természetesen, hát már olyan értelemben, hogy hát ő mondott valamit, ki kell vizsgálni az ügyet. Hát ez egy dolog, hogy ő mit mondott ebben az ügyben. Szerintem ez egy, most őszintén szóval nehezen fogjuk tudni eldönteni, hogy most ebben mi az igazság ebben a dologban. Nyilván nem is ezt várott tőlünk, mert ezt nem lehet, de hogy ez klasszikusan egy olyan ügy az eddigi információk alapján, hogy ki kell vizsgálni. Aztán meg kell nézni, hogy tényleg történt-e itt bármiféle visszaélés, vagy sem.
3: Nekem az a legjobb üzenete ennek a történetnek. Belemehetünk természetesen abba, hogy ki mit gondol erről, így megrendeljük, meg úgy rendeljük meg. Két fontos dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, az eddigi gyakorlattal ellentétben egy a tavalyi évi gigantikus augusztus 20-ai tűzijáték, nem tudom, elképesztő tűzijáték, meg látvány, nem tudom, miután sikerült az egyharmadából idén egy azzal versenyző, igaz más szinten élményt adó eseményt rendezni.
1: Igen, de az alacsonyabb végösszeg egy versenytorzító eljárást azért nem tesz.
3: Ezt én nem mondom, én csak azt mondom, hogy nekem milyen üzenetei vannak. A másik, én nem emlékszem, 16 éve javítsatok ki, biztosan lehet, hogy volt ilyen. Az elmúlt 16 évben egyszer is, amikor felvetődött valakinek valamilyen felelőssége a magyar kormányban, a Fidesz kormány idején, bárki is bejelentette-e, hogy a belügyminisztérium, vagy bármelyik másik minisztérium belső vizsgálatot rendelt el? Mert szerintem nem. Tehát ami nekem az öröm az örömben, vagy üröm az örömben, vagy akárhogy is mondjuk.
1: Mindenhogy jó.
3: Mindenhogy jó.
1: Később.
3: Igen. És egyébként is részegek vagyunk. Tehát, hogy...
1: Csak a magad néven, uram.
3: Jó. Én sem gondoltam komolyan, mint ahogy te sem, hogy a demokrácia ellensége vagy. Tehát, hogy nekem az az üzenet, ez bőven elég ahhoz, hogy picit megengedőbb legyek sok mindennel. Ha itt balhé volt, tehát ha itt bárki is benne volt egy ilyen versenytorzító történetben, ha az igaz, hogy valaki hamarabb jutott hozzá információkhoz, mint ahogy mások jutottak hozzá egy versenyben, akkor az nincs rendben. Tehát az a világon sehol nincs rendben. De én abban bízom őszintén, először is elhiszem, amit a Radnai Márk állít, mert amíg nem bizonyítják az ellenkezőjét, nekem ez a mondás elég. Ahogy én őt ismerem, hogy az eddig megnyilvánulásait ismerem, nem tudom elképzelni, hogy hazudik. A másik, hogy a belügyminisztériumot én meglehetősen komolyan veszem, tehát az a mondat, hogy vizsgálatot rendel el, az a mondat nekem meggyőző ahhoz, hogy minden bizonnyal ennek az ügynek a végén valóban tényeket fogunk megismerni, és ki fog derülni a feljelentésen túl valódi felelősség, ha volt ilyen. Ha nem volt ilyen, akkor meg majd mindenki ugyanazt fogja gondolni, mint amit én most, hogy igen, Lehet, hogy tényleg úgy van, hogy sietni kellett, lehet, hogy átléptek egy-két problémán, a cél érdekében tették, ettől még ez nem mentesít őket attól, ha valami felelőtlenséget követtek el.
4: Jó. A közbeszerzés kiírása előtt létezik egy előzetes közbeszerzési piackutatás. Tehát amennyiben ezt fel lehet fogni annak, hogy egy ilyen előzetes piackutatást végeznek, aminek éppen az a lényege, hogy az olyan megrendeléseknél, ahol nagyon szűk a piac, és kell ahhoz előzetes információt tenni, az nem kizáró oka a közbeszerzési kiírásnak. Itt ugye a kérdés az, és ez elsősorban szerintem a közbeszerzési döntőbíróságra tartozik, és nem a belügyminisztériumra, hogy ebben a közbeszerzési eljárásban történt-e ilyen dolog. És mivel ez egy nagyon speciális ügy, és Magyarországon nem olyan sok cég van, aki ezzel tud foglalkozni, még azt is el tudtam volna képzelni, ha ez ugye egy egyszemélyes, tehát meghívásos közbeszerzés lenne. Tény és való, hogy a közbeszerzéseket igenis át kell világítani, de meggyőződésem, hogy nem ez lesz a legnagyobb közbeszerzési botrány, ami Magyarországon megtörtént. Az, hogy Radnai Márk most ismerte, nem ismerte, de amennyiben ezt egy előzetes piackutatás keretében tette, akkor még ez nem is olyan nagy tragédia.
3: Szerintem 500 e-mailnél többet kap naponta a Radnai Márk, szerintem.
1: Hát csak ilyenkor felvetődik kérdésként, és a kritikusok mondhatják, hogy lehet, hogy kevesebb social media szereplés, és több e-mail olvasás, mert én ilyet is olvastam.
4: Hát, vagy több olyan szakember és olyan segítő, aki ilyen hibákat nem enged, hogy megtegyenek. Valószínű, hogy itt egy olyan politikai felhang is van, ami miatt ezt felnagyították. Ebbe egyetértek, hogy semmilyen közbeszerzés nem történhet úgy, ahogy az előző időszakban történt. És nem is biztos, hogy egy ilyen nyilatkozatot kell tenni, lehet, hogy azt kellett volna mondani, hogy igen, az idő rövidsége miatt lehet, hogy követtünk el hibát, de hát ez már nem az én terepem, hiszen nem vagyok politikus.
2: Szóval csak meg tudom erősíteni, ez klasszikusan egy olyan ügy, amit szerintem ki kell vizsgálni, és ilyen értelemben teljesen mindegy egyébként, hogy most 5 évvel ezelőtt mi volt, meg 2 évvel ezelőtt mi volt, hogyha itt nem a megfelelő szabályok szerint jártak el, olyan információkat adtak előzetesen, amelyeket nem lett volna szabad, akkor baj van. Ha nem volt ilyen, akkor még nincs baj, de ennek egy vizsgálatban kell kiderülnie, ez egyértelmű. Tehát ez egy klasszikusan olyan ügy, amit alaposan ki kell vizsgálni.
1: Lélegeztetőgép botrány ügyében is előkerültek újabb dokumentumok, és ennek kapcsán is lesz dolga majd a vagyon visszaszerzési hivatalnak. Ezzel kapcsolatban nézzünk meg most egy rövid kis filmet.
6: A mandátuma a hivatalnak nem korlátozódik az elmúlt 16 évre, tehát ez nem egy nertelenítési hivatal.
7: 6 év alatt, ami a hivatal első elnöki ciklusa, szerintem bodorság az gondolni, hogy itt jogerős ítéletek lesznek.
8: A vagyon visszaszerzésnél látni kell azt, hogy más joghatóságok, tehát más országoknak a jogrendszerébe kell majd keresgélni. És eszközöket kell majd használni arra.
9: 3 gondolat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök jelöltjétől. Bár egyelőre nem lehet pontosan tudni, ki kerül a hivatal élére, az már most körvonalazódni látszik, hogy az ügyek felderítése minden esetben hosszadalmas lesz. Az országgyűlés előreláthatóan pénteken, azaz augusztus 28-án titkos szavazással dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új elnökéről és vezetőiről.
1: A főbb jelöltek már próbálták hűteni a közvéleményt, egyikük sem mondta, hogy na akkor holnap mindenki rács mögé kerül, pedig beszéltünk már elől, a társadalom, a közvélemény, mintha ezt várná. Nem kódolt-e a kudarc, teszem fel ezt a provokatív kérdést, mert hogy nem történik-e az, hogy ilyen rafinált jogi struktúrákba mentett 100 milliárdokhoz nem fog hozzáférni végül a hivatal. Ugye európai vagy világátlag általában ilyen tevékenységeknél volt ehhez hasonló Amerikában, Romániában, bár ott egészen más jogkörrel dolgoztak, és az ottani elkövetők kevésbé bástyázták körül magukat ilyen jogi védelemmel, hanem ott konkrétan az éppen hatályos törvényekkel szemben jártak el, tehát a román ügynökségnek könnyebb dolga volt, de Lengyelországban is próbálkoztak ezzel, és a vagyonvisszaszerzés az ilyen 10% körüli volt. Most ugye Ligeti Miklós azt mondta erre, hogy már 50% is zseniális lenne, de akkor még egyszer föltéve a kérdés, ez a kudarc, ez nincs-e kódolva azzal, hogy 7-8 éves eljárásokról is beszélnek. Ti mit vártok?
2: Hát nézd, én hát aggodalommal nézem ezt az egész vagyonvisszaszerzési hivatalt több szempontból is. Egyfelől örülök annak, hogy itt a jelöltek, ahogy te is mondtad, hűteni próbálják a kedélyeket, mert az erősen felkorbácsolt kedélyekből jön az a kudarc, amit te mondtál. És hát nem olyan egyszerű ez az egész történet, azért, amit majd meg kell oldani annak, akinek majd ezt a hivatalt vezetni kell. Szóval én azért nézem ezt szkepszissel, ennek az egész hivatalnak a felállítását, mert ugye hát azért valamelyest ugye jogot végeztem, tehát ismerem azért a jogi területet valamelyest. Szóval... De soha nem jó, hogyha egy olyan szervezet jön létre, amelyik egy létező struktúra mellett, létező hivatalok mellett, akik ezzel a területtel foglalkoznak, ő is valami hasonló kompetenciával bír. Ugye először is van rendőrség, van ügyészség, van bíróság Magyarországon. Ezek a szervezetek alkalmasak arra, hogy ezekben az ügyekben eljárjanak. Én azt gondolom, én azt csináltam volna, hogy létrehoztam volna egyébként egy önálló osztályt ügyészségi és rendőrségi részvétellel, akár bírói részvétellel megerősítve a szervezeten belül. Hogy
1: mi nem ezt csinálták akkor szerinted?
2: Hát azért, mert volt egy felkorbácsolt hangulat ebben az ügyben, és a felkorbácsolt hangulat okoz mindig problémát, azt gondolom. Tehát ez egy, ráadásul helyesen is mondják a jelöltek, hogy ez egy hosszadalmas eljárás lesz, tehát itt nem az arra lehet számítani, főleg, hogyha ugye bírói szakaszba kerülnek ezek az ügyek, és nem azért, mert Magyarországon különösen lassan működnek a bíróságok, szerte a világon egyébként ez a lassú folyamat. Tehát nem lesz egy egyszerű ügy, több évig tart az, amíg bizonyos ügyek eljutnak a bíróságnál is, akár a jogerős ítéletig.
1: Völner Sadl ügyre gondoljunk.
2: Pontosan. Szóval én ebben nagyon óvatos lennék, és tényleg hűteném a kedélyeket, azt mondanám, hogy ez idő kell, hogy ebbe tisztán lássunk, és a néhány ügyben lehet eredményt elérni, de nem lehet valami óriási robbanásszerű eredményre számítani szerintem.
4: Jó, hát akkor most a nép hangja megint megszólal. Ha ez 6-7-8 év lesz, az tragédia. Ennek a hivatalnak sem az ügyészséget, sem a bíróságot, sem semmit nem kell helyettesíteni. Itt azt várjuk, én azt várom konkrétan, mint választópolgár, fehéren-feketén legyen leírva, hogy mi történt, és ezért kik lehetnek a felelősek. Nem vádemelés, semmi egyéb, mert mi hiányzik ma a magyar társadalomból. Hát, majd kivizsgáljuk, nem mondhatunk semmit, talán, esetleg, hátra, közben pedig tényleg nem zárolják le mondjuk például a Matolcséknak a bankszámláját, tehát hogy sok olyan dolog történik, ami az embert azért bosszantja fel, mert hogy látja, hogy ez nem jó. Tehát ha idézőjelben csak annyit csinál ez a hivatal, hogy fehéren-feketén megmondja, vagy azok az újságírók, akik már feltártak ügyeket, méghozzá, ahogy elnéztem, aránylag elég jó oknyomozó riportereink vannak. Ha csak azt mondja, hogy igen, ennek van valóság alapja, és kérem, hogy a rendőrség ezt vizsgálja ki, vagy az ügyészség ebben
1: de
4: az irányban.
1: De az nem a sejtetés menjen. Kategóriája, ha nincs bizonyíték, és rámutatnak egy-két politikusra, hogy ebben lehet, hogy sáros, de nem tudja biztosan megmondani.
4: Jó, az, hát erre most mit mondjuk?
1: Nem veszélyes?
4: Nem. Az ártatlanság vélelme mindenkit megillett. Ez igaz. De nem tudom, hogy az itt ülők közül hányan félnénk attól, hogy most minket ilyen vád érne. Mert aki betartja a törvényeket, nincsen különösebb vagyonosodása, az valószínűleg nem fél az ilyen eljárástól. Tehát nem akár a rámutatás a lényeges, hanem elmondja, hogy igen, például ebben a cikkben feltártak egy ilyen visszaélést. A hivatal úgy látja, hogy ez esetleg lehet, vagy alapot adhat arra, hogy elindítjon egy eljárást. Mert nem merjük kimondani. Miért nem? Azért, mert utána jönnek a perek, és akkor mindenki ugye jogállamban élünk. Igen, csak hadd kérdezzem meg, hogy ezt a jogállamot mivé tette ez a 16 év? Ja, tulajdonképpen már azt sem merjük kimondani, ami az igazság, mert úristen, valamit nem tudom én, majd beperelnek.
1: De a rámutatáson már túl
3: de,
1: vagyunk.
3: De bocsánat, hát az Európai Korrupció Ellenes Hivatal, az Olaf, az megállapított egy csomó ilyen balhét. Benne az Ilios ügytől a nem tudom még, amikor konkrét pénzeket kellett visszafizetni az Uniónak, mert csaltak. Tehát ez egy bizonyított tények. Ha csak odáig eljut ez a hivatal, hogy 10%-ot visszaszerez ebből a vagyomból, az az érdekes beszélés, amit a valamelyik nap hallottam, ez a 16 év 60 ezer milliárdjába került Magyarországnak. ebből 6000 milliárdot visszahoznak, egyrészt meg fogom köszönni, mert ez pont 10%-kal, meg pont 6000 milliárddal több, mint amit Budai Gyula visszahozott például, vagy bárki, aki egy ilyen pozícióba volt beküldve az elmúlt időszakban. Tehát a magyar korrupció ellenes hivatal felállítása az nem csak azért volt szükséges, mert Magyarországon hatalmas korrupció volt 16 éven keresztül, az volt, hanem azért is, mert Magyar Péter az ő kampányában 700 valahány településen üvöltve mondta el a közösségének, meg az őt támogatóknak, hogy létre fogjuk hozni a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt. És ha ezután nem hozta volna létre ezt a hivatalt, akkor még nagyobb lenne a probléma ebből a szempontból, az ő oldalán elszenvedett veszteséget kellene könyvelnie. Így viszont megtette, amit ígért, és ennek már csak egy folyamánya kell, hogy legyen, ez működő rendszer legyen.
1: Egy perc.
2: Jó, hát akkor nagyon röviden mondom, ugye az Évának akartam azt mondani, hogy van egy több évszázados büntetőjogi alapelv, ugye ez arról szól, hogy inkább hagyjak futni 100 bűnöst, mint hogy egyetlen egy ártatlan is bűnhődjön, és azt gondolom, hogy ebből kell kiindulni ezeknél az ügyeknél. És tehát bizony úgy van, hogy azt mondod, hogy azt hallottad, hogy 6000 milliárd.
3: 60 ezer.
2: Vagy 60 ezer. De miért nem 30 ezer? Vagy miért nem 40 ezer? Vagy miért nem 10 ezer? Szóval, hogy mik a tények? Tehát a tények különböző dolgok, mint a szövegelések, a sejtetések és egyebek. A tény az egy nagyon kemény dolog. A jogi eljárásban csak a tényeknek van relevanciája az a helyzet. És a büntetőjog az egy nagyon kemény ügy, mert kemény következményei is vannak. Ezért mondom még egyszer, alapelv, inkább 100 bűnös husson, mint egyetlen egy ártatlan bűnhődjön. És ebből kell kiindulni, azt gondolom.
1: Nekem is van egy tényem, méghozzá az, hogy befejeződött mára. Az aktuál viszont holnap újból jövünk. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek és elmondtátok a véleményeteket. Nagyon szép éjszakát, kellemes pihenést kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

határok nincsenek, mindenható, ezért mozdít a híd helyett bosszú álló. Ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek mindjárt feltűnnek lassan az úregény csillagok háborúja. Itt az új remény, a híre alapján azt mondott túl kemény, de íre ő gondoskodó és túl felé. Mikor a fény halovány, a bűnös természet épp szabotál, Isten épp közbe és nem hagyomány, mert tud minden felett ő adonál. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé a zászló.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak.

műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánok, ez itt a Start augusztus 26-án, szerdán reggel, egy hét múlva ilyenkor már kezdődik a tanítás, sőt, hát tulajdonképpen már egy nappal hamarabb is hivatalosan, hiszen a tanévítók jövő kedden lesznek, úgyhogy ezzel is indítjuk a mai adást, és Totyik Tamással, a pedagógus szakszervezet elnökével jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Nagyon várják már a pedagógusok a tanévkezdést?
2: Hát inkább izgalommal várják, hogy a kormány által meghozott könnyítések, azok valóban könnyítések lesznek az iskolák működésében.
1: Annak van valami jele, hogy azon túlmenőleg, hogy voltak bejelentések, lesz ebből valamiféle gyakorlati változás is?
2: Hát egy jelentős részét már használták a pedagógusok, csak illegálisan használták, mert ezek tiltott gyümölcsök voltak, hogy 35 perces órák legyenek, vagy a szöveges értékelésnek egy részét a szülőknek azért próbálták a hétköznapokban alkalmazni, tehát ezek működtek, csak most próbált a kormány valamennyire legalizálni, bár még a törvényi hátteret ezen módosított.
1: Itt egy csomó mindenről szó volt, szabad tankönyvválasztástól kezdve, sokkal szabadabb tanrendig. Nyilván ez egyik pillanatról a másikra nem megy, hát tankönyveket sem lehet hirtelen előhúzni a raktárakból. Hogyan lesz ez a gyakorlatban?
2: Hát erre az egy évre vonatkozóan annyi történt, hogy gyorsított eljárással néhány segédeszközt bemérettek, illetve hát elfogadtattak a szakértőkkel, és ezek felkerültek a listára, és a májusi megrendelés után, ahol maradtak még szabad források a tankönyvrendelésnek a forrásaiból, akkor ott az oktatási intézmények még ezeket az eszközöket megrendelhették, és a pedagógusok szabadon használhatják. Szeretném azért azt hangsúlyozni, hogy még új tankönyvek nem jelentek meg, tehát a régi tankönyvek maradtak, és amiket májusban megrendeltek, azokat ugyanúgy használni kell, illetve hát nem kötelező használni most már, de a gyerekekhez ki fog kerülni, és mindenki számára ingyenes lesz. Tehát a jogszabály abban a tekintetben se változott, hogy a szülőktől pénzt kell kérni ahhoz, hogy más típusú tankönyveket szerezhessenek.
1: Hát és az sem változott, hogy van egy érvényes nemzeti alaptanterv. Nyilván azzal kell menni most is igazából, attól nagyon eltérni, teljesen más felé menni nem lehet.
2: Nem is a nemzeti alaptantervvel van a gond, az is egy súlyos probléma, hanem az iskolák működését a kerettantervek, illetve a helyi tantervek határozzák meg, és itt a helyi tantervekbe viszont már hagyott egy mozgásteret a miniszterasszony, mert a tantestületek most már saját maguk határozhatják meg a pedagógiai programot, és akkor ezen belül, hogy helyben mit használ, vagy milyen módon, milyen ütemezésbe hajtják végre a nemzeti alaptanterven meghatározott minimumokat, ezekben viszont már nagyobb szabadságuk van és mozgásuk van most a pedagógusoknak.
1: Amikor előkerültek pontokba szedve a miniszterasszony elképzelései arról, hogy hogyan legyen, illetve nem is ő, hanem az államtitkára közölte ezeket, akkor én azt megosztottam a Facebookon, és ott a pedagógusok érdekes módon estek egymásnak, hogy van, aki azt mondta, hogy eddig is így csináltam, van, aki azt mondta, és egy elég élénk vita alakult ki, hogy jó volt ez, ahogy volt, mert rendnek kell lenni. És ez a rendnek kell lenni, ez gyakorlatilag végigkíséri a magyar oktatásügy elmúlt nem tudom hány száz évét.
2: Hát a rendnek kell lenni, az ugye azok a kollégák, akik azt szerették, ha központilag megmondták, hogy mit kell csinálni. Azok, akik a nagyobb szabadságot élvezték, és próbálták a gyerekek az adott, bocsánat, ez nagyon csúnya kifejezés, gyerekanyaghoz hozzáigazítani a tananyagot, azoknak meg egy kicsit, vagy nagyon sok esetben nagy szenvedés volt ez a központi irányítás, mert nem lehet ugyanazt elvárni egy második kerületi elit szülői háttérrel rendelkező gyerekeknek az oktatásával, ugyanazt a mentalitást és elvet felhúzni, mint egy hátrányos NG járásból lévő iskolának teljesen más eltérő ütembe kell haladni, más a tananyagnak az elsajátítási üteme, tehát ezeket figyelembe kellett venni. Most erre adott lehetőséget a miniszterasszony egyébként.
1: Most is van 214 betöltetlen tanári állás, ami meghirdetett. Lehet, hogy van ennél több is, csak nem hirdették meg, bár miért ne tették volna. Ezeknek egy része Budapesten, 51 betöltetlen álláshely a fővárosban. Reménytelen?
2: Hát ettől sokkal rosszabb a helyzet. Hát tavaly mondjuk 1200 környékén volt ugyanez az érték.
1: Akartam is mondani, hogy ez mintha jobb lenne, mint valahol. Hát
2: ez jobb lenne, csak én vissza szeretnék kérdezni, hogy a nyugdíjas állások, akiket nyugdíjasok töltenek be, az minek számít? Betöltött állásnak, vagy betöltetlen állásnak? Azok az állások, amelyeket képesítés nélküli testnevelők látnak el, akik szakedzői végzettséggel rendelkeznek, vagy pedagógus végzettséggel nem rendelkeznek. Azt minek tekintjük? Betöltetlen állásnak, vagy betöltött állásnak?
1: Statisztikailag biztos betöltöttnek.
2: De hát nem megfelelően ellátott. Vagy azokat az órakereteket, amelyeket túlórába fizetnek ki most a tankereti központok, vagy a fenntartók, vagy az óvodák, akkor azokat minek tekintjük? A KSH egyébként 6500 betöltetlen állásról beszélt az első negyed éve, a második negyed évi adatot még nem láttam. Tehát ez is azt mutatja, hogy azért ettől jóval több van. Amit mi mondunk, ha most a nyugdíjasok által betöltetlen állást nézzük, az óvodapedagógusoknál azt nézzük, hogy 31 ezer fő látja el a 15 ezer óvodai csoportnak az ellátását, és ehhez 35 ezernek kell lenni, mert 4500 feladat ellátási hely van, és minden feladat ellátási helyhez egy vezető kell a két óvodapedagóson kívül, akkor már több mint 20 ezer környékén tartunk.
1: Na de akkor a közellátás vagy közszolgáltatás oldalán, az az oldal neve, igen, ott miért nem jelennek ezek meg? Tehát miért teszünk úgy, mintha a statisztika ennyire bíztató lenne?
2: Két ok miatt. Az egyik ok az, hogy nagyon sok helyen már a nyugdíjasokkal megpróbálták, illetve betöltötték. A másik ok pedig az, hogy egy hónapig van a közigálláson fent a hirdetés, utána automatikusan lekerül. Tehát ez is egy mozgó érték, és hiába nem tudták betölteni, akkor is nem hirdetik meg újra, illetve hát nagyon sok iskolaigazgató kreatív és a Facebookon próbál hirdetni és keresni.
1: Másképp oldja meg. Én előbb azt kérdeztem, hogy ez reménytelen, de hát a 200 pedagógusra kérdeztem, nem a több ezerre. Most miért nem olyan vonzó a pedagógus szakma, mint ahogy az egyébként várható volt a béremelések nyomán?
2: Hát én is azt vártam, különösen azután, hogy a pályakezdőknek jóval magasabb arányú béremelése volt, mint az átlag pedagógusnak. Tehát én is azt vártam, hogy meg fog ugrani a pályakezdőknek a száma, bár egy 4-5 éves kifutási időnek kell lenni, míg a felsőoktatásban jelentkezőknek a száma azért hatással lesz, de hát nem ez történt most a felsőoktatásban is, mert ami emelkedés történt, az történt, hogy a másod-harmad diplomás pedagógus jelöltek mentek, vagy pedagógusok mentek, és ők emelték meg a létszámot, ami azt eredményez, hogy a humán erőforrás gazdálkodás egy kicsit racionálisabb lesz. De én azt gondolom, hogy valamennyire meg fog oldódni, mert annyira rossz demográfiai mutatóink vannak, hogy az oktatásban biztos, hogy álláshelyeket kell megszüntetni.
1: Nem több talán lesz, hanem kevesebb álláshely.
2: Így van.
1: Világos. Azt mondja Rétvári Bence, hogy jön a pedagógus sztrájk. Hát jótól kérdezem, ha lesz, akkor azt önnek tudnia kell szakszervezeti vezetőként.
2: Pedagógus sztrájk nem lesz, hanem a nevelés-oktatás közvetlenül segítők és a technikai alkalmazottak részéről van egy nagyon komoly bérfeszültség. Ugye megtörtént a pedagógusoknak a béremelése, és elmaradt a technikai alkalmazottaknak és a nevelés-oktatás segítőknek a béremelése. Ma van olyan diplomás nevelés-oktatás segítőnk, aki 265 ezer forintot visz haza nettóba. Ez egy, és diplomás, tehát ez egy megalázó helyzet.
1: Ez így van.
2: Vagy azt, én azt szoktam mondani, én nem kívánok senkitől sem más, csak a lányom mellé egy gyógypedagógiai intézetbe menjen el nevelést-oktatás segítőnek, gyógypedagógiai asszisztensnek, és egy napját csinálja végig. Ha azután azt mondja, hogy ezek az emberek nem érdemlik meg a béremelést, és nem tudják előteremteni a költségvetésből, akkor ez az ország halálra van.
1: Van ez ügyben tárgyalásuk a minisztériummal, kormánnyal?
2: A kormány részére van, jeleztük is, hogy probléma van, csak az a nagy gond, hogy választ nem kaptunk, illetve hát hátsó üzeneteket kaptunk, hogy nincs forrás erre. Tehát a szakszervezetünknek az az álláspontja, ha december vagy a jövő évi költségvetésben nem fogjuk látni, akkor meg kell tennünk azokat a lépéseket, hogy először ugye akciókat szervezünk, az országgyűlési képviselőknek levélküldő kampányt kezdünk, illetve a sztrájkészültségnek a felmérése megtörténik, tehát ez egy hosszabb folyamat, ami egyébként az előző sztrájkok idején is így történt, tehát ezeket végig kell játszanunk, és ha nem lesz a költségvetésbe változás a jövő évi költségvetésben, akkor biztos, hogy egy kényszerhelyzetbe kerülünk.
1: A pedagógus szakszervezet elnökével kezdtük a ma reggeli műsort, Tocsik Tamással. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm szépen.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: És ja.

0: te lesz még!
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Vizsgálatot indított a belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepség közbeszerzései miatt. Hadházi Ákos egy levelezésre hivatkozva azt állítja, hogy a nyertes cég 3 héttel korábban kezdhetett készülni a többieknél, ráadásul Radnai Márk jóváhagyásával. Radnai állítja, nem volt hatásköre az állami ünnepség megszervezésére. Dúl Szabolcsal és Stumpf Andrással beszélgetünk. Feljelentést tett a külügyi tárca a Szijjártó Péter vezette minisztérium lélegeztetőgép biznisze miatt. Orbán Anita úgy véli, hogy 2020 tavaszán a tárca közbeszerzés nélkül vásárolta az eszközöket. Az ügyben akkor több ellenzéki párt, köztük a DK is feljelentést tett, ezeknek azonban nem lett eredménye. Vendégünk Varjú László. Megtartotta első ülését az MNB botrányt vizsgáló bizottság, melynek célja a jegybank működésével kapcsolatos visszaélések és a politikai felelősök felkutatása. A bizottság előtt várhatóan Matolcsy Györgynek és fiának is be kell majd számolni az alapítványi vagyonról. Róna Péterrel beszélgetünk. Gazdasági intézkedések sorát jelentette be az Egyesült Államok Irán teljes globális elszigeteléséről. Trump szerint ezek hatására teljesen összeomlik majd az ország. Teherán azonban bejelentette, képes lesz ellensúlyozni a szankciókat, és újabb veresség vár az Egyesült Államokra. A stúdióban Csicsman László.
3: Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Dúl Szabolcs, az 5 pontban podcast szerkesztője és műsorvezetője, és Stumpf András, a Válasz online újságírója. Jó estét, szervusztok.
4: Jó estét, szervusztok.
3: Augusztus 20, visszaugrunk augusztus 20-ra. Ugye Hadházi Ákos megy újabb ügyről számolt be, egészen pontosan a Telex és a G7 számolt be, és robbantotta ki ezt az ügyet a múlt héten. Ugye bemutatták az augusztus 20-ai ünnepségek rendezésére kiírt pályázat körüli anomáliákat. Az újdonság az, hogy Hadházi Ákos megy nyilvánosságra. Hozott egy levelezést, e-maileket, vagy legalábbis részleteket ebből, és azt mondja, hogy eljutott hozzá a tűzjáték mutyiról szóló teljes levelezés. Ezekből kiderül, hogy Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzetként szerepel, tehát mindenről tudott. Radnai Márk közben már reagált erre, azt mondja, hogy ő csak a kreatív részében vett részt. Nem folytatom, folytassátok ti, mit láttok ebből az ügyből, és még azt nem tettem hozzá, hogy a belügyminisztérium időközben azt is bejelentette, hogy egy vizsgálatot indít ebben az ügyben. És a Mi Hazánk feljelentést tett. És már tényleg befejeztem.
4: Az nagyon jó, hogy a belügyminisztérium így reagált, és nem úgy, hogy meghosszabbítjuk Bicskéig. Tehát ez nagyon szuper, hogy vizsgálatot indítanak, majd kíváncsiak leszünk a vizsgálat eredményére. Addig is azért szerintem annyit nyugodtan kijelentettünk, hogy az, hogyha valaki, aki aztán később megnyeri az ilyen septében kiírt közbeszerzést, előbb tud már arról, hogy mik a feltételek, mint a másik kettő, és jóval előbb megkapja az információkat, hogy mégis minek kell megfelelni, mint azok, akik aztán később hívnak meg még pluszba a pályázatra, akik aztán el se indulnak, az nagyon nincs rendben. Tehát, hogy közbeszerzést így nem menedzselünk, ez teljesen biztos. A másik, hogyha most, tehát hogyha akarunk, ahhoz van kedvünk, hogy pánikoljunk, hogy fú, ezek ugyanazok, itt aztán semmi változás nem történt, most akkor a mutyi, ráadásul ugye még ez ilyen régi fideszes bekötésű csóka, aki végül is megnyerte a dolgot, és még a balázsi embereket is, a Balázs Gyulának az embereit is kibérelte ehhez a munkához, tehát hogy aztán fú, és semmi nem változott, és pánikolni akarunk, akkor erre hivatkozva megtehetjük a pánikolást. Ha viszont azt mondjuk, hogy nézzük csak meg, hogy mondjuk egyébként az árban mi történt, akkor viszont látunk azért egy nagy változást. Tehát ez, hogyha hasonlókra ütünk, nem is kell hasonlókra ütni, mert volt szerződés, tehát ilyen 14 milliárdból hozta volna ki valószínűleg a NER. Azt, ami most 4 milliárd.
3: Kevesebb, mint a harmada, 4 milliárd. De a kérdés az, hogy miért így történt vajon, illetve változtat-e azon, hogy 12 milliárd vagy 4 milliárd. Ugye itt Hadházi Ákos ugyanazt mondta, amit tulajdonképpen te, hogy nem az a probléma, hogy itt időhiány miatt nem folytattak le egy nyílt közbeszerzési eljárást, hanem az, hogy manipulálták. Tehát ő ezt mondja.
4: Hát megsúdosták, igen.
3: És hát ugye kiemeli Zelcsényi Miklós szerepét, aki Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt, idézett Hadházi Ákostól. Szabolcs.
5: Ugye Tiszának már a mutyi látszata is ártalmas. Szerintem ez amit megállapíthatunk ebből az ügyből, mert azon érdemes elgondolkodni, hogy ez egyáltalán miért politikai ügy. És ahogy András nagyon jól mondja, itt azért nem arról van szó, hogy látunk arról egy bizonyítékot bankszámla kivonatot, dokumentumot, hogy valamelyik tiszás politikus vagy Tisza közeli oligarha elrakott volna a tűzijáték pénzből milliárdokat, vagy ahogy látjuk itt, ugye ilyen 100 milliárdos nagyságrendben is landoltak a zsebekben pénzek, hanem arról van szó, hogy a közbeszerzés egyik résztvevője, akit meghívtak, már azelőtt tudott arról, hogy ő fogja szervezni, hogy ezt a közbeszerzést lebonyolították volna, és a levelezésen ott van a Tiszának az alelnöke, Radnai Márk is. Ez azért probléma a Tisza számára, ugyanis a Magyar Péter által mesélt történet, az egyik fő választási ígérete, a NER elszámoltatása, ez egyébként a tiszás választók identitásának az alapja, ezzel élesen szemben áll az, hogy kialakuljon egy olyan gyakorlat a Tisza kormány alatt, amelyet éppen április 12-én 3,3 millió ember elutasított. És éppen ezért ez azért egy érzékeny pontja most a Tiszának, amelyik látjuk, hogy vizsgálóbizottságokkal, MVVH felállítással, különböző feljelentésekkel minden nap óráról órára érzékeltetni akarja, hogy itt most szembeszállunk a korrupció minden egyes formájával, és eközben van egy ilyen mutyi gyanús ügy, amely most már politikai ügy és politikai választ igényel. És az a helyzet, hogy a belügyminisztérium elindított egy vizsgálatot, de az, hogy erre ez elegendő politikai válasz lesz-e, az azért kétséges, mert hogy a nagy történetét veszélyezteti a Tiszának.
3: Az és nem az, kérdés, hogy mi lesz annak az eredménye?
5: Hát nyilván valamilyen eredményt felmutatnak és elmagyaráznak, csak az a helyzet, hogy a máskor olyan előszeretettel kommentelő Magyar Péter egyelőre ugye nem szólalt meg ebben az ügyben, Radnai Márk alelnök pedig mondta, hogy ő csak kreatív koncepciót segített kialakítani, meg egyébként nem olvassa a levelezését, és ilyenkor, hogyha a választók behelyettesítik, hogyha mondjuk a NER idejében egy Fidesz alelnök azt mondta volna, hogy hát én nem olvasom a levelemet, meg amúgy sem vettem részt ebben, csak kreatívan segítettem kialakítani. Ez nem egy elégséges magyarázat. Vagyis itt a politikai ügyet a Tiszának politikailag kell majd kezelnie, mert ez hitelteleníteti az egész NER-es elszámoltatást. Vagyis a Fidesz, illetve az ellenzék, látjuk, hogy Toroszkai László már feljelentést tett, tud arra mutogatni, hogy hiteltelenek, hiteltelen elszámoltatók lesztek, hogyha a ti oldalatokon nem néztek szembe egy ilyen ügyek.
3: Okay. Ezért, Toroszkai László el is mondja, hogy majd most kiderül, hogy működik az elszámoltatás, illetve a vagyonvédelmi hivatal.
0: Egyébként fontos szerintem ez a történet abból a szempontból is, hogy az, hogy mi lesz a Balázsi cégnek, ugye ez egy hatalmas nagy konglomerátumot összelapátoltak a Balázsi Gyula alá többet is, de hogy ezekkel nagy állami rendezvényekkel, meg az állami cégeknek a rendezvényeivel mind ők voltak megbízva. Tehát, hogy ezzel mi lesz? Hogy ezt tényleg azt mondják, hogy jó, akkor ezt eltörüljük a földszínéről, és legyen tényleg piaci verseny. Aki a legjobb ajánlatot adja, azt kapja meg egy évre, és akkor tehát nyilván ennek megvan a módja, működött a Balázsi időszak előtt is, tehát, hogy meg lehet ezt csinálni. Ez egy nagyon fontos eleme lesz szerintem annak, hogy gondolkodik a Tisza a magyar államról, a piacgazdaságról, a versenyről, és ez a botrány, hogyha most kicsit pozitívra akarom fordítani a dolgot, miért nem most ilyen kedvem van, akkor ez hozzájárulhat ahhoz, hogy most ez tényleg talán meglépik, hogy nem az, nagyon remélhetőleg nem az lesz, hogy valami tiszás figura megkapja kvázi a Lanzsot, meg a Balázsi cégeket Gebimbe, és akkor onnantól kezdve ő csinálja tovább, de gyakorlatilag semmi sem változik, hanem ha minden jól megy, ez a botrányocska rávilágíthat arra, hogy itt bizony tényleg meg kellene felelni azoknak a polgári elvárásoknak, amelyek miatt a Tisza egyáltalán győzhetett.
3: Ez is egy következmény, vagy ez is lehet egy következmény, egy pozitív kimenetel, hogyha úgy vesszük, ha már ilyen kedved van. De azt mondtad, Szabi, hogy politikai válasz kellett erre az egész ügyre, Magyar Péter nem válaszolt, kellett volna ez szerinted, tehát jól teszi, hogy nem száll ebbe az ügybe bele, illetve lesz-e politikai következmény, lehet-e a párton belül, a válaszon túl?
5: Ez még nyitott kérdés, hogy mi lesz ez a politikai válasz, mert az, hogy Radnai Márk kiadott egy ilyen nyilatkozatot, vagy a Facebookjára posztolt, ez egy kommunikációs válasz, azok közül is nem a legjobban sikerült, de hogy éppen a legutóbbi hírlevelemben én összeszedtem azt, hogy az elmúlt 100 napban politikai problémája Magyar Péternek azokkal az ügyekkel volt, amikor olyan lépést követett vagy ő el, itt elég mondjuk a Polgár Judit fiaskóra gondolni, vagy valaki az államigazgatásban, Tiszában, Tisza közeli ember, amelyik a választója, Tiszás választók számára megnyomta azt a triggerpontot, hogy ez olyan, mint a NER, hogy itt úgy zajlanak a dolgok, mint a NER-ben. Emlékezhetünk, hogy a kék plakátokból volt egy, szerintem mondhatjuk egy ilyen, egy mini botrány, amikor megígérte Magyar Péter, hogy jó, akkor most zöldek lesznek azok a plakátok. Vagy különböző vezetők kiválasztásánál kinevezte a pénzügyminiszter a NAV elnökét, majd utána, mivel botrány volt abból a kommentfalon, a Tisza csoportokban, hogy miért a NAV eddigi elnök helyettese lett az új elnök, akkor mégiscsak kiírtak egy pályázatot. Vagyis itt azt kell látni, hogy miután itt most nem arról van szó, hogy egy súlyos korrupció kiderült, ahol pénzlopás, ahol a tűzijáték pénzzel tulajdonítása zajlik, hanem egy olyan látszat keletkezett meg, amit megnyomja a Tisza választókban azt a vészcsengőt, hogy hát a NER-ben is így levelezhették le előre ezeket a közbeszerzéseket, és ezt nem akarjuk. Ezért Magyar Péternek és a kormánynak attól azon túlmenően, hogy mit állapít meg ez a belügyminisztériumi vizsgálat, kell egy politikai választ adni, amivel a saját választóit nyugtatja meg, hogy nyugi, itt nincs erről szó, és akik ebben az egészben részt vettek, azok nem fogják még egyszer elkövetni.
4: Egyébként ez a barométer politika valamelyest csak most a kommentfalon van a barométer, nem pedig a század végvégzi. Ez folytatódik, tehát az látszik, hogy nagyon gyorsan reagálnak. És még akkor is reagálnak, és a tiszásoknak az igényeit kiszolgálják, hogyha vagy a félelmeit megpróbálják eloszlani, hogyha egyébként elég béna a látszat, ami ebből keletkezik. Mire gondolok? Most például a közszolgálati tanácsnak a tagjai, akik hát hoztak egy törvényt, senkivel nem egyeztetve egyébként, hogy hogyan kellene a közmédiának a felügyeletét ellátni, stb. Megváltoztatták a médiatörvényt, és hát beleírtak olyanokat, hogy a ellenzék jelölhet hármat, meg a kormánypárt jelölhet hármat, meg hármat szakmai szervezetek. De abban nem gondoltak bele, hogy mi van, hogyha az ellenzék olyanokat jelöl, akiket a tiszások nem fogadnak el egyszerűen. És most akkor mégsem szavazza meg a bizottság azokat, akiket az ellenzék teljesen jogszerűen jelöl, és egy nagyon furcsa helyzet van, mert hogy miért is várják el azt a Fidesztől, hogy olyanokat jelöljön, akik tetszenek a Tiszának? Hát most, bocsánat, hogyha van joguk hármat jelölni, vagy kettőt,
3: akkor jelölnek.
4: Tehát ez ilyen egyszerű, a törvényben ott van a joguk. És megy ez a bénakacsázás, de látszik, hogy akkora volt a felháborodás, hogy most Siklósi Beatrix lesz a pozícióban, továbbra is a közmédiában valamilyen szinten, hogy ezt kénytelenek voltak valahogy reagálni, és hát még akkor is, hogyha ilyen bénán, de ezért gondolom azt, hogy ennek is lesz politikai következménye, és lesz valami határozott reakció, mert mindig van, hogyha a tiszásoknál elkezd rezegni a
3: list. Ugye nem ez volt az első a közmédiával kapcsolatban, de oda már nem menjünk. Persze. Vissza a vagyonvédelmi hivatal, majd a rímel erre tulajdonképpen, amiről beszéltetek. Ugye a héten történik az elnök kiválasztásának folyamat, a pénteken fognak erről majd szavazni. Hogy látjátok, ez sem tűnik zökkenőmentesnek. Most nem mondom fel, hogy mi történt itt egész héten, hát a mi nézőink nagyon jól tudják, mert kifutnánk az időből, hogyha most belekezdenék.
5: Itt alapvetően szerintem egy kommunikációs félresiklás történt azzal, mert a törvényből teljesen egyértelműen kiderült, hogy három embert fognak meghallgatni, a frakciók még feltehetnek a meghallgatottak listájára embereket, ettől nem várnak jelölté, de hogy így kommunikálta a Tisza, majd ebből visszakozott. Nem ez az érdekes szerintem az egész MVBH ügyben. Úgy látom, és ezt nem kijelentetjük, hogy Ligeti Miklós és Unger Anna a két főjelölt, akik közül dönteni kell, és ez két teljesen külön irányt jelölt. Tehát én azt fogom, vagy olyan szempontból nézem majd azt a döntést, hogy a név persze fontos, de valójában a bizottsági meghallgatásokon kiderült, hogy míg Ligeti Miklós egy sokkal inkább jogállami eszközökkel operáló MVVH-t akar építeni, addig Unger Anna egy sokkal inkább olyan beszédet tartott a meghallgatásán, amely tisztában van, hogy ennek politikai szerepe van. És hogy itt az elévülési időn túl is vizsgálni kell adott esetben trafikkoncessziót, kaszinókoncessziót, és így tovább, és meg kell feladata az MVVH-nak megnevezni akkor is a bűnösöket, vagy a lopásokat, hogyha a jog eszközével már mondjuk elévülés miatt nem tudják érvényesíteni. Ez két külön felfogás, amit megjelenített a két elnök jelölt. Az lesz az érdekes, hogy igazából a Tisza melyik irányba megy el.
4: Ez egyrészt érdekes, de ez másrészt akármelyik irányba mennek is el, az eredmények, és ezt hallhattuk a meghallgatásokon, nagyon sokára várhatók. Tehát az, hogy itt ugye el volt, hogy hát úgy nagyjából 6 év, mire az első jogerős ítélet megszületett az első ügyben, amelyet elkezdenek föltárni, tehát ezt nem véletlenül mondom most is el, nem árt kicsit lehiggadni. Tehát azt várni ettől a történettől, bárki lesz is az elnök, hogy itt konkrétan a bilincs-bilincs, rács-rács az holnap utánra megvalósul.
3: Nagyon sokan ezt várták.
4: És még várják is.
3: És hát ez volt az ígéret, bilincs-bilincs, rács-rács, és visszaszerezni a vagyonokat.
4: Út a börtönbe
3: program. És megkérdezte valaki a miniszterelnök, hogy honnan lesz pénz erre, meg erre, meg erre, akkor azért ezeket a pénzeket felsorolta, hogy innen is.
4: Hát igen, ez látszik most, hogy nem fog megvalósulni.
5: Hát ugye van egy olyan...
4: Vagy csak sokára, bocsánat, tehát lehet, hogy meg
5: de, de ugye van egy olyan további probléma, és érdemes a különböző puzzle darabokat összerakni, és jó példa erre az egész MBM-NB ügy, Matolcsy György.
4: Igen, Matolcsy.
5: Több száz milliárdjáról beszélünk, ami régen állami milliárd volt, hogy egyik síkon megy az MBVH felállítása, amelyiknek valószínűleg az MBV, vagy ez az egész MNB ügye az így első ügyei között fog szerepelni, de felállt ma, éppen most a MNB ügyet vizsgáló parlamenti bizottság is.
3: Bocsánat, van egy harmadik is, mert a rendőrség már 1000 éve, jó, nem 1000 éve.
5: Egyébként a harmadik, hogy nyomoz, ugye nem sikerült még kihallgatásig eljutni, na de hogy mennek ezek így párhuzamosan, és azt fogja látni a választ, hogy miközben az MNB bizottság, amelyet én csak ilyen politikai bíróságnak nevezek, meghallgatja majd Bánki Eriktől Matolcsy György, Matolcsy Ádám, meg Szemereiné Pataki Klaudia polgármesterig mindenkit, és válaszolni fognak, és már várja azt a közönség, hogy akkor
4: mikor legyen az, amikor jön a rács.
5: Eközben csinál valamit majd a ügyészség, és eközben van az MVVH, akitől várják, hogy akkor szerezd vissza ezt a pénzt, és mindezt úgy, hogy ennek így párhuzamosan a különböző részletei.
4: Ráadásul az MVVH magához is vonhatja az ügyet, és az ügyészséget is megkéreti arra, hogy akkor lesz kedves ebben így és így közreműködni, szóval ott még tök érdekes lesz, hogy egyáltalán hogy jönnek össze ezek a kompetenciák, hogy jól vagy rosszul, ez ugye nem automatikus, tehát emberek dolgoznak mindenhol, nagyon izgalmas lesz.
3: Egy-egy mondatra maradt már csak időnk a következő témák Varjó Lászlóval, a lélegeztetőgépek ügye, mert hogy annó tettek ők is, meg a Momentum is, nem egy, nem két feljelentés, nem történt semmi, akkor ez egy emblematikus ügy. Tényleg annó a Momentum is vitte, az ellenzék is vitte. Ebből mit láttok? Ugye most feljelentés született, a külügyminiszter ezt bejelentette. Ez elég jól feltárt ügy, hát, volt, direkt 36 válasz online.
4: Nálunk nagyon, nagyon részletesen Bódis kollega megírta ezt annak idején, amikor ez az egész történt. Ennél nyilvánvalóbb átlátszóbb, tehát erre létrehozott cégek, akik ráadásul rokoni kapcsolatban vannak a Szijjártónak a helyettesével, szóval egészen elképesztően ilyen tankönyvi esete szerintem. És még hogy hozzá kell tennem, mert még nincsenek elítélve a hűtlenkezelésnek és a korrupciónak, legalábbis a gyanúját erősen felveti mindezeknek a bűncselekményeknek. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ebben azért nem annyira bonyolult nyomozni. Szerintem ez föl van tárva, ez az ügy. Ezt lehet, hogy talán 3 év alatt is el lehetne jutni egy bilincsig, meg egy bilincsig, meg egy rácsig.
5: Itt is szerintem azt kell látnunk, hogy jogilag, meg politikailag más síkon fog zajlani ezek az ügynek a feltárása, már megtörtént nagy rész, de hogy a különböző szereplőknek a beazonosítása, a tranzakcióknak a beazonosítása, és itt is szerintem szembe kell néznie majd a Tisza kormánynak, meg a Magyar Péternek azzal, hogy a választóknak az elvárása sokkal nagyobb, mint ahogy jogállami keretek között tud majd dolgozni a különböző hatóság.
3: Köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Nagyon szépen.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Van egy híd, amit Kátai Németh Vilmos arra használt, hogy lefussa rajta az éppen közlekedő vonatot. Ez a Gubacsi híd, ahol olyan lassítás és olyan 10 kilométert még akár el sem érő vonatközlekedés van, ami hát tényleg a nevetséges és a szánalmas határán mozog. Emellett a Gubacsi híd másfajta forgalmat is ellát, így aztán nagyon fontos a csepelieknek, és hát nem csak a csepelieknek, hanem gondolom a pestieknek is, hisz Csepelt Pesttel köti össze. Ennek a hídnak a felújítását döntötte el a kormány, és írta alá Vitézi Dávid az erről szóló megállapodást. Mi pedig megbeszéljük majd azt, hogy ezt és más különféle megállapodásokat és felújításokat hogyan kellene végrehajtani. Gyurcsik Ádám úrban is, te jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt, üdvözlöm a nézőket.
1: Szóval ez a híd, ez nagyon régóta kiabált azért, hogy valamit csináljanak vele. Ez eddig miért nem sikerült? Nem volt rá szándék, vagy nem volt rá pénz?
2: Ugye azért azt már megtapasztaltuk az elmúlt 16 évben, hogy amire van szándék, arra lesz forrás is, tehát erre a hídra is egyébként már többször kiírtak valamilyen közbeszerzést, ami sikertelenül zárult, például amiatt, mert a valamelyik pályázó megtámadta ezt, és akkor a minisztérium ezek után ezt elengedte. Tehát ha lett volna valójában rá politikai akarat, akkor azért meg lehetett volna ezt oldani az elmúlt években. Ugye magának a Gubacsi hídnak a jelenlegi állapota az egy remek példája annak, hogy az elmúlt 16 évben, meg hát az előző évtizedekben is a kormányok, bármelyik kormány az egyébként hogyan hanyagolta el a vasúti infrastruktúrát. Tehát a 60-as évektől kezdve gyakorlatilag az volt a mindenkori magyar kormánynak az álláspontja, hogy hát a vasút az egy ilyen meghaladandó dolog, az áruszállítás meg a személyszállítás is előbb-utóbb azt átveszi majd a közúti forgalom. Ugye hát ez az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy ez egy elég nagy hiba volt, tehát mind környezetvédelmi okokból, mind városfejlesztési okokból látjuk, hogy mihez vezet az, hogyha túl nagy lesz a közúti forgalom. Most az áruszállítás tekintetében is ugye látjuk, hogy mihez vezetett az, hogy gyakorlatilag magyar teherfuvarozás az mind a közutakra helyeződött át, tehát Európában egyébként látjuk, hogy országok teljesen jól meg tudják oldani azt, hogy a teherforgalomnak a nagy része az vasúton vagy folyami szállítással végződjön. Tehát ez Magyarországon is pont a csepeli kikötő lenne a legjobb példa erre, ami ma is az országnak az egyik legfontosabb ilyen csomópontja, ahol a vízi, a közút és a vasúti áruszállítás tud kapcsolódni. Viszont ennek van egy ilyen szűk keresztmetszet, ugye ez a Gubacsi híd, ahol jelenleg tényleg hát 5 km/h-val tudnak áthaladni a tehervonatok, amit egy képviselőjelölt is képes lefutni.
1: Hát le is futotta. A Gubacsi híd az nem csak vasúti híd, ugye ez egy párhuzamos híd, tehát ott mellette van közúti forgalom is. Az egészre vonatkozik a felújítás, vagy csak a vasúti oldalára?
2: Ugye jelenleg úgy néz ki, hogy magát a vasúti hidat kell teljes egészében, tehát a vasúti hidat nem felújítani fogják, hanem gyakorlatilag egy újat építeni mellé, és ha jól tudom, a minisztérium azt vizsgálja, hogy a megmaradt vasúti hidat egyébként lehessen hasznosítani utána valamilyen apró felújítás után. Nyilván hosszú távon egyébként tervben van az, hogy egy új Gubacsi híd is megépüljön, ugye rendes villamos kapcsolattal Cseperre, hogy összekösse a Csepelen keresztül a budai és a pesti oldalt, de ez még nem erről szól.
1: Ez eléggé távlatos elképzelés, sőt, hát ugye arról is szó volt, hogy lesz egy új híd Budapesten, igen, pont ott a déli szakaszon. Annak most hogy állnak az ügyei?
2: Jelenleg erről a minisztériumtól még nem érkezett semmiféle konkrét ígéret, tehát az előző tárca, meg még az azt megelőző is megígérte, ugye, hogy a, megépül ez a híd. Ugye arról
1: ez a Galvani híd névre hallgató épület.
2: Tehát ugye ez elég sok konfliktus volt körülötte, helyek is tiltakoztak, hogy ott féltek az odazúduló nagyobb autóforgalomtól, a különböző közlekedési szervezetek között sincs teljes konszenzus arról, hogy egyébként milyen formában van ennek a hídnak a megépítésére szükség, tehát hogy ott valóban szükség van-e kétszer-két sávnyi autóforgalomra, hogy az valójában mekkora forgalmat terelne át egyébként az M0-ásról egyébként lakott területekre, hogy úgy az autósok néhány percet megspóroljanak. Természetesen jobb kapcsolatokra szükség van a külvárosban, tehát hogy a belvárosról levegyük azt a terhelést, amit most az ott élők meg ott dolgozók minden nap tapasztalnak. Szükség van ezekre az új kapcsolatokra a külvárosok felé is, de annak, hogy ez milyen formában, azt szerintem most ideje lesz majd ezt az egyeztetést újra megnyitni, hogyha a kormány valójában be akarja tartani azt az ígéretét, hogy nem fog erőből átvinni ilyen ügyeket. Úgy gondolom, hogy ez mind a szakmai, mind a helyi embereket képviselő szervezet.
1: Igen, ez valahol a határút és az Egérút közötti szakaszt kötni össze és tenni elérhetővé ilyen módon Délpestet egy újabb híd kapcsolattal. Egy egészen másik témát hatozzak ide. Karácsony Gergely az elmúlt napokban többször is beszélt arról, és a Facebookon nagyon komoly tanulmányokat is megmutatott arról, hogy a Népligettel mit szeretne kezdeni a főváros. A Népliget egy nagyon elhanyagolt, de hatalmas zöld területe Budapestnek. Be lehet azt úgy vonni a város életébe, hogy közben azokat a most már évszázados fákat ne tegyük tönkre, és mégis valamilyen módon egy szórakozó negyed legyen belőle, mint hogy egyébként erre voltak korábban tervek.
2: Természetesen, és hát erre is lenne szükség, hiszen Budapesten egyébként hatalmas zöld terület hiány van. Viszont a Népliget, ami az egyik legnagyobb ilyen zöld terület, az kihasználatlan, és nagyrészt azért kihasználatlan, mert pont az ellentéte történt, mint a Városligetben. Ugye a Városligetben volt elég funkció, ami oda vonza az embereket, még bőven a Liget projekt előtt is. Tehát ott volt a régi közlekedési múzeum, az állatkert, mindannyian tudjuk mi.
1: Minden a Városligetben.
2: Viszont ugye a Népligetben gyakorlatilag a planetárium bezárása óta hát gyakorlatilag nincs semmi egyéb funkció, ami odavonzá az embereket, és ugye ez beindít egy ilyen ördögi kört, hogyha nem használnak elegen egy közterületet, akkor ott általában megjelennek olyan közterület használók, amik távol tartanak más embereket, tehát például gyerekesek vagy idősek nem szívesen mennek ki olyan területre, ahol hát tudják, hogy találkozhatnak ilyen-olyan elemekkel. Nyilván a planetárium megújítása, amire most vannak jó jelek a minisztérium felől is, az egy jó első lépés lenne, illetve a közlekedési múzeumnak az északi járműjavítóban történő megépítése, amely egyébként együtt járna mindazzal, hogy ott egy új vasúti megálló is képül, az már valószínűleg tudna annyi funkciót hozni, hogy egy új embertömeg gyakorlatilag megjelenjen a Népligetben, viszont a teljes felújításhoz, tehát hogy maga a park is megújuljon, ahhoz, ha jól tudom, a főváros szerint is állami források is szükségesek, tehát a főváros ezt jelenleg nem tudná saját költségvetésből kigazdálkodni.
1: Kellenek oda attrakciók a Ligetben? Márhogy a Népligetben?
2: Én úgy gondolom, hogy egyébként, ha a planetárium és a közlekedési múzeumot megépül, akkor egyébként nincs szükség arra, hogy egyébként ott új épületek épüljenek. Ugye ezt láttuk, hogy a Ligetben is eléggé nagy ellenállás váltott ki, tehát ott gyakorlatilag ezt a klasszikus ilyen pihenőpark funkciót kell megőrizni, vagy hát újraéleszteni szerintem. Nyilván megjelenhetnek például vendéglátóegységek, vagy olyan időszakos események, amiket most jelenleg tényleg így nagyon a Városligetbe zsúfolódnak, vagy esetleg a Margit-szigetre, tehát ezeknek mind a Margit-szigetnek, mind a Városligetnek egy felüdülést hozna, hogyha egy új közpark ezeket a funkciókat át tudná részben vállalni.
1: Urbanista volt a vendégünk, Gyurcsik Ádám. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Feljelentést tett a külügyi tárca a Szijjártó Péter vezette minisztérium lélegeztetőgép biznisze miatt. Orbán Anita úgy véli, hogy 2020 tavaszán a tárca közbeszerzés nélkül vásárolta az eszközöket. Az ügyben akkor több ellenzéki párt, köztük a DK is feljelentést tett, ezeknek azonban nem lett eredménye. Vendégünk Varjú László.
2: A DK elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Lélegeztető gépek. A DK is itt a végén, ezzel fejeztük be az újságíró kollégákkal, feljelentést tett annó 2020-ban, akkor hűtlen kezelés miatt tették ezt meg ön személyesen, és én megnéztem ezt, azzal utasította el annó az NNI anyamozóiroda, hogy ön nem szolgáltatott elég bizonyítékot. Annó milyen bizonyítékot vártak volna?
3: Hogy ők miért vártak volna, azt igazából soha nem tudtuk meg, hogy ők mit szeretnének. Egy dolgot mi következetesen csináltunk. A feljelentéssel is élve egy nyilvánvalóan korrupciós ügyben, amikor az embereket nagyon, a Magyarországot jelentősen megkárosító helyzetet állítottak elő. Több száz milliárd forintot tüntettek el, gyakorlatilag tartalmilag nem számoltak azzal, hogy 16-17 ezer gépet megvásárolva ott marad a raktárban, mert nincs, aki használja, nincs hozzá orvos annyi, aki ezt tudja kezelni. Szóval számos okból felelőtlen költekezés volt.
2: Ugye aminél... itt kérdés, hogy bocsánat, hogy felelőtlen költekezés és felelőtlen költekezés, vagy direkt költekezés. Tehát ugye ezt nyilván ketté kell választani, mert a külügy azt mondta, nekem volt alkalma annó Menzer Tamást kérdezni erről, és ő azt mondta, hogy hát látták, hogy mi volt Bergámóban, nem tudhatták, hogy hány lélegeztetőgép kell, és hát ami létezett lélegeztetőgép, azt bármennyiért megvették volna. Ez megállhat-e például a bíróságon? Ő most is reagált, és azt mondja, hogy ezek hazugak ezek a vádak, ez nem igaz.
3: Én nem tudom ilyen jó hiszeműen megközelíteni a dolgot, mert utóbb például az ebben együttműködő nemzetközi partnerek, tegyük idézőjelbe, vagy tettestársak, ott már letartóztatás megtörtént már mikor? Már évekkel ezelőtt. Nyilvánvalóan egy ilyen helyzetben én azt gondolom, hogy a magyar hatósága ne rendszerben, ami ellen a demokratikus koalíció küzdött és küzd most is, hogy ezeknek a maradványait vagy itt lévő elemeit eltüntessük. Ennek egyik fontos eleme, fontos pillanata, amikor Szijjártó Pétert számon kérik azért, hogy mit művelt lélegeztető gépügyben. Erre nem csak én, nem csak egy feljelentés nyomán, hanem világos válaszokat kell adni bizottság előtt, akár pedig más.
2: Más feljelentésük is volt, azt 24-ben 4 évvel később tették, meg közben a Momentum is tett. Azt azzal az indokkal utasították el, hogy ezeket a lélegeztető gépeket most eladják, vagy elárverezik, és tulajdonképpen a kormány felelősen járt el a mi pénzünkkel tulajdonképpen. Azt lehet tudni, hogy azóta hányat adtak el, vagy hány maradt?
3: Az én ismereteim szerint egyetlen egy darabot nem tudtak belőle eladni. Utóbb el akarták ajándékozni, de még úgy sem kellett senkinek, mert ugye a használat során nem csak itt, hanem akik kevesebbet vásároltak ebből például Nagy-Britanniában, ott a próba során kiderült, hogy a gépeknek egy jelentős része használhatatlan. Ebből kifolyólag nem engedték, hogy ez ott bekerüljön.
2: Ugye Szlovéniában volt ebből szintén nagy botrány, hogyha jól emlékszem. Ugye most a külügyminiszter tett feljelentést, megtörtént az átvilágítás. Lát ebben, nem tudom, hogy mennyire látott bele ebben a feljelentésben olyat, ami mondjuk újdonság ahhoz képest, amit az elmúlt években akár a sajtó feltárt, akár a Momentum, akár a demokratikus...
3: Én abban nem látok bele, de igazából azt hiszem, hogy az a fontos, hogy felelősséggel vizsgálják ki, és tegyék meg a szükséges lépéseket. Amit mi csinálunk, amire nekem van lehetőségem, az most tulajdonképpen más irányú, hiszen egyébként korábban parlamenti pártként, frakcióként számos ilyen ügyben kezdeményeztünk. De ma olyan ügyekkel szeretnék foglalkozni, ami inkább politikai, hiszen pénzt nem igénylő rabszolgatörvény még mindig érvényben van. Itt van az a jelentős, én azt gondolom, hogy mindannyian értjük. Vannak védőnök, villanyszerelők, lakatosok, taxisok ebben az országban, és mi érinti őket leginkább? Ha nyugdíjba megy, mennyi lesz a nyugdíja? A vegyes indexálást elutasítja ez a kormány. Miért nem foglalkozunk ezzel a fontos témával? Mindamellett, hogy egyébként a számonkérés és az elszámoltatás nem ilyen figyelgetés, hanem elszámoltatás mellett állok ki, és azt várom el, hogy ez történjen meg vizsgálóbizottságban, és mind pedig a jogi eljárásban.
2: A svájci indexálás meg a jelenlegi kormányon kérik számon.
3: Igen, hogy így van. Mi kettős ellenzékben vagyunk, mert a rendszer ellen, a NER rendszer ellen mindig is küzdöttünk, de hát itt jobboldali pártok halmaza van a parlamentben, és éppen ezért nekünk a figyelmet fel kell hívni, különösen most 100 nap után ez már aktuális is. Itt az idő arra, hogy érdemi dolgokkal is foglalkozzon a parlament és a kormány.
2: Adott a Telexnek egy interjút, hogy ha már szóba hozta, hogy a DK milyen ügyekkel szeretne foglalkozni, körülbelül 2 hónapja, amikor megválasztották a tisztújításon a pártelnökének, és abban azt mondtam, hogy úgy jellemezte a demokratikus koalíció állapotát, hogy most gyógyul, vagy hogy törött a lába.
3: Ja, igen.
2: Ugye, hogy ezt mondta? És hogy gyógyulnia kell ahhoz, hogy bármilyen versenyen el tudjon indulni. Hogy látja, ez összeforrt ez a láb, vagy ezt nem lehet már összeforrasztani?
3: Most már rehabilitálni kell. Én azt gondolom, hogy össze lehet forrasztani. Talán a legjobb jellemzője ennek a történetnek az, hogy a demokratikus koalíció egy erős közösség. A párt közösségét, a párt tagjait megviselte mindaz, ami történt, de eltökéltek vagyunk abban, hogy ahogy említettem, a mindennapokban a tényleges munkát végző emberekért ki kell állni, és ezt hangoztatni akarjuk. És
2: igen, hogy, de bocsánat, az, hogy erős közösség, de hol vannak a szavazóik? Azért, lehet erős közösség, de hogyha nincs támogatottságuk, akkor nem lesznek ott a
3: igen, partnán. Ez kétségtelen. Pont ezzel akartam folytatni, hogy egyébként az, amit az előbb említettem, akár a devizahitelesek mellett való kiállásért, akár a vegyes indexálásért, vagy akár a minimál bér adómentesítételért, mondhatnám, akkor is kiállok, ha egyedül maradok ebben a történetben. Én ezt fontosnak tartom, ezt a mi közösségünk fontosnak tartja. Ennek a kormánynak ma ez nem fontos, és láthatóan nem is terjesztette be. Lásd rabszolgatörvény megszüntetését. Dolgoztathatnak ma embereket úgy az országban, hogy nem fizetik ki a bért, majd egyszer elszámolunk vele. Ilyen nincs. Én azt gondolom, hogy fel kell számolni a NER rendszer ilyen maradványait, és éppen ezért erre mi felhívjuk a figyelmet. Összefoglalva...
2: Azért csak 100 napon van túl a Tisza kormány, tehát ezt egyébként ígérték.
3: Hogy igen, igen, remélem meg is teszik. Nézze, de... egész biztos, hogy a demokratikus koalíció nem árul zsákba macskát. Mi pontosan megmondtuk, hogy mivel lehet számolni, és remélem, hogy ezt látják is.
2: De látják-e? Akkor ez itt a kérdés. Mert a kutatóintézetek azt mutatják, hogy a régi ellenzéki pártok hát a létezés határán mozognak 1% környékén, vagy nem is mérik őket. Tehát hogy akarja a pártot visszahozni, hogy 2030-ra bejussanak a parlamentbe, amiket egyetlen egy párttal nem történt meg a rendszerváltás óta.
3: Itt az ideje, hogy a demokratikus koalícióval pedig megtörténjen. Itt ez az előttünk lévő időszak az pont arról szól. Igenis, ebben a verseny mi érdemben szeretnénk azt, hogyha egy olyan helyzet, ami ebben a magyar parlamentben 1922 óta nem volt, hogy baloldali képviselet nincs a parlamentben, akik igazából, ahogy mondtam, a tényleges munkát végző emberek érdekében állnak fel, miközben a szakszervezeteket elsorvasztották, ilyen helyzetben szükség van egy ilyen közösségre. Én ezt hiszem, dolgozom, és remélem minél többen fogják.
2: Hát majd a választók nyilván mondanak erről egy ítéletet. Még egy dologról hagyd kérdezzem, mert átugrott a párt ügyeire, de körülbelül 2 hete jelentette be, és egy picit elsikkadt talán a hírekben, hogy győztek a kínai hitelszerződések nyilvánosságra hozásában. Mi van ezekben? A fővárosi ítélőtábla döntött a DK-nak kedvezően tulajdonképpen.
3: Igen, így történt. Mondhatnám, itt a kínai bizniszekben ez már ugye elveszni látszott, és a bíróság döntött, és megítélte, és meg is kaptuk az ezzel kapcsolatos dokumentumokat. Egyetértés alakult ki a minisztériummal, a mai minisztériummal, a tekintetben, hogy a kibocsátott dokumentumokkal mi elégedettek vagyunk.
2: De mi van benne? Tehát mennyi hitelt vett fel az Orbán kormány, milyen kamatra, hogy kell visszafizetni? Hát ez az állampénze.
3: Igen, 1 milliárd euróról beszélünk. A visszafizetési kötelezettség az jövő év április valahányadikán jár le, és olyan érdekes módon...
2: Jár le. Tehát addig vissza kell fizetni? Akkor
3: egy összegben vissza kell fizetni. Tehát nem részletek fizetéséről van szó. Akkor egy összegben ez megtörténik. Emlékeim szerint a bubor feletti kamatozásról beszélünk. A dolog lényege mégiscsak az, hogy az igazi kérdés és a minisztérium felelőssége, vagy bízom benne, hogy ők ezt megteszik, hogy azt is megtudjuk, hogy mire használták fel. mert akkor egy nagyon rossz, nem hiszem, hogy Conteo, hanem hír járta, hogy tulajdonképpen ebből finanszírozták a balkáni választásokat befolyásolni akaró Orbán rendszer működési.
2: Pont az lett volna a következő kérdésem, hogy akkor erre nem kaptak.
3: És erre nincs egyértelmű válaszunk. Én azt gondolom, hogy erre még várnunk kell.
2: De akkor most a külügyminisztériumhoz fordultak?
3: Igen. Vagy, ez ilyen értelemben most az egyetértés létrejött, hogy ezt a pert lezártuk, és egyébként ezzel folytatni kell, igen.
2: Hát meg majd beszámolunk róla. Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Augusztus 26-a szerda, tisztelettel köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok a rádióhallgatóknak is, akik a Spirit FM-en keresztül követnek bennünket, és persze az ATV nézőinek is. Én Rónai Egon vagyok, és Horn Gábor az első vendég itt 7 óra után, a híradó után. Jó reggelt kívánok, szervusz Gábor!
2: Jó reggelt!
1: Republikon Alapítvány kuratórium elnöke, de Önök ezt már nyilván jól tudják. Szerintem az önmagában egy fura helyzet, de a körülmények magyarázzák, hogy egy hivatal kinevezési procedúrája minden politika iránt érdeklődő számára az elmúlt napok legfontosabb eseményeinek egyike. Mint hogyha egyébként múlna azon valami, és kérdezem is, hogy múlik-e azon valami, hogy név szerint ki lesz a jelöltekből a győztes.
2: Szerintem sok múlik, és ami éppen ma reggel ezen gondolkodtam, amikor idefele jöttem, hogy ez a hajnali kelés, ez engem megviselt, én már hozzá vagytok szokva, ezek a időnként bénázásnak tűnő dolgok, amiket láttunk, akár most is a elnökválasztás körül, arról is szólnak, hogy mintha meg akarnák adni azt az érzést, hogy közünk van ahhoz, hogy hogyan tovább. Tehát mintha ez a politika, amit most látunk, ez amit időnként filmszínháznak neveznek ellen, akik nem szeretik olyan nagyon, ez arról is szól, hogy hát nekünk is közünk van ahhoz, hogy előttünk zajlanak ezek a folyamatok. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer csak kilép valaki egy szobából és közlő, hogy akkor ez lesz. Akiről tudjuk, hogy egy megbízható elvtárs, egy jó káder, aki tudjuk, hogy régóta már az 5-ös számú tagkönyv is az övé volt. Tehát nem ezek számítanak. Azért nézzük meg, hogy ezek a jelöltek, akik tegnap előkerültek, egyiknek sincs igazán köze a Tiszához. Mindegyik ugye Ligeti a Transparency International, az egyik legfontosabb legfontosabb, hogy mondjam,
1: jogi igazgatója.
2: Jogi igazgatója annak a szervezetnek, ami évtizedes múlta próbálja meg kideríteni, mi a fene folyik Magyarországon. Ungár Anna ugye ezzel foglalkozik 14 éve. A harmadik előttől kevesebbet tudunk, de ő meg egy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező valaki. Szerintem nagyon jó lenne, bárki is nyer, én Ligetinek drukkolok, hogyha másik két ember akár dolgozhatna is ebbe a szervezetbe valamilyen állásban, mert szükség lehet arra a nemzetközi tapasztalatra, és amit ha jól értettem, ez az úr, akit én eddig nem ismertem, elnézést tőle.
1: Sárvári Nikolász.
2: Igen, Nikolász tudhat, hogy hogyan is tűnnek el itt a pénzek, ez egy fontos kérdés lett az elkövetkezőkben. Tehát azt hiszem, hogy ami időnként ilyen zavarnak, bénázásnak, nehézségnek tűnik, az a politika normális működése, amikor előttünk történnek ezek, amikor látjuk a folyamatokat, amiben belefér az, hogy hiba történik a kommunikációba, belefér akár az is, lásd média tanácsügyét, mint hogyha ott valami a szabályozásban rések keletkeztek volna, miközben én nagyon örültem, amikor láttam, hogy kikerültek a közmédia ellenőrző tanácsába a szakma oldaláról, a közben most látom, hogy elkezdték fúrni őket, hogy talán nem pontosan úgy történt a kiválasztása, hogy az szabályozva volt. Tehát azt gondolom, hogy ezek rendnyilvalóak. Vissza kell szoknunk ahhoz, hogy a politika az olyan, hogy egyrészt előttünk zajlik, másrészt pedig, hogy a hiba természetes, nem az a reakció, mint Orbánnak, hogy akkor meghosszabbítom Bicskéig, nyilván emlékszel a kisvasút
1: történetre.
2: Tehát, hogy itt van reflexió, önreflexió, van változtatási képesség, és persze vannak hibák, én ezt a türelmetlenséget értem, bennem is megvan, a bizonytalanságot is, de azt gondolom, hogy ezek természetesek egy ilyen nagy átalakításban, egy rendszerváltásban.
1: Itt az elmúlt napokban nagyon komoly figyelmet kapott az, hogy a Tisza jelölt hirtelenében valakit, aki egyébként nem jutott a legjobb három közé, azt pont Sárközi Nikolászról van szó. Ő meg elmondta, hogy hát ő a sajtóból tudja, hogy neki meg kell jelenni a bizottság előtt, mert neki meg senki nem szólt. Viszont egyébként ő pályázott, és a pályázati pontszámokban nem is szerepelt rosszul. Tehát itt azért van egy olyan fura helyzet, amikor valaki, mint hogyha a leállósávon előzhetett volna azáltal, hogy a Tisza mint párt jelölhetett valakit, egyébként a többi parlamenti párt is megtehette volna, és ilyen módon került oda. Ezt sokan kritizálták joggal?
2: Ugye én amit ebben problémának látok, hogy ahogy ez el lett mondva. Tehát úgy került ez nyilvánosság elé, hogy Sárközi, jó mondom?
1: Igen.
2: Bocsánat, tőle.
1: Sárvári.
2: Én tudtam, hogy rosszul mondom, mert Sárközi Tamás jut mindig eszembe. Sárvári a Tisza jelöltje. Na most ez igaz jogi értelemben, hiszen minden frakciónak joga volt jelölni, tehát ez rendben van, de ugye van egy egyébként nagy többsége működő parlament, ahol a Tisza által uralt bizottság másokat választott ki. Tehát ugye van a kettő között, minthogyha kicsit az emberek az érzés, mintha hülyének néznék azokat a tiszás parlamenti képviselőket, hogy bennülnek a bizottságba, döntenek valahogy, és az ő kollégáik közben másképp döntnek. De ugye nem erről szólt a történet, mint utólag kiderült aztán estére, hanem a történet arról szólt, hogy szerettek volna még valakit a jelöltek közé helyezni. Valószínűleg ők már tudták, amikor ez megtörtént, hogy vissza fog lépni a harmadik jelölt, tehát hogy legyen legalább három. Csak ugye itt a hogyan mondjuk el, miképpen kommunikálunk, ezekben én mondom, én voltam kezdő politikus 1990-ben, tudom, hogy ez...
1: Még emlékszem?
2: Hát kicsit, nem nagyon. De hogy milyen elképesztő hibákat tud az ember elkövetni. De az a kérdés, hogy tud-e korrigálni? El tudja utána mondani, hogy miről van szó? És szerintem az nagyon fontos, hogy most tudjuk, hogy nem arról van szó, hogy Sárvári a Tisza jelöltje lenne, hanem arról van szó, hogy a Tisza azt akarta, hogy legyen legalább három jelölt, akit meghallgat a bizottság, hogy a döntésnél egy szélesebb választási lehetőség legyen. Ezzel érhettek volna egyébként a Fidesz, a KDNP is, és a Mi Hazánk is. Most az, hogy a Fidesz meg a KDNP nem vesz részt a Vagyon Visszaszerzési Bizottság vagy hivatal testek elnöke kiválasztásában, azt egy kicsit érteni vélem, hiszen, hogy mondjam, eléggé sajátos, hiszen a történet, ha nem is teljes egészében, de azért részben róluk is szól.
1: Az, hogy azt mondja Magyar Péter, mert azt mondta tegnap, hogy ettől a hivataltól függetlenül is, hát a Vagyon Visszaszerzés elkezdődött, az egyúttal egy picit idézőjelbe is teszi azt, hogy ettől a hivataltól várhatjuk egyedül azt, hogy ez ügyben előrelépés történjen. Ugye éppen tegnap született meg a feljelentés a lélegeztetőgépek beszerzése ügyében is, ami szintén egyfajta ilyen típusú hát a korrupció és a vagyon megmentése, vagy a vagyon visszaszerzésére utaló dolog, bár hogy lehet visszaszerezni a vagyont, azt én már nem tudom. De igazából ennek a hivatalnak van olyan jelentősége, ami túlmutat azon, amit egy ügyészség, egy rendőrség, tehát a meglévő rendszer képes produkálni?
2: Abban az értelemben szerintem van, hogy a felhatalmazása talán erősebb, mint a, mondjuk az ügyészségnek vagy a rendőrségnek. Közvetlenül a parlament alá rendelt komoly lehetőségekkel, mozgástérrel rendelkező testületről van szó, külön ezzel foglalkozó testületre. A rendőrségnek azért van más problémája, az ügyészségnek is van még egy kicsi. Ugye azért az illúziók kapcsán azt el kell mondani, hogy persze ettől nem lesz másik Magyarország, nem lesz több hozzáértő szakember, nyilván a hivatal el fogja vinni az ügyészek egy részét, mert honnan a fenéből találjon olyan szakembereket, akik bűnöket.
1: Hiszen neki is ügyészek kellene.
2: Igen, neki is ugye több kéne, tehát csodák nincsenek, kicsit túl sokat várunk ettől a kérdésedben is, ezt érzem. Nem fogja ez megoldani a problémákat. A problémák egyébként oldódnak meg, tehát azzal, hogy felszínre kerülnek az ügyek, azzal, hogy most már nem lehet problémákat, a problémák egyébként oldódnak meg, tehát azzal, hogy

0: gépügyben történt. Igen, kiderül, hogy mi van az NKA körül. Igen, kiderül, hogy hogyan éltek vissza itt-ott, amott a rendszerben egyértelműen és világosan a Fidesz az elmúlt 16 évben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek önmagában is visszatartó erejük, mert az igazán fontos az, hogy ne lehessen ezt újból megcsinálni. Nagyon fontos, hogy kiderüljön, hogy mi történt. Nagyon fontos, hogy a bűn eljárja büntetését, tehát legyen bűnhődés, legyen a végén büntetés, de ennél még fontosabb, hogy egy olyan világban éljünk, ahol ez nem fordulhat elő velünk még egyszer. És azt gondolom, hogy azért mindenki azt megtanulja, akár a közigazgatásban is, hogy nem írunk alá papírokat arra, hogy a főnök azt mondja, hogy légy szíves, csináljátok már ezt meg. Tehát az egész rendszerünk attól, amit most látunk mindannyian, szerintem óvatosabb, okosabb, hogy mondjam, normálisabb lesz, ha szabad ezt a szót használom Magyarországon, mert látjuk azt, hogy ilyen is lehet következmény, van következmény.
1: Jó lenne, ha igazad lenne, úgyhogy ebben bízunk. Köszönöm.
0: Én is köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megtartotta első ülését az MNB botrányt vizsgáló bizottság, melynek célja a jegybank működésével kapcsolatos visszaélések és a politikai felelősök felkutatása. A bizottság előtt várhatóan Matolcsy Györgynek és fiának is be kell majd számolni az alapítványi vagyonról. Róna Péterrel beszélgetünk.
2: Kapcsoljuk Róna Péter közgazdászt, az Oxfordi Egyetem professzorát, aki egyébként az MNB felügyelő bizottságának is tagja volt. Anna, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Ma volt az első ülése ennek a vizsgálóbizottságnak. Arra, hogy megítélje a munkáját, azt nyilván még nem tudja megtenni, mert ma kezdődött, de mire alkalmas olyan egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság, úgyhogy egyébként nyomozás is van már az ügyben, és itt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal is, vagy lesz legalábbis.
3: Igen, hát a bizottság feltehetőleg fel tudja majd tárni az esemény sorozatot, hogy mi az, ami oda vezetett, ahova a 266 milliárd forintnyi nemzeti vagyon egyszerűen kisétált a Nemzeti Bankból, és javarésze az évek folyamán egyszerűen eltűnt. Ennek a háttere nagyon fontos, nagyon érdekes. A kérdés két fejezetre osztható. Az egyik fejezet arról szól, hogy ki volt az, aki engedélyezte a pénz kiutalását a Nemzeti Bank birtokából. A másik, ugye a kiutalás után, tehát miután a pénz elhagyta a Nemzeti Bankot, mi történt ezzel a pénzzel? Én elsősorban az első kérdéssel foglalkoztam annak idején, bár én már nem voltam tagja a felügyelőbizottságnak, amikor ez a hatalmas összeg elment a Nemzeti Bankból.
2: De a figyelmet felhívta rá, én erre jól emlékszem, 2014-ben. Erre egy pillanat ki is térnék, de ugye Csőszi Attila is azt mondta, és akkor kezdjük ezzel, hogy először is a bizottság az ötletgazdát keresi, illetve hogy milyen törvényi szabályozást tette lehetővé ezt az egészet. Volt-e az alapítványi vagyonkéhezésére észszerű indok? Először is volt erre bármilyen észszerű indok?
3: Nem volt rá semmiféle indok, de szerintem ez nem a legjobb megközelítés. Így is lehet megközelíteni a kérdést, de ennek van egy egyszerűbb útja. Ugyanis a Matolcsy vezette Nemzeti Bank bejelentette, hogy már pedig ők kidolgoztak és magukévá tettek egy úgynevezett társadalmi felelősségvállalási programot. Amikor ők ezt bejelentették, én még tagja voltam a felügyelőbizottságnak. Na most olyan, hogy társadalmi felelősségvállalás egy állami szervezet részéről nincs. Egy állami szervezet nem jelentheti be, hogy hirtelen felindulásból ő valamiféle társadalmi felelősséget kíván vállalni. Egy állami szervezetnek az a felelőssége, amit a törvény rábíz, amit a számára a törvény kijelölt. Ennyi, se kevesebb, se több. Ő nem jelölhet magának önkéntesen semmiféle felelősséget. Tehát magának a programnak a jogalapja nem létezik. Ilyen nincs.
2: Akkor a bizottság számára meg is adta a választ, mert észszerű indok erre nincs, de akkor az ön fejében hogy áll össze a kép, hogyha az ötletgazdát keressük, a felelősség a fejében látja, hogy ki vagy kik voltak a piramis tetején, ki döntötte el, ki találta ki ezt az egész rendszert?
3: A Nemzeti Bank igazgatósága. És a Nemzeti Bank igazgatóságának az összetétele tény. Tehát erre nem kell nagyon sok időt pazarolni. Tudjuk, írásban ott van, hogy ki volt a Nemzeti Bank igazgatóságának a tagja. A Nemzeti Bank igazgatósága felelős azért, akkori igazgatósága, felelős azért, hogy 266 milliárd forint elhagyta a Nemzeti Bankot. Ezt ők, az igazgatóság együttesen, ezért az igazgatóság együttesen felelős. Ezt ők hagyták jóvá.
2: És a jegybank elnöke? Ugye volt egy ászvizsgálat is, erről annó az ász elnöke számolt be, és azt mondta akkor, hogy ennek a vizsgálatnak a során nem vetődött fel közvetlenül Matolcsy György büntető jogi felelőssége, mert a volt jegybank elnök nem volt sem kuratóriumi, sem felügyelőbizottsági tag az érintett alapítványnál, és a befektetéseket lebonyolító cégekben sem töltött be vezető tisztséget. Ön jogász is, tehát hogy lehet ez, ő volt a jegybank elnöke?
3: Igen, tehát itt a számvevőszék, és aztól tartok, hogy bizonyos mértékben ez a vizsgálóbizottság is arra a tévútra tévedt, hogy azt vizsgálja, hogy mi lett a pénzzel az után, hogy a pénz elhagyta a Nemzeti Bankot, és nem foglalkozik azzal, mint ahogy az idézetből ki is derül, hogy hogyan hagyta el ez a pénz a bankot? Miért? Ki engedélyezte? Tehát ők azzal foglalkoznak, hogy mi történt azután, hogy ez kapun kívül került.
2: Mondjuk azt mondta Csőszi Attila, hogy az ötletgazdát is keresik, tehát ő azt mondja, hogy az ötletgazdát is keresik, most a bizottság elnöke nyilatkozott. Még egy...
3: Nem az ötletgazdát kell keresni. A Magyar Nemzeti Bank egy állami szervezet, aminek megvan a törvényes szabályrendszere. Ott valakik jóvá hagyták azt, hogy ez a pénzösszeg elhagyja a Nemzeti Bankot.
2: Na hát akkor ez a kérdés, akkor, hogy ezt keresik, hogy ki hagyta jóvá.
3: Igen, és ez írásban meg kell, hogy legyen. Tehát valaki ezt a pénzt kiutalta a Nemzeti Bankból. Na most nem lehet szóban kiutalni 266 milliárd forintot. Ennek írásos nyoma van a Nemzeti Bank irattárában.
2: Ugye ez alatt az idő alatt...
3: Ezért, bocsánat, és ezért a eseményét mindenképpen az igazgatóság, mint testület, beleértve az elnököt, az alelnököket és a többi tagot, közösen felelős.
2: De ezt akkor is ki lehet mondani, hogyha nem lesz erre írásos bizonyíték, mert ugye, ahogy említettem, már több mint egy éve tart ez a nyomozás. Meghallgattak tanúkat, nem tudjuk, hogy kiket, mert ezt a rendőrség nem közölte, de gyanúsított továbbra sincsen. Tehát nincsen egyetlen egy gyanúsított sem. Ki lehetette itt még, vagy el lehetett rejteni a pénzt, el lehet tüntetni nyomokat, iratokat ez alatt az idő alatt?
3: Ez a világ legegyszerűbb dolga. Én ezt a borzasztó komplikációt és tehetetlenséget egyszerűen nem értem. A pénz kiment a bankból. Nem kofferben vagy kézitáskában, hanem átutalás formájában. Az átutalást valaki elindította. Az, aki ezt elindította, utasítást kapott valakitől, hogy ezt az utalást indítsa el. Ennek minden lépésnek